és azt írtam. Minden reggel a karjaimban viszlek ki, míg a halál el nem választ. Azon az estén, mikor hazaértem, virág a kezemben, arcomon mosoly, felrohantam az emeletre azért, hogy a feleségemet az ágyban találja. Holtan. A feleségem hónapokig harcolt a rákkal, és én annyira el voltam foglalva Jane-nel, hogy észre sem vettem. Tudta, hogy hamarosan meg fog halni, és meg akart menteni bármiféle negatív reakciótól a fiunk részéről. Ha végigvisszük a válást, legalább a fiunk szemében én egy szerető férj vagyok. Életetek apró részletei, amik igazán számítanak egy kapcsolatban. Nem a ház, nem a kocsi, tulajdon, pénz a bankban. Ezek csak előmozdítják a boldogságot, de önmagukban nem adhatnak boldogságot. Szóval találj időt, hogy a házastársad barátja légy, és tegyétek meg azokat az apró dolgokat egymásért, amik meghittséget, intimitást eredményeznek. Legyen valóban boldog házasságotok!

Puszta Sándor, ki hegyre megy. Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni, s odafent a csúcson keresztnek kell állni. Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel, de nem babérággal, tövissel, keresztel. Százezer kard éle fog szívébe vágni. Mégse engedj, Uram, félúton megállni.

Járfás fehér eszter, fehér, fekete. Lassan már semmi sem fehér, nem is fekete. Szürke napok szürke embereinek szürke elvei szürke tettekre bomlanak. Mocskos szürke ákombákon világ. Szürke lassan minden gondolat, szürke az erkölcs, a zene és a szivárvány is az. Szürke az igazság, szürke a becsület, szürke a jóság és a szeretet. Szürke, összefirkált jövőre nézünk, és szürkén kiáltozunk feléd. Szürke létünk fehérist ki végre, s a világra hozd el a nagy radírt.

0: kicsit több békesség, jóság, szelídség, kevesebb viszály, irigység, kicsit több igazság úton, útfélen, kicsit több segítség bajban, veszélyben, kicsit több mi, és kevesebb én. Kicsit több erő, remény, és sokkal több virág az élők útjára, mert a sírokon már hiába.
1: Egy bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor, örvendezve jó szerencséjén, továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátra lévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ.

kétségbe esünk, majd neki feszülve próbálunk átmászni a kemény köveken, de hiába. Lehet, gondolkodunk és elindulunk, hogy bármekkora kitérő is, megkerüljük, hogy tovább haladhassunk. Lehet, hogy egyszerűen legyintünk, és hazamegyünk. Néha komoly problémákkal állunk szemben, és időről időre valamennyiünknek kijut a félelemből, az elkeseredésből. Nagy a kísértés, hogy birokra keljünk, hogy rákényszerítsünk valakit, hajtson ő fejet. Ha valóban megéljük a pillanatot, megtehetjük. Hátrébb lépünk egy lépést, újra értékeljük a helyzetet, és találhatunk támadás helyett másféle megoldást. Így a problémánk talán csak egy lépcsőfok, nem megmászandó, leküzdendő sziklatömb. Ez lenne a bölcsebb megoldás. Az is lehet, egy pillanatra megállok, és megvizsgálom. Most mit is gondolok magamban? Nem az én gondolkodásom, elmém van-e gúzsba kötve? Tényleg olyan fontos-e ahhoz a valamihez ragaszkodnom? Milyen okom, indítatásaim vannak erre a görcsös, önérvényesítő törekvésre? Ha pedig már valóban látom magam, ez a bölcs rálátás lendíthet tovább. Többféle válasz adódhat egy-egy helyzetre, de gondoljuk meg, a nehézségek feladatok. Munkára, megoldásra, gondolkodásra ösztönöznek. Arra, hogy módokat keressünk a legyőzésükre. Maga az erőfeszítés a lényeg. Ezért a nehézségeket mindig tekintsük áldásnak.

0: Aranyosi Ervin, adj hálát reggel. Adj hálát reggel az ébredő világnak, örökbe kaptál egy újabb, szép napot. Engedd az érzést áradni szívedben, szeresd, hogy itt vagy. E föld az otthonod. Hallgasd a dalt, mely apró madaraknak hálával teli reggeli éneke. Engedd a nap tiszta fényét szobádba, s ne kérdezd, ember élhet-e nélküle? Öltözz fel szépen, ünnepi ruhába, a mosoly arcodon ékszered legyen. Tükrödön csillog szemed ragyogása, hagyd, hogy a látvány boldoggá tegyen. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. S ha tetszik mindez, mosolyogj magadra, s érezd a lelked, magasabbra emel. Tartsd ezt a mosolyt meg egy egész napra, mert aki rád néz, ennyit megérdemel. Hagyd, hogy a mosoly átterjedjen másra. Jó érzésed csak fokozódni fog. A szeretet ilyen, apró, kis sugára teheti szebbé a hétköznapot.
1: Gere Irén, érintés. Tétován indul a kéz, gyöngét simogatásra. Félúton megáll. A bizonytalanság bénította mozdulatlanságban, valami elvész visszavonhatatlanul. A lehetséges és a lehetetlen meccéspontjában új fények gyúlnak és hújnak ki. Indul a kéz, megint, s a vak éjben látó ujjak érintik gyöngéden a remény könnyes arcát.
2: Uram, van időm. Uram, elindultam. Kint mentek az emberek. Mentek, jöttek, siettek, futottak. Futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak az autók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomába, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszontlátásra, barátom. Bocsáss meg, nincs idő. Ismét erre fogok jönni. Nem várhatok. Nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs idő. Szívesen segítettem volna magának, de nincs idő. Nem vállalhatom. Nincs időm. Imádkozni szeretnék, de nincs idő. Uram, te megérted, hogy nincsen idejük. A gyermek játszik, e pillanatban nincs ideje. Majd. A tanulónak leckéjét kell elvégezni. Ideje nincs. Majd. A diáknak ott vannak a könyvei. Oly sok munkája, nincsen ideje. Majd. A fiatalember sportol. Nincsen ideje. Majd. Az ifjú házasnak megvan az otthona. Be kell rendeznie, nincsen ideje. Majd. Az édesapa körül gyermekei. Most nincsen rájuk ideje. Majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák. Nincsen idejük. Majd. A betegnek megvan a gondja, nincsen ideje. Majd. Kihűlő ágyukon sincsen idejük. Késő. Nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomában, én uram. Futva mennek-e földi tereken, sietve, tülekedve, túlterhelten, mogorván, megrakottan, s nem érnek a célhoz. Kevés az idő. Neki feszül.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmet.

lett, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányást kívánok. Ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Tesszalóniakhoz írt első levélben, és itt a 4. fejezet 13. versétől a 17. versig terjedően a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakkal is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteleig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusba elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadhatunk a fellőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

0: Kedves Urunk, Te tudod, hogy olyan mennyiségű információ szakad ránk ezekben az időszakokban, hogy sokszor csak a lényeges dolgokat felejtjük el igazán. És olyan sok mindenre kell készülnünk, reagálnunk, választ adnunk, hogy talán elmarad az, hogy a központi, a leglényegesebb, hogy hogy is van a mi üdvösségünkkel, az örök életünkkel, nem foglalkozunk. Kérünk téged, segíts azt a reménységet, amit a te igéd úgy fejez ki, hogy a feltámadásnak az ereje. Nem csak emlegetni néha, hanem megragadni, és abban a bizodalomban lenni, hogy amit te megígértél, az úgy is lesz. És aki megnyitotta az üdvösség kapuját, és aki a saját élete árán szabadított meg minket a halálfélelemtől, ami miatt egész életünkben raboknak kellett volna lennünk, őhozzá jöhetünk újra és újra, megköszönve azt a különleges ajándékot, hogy mennyei polgárjogunk van. Áldott legyen ezért a te neved. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is megkülönböztetett szeretettel köszöntjük, akik az internet segítségével hétről hétre itt vannak együtt velünk. Köszönjük a bátorításukat. Elérkeztünk 8. Biblia tanulmányunkhoz, Krisztus feltámadásának erejéhez. Jézus feltámadása nem volt magától értetődő, sőt, a tanítványok, amikor legelőször hallották az üres sírt, akkor nem arra gondoltak, hogy feltámadt Jézus, hanem valami gyalázat, valami lopás történt a halotti testtel. Aztán szép lassan hozzászoktak a gondolathoz, és amikor Jézus megjelent nekik, aztán később több mint 500 embernek megjelent, akkor már elhitték. És ez a feltámadás erővé vált, ez a kereszténységnek a motorja, ez az ereje, ez ami meghajt bennünket, ez ami elmozdít bennünket attól, hogy úgyis minden vége lesz, és minden egyszer véget ér. És a görög gondolatvilágba, a hellén kultúrába ez az egy volt, ami nem nagyon fért bele a feltámadás, mert ők úgy gondolták, hogy élünk, meghalunk, és aztán kész, visszatérünk a nagy nihilbe. És Pál apostol pontosan a korintusiaknak mondja el, hogy igen, a messiás feltámadt, és ez egy erőt kell, hogy adjon, mert ha csak mi is a evangélium tanítására hallgatunk, de Jézus nem támad fel, akkor reménytelen helyzetben vagyunk. Újból és újból nekünk, 21. századi keresztényeknek, újból és újból gondolkodásunknak mércéjévé, központjává, fajsúlyává kell tenni Krisztus feltámadását, és azt, hogy mi is fel fogunk támadni. Hirdetni Krisztus feltámadását, Korintusi első levél 15. fejezet első versétől a 8. verséig. Mit mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy tors szülöttnek, megjelent nekem is.
1: Ilyen szépen fogalmazzam, kedvesem. Legutoljára, egy másik fordítás azt mondja, mint idétlennek. Igen, tehát megjelent, és mi is ilyen idétlenek vagyunk, ilyen 21. századi torszülöttek vagyunk, de Krisztus tesz bennünket valamivé, valakivé. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Anikó?
3: Azzal kezdted, hogy a görög kultúrában ez nehezen értelmezhető, vagy elfogadható volt a feltámadás ténye. Ez a gondolat úgy bennem maradt, és én hozzámerem tenni, hogy szerintem a 21. században is ez ugyanúgy probléma, sőt, tovább megyek. Nagyon sokszor még a úgymond keresztény gyülekezetekben sem annyira triviális. Az állításomat azzal szeretném alátámasztani szomorú szívvel, hogy részt vettem egyszer egy női alkalmon, és hát az egyik testvérnő valami könyvről számolt be, amit olvasott, és nagy lelkesedéssel mondta és ajánlotta a környezetnek, a többi asszonynak, hogy hát olvasott egy olyan könyvet, amelyben ilyen beszámolók vannak olyanoktól, akik visszajöttek úgymond klinikai halálon túli életből. És hát ez még létezik is, hiszen voltak ilyen sikerkönyvek már a mi gyerek fiatalkorunkban is, akár az élet után, stb. De ami miatt ezt elmondtam, belém ragadt egy mondata az ismertetőből, miszerint ezek szerint mégiscsak igaz a Biblia, mert hogy van élet a halál után. És hát ez nekem, hogy is mondjam, elég furcsán esett, mert, mint mondom, ez egy keresztény női alkalom lett volna eredetileg, és ő ezt ilyen nagy meggyőződéssel mondta. Hát ha nekünk csak az jelent bizonyosságot, vagy az segít elhinni, hogy igaz a Biblia, ha ilyen beszámolókat olvasunk, akkor szerintem elég nagy bajban vagyunk, hiszen Pál apostol, akár amit most Marika felolvasott, tényszerű adatokat közöl, hogy kik azok, akik, ha úgymond egy ember beszámolójára azt mondom, hogy halucinált, mesél, stb., de sorolja föl azokat a testvéreket, sőt, még azt mondja, hogy az 500 közül még sokan máig is élnek, tehát mondja a korintusiaknak, hogy ha akarjátok, ellenőrizzétek, menjetek oda, beszéljetek velük. Sőt, a János első levelében úgy kezdi a levelét az apostol, hogy amit láttunk, hallottunk, kezünkkel megtapasztaltunk, azt hirdetjük nektek az élet igéjéből. Tehát itt hiteles tanúk beszámolója alapján állítják az apostolok, állítja Isten igéje, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, és bocsánat, miért kellett pénzt adni azoknak az őrző katonáknak, hogy mást mondjanak? Ha tudták, hogy ellopták Jézus testét, akkor nem kell azért pénzt adni, hogy az igazságot hirdessék. Mindig akkor kell megvesztegetést csinálni, ha tudom, hogy valami csúnyaság van a háttérben. Magyarul nem az igazságot kell, hogy képviseljék azok, akik állítanak. Tehát Krisztus feltámadásának nagyon-nagyon sok tanúja volt. Ő élő úr és megtapasztalható, mint ahogy Pál is megtapasztalta. Ma is lehet vele találkozni, na nem fizikailag, de szellemben új életet lehet tőle kapni. Tehát ha egy embernek úgymond csak egy ilyen beszámoló segít abban, hogy ő elhiggye, hogy Isten igéje igaz, akkor ott a hittel van az alapvető probléma, és az Úrral való kapcsolatban. És én úgy gondolom, hogy érdemes ilyen szempontból is vizsgálni az életünket. Igen, a racionális ész azt mondja, hogy temetőből nincs visszaút, de Isten pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus utat nyitott, és ezért lehet nekünk is reménységünk, örök életünk majd, és bizalmunk benne, hogy ő nem csapott be bennünket, hanem átsegít minket a halálból, ebből a földi életből, majd az örök életbe, amikor már nem lesz se fájdalom, se szenvedés, se halál.
1: Köszönjük, Tibor.
0: Azt hiszem, hogy itt a tényszerűség rendkívül fontos, és azok a tények, amikre Pál hivatkozik, nem véletlen mondja, hogy neki mint egy idétlennek, vagy egy torszülöttnek jelent meg, hiszen sokféle hibája lehet az embernek. Pálnak az egyik problémája az elvakultság volt. Ő egészen biztosan meg volt arról győződve, hogy a tanítványok hazudnak. És éppen ezért egészen biztosan meg volt arra győződve, hogy az, amit kereszténységnek neveznek, az egy torz, vallási szekta, amit minden eszközzel meg kell akadályozni. csak hogy szembe jött vele a feltámadt Krisztus. És ez a feltámadt Krisztussal való találkozás, ez lerombolt benne mindent. De nem lehetett azt mondani, hogy Pál hitre jutott. Nem hitre jutott ilyen értelemben, hanem a mennyei Isten kész tények elé állította, ezt nem elhinni kellett Pál apostolnak, hanem ott volt az óra előtt. Tehát ha előttem áll valaki, akkor nagyon nehezen mondom, hogy most már elhiszem, hogy létezik. Hát ezen nincs mit elhinni vagy nem hinni, ez olyan, mint a villanyoszlop, hogyha az ember neki gyalogol, akkor nem mondhatja, hogy most már elhiszem, hogy van villanyoszlop. Hát eddig is ott volt. És annyira világos és egyértelmű, hogy Pálnak utána a hitre jutáshoz az kellett, hogy rendeződjenek benne a proféciák. Mindaz, amit addig korábban ismert. És tessék csak arra gondolni, hogy itt elsorolja a tényeket. Az előbb Anikó valami olyasmit mondott, hogy mintha azt mondta volna a korintusiaknak, hogy akár oda is lehet menni és megkérdezni. Egy valakit biztosan tudunk, aki, ha nem is volt korintusi, de ettől a páli mondástól, vagy ettől a páli sugallattól biztos, hogy kapott egy ihletet, úgy hívták, hogy Lukács. Mert amíg Pál apostol Cézáreában, fogságban volt, ő lejárta az egész területet, és megkeresett minden szemtanút a gyógyításokra, a feltámadt Krisztussal való találkozásra, és ő mondja, így kezdi az evangéliumát is, hogy minek utána mindennek sorjában utána jártam, leírom neked is, derék Teofilusz, hogy megtudd a kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amelyeket hirdettek neked. És ez nekünk rendkívül fontos, hogy Isten tényekre alapítja az evangéliumot. És óriási katasztrófa, amikor ez filozófiai rendszerré, vagy egyszerűen ideológiává silányul, mert akkor pont az élő Úr fog belőle hiányozni, aki nem hiányozhat.
1: Köszönjük szépen, Apa László.
4: A kereszténységnek és a keresztény embereknek kellene, nekünk keresztényeknek a világon a legboldogabb embereknek lennünk. Örömteli arccal, fénylő arccal, és boldogan kellene mennünk és járnunk a világot, és hirdetnünk azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki visszajött a halálból. És én azt gondolom, hogy ezt a kereszténység nem tudta kellő módon, és nem tudja kellő módon megtenni ma, ez a kereszténység, és ez bármilyen vallást beleértve, a legnagyobb tragédiája. Ez a mi legnagyobb tragédiánk, ha ezt nem tudjuk megtenni. És ha nem tudjuk megtenni, akkor fel kell tegyük azt a kérdést, hogy miért nem tudjuk megtenni. És a legnagyobb probléma talán az, hogy Krisztus lehet, hogy feltámadt 2000 évvel ezelőtt, és kijött a sírból, a sátán nagy szomorúságára, a tanítványok nagy boldogságára. De ez mit sem ér, ha ma nem támad fel az én életemben. Tehát nagyon fontos az, hogy az élő Krisztus, az ma az én életembe fel tudjon támadni. Hogy valósággá váljon az én életemben az ő feltámadása. Hogy én feltámadjak a halálból. Hogy úgy, ahogy ő kijött a sírból, én is ki tudjak jönni a halálnak sírá. És nem egyszer. Pál apostol azt mondja, hogy naponként halál révén állok. Naponta. Naponta kell feltámadni a Krisztusnak bennem. Minden nap. Minden nap meg kell élnem ezt a csodát, és fénylő arccal és boldogan kell tudom ezt hirdetni, hogy lássák rólam, hogy az értelme az életnek, az tulajdonképpen óriási akkor, ha Krisztus él benne. Ezt sátán igyekszik ellopni tőlünk. Igyekszik meglopni ezt tőlünk, ezt az érzést, ezt a csodát igyekszik elvenni tőlünk. Viszont a jó hír az, hogy Isten lelke, a Szentlélek Isten pontosan ezt akarja csúcsra vinni az utolsó idők népében, a kereszténység, az utolsó idők keresztényeiben.
1: Köszönöm, István.
5: Egy kicsit visszalapoznék a történetbe. Engem nagyon foglalkoztatott az a gondolat, hogy Jézus nyíltan beszélt halálról és feltámadásáról. Tehát ez nem valami véletlenszerű esemény volt. Sőt, az is furdatta kíváncsiságomat, hogy mind a Máté, Márk, Lukács evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus először beszélt haláláról és feltámadásáról, Jézus másodszor beszélt, Jézus harmadszor beszélt feltámadásáról. Tehát ez emberileg nézve van egy nagyon rossz kimetet ennek a gondolkodásmóda, mert hát lehet azt mondani, hogyha a feltámadásom volt, meghal, de feltámadott. Ha fel fog támadni, akkor nem fogok, nem ez a fókuszom, hanem a feltámadás. De ezt mindig hangsúlyozni szeretném, hogy a halála és a feltámadása elválaszthatatlan egymáshoz. Tehát összefügg a kettő egymással. És azt is szeretném még mondani, hogy ott a kérdések tömkelege jön ebből a gondolkodási módból, hogy ilyen halála, ilyen megalázó, ilyen körülmények között. A másik kérdésem az, aki semmiféle bűnt nem követett el, tehát nem volt indoka ennek. Tehát kérdés hátán van. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a halálát és a feltámadását összefüggésbe együtt értékeljük, és ez a keresztény reménységünknek tulajdonképpen az alapja, ez a cél tulajdonképpen.
1: Köszönöm, Jakó Gyula.
0: Én azt mondom, hogy ha tagadjuk a feltámadás reményét, akkor nem hiszük el az Isten hatalmát, hogy ő képes újra a halottból feltámasztani bennünket a halálunkból. És hát gondoljuk végig a teremtés történeté, a legvégső nagy-nagy feltámadásra, amikor végérvényesen a Jóisten elrendez mindenkiben mindent. Hát aki nem tudja ezt elfogadni, az az Isten hatalmát is tagadja.
1: Köszönöm szépen. László.
6: A Biblia felváltva használja, hogy Isten feltámasztotta Krisztust, meg azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt. A kettő között az a különbség, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten feltámasztotta, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztusnak az ember voltán van a hangsúly. Amikor meg feltámadt, akkor az Istenségén, hiszen önmagában élete van. Na most, a másik mondani valómnak egy részét elmondta az István, akkor, amikor nyomatékosította, hogy Jézus Krisztusnak a halála és a feltámadása elválaszthatatlan egymástól. Miért? Mert a mi szempontokból, bár rendkívül fontos, hogy feltámadt, mert ez ad nekünk reménységet a jövőre, hogy mi is föl fogunk támadni. De a mi szempontunkból sokkal fontosabb a halála, mert a megváltásunkat a halálával szerezte meg. Ha nem halt volna meg, akkor az üdvösség az csak szóbeszéd lenne. Tehát nem hogy elválaszthatatlan, hanem a jelentőségüket is megfelelően kell lenni, mert ha nem halt volna meg, akkor nem lenne üdvösségünk.
1: Röviden.
0: És hogyha nem támad föl, akkor nem lép életbe az üdvösségünk. És azért kértem még szót, mert amit István mondott, ahhoz az is hozzátartozik, hogy az Úr Jézus számon is kérte a tanítványaitól a feltámadása után azonnal, hogy miért nem hitték el, hogy föl fog támadni. Számon kérte az Emmausiaktól, méghozzá meglehetősen kemény szavakkal, számon kérte utána az első találkozásnál az összes jelenlévő tanítványtól, hogy miért voltak hitetlenek, és ezt nem lehet számon kérni akkor, hogyha nem volt alaposan előkészítve a közösség, de elő voltak készítve.
1: Köszönjük, Marika.
2: Ugye fontos, hogy Krisztus a mi bűneinkért halt meg, és nem közönséges ember fiaként halt meg, hanem Isten fiaként is. És a bűn eltörlésének a rendezése az csak úgy lehetséges, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. És ha mi bűnbánatot tartunk, akkor Jézus Krisztus tud megigazítani bennünket a bűntől. Ha nem támad föl, akkor a bűnünkbe maradunk, és úgy távozunk el. De ez volt a bűn elrendezésének az egyetlen módja.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Feltámadt Krisztus az egyetlen reményünk. Korintusi első levél, 15. fejezet, 9. versétől a 19. verséig. Apa László.
4: Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadtak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Én szeretnék egy gondolkodásra hívni benneteket. Az apostolok, Jézus tanítványai egytől egyik az életüket adták Krisztusért. Ha ők nem lettek volna 100%-ig meggyőződve arról, hogy nekik egy élő uruk van, aki legyőzte a halált és feltámadt, én nem gondolnám, hogy mindnyájan annyira fanatikusak lettek volna, hogy önként vállalják a halált és a szenvedést. De ők olyan szinten meg voltak győződve arról, hogy nekik élő uruk van, és ha Krisztus föltámadt, akkor ők is föl fognak támadni, hogy ezért nem számoltak semmivel, hanem mind halálig hűségesen tanúskodtak erről. Tehát, ha már bocsánat, csak logikai úton próbálunk egy kicsit gondolkodni, és itt Pál is egy logikai érvelést mond, ír le a testvéreknek, akkor is odáig kell eljutnunk, hogy bár a racionális jelen tudásunk alapján nagyon keveset tudunk, habár azért már DNS-ekkel kísérletezünk, hogy föltámasztunk olyan elhunyt, nem tudom én mikor ért állatokat maradványokból, tehát azért már egy picit mi is próbálkozunk ilyen istenkedéssel, vagy nem tudom én minek nevezzem, de itt olyan meggyőződés áll az apostolok szívében, életében, és olyan szilárd hitről tesznek tanúságot, ami szerintem egy gondolkodó ember.

0: válaszolta, de hiszen ezek tulipánok. Most eltemettem azokat, és tavasszal, amikor előbújnak, gyönyörűek lesznek. A kislány csodálkozva méregette a hagymákat. Tényleg ezek a furcsa hagymák meghalnak, aztán szépek lesznek, amikor előjönnek. Pontosan, mondta a nagymama neki. A kislány egy pillanatra elgondolkozott, majd megszólalt. Ez fog történni velünk is, amikor Jézus Krisztus feltámaszt a halálból. Úgy értem, Nagyi, hogy mi szebbek leszünk.
1: Aranyos, igen, köszönöm szépen, Marika, és aztán menjünk tovább.
2: Tulajdonképpen, ha Krisztussal megtörtént a halál és feltámadás, ez egy példa, hogy velünk is ugyanez fog megtörténni. És nem lehet alá akárhogy isteni képesség kell hozzá, hogy mi feltámadjunk. Magunknak vagy a tudománynak bármilyen ága ezt soha nem fogja tudni megvalósítani. És egy másik fontos dolog, hogy ne csak a földi életbe vágyódjunk Krisztus után, hanem egy kicsit túllátni a menny felé, mert akkor maradunk mellette.
1: Köszönöm szépen, és nézzük a következőt. Krisztus az első zsenge, Korintusi első levél 15. fejezet 20. versétől a 23. verséig. Kulcsára, Anikó.
3: Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek, mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Ez az ám, de ez nagyon hangsúlyos, és azt hiszem, ezt mindenkinek a szívére tehetjük. Tessék csak arra gondolni, hogy melyik a jobb híd, amelyik ugye a folyónak a 60%-át éri át, vagy amelyik a 98%-at. Hát nem bánnám, ha túlérne, nem? Na most ez pontosan ilyen. Pál apostol azt mondja, hogy ha valaki a világból bolondnak meg őrültnek nevezi a keresztényeket, akik hisznek a feltámadásban, akkor ennél rosszabb a helyzet. Mert hogyha nem történt volna meg, akkor mi minden prédikációban hazudunk, akkor nincs bűnbocsánat, nincs reménység, nincs üdvösség, nincs örök élet. Tehát akkor nem kell azt mondani, hogy de azért filozófiának nem olyan rossz, és azért mégiscsak mennyivel jobb így élni. Akkor semmi értelme. Azt mondja Pál apostol, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Pont. Ám de. És ez az ám de szemben mindazzal, amit mondanak és állítanak, mivel mi egy tényre alapozzuk a hitünket, és ez a tény Krisztus feltámadása, innentől kezdve teljes nyugalommal hallgatjuk, hogy miket mondanak, mert nem vagyunk nyomorultak, nem vagyunk hiszékenyek, mi egy élő Úrhoz tettük az életünket, és éppen ezért nekem nagyon fontos az a tudat, hogy ahogy Krisztus első zsengeként, úgy jövünk mi is sorra. 4 évvel ezelőtt, amikor úgy nézett ki, hogy véget ér a földi életem, az utolsónak gondolt órákban, ez nagyon foglalkoztatott. Ám de Krisztus föltámadt a halálból. És ezért van örök életem, mert ő föltámadt, és én is fölfogok. Ilyen egyszerű a képlet, amikor úgy élesre fordul a dolog.
1: És jó, hogy élesre fordult, mármint utána, hogy volt megoldása a betegségednek. Itt csak egy szót szeretnék kiemelni, a zsenge. Azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy fantasztikus teológiai hídverés volt, mert a zsengét általában valamilyen terményre, ha már állatra, akkor az első szülött volt. A magyar kifejezésben a zsenge az valami nagyon friss, a legelső. A héberben ez a bikurim, ez a legfinomabb, legjobb, legszebb.

0: ezt akarta. Egy picit a magyar zsengében is van, és a halottak feltámadásának a zsengéje a Krisztus feltámadása. Fantasztikus teológiai mélységet jelent számunkra. Anikó?
1: Én egy kicsit Tibor gondolatát folytatnám, nem beszéltünk össze, de nekem eszembe jutottak olyan idős testvérek, akiknek az ágya mellett álltunk az utolsó napokban, percekben. Az az igazság, hogy egész más, hogy készül valaki arra, hogy távozni kell ebből az életből, ha ott van a szívében az a bizonyosság, hogy ám de Krisztus feltámadt, és ezért mi is feltámadunk. Egyszer megtörtént, hogy Tiborhoz odament egy doktornő, és mondta, hogy hát beszéljen már a báránykájával, mert így nem fogom tudni meggyógyítani, mert mindig azt mondja nekem, hogy nem baj, doktornő, nem lesz probléma, hogyha nem sikerül a műtét, vagy bármi, mert én tudom, hogy hova megyek, én tudom, hogy nekem van örök életem. És kérdezte a doktornő, hogy hát most nincs, valami életuntság van a bácsin, és mondta Tibor, nem életuntság van, teljes békessége van. Isten máshogy rendezte, tehát még kapott folytatást, de hogy más... Látszik azokon, akinek a szívében ez a bizonyosság ott van, és azokon is, akik nem, és rettegve, félve, hát sokszor szinte teljesen kiborulva, vagy, bocsánat, kerülgettem a szót, szinte őrjöngve gondolnak arra, hogy el kell menni, mert mi lesz utána.
0: Köszönöm szépen. Egy szó, Laci bácsi.
2: Rövid leszek. Nagyon sok az életükben ateista személy a halála előtt papot kért. Egy valakit említek meg, aki azt mondta, hogy 100 év múlva már se fogják tudni, hogy volt-e valaha Biblia, meg Isten. Volter. A nagy Volter a halála előtt papot kért, mert meg akart békülni Istennel.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Feltámadott test. Korintusi első levél 15. fejezet 35. versétől a 44. verséig. Tokics Marika.
3: De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen. Amit elvetsz, nem kell életre, míg előbb meg nem hal, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzáért, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a napfényessége, más a holdfényessége, és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik a földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is.
0: Köszönöm szépen. Laci?
4: Engedjétek meg, hogy egy kicsit egy kis kanyart írjak le ebben az egész beszélgetésünkben, hiszen azért mi itt most olyan dologról beszélünk és beszélgetünk, ami az emberiség életében és sok ember életében egyik legnehezebb élettapasztalat, ha lehet így mondani. Hiszen a halál rengeteg embernek a rettegés és a félelem érzetét kelt és hozza el az életében. És mi most pont a kedves nézőknek is, és mi magunknak is azt szeretnénk átadni, hogy a Biblia és Isten maga ebben segíteni akar nekünk, hogy ezt a nehéz pillanatot, ami a halál, ezt úgy tudjuk fogadni, úgy tudjuk elfogadni, hogy van ebből visszatérés testileg. Testileg vissza fogunk térni ebből a halálból. Nem a lelkünk fog visszatérni csupán ebből a halálból, hanem a testünk. Hiszen Jézus Krisztus testben támad fel. Testben jött ki a sírból. Amikor a hitetlen Tamásnak azt mondja, hogy tedd rá a kezed az én testemre, érints meg engem, hogy nézd meg, hogy én vagyok az. Ez döbbenetes. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatot elmondjak, hogy amikor Jézus Lázár sírjánál áll, és kihívja Lázárt a sírból, és Jézus sírva fakad, és azt mondják az emberek, hogy Jézus mennyire szerette Lázárt, valójában szerette Lázárt. De Jézus nem csak Lázár miatt sírt akkor ott a sírnál, hanem Jézus sírt az ott lévő emberek miatt is, az élők miatt is. És én szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos, hogy mi hogyan állunk a halottainkhoz. Ezért nagyon fontos tisztelettel temessük el a szeretteinket, a hozzánk tartozóinkat. De nagyon fontos az, hogy amíg az út elvezet a halálig, addig hogyan állunk egymáshoz. Hogyan viseljük gondját az idős anyukánknak, apukánknak, hogyan gondozzuk a beteg gyermekünket, hogyan, mit teszünk azokra, akik éppen a halál előtt állnak. Döbbenetes, talán vannak itt közöttünk is, akik erről többet tudnának elmondani. Hisz itt vannak Rózsikáik, akik erről sokkal többet, hiszen átélték és megélték azt, hogy mit jelent azt, amikor elveszítünk valakit, akinek még itt kéne lenni közöttünk, és elveszítjük. És mit jelent az, hogy várjuk azt a pillanatot, hogyan várjuk azt, hogy jöjjön Jézus, és hozza azokat a szeretteinket, akik feltámadtak felünk, és átadja a karjainkban. Az édesanyáknak visszaadja az elhunyt kisgyermeküket. Annyira csodálatos ez, annyira reménykeltő, annyira boldogító. Nincs ennél örömteli üzenet ezen a világon.
0: Köszönöm szépen, László.
2: Én csak egy dologra hívnám föl a figyelmet. Azzal fejezte be a Marika a felolvasást, hogy van lelki test. De ebből nem lehet a lélek halhatatlanságát levezetni.
0: Köszönöm szépen, ez így van, igen.
5: Én pedig egy rövid dolgot hadd mondjak. A Biblia nem azt mondja, hogy barátkozz meg a halállal. Azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a határ. Tehát semmi probléma, ezt valaki ellenségnek érzi. Akkor van probléma, ha nem tudom, hogy mi van azután. És hogyha tudom, hogy én mennyei polgárjogot kaptam, tudom, hogy Krisztussal leszek, Krisztusnál leszek, együtt az én drága megváltómmal, és azokkal, akik hittek, akkor ez békességet hoz.
0: Gyula?
6: Nincs ünnepélyesebb pillanat, amikor eljön a feltámadás nagy napja, és két tábor lesz ott, azok is szembesülnek, akik tagadták a feltámadást.
0: Köszönjük szépen. Varga Gyöngyike, Korintusi első levél, 15. fejezet, 54. versétől 57. verséig, a végső győzelem a halál felett.
7: Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
0: Köszönöm szépen, Marika.
8: Az az érdekes, hogy a feltámadt testünk, hát ugye a mi elképzeléseink az biztos, hogy helytelenek, de valami módon hasonlítani fogunk, mert hogy egymást megismerjük. De hát ki akarna öregen, ráncosan, csúnyán, betegen föltámadni? És Jézus Krisztus a kereszten, hát szenvedett, és minden rajta volt, a korbácsütés és minden. És amikor kijött a sírból, akkor nem ilyen testben jött ki, hanem egy dicsőséges testbe, de ott voltak a nyomai a kereszthalálának.
0: Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, 141. oldal. A kegyelem a Jézus által biztosított új kezdős lehetősége, pótvizsga alkalom arra, hogy az ő ereje által győzzünk a bűn felett. A bűn feletti győzelmet nem azért kapjuk, mert jobbak vagyunk másoknál, hanem Isten kegyelméből. Nem kiérdemelt jutalomból engedi el Isten bűneink vétkes tartozását, hanem Jézus lesz győztes bűneink felett. Ezért mi újra dönthetünk engedelmesen az élet mellett. Az újjászületés Isten újjáteremtő, a bűntől és a haláltól megszabadító munkájának a kezdete a kereszténység életében. Amíg a Szentlélek összekapcsolja az embert Istennel, addig élete van. Ha ez a kapcsolat tönkre megy, mert az ember a bűn lázadásának útját választja, a halál erői lesznek úrrá életén. Ezért nekünk kell dönteni, és így lehet élni a kegyelemmel. Így lehet győzni a halálon. Meg kell, hogy szülessen bennünk az az új ember, akiben Jézus ereje helyreállítja a bűn által megtört harmóniát.
0: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az összefoglalást. Mindenkit hívunk és várunk. Folytatjuk a 9. tanulmányunkkal, szolgálat szeretettel. Most pedig egy imával fejezzük be. Édesatyánk, te néked köszönjük meg, hogy te valóban első zsenge voltál a halottak közül, hogy te feltámadtál, élsz. Mi, akik az életet csak töredékesen tudjuk birtokolni, te pedig az élet forrása vagy. Sokszor mi vitatkozunk azon, hogy te élsz-e, létezel vagy-e, bocsásd ezt meg nekünk. Adj hitet, reményt, szeretetet és feltámadásba vetett reménységet az életünkbe. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez itt a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Talán észrevették már, hogy igazából ennek a sorozatnak, minthogyha egy belső kis sorozatává vált volna a Timóteus életével foglalkozó néhány fejezet. Ma negyedszer fogunk erre a témára visszatérni, de egyáltalában nem véletlenül. Hiszen Pál apostol munkatársai közül, miközben nagyon sokszor Timóteus nevét csak úgy marginálisan megjegyzik, vagy megemlíti a Szentírás egy-egy levélnél például, de mégis azt lehet mondani, hogy a legszorosabb kapcsolat Pál apostol és Timóteus között jött létre, olyan apa és fiú, lelki értelemben apa és fiú jellegű kapcsolat. Amikor elérkezett az idő, hogy Pál apostolnak át kellett adni a szolgálatát Efézusban, talán a legutóbbi alkalomra visszautalhatok, akkor egy nagyon nehéz időszak volt Pál apostol számára is, hiszen nem úgy készült ő, hogy pillanatok alatt onnan el kell távoznia, de hát mégis így hozta az élet az ötvösök zavargása után, hogy jobbnak látták a testvérek, és Pál apostol is megértette, hogy neki most tovább kell indulni, de akkor viszont az addig nagyon-nagyon sok mindent megtanuló, egyre több feladatot átvevő, nagyon sok gyülekezetben amolyan jószolgálati vagy nagyköveti szerepet betöltő Timóteus egyszer csak az efézusi szolgálatnak a kellős közepén találta magát. Ennek a kapcsán íródott a Timóteushoz írt első levél, amit hogyha valaki végigolvas, akkor részben konkrétan Efézusra vonatkozó utasításokat fog benne találni, részben pedig Timóteusnak, döntő részben Timóteusnak személyes, hitbeli, tanításbeli, teológiai, etikai, egyáltalán életvezetési útmutatásokat lehet benne találni. Magyarul egy teljes keresztmetszeten tanácsolja és segíti őt Pál apostol. Már nem úgy mentorálva, mint korábban, hogy ezt a divató szót említsem, hanem levél útján, de abban a hitben és reménységben, hogy az, aki olyan hűségesen, odaadóan végezte a munkát, amíg Pál apostol közelében élt, vagy Pál apostolnak a személyes irányítása mellett végezhette az ő szolgálatát, az most ugyanúgy fogja majd végezni az ő munkáját Pál apostol teljes távollétében. Ennek egy nagyon-nagyon különleges része az 5. fejezet, amikor már a levél vége felé tartunk, és Pál apostol egy néhány területen nagyon egyértelmű utasítást ad. A 21. verstől ezt olvasom. Kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél. Mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ha valaki ezeket végigolvassa, akkor nyugodtan szét lehet szedni. Egyébként tanácsolom is, hogyha valakinek van egy kis ideje, akkor másolja egy biblia programból be a szöveg szerkesztőjébe a Timóteushoz írt első levelet, és próbálja meg témánként szétszedni, hogy vizuálisan is, tehát látható módon is egy kicsit jobban legyen tagolva, és megtetszenek látni, hogy mennyi rendkívül különleges dolog fog majd szembetűnni. Ilyen például ez az utasítássor. Semmi olyasmit nem mondott Pál Timóteusnak, amire ne kellett volna valóban odafigyelnie. Például az előítélet. Mitől támad a szolgálat során valakiben előítélet? Hát ismerve a korábbi életét valakinek, korábbi hibáit, bukásait, bűneit, és hogyha valaki lelki munkában van, és egy gyülekezet élén áll, akkor ez pedig különös kísértésé válik, hogy a korábbi tapasztalatok alapján akár véglegesen lezárjunk, még mielőtt valaki félreért. Ez nem azt jelenti, hogy hát aki lelki munkában áll, az legyen naív, ostoba, félrevezethető, orránál fogva vezethető. Összesen csak arról van szó, hogy azt mondja Pál, nehogy részrehajló légy. Aztán a részrehajlásnak egy másik nagyon jelentős oka az esetleg az érdekeltség. Na hát erről egészen regényeket lehetne mondani, hiszen az efézusi gyülekezetben is bizonyosan jelen voltak azok, akik társadalmi súlyukat tekintve gyakorlatilag nem számítottak, ők voltak a rabszolgák, és azok, akiknek a szava még a külső területeken is jelentős volt. Na, ők voltak a rabszolgatartók, a gazdagok, a megtért gazdagok, meg azok, akiknek ilyen-olyan-amolyan szerepük volt a gazdasági életben, a jobb módú emberek. Észre tetszettek venni, hogy mennyire egyszerűen vihet zátonyra egy gyülekezetet az, amikor ilyen értelmű széttagoltság kezd lenni? Nagyobb szava van annak, akinek több a pénze. Hiszen sokkal jelentősebb módon tud például a gyülekezet fenntartásához hozzájárulni. Azt mondja Pál, állj meg, Timóteus, nehogy az efézusi gyülekezet attól fusson lelkileg zátonyra, hogy a vezetői egyszer csak nem a lelki tartalomra kezdenek figyelni, hanem a várható bevételre, vagy a várható képviseletre, a társadalmi képviseletre, arra, hogy kinek hol, milyen módon esik a szava latba majd egy-egy bizonyos témának a felvetődésénél. Mások bűneiben részes ne légy. Ez egy nagyon-nagyon kijózanító üzenet Páltól. Azt mondja Timóteusnak, hogy most nézd meg, Timóteus, hogyan lehet mások bűneiben részesnek lenni. Vétkesek közt, cinkos, aki néma, mondja a magyar költő, ez se Pál nem ismerhette, se Timóteus, de nagyon reális. Valóban vállaljuk szívesen alkalomattán a cinkosságot? Sokszor a szeretetre hivatkozva azt mondjuk, hogy á, nem, hát igazán testvérek, ebből nem szabad ekkora ügyet csinálni, meg hát most jobb, ha behunjuk a szemünket, nem kell mindent észrevenni, és igazából ne szólj, nem fáj fejem, és jobb nekünk, hogyha nem keveredünk bele, és akár még elő is tudunk szedni mindenféle minket igazoló igéket, csak azért, hogy igazoljuk a hallgatásunkat, gyávaságunkat, némaságunkat. Azt mondja Pál, a részrehajlás az egyik lehetőség, de belekeveredhetsz mások bűneibe, a hallgatás árán is. Istennek a szolgája nem arra van, hogy behunja a szemét ott, ahol Istennek mondani valója van. Ha valaki erről részletesebben akarna olvasni, Ezékiel proféta könyve 33. fejezetét hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe. Tudom, hogy ez az Ószövetségben van, de hogy az elhívott szolgának, a profétai küldetéssel bíró embernek a felelőssége mit sem változott, az Új Szövetségben sem, azt az Új Szövetség sok-sok száz igéje fényesen igazolja. Aztán itt van egy másik mondat. Tisztán őrizd meg magad. Nehéz dolog tisztának maradni, hogyha a környezet szennyes, vagy hajlamos a piszkolódásra. Hogy lehet magunkat tisztán megőrizni? Úgy, hogy közel sem megyünk a többiekhez? Hát ettől nem leszünk tisztábbak. A tisztán megőrzés az azt jelenti, hogy miközben tudom, hogy milyen a környezet, közben folyamatosan ott vagyok az Úr előtt, imádkozom, hogy Uram, Te voltál az, aki idejöttél erre a világra, mindenekben kísértést szenvedtél, de nem estél bűnbe. Én nem tudom magamról, hogy olyan erős lennék, mint Te, de Te ugyanolyan erős vagy, mint korábban. És Te azt mondtad, hogy Te bennem fogsz élni, és ez az egyetlen reménységem arra, hogy tudjak Krisztus követőjeként tisztán megmaradni, szembefordulni a kísértéssel. Mert hogy az álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, nem valami kegyes maszlag, hanem egy valóságos lehetőség. Nyilván ez harcot jelent. Ezek között a harcok között az ember néha meggyengülhet. És Pál apostol pontosan tudta, hogy Timóteus vívódó ember, harcoló ember, tusakodik belül a külvilágnak és a vallásos, a gyülekezeti külvilágnak mindenféle problémája meglehetősen sok teherként nehezedik rá. És akkor azt mondja neki, tessék csak figyelni, ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrod gyakori gyengelkedésére való tekintettel, élj egy kevés borral is. Hát Pál apostol, hogy mondhat ilyet? Hát nem azt mondja neki, hogy mivel a gyomrod és egyébként is hajlamos vagy gyengelkedésre, hát tessék még többet imádkozni, meg még annál is többet imádkozni. És hogyha ez nem használ, akkor még többet imádkozni. Hát hogy jön ide a bor? És még mielőtt valaki azt hiszi, hogy hazabeszélek, szeretném mondani, hogy én tökéletesen megértem Timóteust, aki ezek szerint úgy döntött, hogy ő már pedig nem fog bort inni, hiszen nagyon-nagyon sok évtizeden keresztül mondtam azt, hogy egyetlen kortyot sem, amíg egy orvos azt nem mondta, hogy eldönthetem, hogy egész életemben gyógyszert fogok szedni, vagy pedig ha úgy érzem, hogy valami billeg a gyomrom táján, akkor este közvetlenül lefekvés előtt körülbelül 3-4 centiliter, nem vödör meg boros üveg, hanem 3-4 centiliter vörösbort igyak meg, ez nagyon sokat segíthet. Gyógyszerként. Egyébként Pál apostol is gyógyszerként ajánlja. Nem azért, hogy Timóteus rájöjjön, hogy hát kismértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság, mint ahogy azt valaki egyszer mondta, hanem azért, hogy bizonyos fertőzések, amit úgy látszik, hogy abban a korban is lehetett kapni, gyógyszereként ezt nyugodt szívvel használja. De hát ez nem ellentétes a hitünkkel? Az az igazság, hogy most egy olyan időszakban élünk, amikor újra és újra azt hallgatom, hogy majd az Úr segít bennünket, és ezért például a koronavírus ellen sem kell se oltást kapni, semmit nem kell, mert ha igazán hívők vagyunk, akkor még csak el se kaphatjuk a betegséget. Szeretném mondani, hogy az Isten által adott lehetőségeinknek a használata, ami például a tudományos eredményeknek és kutatásoknak a következményeként rendelkezésre áll, az nem Isten ellenére való dolog. Tudom, hogy valakik azt mondják erre, ők nem hajlandók, semmi mást, csak az imádságot. Ezt elfogadom, tiszteletben is szeretném mindenkinél tartani, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor az Isten mindjárt a teremtés elején azt mondta, hogy uralkodjatok a földön, akkor a tudományra is felszólított egyben, és a tudomány az nem Istennek az ellensége, bár azzá is válhat, de eszköze is lehet a mi életünkben. Hadd legyen ez az én véleményem a Biblián alapulva, és azért, hogy még egy megerősítést használjak, amikor azt mondja Jakab apostol, hogyha valaki gyengélkedik, hívja magához a gyülekezet véneit, kenjék meg olajjal, és imádkozzanak érte, és az Úr felsegíti, akkor összesen azt az információt nem szoktuk sokszor elmondani, pedig szószékről illene, hogy abban az időben minden olyan gyógyszer, ami nem a borhoz, tehát a szeszhez kötődött, amit fertőtlenítésre is használtak, ezt tessék nyugodtan megnézni, az irgalmas samaritánus történeténél használja ezt az Úr Jézus maga, hogy borral mosták ki a sebeit, azzal tudott ott hirtelen fertőtleníteni, szóval minden gyógyszer zsírban oldódó, vagy olajban oldódó gyógyszer volt, ebből adódik, ugye a kenőcskészítők ezt használták, Ószövetségben számos esetben lehet ezzel találkozni, de mindenkinek a lelkiismeretét szeretném bátorítani arra, hogy az igének az alapos tanulmányozása mellett tessenek bátran elfogadni azt, ha Isten rendelt valamire egy gyógyszert is. Timóteusnak akkor Pál gyógyszerként ajánlotta azt, hogy egy kevés borral éljen, és nagyon bátorítok mindenkit, aki ellene van a gyógyszereknek, hogy gondolja meg, hogy Isten egyébként azért adta a mentát, a kamillát, és még sok mindent, a természetes gyógynövényi alapú dolgokat is, mert úgy döntött, hogy ha szükségünk van rá, fölhasználhassuk. Talán ezzel egy kicsit túl sok időt töltöttünk el, de talán nem véletlenül. Most viszont hadd kérjek mindenkit arra, hogy lapozzunk a Timóteushoz írt második levélhez. Mert hogy a második levél és az első levél között több mint 15 év eltelik. Csak ugye a mi Bibliánkban egy lapozás. De magának a két levélnek a születése között nagyon-nagyon sok idő van. Közben Pál apostol már visszament Jeruzsálembe, ott fogságba esett, utána bebörtönözték, utána sok minden történt, éveken keresztül hányódott egyik börtönben, másik börtönben, ott Cézáreában és egyéb helyeken, aztán elindult Rómába, és Rómában egyszer már kiszabadult, és aztán visszakerült a fogságba, itt erről a körről nem sok mindent tudunk, de az első védekezésnél fölmentő volt az ítélet, és aztán, amikor a Timóteushoz írt második levelet írja, akkor már 67 környékén járunk Krisztus születése után, ami a halálos ítélet kimondása után van, ami azt jelenti, hogy Pár már gyakorlatilag ezt a levelet a síralomházból írja, és azt írja Pál Timóteus fiának, eszembe jutott az édesanyádban és a nagyanyádban levő szeretet, és most hadd olvassam a 6. verstől, amit akár mindenki velem is olvastat, ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát, ami Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját. És amikor az ember idáig eljut, akkor azt mondja, hogy na-na-na, hát mi történt ezzel a Timóteussal? Hát amikor az első fogságból a Filippieknek levelet írt Pál, a 2. fejezethez, ha lapozunk, minnyáján megtaláljuk, akkor még így írt Timóteussal kapcsolatban a 19. verstől, remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjak, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak a dolgaim. Hát ez egy óriási dicséret. Hogy lett ebből az óriási dicséretből ez a ne szégyeld az evangéliumot, ne szégyelj engem se az ő fogját, emlékeztetlek, hogy gerjeszt fel a benned levő kegyelmi ajándékot, mert hogy nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát kicsúszott Timóteus lába alól a talaj. Még mielőtt bárki végletes következtetésekre jutna el, hadd mondjam, hogy a hívő ember élete az naponkénti harcokból áll. És Timóteusnak is meg kellett harcolni a harcokat. És abban az időben, amikor a 2. levél íródik, már egy császárváltáson is túl vagyunk, Nérónak hívják az új császárt, kegyetlen, elképesztően goromba, narcisztikus, semmi se szent a számára, és ebben az időben nagyon-nagyon-nagyon sokan megrendülnek. Ha egy picit odébb fogunk lépni ebben a fejezetben, a 15. verset tessenek megnézni. Tehát Timóteushoz írt 2. levél, 1. fejezet, 15. verse. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Hát ez nagyon megdöbbentő. Ázsiában nem akarnak gyakorlatilag tudni Pálról. Hát az összes ázsiai gyülekezet, ha nem is direkt módon, de közvetlen módon, legalábbis az alapítójukat kell, hogy tiszteljék Pál apostolban. Hát Efézusból zendült ki az evangélium Ázsiába. Mi történt? Nagyon egyszerű. Amikor a politikai szelek változnak, akkor megváltozhat az emberek hozzáállása is. Tehát egy hívő embernek nem változhat meg az hozzáállása. Mit is mondott Timóteusnak? Nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogyha másfajta szelek fújnak, nem fogunk megijedni? Én azt hiszem, kedves testvéreim, hogy nem ártana szembenézni a borotválkozó tükrünkkel, bár itt most valószínűleg a nőtestvérekhez egy kicsit zokon veszik, hogyha ilyesmit mondok. Tehát tessék mindenkinek belenézni alaposan a tükörbe, inkább így mondom, és megkérdezni magunktól, hogy rémültél már meg? Nagyon. Ha ezt valaki azt tudja mondani, hogy ő bizony soha, akkor szeretném megvigasztalni. Majd fog. Ezt a tapasztalatot senki ki nem hagyja, hogy az életének bizonyos időszakában egyszer csak rá kell arra döbbennie, hogy nekem most át vagy bét kell mondanom. Nekem most állást kell foglalnom. Nekem most ki kell mondani, hogy a változó körülmények ellenére akarok Krisztus mellett maradni. És ez azt is jelenteti, hogy és akarok a gyülekezet mellett maradni. Akarok az én testvéreim mellett maradni. Vállalom a közösséget. Milyen sokan vannak, akik átélték már azt, hogy korábban testvérek bizonyos helyzetben meg se ismerték őket. Hát hogy lehet ez? Nagyon egyszerű. Isten időről időre megengedi azt, hogy beinduljon a rosta. És én azt hiszem, hogy most, amikor ezt az ige hirdetést elmondom, éppen elindult a rosta, kedves testvéreim, és elkezdődött az ítélet az Isten házán. És ez nem azt jelenti, hogy egymás után csap a villám a templomokba, lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha ezt így látnánk, hanem kiderül az, hogy kinek mennyit ér a hite. Kiderül az, hogy valaki féli az Istent, szolgálja az Istent, és lehet, hogy potyognak a könnyei, és lehet, hogy remeg a gyomra, de azt mondja, hogy az Úrért megmaradok, az Úr mellett kitartok, ő az én megváltóm. Mert ha nem, akkor menthetetlenül belesodródunk a tagadásba, az egymás elárulásába, minden olyanba, amire nézve az Úr Jézus azt mondta, hogy mielőtt ő visszajön, amolyan ismertető jel lesz, hogy megtagadják egymást az emberek. Ez nem vidám dolog, nem is biztató dolog, na de én azok között leszek, akik megtagadják a testvéreiket? És kedves hallgatóm, ön vagy te, melyik kategóriát fogjuk képviselni? És Pál azt mondja Timóteusnak, ne szégyeld, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemmel, ez már második fejezet. És amit tőlem hallottál sok tanúbizonyság mellett, add át másoknak is, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És ez olyan szempontból is rendkívül fontos, hogy csak ezen az úton lehet megmaradni a hitben. Úgy összegzi ezt a harmadik fejezetben majd Pál apostol, te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiochiában, Ikoniumban, Lisztrában értek, most visszautal Pál apostol egészen a szolgálata kezdetére, amikor még Pál gyermek volt, de azt mondja, hogy te gyermekkorodtól ismered már az írásokat. És az, hogy te közben az én tanítványommá lettél, követőjével lettél mindannak, amit én hiszek és tanítok, ez összekapcsolódik. Fölvetődhet a kérdés, vajon ez a megrázó, felrázó levél mennyire volt hatásos Timóteusra? Örömmel mondom el, hogy egészen biztosan, igen jelentős mértékben, hiszen a zsidókhoz írt levél az utolsó fejezet, a 13. fejezet utolsó soraiban, miközben túlságosan sok nevet nem hoz elő ez a levél az akkor élők és szolgálók névsorából, de ezt írja a 13. fejezet 23. versében. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak vele együtt titeket. Milyen megdöbbentő, ez a Timóteus valóban követője lett Pálnak, és amikor mérlegre tette, hogy saját szabadsága, vagy a Krisztus szabadsága mellett döntsön, akkor képes volt hagyni magát veszni, hogy a Krisztusban új reménységet és új áldást találjon, és a gyülekezeteknek is áldásává lett. Tudjuk, hogy Timóteus később Efézusban vértanú halált halt. De azt is tudjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Timóteus élete mindegyikünk számára példa, mert végigment egy olyan úton, amit Páltól látott, de mégis Krisztustól tanulták, mind a ketten. Hadd kívánjak valami hasonlóan gazdag életet mindegyikünknek. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és szeretettel köszöntelek benneteket is, akik a mai Bibliaórában részt vesztek. Azt hiszem, már is el kell mondani azt, hogy nem az a célja ennek a sorozatnak, hogy mire végighallgatjuk, meg végigbeszélgetjük, mindenkiből depressziós keresztényt formáljunk, vagy faragjunk, hanem pontosan az, hogy rávilágítsunk arra, hogy a Szentírás, amikor azt mondta, hogy szoros a kapu és keskeny az az út, ami az életre visz, teljesen valóságos dolgot állított, de ez nem megharcolhatatlan és nem végigjárhatatlan út. Azt mindenképpen szeretném mindenkinek a szívére tenni viszont, hogy amikor a Szentírást és a mai trendet, a mai általában hangzó biztatásokat meghallgatjuk, akkor egy elég nagy szakadék tátong a Szentírás üzenete, meg a mai üzenetek között, és ellentétes a Szentírás üzenetével, a problémamentes, meggazdagodással kecsegtető keresztény üzenet. Mert hogy nem keresztény üzenet. Krisztus üzenete az, hogyha ő szenvedett, nekünk is vállalni kell, de azt ígérte, hogy megtart. Még mielőtt egy újabb ige hirdetésbe bonyolódnék itt az elején, már is továbbadom a szót, és köszönöm, hogy bízhatunk abban, hogy aktívan részt fogtok venni ma is ebben a beszélgetésben.
3: Én most fiatal hallgatóként és bibliaóra résztvevőként szeretnék az idősebbekhez szólni. Ugyanis nemrég az én életemben is volt egy ilyen timóteusi töréspont, ha lehet ezt így fogalmazni, tehát egy kis elcsüggedés, egy nehézség, és szükség van arra, hogy bátorítsatok, erősítsetek minket, hogy újra és újra a sínre állítsatok bennünket, úgyhogy ne hagyjatok minket elveszni fiatalokat, mert bárhogy is duzzadunk az élettől, bizony mi is megállunk, és nagyon sokat számít az, amit a ti életeteken látunk, hogy ahogy Timóteus is tanult Páltól, és látta az ő életét, ahogy a Krisztust jelenítette meg neki Pál, hogy mi mit látunk a ti életeteken, ezt próbáljuk követni, és mi is olyanokká szeretnénk válni, mint ti. És köszönjük, amikor foglalkoztok velünk, és szerettek minket.
2: Hát ez egy nagyon különös bekezdés volt. Erre mi idősebbek szívesebben mondjuk azt, hogy hát nem ér a nevünk, mármint, hogy nem minket kell követni. Ez megint nagyon nem biblikus, mert Pál apostol azt mondta a korintusi gyülekezetnek, legyetek az én követőim, amint én is a Krisztus Jézusé.
4: Ha már így az elején szóba került, hogy Timóteusnak is szüksége volt erre a bátorításra, amit itt a második levélben az apostol hát intéz felé, mert hát igen, vagyunk így hívő emberek, hogy néha elcsüggedünk, néha hajlamosak vagyunk arra, hogy hát a keskeny út szélét próbálgassuk, és hát nagyon fontos ez a bátorítás, és szóba került a ige szolgálatban az a gondolat, hogy hát megváltozott a rendszer, megváltoztak a körülmények, új császár jött, és sokkal rosszabb idők fújtak a keresztényekre, és egy másik aspektus is eszembe jutott, hogy mind a mellett az is igaz, hogy az emberek szeretnek a győztes oldalon állni, és szeretik, hogyha olyan barátaik vannak, vagy olyan lelki gondozók, vagy lelki pásztorok, vagy misszionárisok veszik őt körül, akiknek hát nagy gyülekezetük van, jól megy a szekér, sokan hallgatják a tanítást, és nem egy olyan könnyű dolog fölvállalni akkor is a misszionárussal való közösséget, vagy a lelki pásztorral való közösséget, hogyha ez a személy éppen a hite miatt nagyon komoly veszteségeket él át, bebörtönzéseket, meghurcolásokat. Hallottam én is ilyet az elmúlt rendszerből, és hát szeretünk mi a győztes oldalon állni, szeretünk, hogyha győztesekkel vagyunk körbevéve. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Aztán egy idő múlva pedig a tanítványaihoz úgy szólt, hogy vajon ti is el akartok-e menni. És az Úr Jézus, mikor kezdett közeledni a Golgotai kereszt időpontja, akkor tudjuk, hogy még Péter is megpróbálta őt lebeszélni, hogy nem történhet ez meg vele, nem történhet meg, hogy az ő mestere valahogy vesztes legyen. Jó lenne ebben megerősödni nekünk keresztényeknek, nekem magamnak mondom elsősorban, hogy próbáljak kitartani az Úr Jézus mellett, és azok mellett, a követői mellett, és fölvállalni a sors közösséget azokkal, akiket hát a környezetük adott esetben megvet, kigúnyol, stb. Tehát rossz élethelyzetbe kerül.
5: Hát én Julira szeretnék egy kicsit reagálni, már bocsánat, miközben Béci gondolataival teljes mértékben egyetértek, de egy kicsit visszautalnék még Juli fölvetésére, hogy nagyon szépen köszönjük a biztatást, de mindig kettőn áll a vásár. Annak lehet tanácsot adni, és azt lehet biztatni, aki ezt elfogadja, és aki hajlandó meghallani. Ugyanezt a gondolatot folytatva, viszont azt meg kell, hogy állapítsam, hogy Pál apostol nem ismerte a modern lelki gondozás és a modern tanácsadás szabályait és fortéjait, ugyanis jelenleg szigorúan tilos egy lelki gondozónak direkt, konkrét utasításokat mondani, hanem olyan rávezető kérdésekkel kell támogatni a hozzáfordulót, hogy tulajdonképpen önmagától jöjjön rá arra, hogy mit is kellene tennie. Ezt most már odáig vittük, hogy igazából egy pedagógus sem mondhatja azt a gyereknek, hogy rosszul fogod a tollat, vagy ezt így nem szabad csinálni, mert ez megalázó szegény gyerekre nézve, hanem azt kell kérdezni, hogy nem gondolod, hogy úgy jobb lenne? Na most nem akarok gúnyolódni, de van olyan élethelyzet, és itt most már ez borzasztó komoly, amikor nincs más választás, hanem rövid, célra törő utasításokat kell adni. És itt Pál apostol rövid, célra törő utasításokat ad szeretett fiának. Ugyanis nincs idő, bocsánat, a rávezetgetésre. Ha ég a ház, akkor nincs idő arról beszélni, hogy hát nem gondolod, hogy talán vizet kéne szerezni, vagy hívni a tűzoltókat. Nem, csinálni kell, amit tudsz. És nagyon sokszor ilyen a hívő élet is, és én úgy gondolom, hogy a gyülekezeteknek egyik fő baja az, hogy nem fogadjuk el azt, hogy vannak olyan emberek, lelki atyák, ugye erről beszél a Biblia, akiknek igenis feladatuk az, hogy észrevegyék a bajt, és ha kell, utasításokat adjanak, és legyenek olyanok, akik pedig ezt meghallják és csinálják. Mert a katonaság se úgy működik, hogy mindenki a saját feje után megy, hanem van a parancsnok, és mindenki azt csinálja, amit mond. Vagy a rendőrség, vagy az orvos társadalom is így működik. Amit a főorvos úr mond, csinálja a nővér is, és mindenki. Így kéne működni a gyülekezetnek is, persze isteni vezetés kontrollja alatt.
6: Én Bécihez csatolnék egy kicsit vissza. Ugye van ez a mondás, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, és ez sajnos a gyülekezetekben is igaz. Nagyon látványos és szórakoztató és megrendítő előadásokat lehet hallani különböző missziómunkásoktól, hogy milyen fantasztikus dolgokat éltek át. Velem is volt, ami magával ragadott, egészen addig, amíg meg nem tudtam, hogy valójában milyen élete van ennek az embernek, és az nagyon kiábrándító volt, és fájdalmas lelkileg. Úgyhogy egyfelől ezzel nagyon vigyáznunk kell, hogy mi az, amivel úgymond a ránk bízottakat, vagy a tanítványainkat szeretnénk megnyerni, hogy hogyan mutatjuk be Istent, hogy mint egy cirkuszi rendezőt, vagy ilyesmi, vagy pedig mint mindenható Istent, aki a mi atyánk. És azt gondolom, hogy Pál apostol munkájában, Timóteus felé végzett szolgálatában ez lehetett az egyik kulcs, hogy hiteles volt. És Timóteus tudta azt, hogy amit Pál mond és ír, az úgy van. És egy másodpercig nem kérdőjelezte meg azt, hogy ez vajon Istentől van-e, vagy hogy ez egy tiszta dolog-e, mert tudta és megélte azt, hogy Pál apostol egy hiteles ember. A mai világban sajnos nagyon kevés ilyen hiteles ember van, de érdemes őket megkeresni és rájuk hallgatni, őket figyelni, az életüket.
7: Nekem a bátorítás, kitartás, megfáradás témakör kapcsán eszembe jutott valami, amit egy számomra nagyon kedves lelkész mondott egyszer nekünk. Azt mondta, hogy ő egy nem hívő környezetben nőtt föl, és miután megtért, ő tudta, hogy elhívás van Istentől, és ő úgy gondolta, hogy rögtön megy a misszióba, ráadásul olyan területre ment, ahol emberileg nézve elég veszélyes, és ő úgy is gondolta, és mártírhalált fog halni egy-két éven belül a mindenhatóért, és akkor ezzel ő befejezte a földi pályafutását. És azt mondta, hogy így utólag visszagondolva mindig mosolyog önmagán is a fiatalos lelkesedésén, de neki keményen meg kellett tanulnia azt, amit szeretne nekünk továbbadni, és most készíteni minket arra, hogy a hívő élet az egy maratoni futás. Ahol bizony az elején az ember úgy érzi, hogy szuper, rohanok, van egy csomó energiám, és hogy többször lesznek olyan pillanatok a futás során, amikor az ember úgy érzi, hogy ki van zárva, hogy tovább tudok menni, hogy föl kéne adni, hogy nem kapok levegőt, hogy szúr az oldalam. Most én személy szerint kimondottan szeretek futni, de maratoni távval még soha nem estem kísértésbe megpróbálkozni, de annál jóval rövidebb távnál is tudom, hogy milyen az, amikor az ember föl akarja adni, mert szúr az oldala, vagy úgy érzi, hogy nincs levegője. És ennek kapcsán nekem sokszor úgy kapcsolódik össze ez a történet és a maratoni táv, hogy Pál apostol noha személyesen nem tudott ott lenni, de így a távolból, úgy lelkileg az éppen nagyon-nagyon gyenge, alig tudok tovább menni Timóteusba, egy kicsit belekarolt, hogy segítse a következő pár száz méteren, hogy tovább tudja futni a maratoni távot. Én sokszor gondolkozom azon, hogy mekkora felelősség ez, hogy észrevenni a környezetünkbe azokat a testvéreinket, akik éppen úgymond a maratoni távon egy nagyon nehéz szakaszban vannak. Észrevesszük-e őket, és hogyha úgymond fizikailag nem is vagyunk ott, és valamilyen okból kifolyólag úgymond nincs is lehetőségünk arra, hogy tudás

0: Re áll, segítsem a többiek maratoni távját.
1: Bár én nem a Juli korosztályához tartozom, inkább a nagymamájáéhoz, de azért mégis csak most hálaadással szeretném említeni azokat az előttem járókat, akik annak idején nekem példaképeim voltak, amikor én egy teljesen hitetlen környezetből, ezt tudják rólam többen, eljutottam abba a gyülekezetbe, ahova ma is járok, és ott megtérhettem, és hát egy csetlőbotló emberként kerülhettem össze olyan csodálatos emberekkel, akik még az ébredésnek az átélői és örökösei voltak, csodálatos emberek, nagyon hálás vagyok őértük. Én már azt tapasztalom viszont, hogy a fiatalok között bizony nagyon sokan vannak olyanok, akik már a mai korszellemből adódóan a tekintély ellen és az eddigi alapértékeink ellen lázadoznak és feszegetik a kereteket nagyon, és bizony a gyülekezetben is sok-sok gond van az ifi csoportokban. Mert ők inkább azt a vonalat akarják képviselni, hogy a szeretet mindent elfedez. Ezért értsük meg azt a társunkat, aki nem lánynak akar udvarolni, vagy fordítva, és egyáltalán azért ne tegyük tönkre a barátságunkat, de hogy ne csak a fiatalokról beszéljek. Most folyamatosan téma volt a gyülekezetünkben például az, hogy gondolkozzanak el a szülők, nagyszülők azon, hogy szintén a szeretetre hivatkozva gyáván elhallgatjuk a véleményünket a gyerekeink és unokáink dolgaival kapcsolatban. Mert ha én az unokámnak azt mondom, hogy édes lelkem, én úgy látom, hogy most te nem jó irányba indultál el, hát mit fog ő szólni, ezzel én elveszítem az ő szeretetét, tehát mit teszek? Gyáván meghunyászkodva hallgatok, és végignézem, amit csinál. Mivel én is nagymama vagyok, tudom, hogy ez még inkább jelenlévő probléma, mint ha a gyerekeimre gondolok, mert ők már azért elindultak egy úton. De az unokáinkkal kapcsolatban bizony nagyon magunk elé kell tartani a bibliai tükröt, hogy ne majom szeretettel szeressük őket, még akkor se, ha esetleg éppen fölcsattannak és hátat fordítanak, és egy pár hétig nem jelentkeznek, akkor is nekem igenis kötelességem szeretettel figyelmeztetni őket, hogy valami nagyon nem jó dologba akar belemenni. Úgyhogy erre én szeretném felhívni az idősebb generáció figyelmét, mert mi nagyon szeretjük az unokáinkat, és bizony sokszor elfogultan és majom szeretettel.
2: Timóteusnak szerencséje volt, mert nem állt

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 19 perc. A Tórából ezen a héten a két távó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése Midőn bemégy Kánoán országába. Mózes 5. könyve 26-1-től 29-8-ig. Ígei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28-1-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a kétávó heti szakasz kapcsán alábbi írásában Szerdó Cervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi kétávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukótáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. Rózs Hásáná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is fölhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban a kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rózs Hásáná előtt e hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rózs Hásánát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy fölébressze a lelket, kizökkentse az önelégültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát velük ment.

Ahhoz, hogy a százados szolgája meggyógyuljon, szükség volt az őt szerető emberek szolgálatára, könyörgésére. Nélkülük ez a csoda nem történhetett volna meg. Nincs ez másképp a mi életünkben sem. Időnként mi szorulunk rá mások segítségére, imáira. Máskor pedig minket hív az Úr arra, hogy beálljunk a résre, és imádkozzunk embertársaink szabadulásáért, gyógyulásáért és üdvösségéért. A Szentlélek kell, hogy vezessen minket ebben. Meg kell tanulnunk együtt mozdulni vele a spontán imában, a dicsőítésben, vagy akár a nyelv imában. A lélek karizmái, mint például a bölcsesség szava, vagy a megkülönböztetés ajándéka, képessé tesznek bennünket arra, hogy érzékeljük, hogy egy szükséghelyzetben miért kellene imádkoznunk. Minden alkalommal imádkozzatok a lélekben könyörögve és imákat mondva. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.

közben járás, a másokért való imádság nem olyas valami, ami csak egyes kiválasztott vagy különlegesen tehetséges emberekre korlátozódik. Ez minden keresztény ember hivatása. Ezáltal mindannyian részt vehetünk Jézus üdvözítő munkájában. Egy hatékony fegyver a kezünkben, hogy általa felülkerekedjünk a gonosz lélek tervein, hogy visszafoglaljuk azt, ami Istenhez tartozott, de a gonosz jogtalanul elbitorolta. Isten rád is számít ebben a harcban. Arra vár, hogy közben járj azokért a helyzetekért, ahol a Szentlélek erejére és beavatkozására szükség van. Mi a te válaszod erre?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 29-e. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 28-tól 31. versig. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. A hetet úgy kezdtük, hogy a név kötelez. Megállapítottuk, hogy Krisztuséi vagyunk, és így aszerint is éljünk. Most másik oldalról vizsgáljuk meg a Krisztus melletti elköteleződésünket. Azáltal, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, és így Isten üdvtervének részeseivé lettünk, feljogosítást kaptunk arra, hogy Isten örökségébe fogadott gyermekeinek neveztessünk. Ezzel jogokat is kapunk. Jogunk van mennyei apukának szólítani az atyát. Jogunk van oda menni hozzá minden kérésünkkel, hálaadásunkkal. Jogunk van bizonyságot tenni róla, és a mi bizonyságunk igaz, amennyiben valóban az atyáról szól. Jogunk van ígéreteire hivatkozni. De nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is. Kötelességünk az atyához méltó életet élni, azaz törekedni a megszentelődésre. Kötelességünk bizonyságot tenni a hitünkről. Kötelességünk úgy szeretni egymást, ahogyan a fiú szeretett bennünket. Kötelességünk gyümölcsöt teremni Isten dicsőségére. Isten gyermekeként élni kiváltság és felelősség is. Szabadságunk van Istenben, mert kegyelméből élünk. De ezzel a szabadsággal nem élhetünk vissza, mert akkor szégyent hozunk arra a névre, amelyről neveznek bennünket. Krisztuséi. Legyünk alázatos névhordozói Istennek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: amíg nem kaptam sztrókot. Hálát adok Istennek, hogy megőrizte az életemet, és még mindig tudom használni a jobb oldalam, bár sokkal gyengébb lett. Nagyon szépen visszanyertem a mozgásom a rehabilitáció alatt, de hazatérésem után 2 hétre övsömöröm lett. Egy pár hónapra rá pedig a sürgősségire kerültem epekő problémák miatt. A folyamatos imádságaim ellenére ezek az akadályok elkeserítettek. Azonban egyik reggel visszaemlékeztem életem során, mi mindent tett értem az Úr. Hálát adtam ezekért, és a hitem erősödött. A mai olvasmányban a tanítványok azon aggódnak, hogy nincs kenyerük, Jézus pedig megdorgálja őket, emlékeztetve őket a csodákra, amiket tett a múltban. Amikor én is visszaemlékezem a csodákra, amiket Isten tett az én életemben, akkor megnyugszom, hogy rábízhatom magam a nap következő részében is. Atyánk, ha elcsüggedünk, emlékeztes minket a te áldásaidra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat, a hitem megerősödik, amikor visszaemlékezem Isten áldásaira. Imádkozzunk a sztrókból gyógyulókért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Gerzsenyi Sándor, Mózes halála. Mózes pedig felmegy a Nébó hegyére, Kánaánnal szemben, Pizgá tetejére. Számadása van itt, ez már az utolsó. Azután jöjjön a jéghideg koporsó. Kánaánba néz most, ígéret földére, oda viszi népét, immár 40 éve. De nem csak előre, visszafelé is néz, és édes megnyugvás tölti el szívét, mert bárhová tekint, mindig csak azt látja, hogy az Úristen volt Izraelnek atya. Ő hozta át népét a vörös tengeren. Ő állt bosszút értük sok ezer emberen. Tűzoszlop és felhő nem őtől leszállott, s viharokban mindig oldalukra állott. Éheztek, megnyílt az egek csatornája, és hulltak a fűrjek, szállt a menny mannája. Sziklából vizet csalt szomjazóknak elő, száz csatában ő volt karjukban az erő. Bár orcáját gyakran megszomorították, mégis ideértek. A megígért ország itt van már előttük, oda lehet menni, s mire oly hőn vágytak, birtokukba venni. Áll Mózes a hegyen, múltba visszanézve, de előre mutat Kánaánba.

Nem földére, s csak ez egy szót súgja, mindent megköszönve. Istenem, Istenem, s leomlik a földre.

0: Az igazi keresztény a szegény emberek barátja.
1: Jézus nyomában járva. Amikor alkalmunk van, cselekedjünk jót minden emberrel, különösképpen hitünk házanépével. Galácia belieknek írott levél 6:10. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus ránk bízta, hogy gyülekezetünk szegény tagjairól gondoskodjunk. Szegények mindig lesznek közöttünk, és megváltunk, személyesen bennünket tesz felelőssé, értük. Amint egy igazán jó család tagjai gondoskodnak egymásról, szolgálva a betegeknek, támogatva a gyöngéket, tanítva a tudatlanokat, nevelve a tapasztalatlanokat, így a hit háza népének is gondoskodnia kell elesett tagjairól. Az Úr nagyon sok keresztényt számon kér majd, akik Krisztus szavait hirdetik másoknak, de nem éreznek együtt hittestvérükkel, aki kevésbé sikeres és szerencsés, mint ők. Az igazi keresztény a szegény emberek barátja. Ezért úgy bánik a bajban lévő, szerencsétlen testvérével, mint egy gyönge, érzékeny növénnyel. Isten azt akarja, hogy az ő szeretetének és kegyelmének követei legyünk a betegek és szenvedők között. Figyeli, hogyan bánunk egymással. Figyeli, hogy Krisztus lelkületével közeledünk-e magas és alacsony rangúakhoz egyaránt. Az Úr szegényei tekintetében nincs semmi kétség, minden esetben segítenünk kell őket úgy, ahogyan az javukat szolgálja.

0: Erőforrás.
1: Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve, 40. fejezet, 29-től 31. versig. Milyen törékeny és sebezhető a lényünk. Mennyire megvisel a fáradtság, az elme terhei, és az érzések, amelyek megfosztanak minket az élet energiától. Harmóniára lettünk teremtve. Arra, hogy csodálatos testünk erőit kiegyensúlyozottan használjuk, hogy szellemi és fizikai erőinket egyformán használjuk. De a bűn egyensúlytalanságba hoz bennünket és megakadályozza a harmóniát. Az egyensúly inkább az egyik oldalra billen, és még ha abban a pillanatban nem is tudatosul, a harmónia törvényének áthágását megérezzük, és ekkor belátjuk a hibát. Mégis az erőforrása mindig kéznél van. Az élet terhei, a napi kötelességek, a belső vívódások és a lelki küzdelmek gyakran olyan súllyá válnak, amit szinte lehetetlennek tűnik hordozni. A fáradtság nem csak testi, de lelki is lehet. Az önmagunkkal való küzdelem, másokért érzett felelősség vagy a folyamatos szolgálat gyakran kimerít bennünket. Jézus nem csupán együtt érez velünk, hanem meg is tapasztalta a kimerültség legmélyebb formáit. Testileg, lelkileg, szellemileg. Mégis az Atyához fordulva mindig új erőt merített. Nem kell egyedül hordoznunk a terheinket. Jézus nem csak megérti a fáradtságunkat, hanem vállalja is velünk együtt a terhet. Ő hív, hogy helyet cseréljünk. A mi nehéz terhünket az ő békessége váltsa fel. A szanatóriumban terapeutaként dolgozva nagy előny, hogy tudom, honnan meríthetek erőt. Emlékszem egy napra, amikor a testem úgy érezte, hogy megadja magát. Figyelmeztetett, hogy újra megpróbálom ledolgozni az erőmet. A terápián végig görcsöltem, és már majdnem feladtam az aznapi utolsó kezelés elvégzését, mert már nem maradt erőm. De Isten lelke térdre kényszerített. Atyám, köszönöm, hogy megengedted, hogy érezzem ezt a fáradtságot, hogy lássam a semmiségemet, hogy lássam, hogy a saját erőmből fáradoztam, nem a te erődből, hogy hozzád jöjjek, és felismerjem, hogy minden tőled származik. Te tartod fenn az életet, és amikor te munkálkodsz rajtam keresztül, és hagyom magam teljesen általad vezetni, akkor a teljes erő ígérete beteljesedik, és téged lehet tisztelni. Ennek a napnak az utolsó órája úgy telt el, mint egy perc. Ez egyike volt azoknak az alkalmaknak, amikor Isten az utolsó kezeléskor a betegnek megismertette Krisztus szeretetét. Mennyire munkálkodik Isten rajtad keresztül? Ha kapcsolatban maradsz a szőlőtőkével, a nedv mindig eléri az ágadat, és pillanatról pillanatra megújítja az erődet. Az Úr soha nem kívánja, hogy saját erőnkből küzdjünk meg a nehézségekkel. Ő azt akarja, hogy minden gondunkkal hozzáforduljunk, és ő erőt ad a megfáradtnak, megújítja a lankadókat.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 4. fejezetének 18. verséből olvasom. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Az Újszövetségi ige Pál Filippibeliekhez írt levelének 4. fejezetének 12.-13. verséből szól hozzánk. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem. Nagyapám sokszor sürgött forgott a konyhában, hogy segítsen az édesanyjának. Érdekelte, hogyan készülnek a finom ételek. Bizonyára kóstolót is kapott. A II. Világháború végén orosz hadifogságba esett. Konyhára került, mert értett a főzéshez. Elmondása szerint jól járt, mert többet ehetett, mint a fogolytársai. De például csalánfőzelék is volt az étlapon. Jól lakás és éhezés. Egy ember életben is változhat a bővölködés és a nélkülözés. Amikor mindenből kóstolhat az ember, és amikor megszűnik a megszokott jólét. Pál apostol is átélt szélsőségeket missziói útjai során. Volt, amikor mindennel ellátták. Volt, amikor nagy becsben tartották a szolgálatát, és bővölködhetett a földi javakban. Gyakran azonban nélkülöznie kellett. A levél címzettjei között is volt, aki ezt jól ismerte. Gondoljunk arra a Filippiben megtért börtönőrre, aki talán maga zárta a legbelső cellába Pált és Szilászt. Jól ismerve a legszélsőségesebb életkörülményeket, még inkább megérthetjük azt a belső motivációt, amellyel Pál élte életét, szélsőséges élethelyzetekben szenvedések közepette, a keresztény ellenes közeg ellenére. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ő a végtelen erőforrás, akitől és aki által életünk van. Bővölködve vagy szűkölködve, de életünk van. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk életünkért, gondviselésedért, hiszen te az égi madaraknak és a mezei liliomoknak is megadod, amire szükségük van. Segíts, hogy ne legyünk telhetetlenek. Ha szenvedünk, ha nélkülöznünk is kell, forduljunk hozzád erőért és kitartsunk. Imádkozunk a nélkülözőkért, akiknek a számunkra természetes létszükségletek sem adatnak meg. Légy te az erőforrásunk életünk küzdelmeiben. Ámen. Az áhítatot Szemerei Gábor Benyámin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem.

A pirkadat még csak ébredezett a Duna felett, aranyszínűre festve Budapest panorámáját. Lilla, egy fiatal egyetemista, a Gellért-hegy tetején állt, és a városra nézett. Szemében aggodalom tükröződött, pedig a kilátás elragadó volt. Nem a közelgő vizsga, hanem egy belső vívódás gyötörte. Ne légy részidős keresztény, Jézus sem volt részidős megváltó. Ezek a gondolatok visszhangoztak a fülében, amit a nagymamája oly gyakran emlegetett régebben. Lilla élete az utóbbi időben maga volt a megosztottság. Az istentiszteletek békéje és a hétköznapok nyüzsgő, olykor kompromisszumokkal teli valósága éles ellentétben állt egymással, mintha két külön életet élt volna. Eszébe jutott Edit néni, a gyülekezet egyik legidősebb tagja, aki mindig olyan sugárzóan nyugodt volt. Lilla, emlékszel a két hídra? Kérdezte tőle Edit néni a múltkor. Van a Lánchíd, ami összeköti Pestet és Budát, és van a Rákóczi híd, ami távolabb van, de szintén összeköttetést teremt. Két külön híd, de mindkettőnek az a célja, hogy átkelj rajta. Azonban az életünkben, folytatta Edit néni, nem két külön hídnak kell lennie, amin átkelünk, hanem egyetlen útnak, amit Jézus jelölt ki. Nincs részidős hit, nincs részidős szeretet, sőt, nincs részidős szolgálat.

Lilla gondolatai hirtelen visszatértek a jelenbe. Egyik barátja, Krisztián, aki nem volt vallásos, nemrégiben súlyos betegségbe esett. Lilla azonnal elkezdett érte imádkozni és meglátogatta a kórházban. Próbálta erősíteni, bátorítani, de belülről érezte, hogy valami hiányzik. Mintha nem tudta volna teljes mértékben átadni azt a reményt és békét Krisztiánnak, amit a hite valójában kínált. Aztán felmerült benne a kérdés. Ha ő maga sem éli meg teljes szívvel a hitét minden pillanatban, hogyan lenne képes másnak hitelesen átadni? Jézus nem csak időnként gyógyított, vagy csak néha tanított. Az ő élete teljes odaadás volt minden pillanatban. Ő nem volt részidős megváltó.

Ez a gondolat mélyen megérintette Lillát. Rájött, hogy a részidős kereszténység nem csupán elméleti kérdés, hanem a hétköznapokban megélt valóság, ami kihat a környezetére is. Ha a hite csak egy ünnepi ruha, amit a hétköznapokra levesz, akkor az a ruha nem tudja befűteni a lelkét a hideg időkben, és pláne beborítani a barátait sem, akik fagyoskodnak. A nap már magasan járt a Gellért hegy fölött, amikor Lilla elindult lefelé. Léptei elszántabbak voltak, mint valaha. Elhatározta, hogy már nem fogja külön választani a lelki életét a mindennapjaitól. A hite innentől nem egy hétvégi hobbi lesz, hanem a légzésévé válik. Először Krisztiánnal beszélt. Nem csak imádkozott érte, hanem teljes szívvel mellette állt, beszélgetett vele a mennyről, a reménységről, a békéről, a gyógyító erőről, ami mind-mind a hitből fakad. Krisztián arcán először látott egy halvány mosolyt. Nem ígért csodát, de megmutatta neki azt a belső erőt, amit Lilla is csak most kezdett igazán megtapasztalni. A következő hetekben Lilla élete valóban átalakult. Nem csak a tanulásban, hanem a barátságaiban, a családjával való kapcsolataiban is megmutatkozott ez a változás. Türelmesebb lett, kedvesebb. A stresszes pillanatokban is megőrizte a belső nyugalmát. Rájött, hogy az igazi békesség és öröm nem a külső körülményektől függ, hanem attól, hogy mennyire engedi meg Krisztusnak, hogy betöltse az életét minden egyes nap, minden egyes pillanatában.

Egyik este, amikor újra a Lánchídon sétált, Lilla megállt. A város fényei ezer apró csillagként ragyogtak a vízen. Érezte, hogy a két híd története most már egyé vált benne. Nem volt többé részidős, hanem egészben teljes szívvel keresztény lett. És érezte, hogy ez a teljesség nem csak neki ad erőt, hanem fényt is szór mások útjára.

amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Kolossébeliekhez írott levél, 3. fejezet, 23. és 24. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Keresztelő János vértanúsága. Keresztelő János vértanúságára emlékeznek a katolikusok ma, augusztus 29-én. Az ünnep neve Szent János fővétele. A vértanúság ünnepe a 7. században került a római naptárba. Keresztelő Szent János asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, meghirdette az ő eljövetelét. Vértanúságáról az evangéliumok tudósítanak, Márk szerint így, miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott és kérhetett, amit szeretett volna. Ez volt Keresztelő János halálának előkészítése. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlt egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Holnap, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. Béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az esemény az idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akikkel ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, 2. fejezet, 11-től 17-ig.

0: Isten a legfelsőbb bíróság.
1: Máig egész pontosan vissza tudok emlékezni rá, mennyire elborzadtam, amikor iskolás koromban 13 évesen tanultuk a náci diktatúra hatalomra kerülését. Egészen addig egy óvó, féltő burokban nőttem fel. Akkor és ott ismertem meg életemben először, mi is a gonoszság valójában. Megrendítő volt látni azt is, hogy annak idején milyen sok keresztény nem ismerte fel ezt a gonoszságot. Felnőtt emberként ma már tudom, hogy utólag visszatekintve könnyűnek tűnik a körülményeket helyesen megítélni, és annak megfelelően cselekedni, de annál nehezebb, ha mi magunk is érintettek vagyunk benne. Ráadásul nagyon jól tisztában vagyok a saját gyávaságommal is. Annál inkább csodálom azokat, akik hitbeli okokból ellenálltak, mint például a holland asszony Corrie ten Boom, aki oly módon volt aktív résztvevője az ellenállásnak, hogy családjával együtt menekült zsidókat bújtatott. Vagy Friedrich von Bodelschwig, aki állást foglalt a fogyatékos emberek eutanáziája, haláluk tudatos elősegítése ellenében. S aki abban a korban, amikor Hitler teljes elköteleződést várt, az alábbi éneksort írta. Immár a szívünk teljesen a Golgotán szenvedőjé. Vagy Dietrich Bonhoeffer, aki nem hagyta magát eltávolítani a szószékről, hanem prédikációiban nyíltan rámutatott az uralkodó rezsim bűneire. És még sok más névvel folytathatnánk a sort. Péter az állami hatalmak elismerésének fontosságáról ír, viszont hozzátesz egy érdekes megjegyzést, ami mellett könnyen elsiklunk. Abból indul ki ugyanis, hogy ez az állami hatalom megbünteti az igazságtalanságot, a jótevőket viszont megjutalmazza. Az apostol nyomatékosan utal rá, hogy a keresztények szabadsága csak odáig terjed, ahol és ameddig Istent Úrnak ismerik el. Az ő gyermekeiként sohasem lehet a szabadság állítólagos védőköpönyege alatt az isteni törvényt félretolnunk, még akkor sem, ha valamilyen állami hatalom próbálna kényszeríteni erre.

0: Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.
1: Imádkozzunk!

Ó, nagy Istenem, a te lelked az, aki mozgatja a teljes világot. Add ma végre fölismernem, hogy zsákutcába vezet minden, ami engem is másokat is mozgat, ha nem a te lelked az alakító és mozgató erő. Hatalmasságok ura, tölts el engem is lelkeddel, és vidd bennem végbe művedet. Szítsd föl bennem tüzedet, hogy minden tisztátalant fölperzseljen, hogy szeretetet tüze áradjon belőlem, és igazságot fénye általam is ragyoghasson. Ó, Szentlélek! Teremts mindenütt te földön az emberben méltó tudást, akaratot, és adj nekünk erőt, hogy megmozgassuk a világot. Szentlélek Úristen! Töltsd be minket mennyei szent ajándékkal, szívbéli buzgósággal, hogy szebben éljünk ezen a világon. Amen.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 29-e.
2: 1865-ben ért véget Bulcsú Károly református lelkész, tanár, író, költő élete. A Sárospataki főiskola után a papi pályától Ármány című pajkosságból írt drámájáért eltanácsolták, ekkor Teleki gróf családjánál nevelő lett, és jogi tanulmányokat folytatott. 1848 elején Kassán kezdte meg ügyvédi gyakorlatát. A szabadságharcban beállt önkéntesnek, s mint kitüntetett főhadnagy kapitulált Komáromban, és a Fáj családnál húzta meg magát nevelőként, később Losoncra, utána Kiskunhalasra, illetve Kecskemétre hívták meg tanárnak. Összegyűjtötte és kiadta Ferenczi Teréz költeményeit a költőnő életrajzával, Téli csillagok címmel. Ismertek költeményei, gyász és sírbeszédei. Egyházi dolgozatai a kecskeméti lelkészi tárban és a kecskeméti protestáns közlönyben

0: és erkölcsi élet ápolása és emelése. Elnöke Brassai Sámuel doktor, titkára Boros György. Választmánya felerészben nőkből állt. Volt 5 fiók egylete. Az egylet a téli hónapokban fölolvasásokat tartott, melyek anyagából többet kiadtak. 1888 óta rendes havilapja az Unitárius Közlöny, ifjúsági lapja, a fiatalság barátja.
1: Jó Bolivér élete 1910 és 1969 között zajlott. 1933-ban Geduli Henrik püspök szenteli lelkészé Nyíregyházán. Egy évi finnországi ösztöndíjat követően a Dél-Szabolcsi misszió első lelkészeként kezdi el szolgálatát. 1936-ban püspöki titkár lesz, 3 évig látja el híven ezt a területet. Ezután megválasztja őt a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet parókus lelkészévé, ahol egészen 1969-ben történt áthelyezéséig szolgált különböző feladatok ellátásával.
0: 1915-ben e napon született evangélikus családban, és 1982-ben szintén ezen a napon hunyt el a végtelenül árnyalatos, sokoldalú, finomjátékú Ingrid Bergman svéd színésznő. Ismertebb szerepe a Casablanca című filmben Ilza megformálása Humphrey Bogart oldalán. Olyan filmtörténeti klasszikusokban szerepelt, mint a Forgószél, a Szent Méri harangjai, az Őszi szonáta, a Szent Johanna. Továbbá az Akiért a harang szól. A legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat vehette át az 1944-ben készült Gázláng filmbeli alakításáért. Az Anasztázia főszerepéért jutott neki a második Oscar-díja. A harmadik Oscart az 1974-es Gyilkosság az Orient Expressen legjobb mellékszereplőjeként kapta meg.
1: Az 1908-as születésű Robert Merle francia író a párizsi Sorbonne Egyetemen végzett, majd behívták katonának. Részt vett a Dunkerque-i csatában, majd 3 évig német hadifogságban volt. A Dunkerque-i tragédia végakordjait Két nap az élet című egzisztencialista színezetű regényében örökítette meg. Ezért a műért kapta 1949-ben a Goncourt díjat. Későbbi regényeiben is a háború, az erőszak és a tömegtéboly eredőit és hatásait ábrázolja. Könyveinek sikerét fokozza, hogy nagy felelősségtudattal alkalmazott társadalom kritikáját izgalmas, fordulatos meseszövéssel párosítja. Híresebb regényei még a Sziget, Mesterségem a halál, a Moncada, Fidel Castro első csatája, Állati elmék, Melville, Védett férfiak, Nekünk nem kell föl a nap, Madrapur. A regények mellett több drámát és eszét is írt. Jellemző gondolata, nem a mi dolgunk eldönteni, élünk-e, halunk-e. Aki él, nem tehet mást, élnie kell. Az élet olyan, mint a munka. Nehéz vagy se, nem hagyhatod félbeszerbe, a végére kell járnod úgy bizony.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Példabeszédek könyve 10. fejezet 2. vers.

Élt a 19. században egy második Lajos nevű bajor király. A történelem Tündér király néven emlegeti őt. Ez a király egy idő után már visszavonult a politikától és a társadalmi élettől. Mindentől és mindenkitől távol akart maradni, és egyedül visszahúzódva visszavonultan lakni, ahol a szenvedélyeinek élhet, a zenének és az építkezésnek. A bajor nép pénzéből mérhetetlen pompával berendezett kastélyokat álmodott meg és építtetett magának. A Neuschwansteini kastélya Európa egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. A Linderhofi kastélyban a király hálószobája körülbelül 100 négyzetméteres. El tudod ezt képzelni? A legtöbb embernek nincs ekkora háza sem. A palotáiba olyan technikai újításokat vezetett be, amelyek megelőzték a korukat. Volt meleg víz a konyhában, csengő, emelőszerkezettel juttatták fel az ételt az asztalára, villanyvilágítás működött, és még sok más, abban a korban kuriózumnak számító dolog található a pazarul berendezett kastélyaiban. Sajnos azonban második Lajos megháborodott. Felelőtlen költekezése és hóbortjai miatt miniszterei a kormányzásra alkalmatlannak tartották és őrültnek nyilvánították. Elfogták és elmegyógyintézetbe vitték. Másnap a közeli tóban találták meg holtan.

0: Emlékszel a tegnapi történetemre? A mai még tragikusabban végződött. A jóisten nem ok nélkül óv attól, hogy a helytelen úton megszerzett vagyon mit sem ér, és rossz véghez vezethet. Hallgass ma is a bölcs intésére.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Csak a kereszt által nyerhetünk örök életet.
1: A mai ige Máté evangéliuma 10. fejezet 38. verse. Aki nem veszi föl az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Gondolatok az igéről. Csak két osztály maradhat, és mindazok, akik hűtlenek oldalát választják, Sátán fekete lobogója alá állnak. Az a vád ellenük, hogy megvetik, és rossz indulatúan kihasználják Krisztust. Szánt szándékkal megfeszítik az élet és dicsőség urát. Aki nem vállalja a keresztet, nem nyerheti el a hűségeseknek ígért jutalmat sem. Tekints a Kálváriára addig, amíg szíved meg nem olvad Isten fiának csodálatos szeretete láttán. Mindent megtett azért, hogy a bukott ember újból felemelkedjék és megtisztuljék. Lehetséges az, hogy ne valljuk meg őt? Vajon Krisztus vallása megalázza-e annak elfogadóját? Nem. Nem alacsonyít le az, ha valaki a Golgota férfiának nyomdokaiba lép. Üljünk le nap mint nap Jézus lábaihoz, és tanuljunk tőle, hogy beszélgetéseinkben, viselkedésünkben, ruházkodásunkban és minden dolgunkban az a tény legyen nyilvánvalóvá, hogy Jézus irányít bennünket, és uralkodik felettünk. Isten arra hív el minket, hogy ne a világban járjunk, hanem azon az ösvényen, mely az Úr megváltottai részére van fenntartva. Teljesen át kell adnunk magunkat Istennek, és megvallanunk Krisztust az emberek előtt. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Máté 10:38-39. Minden nap meg kell tagadnunk önmagunkat, fel kell vennünk keresztünket, és követnünk kell Mesterünk lábnyomát. Örülök, hogy a megpróbáltatás ideje még nem járt le. A názáreti Jézus Krisztus nevében essünk a kősziklára, és törjünk össze szelídséggel, szeretettel, szent párbeszédben, együttérző lélekkel, valljuk meg Krisztust másoknak. Vaj, ha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy Isten kinyilváníthatja dicsőségét, amint Jeruzsálemben is tette, amikor a Szentlélek kiárat népére. A kereszt számunkra az örök élet záloga.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Nyilvánítsd ki bizalmadat bennem azáltal, hogy csendben ülsz jelenlétemben. Tégy félre minden elvégzésre váró dolgot, és semmiképpen ne aggódj semmi miatt. Ez az együtt töltött, megszentelt időnk megerősít téged, és felkészít arra, hogy szembenézz bármivel, amit a nap hozhat. Ha velem várakozol, mielőtt belevágsz a napi teendőkbe, azzal élő jelenlétem valóságát hirdeted. Ez a hitbéli lépés, a várakozás a munka előtt, nem marad észrevétlen a szellemi világban, ahol bizalmat kinyilvánítása elgyengíti a sötétség fejedelmeit és erőit. A gonosznak úgy tudsz a leghatékonyabban ellenállni, ha közel húzódsz hozzám. Amikor cselekedned kell, én világosan vezetni foglak, lelkemen és igémen keresztül. A világ olyan bonyolult és olyan túlhevített állapotban van, hogy könnyen elveszítheted tájékozódási képességedet. Ha számtalan felesleges dologgal foglalatoskodsz, az elszívja energiádat. Amikor időt töltesz velem, helyreállítom a tájékozódási képességedet. Ha nálam keresel vezetést, én képessé teszlek arra, hogy kevesebbet tégy, mégis többet végez el.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Lukács evangéliuma 12. fejezet 22-től 26. versekig terjedő részek. Efézus beliekhez írott levél 6. fejezet, 12. vers. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 3. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 25. rész. Ítélethirdetés Ammón ellen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Ammón népe felé, és prófétálj ellene. Ezt mond Ammón népének. Halljátok az én uramnak, az Úrnak igéjét. Így szól az én uram, az Úr. Mivel hahotáztál, amikor szentélyemet meggyalázták, amikor Izrael földje elpusztult, és amikor Júda háza fogságba került, azért én a keleten lakók birtokába adlak. Tábort vernek országodban, ott építik fel hajlékukat. Ők eszik meg gyümölcsödet, és tejedet ők fogják meginni. Rabbá városát te véglegelőjévé teszem, Ammón földjét pedig juhok delelő helyévé. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Bizony ezt mondja az én uram, az Úr. Mivel tapsoltál kezeddel, dobogtál lábaddal, és megvetéssel, szívből örültél Izrael földjének a sorsán, azért én kinyújtom a kezemet ellened, odavetlek zsákmányul a népeknek, kiírtalak a nemzetek közül, és kipusztítalak az országok közül. Megsemmisítelek, és majd akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr. Ítélethirdetés Moáb és Edom ellen. Így szól az én uram, az Úr. Moáb és Széír azt mondja, hogy Júda háza is csak olyan, mint a többi nép. Azért én most utat nyitok Moáb hegyoldalán a városok felé, végvárai felé, az ország díszei, Bét-Hajjesimót, Baal-Meón és Kirjátaim felé. Ammón népe felé is utat nyitok a keleten lakók előtt, és birtokukba adom. Nem is emlékeznek többé Ammónra a népek körében. Moáb fölött is ítéletet tartok, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én uram, az Úr. Edom kegyetlen bosszút állt Júda házán, és nagy bűnkövetettel azzal, hogy bosszút állt rajta. Ezért így szól az én uram, az Úr. Kinyújtom a kezemet Edom ellen, és kiírtok belőle embert és állatot. Romhalmazzá teszem, Témántól Dedánig fegyvertől esnek el. Népem Izrael által áldok bosszút Edomon, és ők lángoló haragom szerint bánnak el Edommal. Akkor majd megtudják, hogy milyen az, ha én bosszút állok. Így szól az én uram, az Úr. Ítélethirdetés a filiszteusok ellen. Ezt mondja az én uram, az Úr. A filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak, fennhéjázó lélekkel, örökös ellenségként pusztítva. Ezért ezt mondja az én uram, az Úr. Én kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen, kiírtom a krétaiakat, és elpusztítom a tengerparton lakók maradékát. Kegyetlenül bosszút állok rajtuk, megfenyítem őket haragomban. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor bosszút állok rajtuk.

0: Mai szakasz, Ezékiel 25. rész. Ha valaki rosszul lát, nagy betűkkel kell írnunk, hogy el tudja olvasni. Júdának a hallásával volt baj, ezért Ezékielnek kiabálnia kellett. Most azonban megtörtént az elképzelhetetlen, a város elesett. Jáve mennyasszonya meghalt. Most a lágyabb hangok ideje jött el. A helyreállítás előtt a haragnak kell jönnie. Haragnak mindazok ellen, akik bánatot és fájdalmat okoztak. A próféta először a régi ellenségekkel foglalkozik ebben a szakaszban. Ammon és Moab rokonok, Lót leszármazottai, Édom és Seir pedig Ézsau utódai. A rokonok közötti ellenségeskedés sokkal mélyebb lehet, mint a puszta ismerősök közötti. Ezen kívül a filiszteusok is az izraeliták örök ellenségei voltak. Kellemetlen érzések keríthetnek hatalmukba e fejezet heves indulataival kapcsolatban. Nem tűnik helyesnek a tetemre hívás. Mégis, biztosan helye van a gonoszok elleni haragnak, sőt, még a legyőzésük fölötti örömnek is. Önmagában egyetlen érzelem sem rossz. Az számít, hogyan élünk velük. És a megbocsájtás? Igen, a megbocsájtás fontos, de éreznünk is kell, nem csak kimondani. A megbocsájtás nem tekinthető csupán a rossz miatti mentegetőzés elfogadásának. És nem történik meg pusztán a fájdalom elengedésével. Szívfájdalommal jár. És nem fogad el mentséget, ám a mély fájdalom ellenére mégis megbocsájt. A Golgota megkongatta a lélekharangot a könnyű kegyelem fölött. Milyen gyakran sürgetjük az embereket a következtetések túl korai levonására. A bántalmazottnak, az összetörtnek tudomásul kell vennie vesztesége valóságát. Nem az a lényeg, hogy engedjük el a fájdalmat, s akkor meg tudunk bocsájtani, hanem az, hogy érezzük át, és éljük meg a fájdalmat, ismerjük meg, és éljük át a bánatot. Ezután bocsássunk meg, és akkor engedjük el. Ezékiel bemutatja majd a helyreállítást, de előbb az ellenség iránti haragot írja le, és jogosan teszi. Amit nem élünk át mélyen, azt nem is lehet meggyógyítani. Isten elfogadja bánatunk őszinteségét, ahogyan mi is elismerjük azokét, akik minket bántottak.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Avagy nem szolgáló lelkek-e mindazok, elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Zsidókhoz írott levél, első fejezet, 14. vers. Miként az apostolok idejében, úgy napjainkban is angyalok vonulnak végig a földön. Bejárnak hegyet és völgyet, hogy vigasztalják a csüggedőket, védelmezzék a megtérőket, és emberi lelkeket nyerjenek meg Krisztusnak. Igaz, hogy valódi mi voltukban nem láthatjuk őket, de mellettünk vannak, hogy vezessenek, tanítsanak és oltalmazzanak. Titokzatos, láthatatlan létra köti össze a mennyet a földdel, amelynek az alsó foka a földet, legfelső foka az örökkévaló trónját érinti. Ezen a fényes, ragyogó létrán állandóan fel és alá járnak az angyalok. Felviszik a nyomorgók sóhaját az atyához, és reményt, bátorító áldást hoznak az embereknek. Fáradhatatlanul munkálkodnak minden lélekért, akiért Krisztus meghalt. Öröm van a mennyben egy megtért bűnösön. Lukács evangéliuma 15. fejezet, 7. vers. Minden eredménnyel járó fáradozásunkról, amely a sötétséget eloszlatja és Krisztus ismeretét terjeszti, értesül a menny. A mennyei fejedelemségek és hatalmasságok teljes figyelemmel kísérik Isten szolgáinak küzdelmét, amelyet látszólag csüggesztő körülmények között vívnak meg. Jobban kellene ismernünk az angyalok szolgálatát és küldetésük jelentőségét. Mindig gondoljunk arra, hogy Isten minden őszinte gyermeke mennyei lények segítségét élvezi. A világosság és az erő láthatatlan seregei szolgálatkészen veszik körül a szelideket és alázatosokat, akik hisznek Isten ígéreteiben és igényt tartanak beteljesedésére.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tettek beszélnek. Minden virág elmond valamit a földről, mely őt növekedéshez segítette, s a fényről, mit beleszőtt önmagába. Ugyanígy vallanak tetteink is magunkról. Szent Gáli Kata.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy mindig nyitott. Első rész. Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szűrtem le belőle. Példabeszédek 24. fejezet 32. vers. Salamon királyt a valaha élt legbölcsebb emberek egyikeként tartják számon. Ő írta a Biblia 3 könyvét, és idézni is gyakran szoktak tőle. Mindemellett egész életén át tanult, és kutatta az igazságot. Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szűrtem le belőle. Jegyezd meg e szavakat. Eltöprengtem rajta. Ez az a szemlélet, amelyet mindig követned kellene az életben. Isten azt akarja, hogy az utolsó lélegzetvételedig egyre csak tanulj, változz, növekedj és érj. Ehhez azonban állandó nyitottságra lesz szükséged. Gondolj csak a farizeusokra. 100%-ig komolyan vették a tanaikat, és ők voltak a társadalom legmagasabban képzett tagjai. Mégis lépten nyomon ellenálltak Jézusnak és az igazságnak, amelyet hirdetett. Hogy miért? 3 gyakori oka van. Először is büszkeség. Ha igaz, amit Jézus mond, az azt jelenteni, hogy mi tévedünk. Másodszor. Biztonság. Mi lesz a hírnevünkkel és a bevételünkkel, ha elfogadjuk a tanítását? Harmadszor. Hagyomány. Nemzedékek óta ezeket a dolgokat hisszük és tesszük. Látod már, hova akarok kiukadni ezzel a gondolatmenettel? És azt látod, hogy miként alkalmazhatod mindezt az életedben? Jó dolog üdvösséget nyerni és megszentelődni, amíg meg nem rekedsz benne, fogalmazott egy lelkész. A lelki növekedéshez 2 dolog szükséges. Éhség az igazságra és alázat annak elismeréséhez, hogy mindig van mit tanulnunk. Isten mindig értékeli a 2 tulajdonságot. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja. Zsoltárok könyve 25. fejezet 9. vers. Légy hát mindig nyitott!

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: teljes fölfrissülés. A mai ige: Jeremiás 31.12. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert. Gondolatok az ígéről. Milyen kiváltság, hogy a mennyei gazda műveli lelkünk kertjét. Nem sivár többé, hanem olyan lesz, mint az Úr kertje. Védve van a pusztaságtól, mert a kegyelem fala veszi körül, tanítással van beültetve, szeretet jár kell benne, mennyei fegyelem neveli palántáit, isteni erő őrzi és készíti elő az Úrnak való gyümölcs termésre. Eső hiány viszont a kert ki is száradhat. Ilyenkor növényei hervadoznak, és majdnem elszáradnak. Ó, lelkem, milyen hamar bekövetkezne ez nálad is, ha az Úr elhagyna. Keleten igen hamar elpusztul az a kert, amelyet nem öntöznek. Nem csak nem fejlődnek, de egyáltalán nem is élhetnek benne növények. Ha viszont rendszeresen öntözik, mindenkit elbűvöl a szépsége. Bárcsak a Szentlélek gondozná lelkünk kertjét, hogy minden része rendszeresen és bőségesen kapna vizet, és így minden egyes palántája felüdülhetne. Folyamatosan öntözne, hogy kertünk a hőség minden órájában újra és újra fölüdülhessen. A Szentlélek bölcsen öntöz. Minden palánta pontosan csak annyit kap, amennyire szüksége van. A kertben a növények zöld színe árulja el, hol árad a víz. Mi is hamarosan megtanuljuk meglátni, hol munkálkodik Isten lelke valakinek az életében. Ó, Uram, öntözd meg ma engem is, és add, hogy gazdag termést hozzak a te dicsőségedre. Krisztusért kérlek. Ámen. Ma rendezik meg az idei Szeretetláng Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József, egzorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Már csak napok vannak hátra, figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Te is közben járhatsz másokért.

Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építette nekünk. Jézus tehát velük ment.

Ahhoz, hogy a százados szolgája meggyógyuljon, szükség volt az őt szerető emberek szolgálatára, könyörgésére. Nélkülük ez a csoda nem történhetett volna meg. Nincs ez másképp a mi életünkben sem. Időnként mi szorulunk rá mások segítségére, imáira. Máskor pedig minket hív az Úr arra, hogy beálljunk a résre, és imádkozzunk embertársaink szabadulásáért, gyógyulásáért és üdvösségéért. A Szentlélek kell, hogy vezessen minket ebben. Meg kell tanulnunk együtt mozdulni vele a spontán imában, a dicsőítésben, vagy akár a nyelv imában. A lélek karizmái, mint például a bölcsesség szava, vagy a megkülönböztetés ajándéka, képessé tesznek bennünket arra, hogy érzékeljük, hogy egy szükséghelyzetben miért kellene imádkoznunk. Minden alkalommal imádkozzatok a lélekben könyörögve és imákat mondva. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.

A közben járás, a másokért való imádság nem olyas valami, ami csak egyes kiválasztott vagy különlegesen tehetséges emberekre korlátozódik. Ez minden keresztény ember hivatása. Ezáltal mindannyian részt vehetünk Jézus üdvözítő munkájában. Egy hatékony fegyver a kezünkben, hogy általa felülkerekedjünk a gonosz lélek tervein, hogy visszafoglaljuk azt, ami Istenhez tartozott, de a gonosz jogtalanul elbitorolta. Isten rád is számít ebben a harcban. Arra vár, hogy közben járj azokért a helyzetekért, ahol a Szentlélek erejére és beavatkozására szükség van. Mi a te válaszod erre?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 29-e. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 28-tól 31. versig. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. A hetet úgy kezdtük, hogy a név kötelez. Megállapítottuk, hogy Krisztuséi vagyunk, és így aszerint is éljünk. Most másik oldalról vizsgáljuk meg a Krisztus melletti elköteleződésünket. Azáltal, hogy Jézus Krisztus a megváltónk, és így Isten üdvtervének részeseivé lettünk, feljogosítást kaptunk arra, hogy Isten örökségébe fogadott gyermekeinek neveztessünk. Ezzel jogokat is kapunk. Jogunk van mennyei apukának szólítani az atyát. Jogunk van oda menni hozzá minden kérésünkkel, hálaadásunkkal. Jogunk van bizonyságot tenni róla, és a mi bizonyságunk igaz, amennyiben valóban az atyáról szól. Jogunk van ígéreteire hivatkozni. De nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is. Kötelességünk az atyához méltó életet élni, azaz törekedni a megszentelődésre. Kötelességünk bizonyságot tenni a hitünkről. Kötelességünk úgy szeretni egymást, ahogyan a fiú szeretett bennünket. Kötelességünk gyümölcsöt teremni Isten dicsőségére. Isten gyermekeként élni kiváltság és felelősség is. Szabadságunk van Istenben, mert kegyelméből élünk. De ezzel a szabadsággal nem élhetünk vissza, mert akkor szégyent hozunk arra a névre, amelyről neveznek bennünket. Krisztuséi. Legyünk alázatos névhordozói Istennek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: hazatérésem után 2 hétre övsömöröm lett. Egy pár hónapra rá pedig a sürgősségére kerültem epekű problémák miatt. A folyamatos imádságaim ellenére ezek az akadályok elkeserítettek. Azonban egyik reggel visszaemlékeztem életem során, mi mindent tett értem az Úr. Hálát adtam ezekért, és a hitem erősödött. A mai olvasmányban a tanítványok azon aggódnak, hogy nincs kenyerük, Jézus pedig megdorgálja őket, emlékeztetve őket a csodákra, amiket tett a múltban. Amikor én is visszaemlékezem a csodákra, amiket Isten tett az én életemben, akkor megnyugszom, hogy rábízhatom magam a nap következő részében is. Atyánk, ha elcsüggedünk, emlékeztess minket a te áldásaidra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Napi gondolat, a hitem megerősödik, amikor visszaemlékezem Isten áldásaira. Imádkozzunk a sztrókból gyógyulókért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Gerzsenyi Sándor, Mózes halála. Mózes pedig felmegy a Nébó hegyére, Kánaánnal szemben, Pizgá tetejére. Számadása van itt, ez már az utolsó. Azután jöjjön a jéghideg koporsó. Kánaánba néz most, ígéret földére, oda viszi népét, immár 40 éve. De nem csak előre, visszafelé is néz, és édes megnyugvás tölti el szívét, mert bárhová tekint, mindig csak azt látja, hogy az Úristen volt Izraelnek atya. Ő hozta át népét a vörös tengeren. Ő állt bosszút értük sok ezer emberen. Tűzoszlop és felhő nem őtől leszállott, s viharokban mindig oldalukra állott. Éheztek, megnyílt az egek csatornája, és hulltak a fűrjek, szállt a menny mannája. Sziklából vizet csalt szomjazóknak elő, száz csatában ő volt karjukban az erő. Bár orcáját gyakran megszomorították, mégis ideértek. A megígért ország itt van már előttük, oda lehet menni, s mire oly hőn vágytak, birtokukba venni. Áll Mózes a hegyen, múltba visszanézve, de előre mutat Kánaán földére, s csak ez egy szót súgja, mindent megköszönve. Istenem, Istenem, s leomlik a földre.

0: az én életem ma. Az igazi keresztény a szegény emberek barátja.
1: Jézus nyomában járva. Amikor alkalmunk van, cselekedjünk jót minden emberrel, különösképpen hitünk házanépével. Galácia belieknek írott levél 6:10. Gondolatok az ígéről. Jézus Krisztus ránk bízta, hogy gyülekezetünk szegény tagjairól gondoskodjunk. Szegények mindig lesznek közöttünk, és megváltunk, személyesen bennünket tesz felelőssé, értük. Amint egy igazán jó család tagjai gondoskodnak egymásról, szolgálva a betegeknek, támogatva a gyöngéket, tanítva a tudatlanokat, nevelve a tapasztalatlanokat, így a hit háza népének is gondoskodnia kell elesett tagjairól. Az Úr nagyon sok keresztényt számon kér majd, akik Krisztus szavait hirdetik másoknak, de nem éreznek együtt hittestvérükkel, aki kevésbé sikeres és szerencsés, mint ők. Az igazi keresztény a szegény emberek barátja, ezért úgy bánik a bajban lévő, szerencsétlen testvérével, mint egy gyönge, érzékeny növénnyel. Isten azt akarja, hogy az ő szeretetének és kegyelmének követei legyünk a betegek és szenvedők között. Figyeli, hogyan bánunk egymással. Figyeli, hogy Krisztus lelkületével közeledünk-e magas és alacsony rangúakhoz egyaránt. Az Úr szegényei tekintetében nincs semmi kétség. Minden esetben segítenünk kell őket úgy, ahogyan az javukat szolgálja.

0: erőforrás.
1: Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve, 40. fejezet, 29-től 31. versig. Milyen törékeny és sebezhető a lényünk. Mennyire megvisel a fáradtság, az elme terhei, és az érzések, amelyek megfosztanak minket az élet energiától. Harmóniára lettünk teremtve. Arra, hogy csodálatos testünk erőit kiegyensúlyozottan használjuk, hogy szellemi és fizikai erőinket egyformán használjuk. De a bűn egyensúlytalanságba hoz bennünket és megakadályozza a harmóniát. Az egyensúly inkább az egyik oldalra billen, és még ha abban a pillanatban nem is tudatosul, a harmónia törvényének áthágását megérezzük, és ekkor belátjuk a hibát. Mégis az erőforrása mindig kéznél van. Az élet terhei, a napi kötelességek, a belső vívódások és a lelki küzdelmek gyakran olyan súllyá válnak, amit szinte lehetetlennek tűnik hordozni. A fáradtság nem csak testi, de lelki is lehet. Az önmagunkkal való küzdelem, másokért érzett felelősség vagy a folyamatos szolgálat gyakran kimerít bennünket. Jézus nem csupán együtt érez velünk, hanem meg is tapasztalta a kimerültség legmélyebb formáit. Testileg, lelkileg, szellemileg. Mégis az Atyához fordulva mindig új erőt merített. Nem kell egyedül hordoznunk a terheinket. Jézus nem csak megérti a fáradtságunkat, hanem vállalja is velünk együtt a terhet. Ő hív, hogy helyet cseréljünk. A mi nehéz terhünket az ő békessége váltsa fel. A szanatóriumban terapeutaként dolgozva nagy előny, hogy tudom, honnan meríthetek erőt. Emlékszem egy napra, amikor a testem úgy érezte, hogy megadja magát. Figyelmeztetett, hogy újra megpróbálom ledolgozni az erőmet. A terápián végig görcsöltem, és már majdnem feladtam az aznapi utolsó kezelés elvégzését, mert már nem maradt erőm. De Isten lelke térdre kényszerített. Atyám, köszönöm, hogy megengedted, hogy érezzem ezt a fáradtságot, hogy lássam a semmiségemet, hogy lássam, hogy a saját erőmből fáradoztam, nem a te erődből, hogy hozzád jöjjek, és felismerjem, hogy minden tőled származik. Te tartod fenn az életet, és amikor te munkálkodsz rajtam keresztül, és hagyom magam teljesen általad vezetni, akkor a teljes erő ígérete beteljesedik, és téged lehet tisztelni. Ennek a napnak az utolsó órája úgy telt el, mint egy perc. Ez egyike volt azoknak az alkalmaknak, amikor Isten az utolsó kezeléskor a betegnek megismertette Krisztus szeretetét. Mennyire munkálkodik Isten rajtad keresztül. Ha kapcsolatban maradsz a szőlőtőkével, a nedv mindig eléri az ágadat, és pillanatról pillanatra megújítja az erődet. Az Úr soha nem kívánja, hogy saját erőnkből küzdjünk meg a nehézségekkel. Ő azt akarja, hogy minden gondunkkal hozzáforduljunk, és ő erőt ad a megfáradtnak, megújítja a lankadókat.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 4. fejezetének 18. verséből olvasom. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Az Újszövetségi ige Pál Filippi beliekhez írt levelének 4. fejezetének 12.-13. verséből szól hozzánk. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem. Nagyapám sokszor sürgőt forgott a konyhában, hogy segítsen az édesanyjának. Érdekelte, hogyan készülnek a finom ételek. Bizonyára kóstolót is kapott. A II. Világháború végén orosz hadifogságba esett. Konyhára került, mert értett a főzéshez. Elmondása szerint jól járt, mert többet ehetett, mint a fogolytársai. De például csalánfőzelék is volt az étlapon. Jól lakás és éhezés. Egy ember életben is változhat a bővölködés és a nélkülözés. Amikor mindenből kóstolhat az ember, és amikor megszűnik a megszokott jólét. Pál apostol is átélt szélsőségeket missziói útjai során. Volt, amikor mindennel ellátták. Volt, amikor nagy becsben tartották a szolgálatát, és bővölködhetett a földi javakban. Gyakran azonban nélkülöznie kellett. A levél címzettjei között is volt, aki ezt jól ismerte. Gondoljunk arra a Filippiben megtért börtönőrre, aki talán maga zárta a legbelső cellába Pált és Szilászt. Jól ismerve a legszélsőségesebb életkörülményeket, még inkább megérthetjük azt a belső motivációt, amellyel Pál élte életét, szélsőséges élethelyzetekben, szenvedések közepette, a keresztény ellenes közeg ellenére. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ő a végtelen erőforrás, akitől és aki által életünk van. Bővölködve vagy szűkölködve, de életünk van. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk életünkért, gondviselésedért, hiszen te az égi madaraknak és a mezei liliomoknak is megadod, amire szükségük van. Segíts, hogy ne legyünk telhetetlenek. Ha szenvedünk, ha nélkülöznünk is kell, forduljunk hozzád erőért és kitartsunk. Imádkozunk a nélkülözőkért, akiknek a számunkra természetes létszükségletek sem adatnak meg. Légy te az erőforrásunk életünk küzdelmeiben. Ámen. Az áhítatot Szemerei Gábor Benyámin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem.

pirkadat még csak ébredezett a Duna felett, aranyszínűre festve Budapest panorámáját. Lilla, egy fiatal egyetemista, a Gellért-hegy tetején állt, és a városra nézett. Szemében aggodalom tükröződött, pedig a kilátás elragadó volt. Nem a közelgő vizsga, hanem egy belső vívódás gyötörte. Ne légy részidős keresztény, Jézus sem volt részidős megváltó. Ezek a gondolatok visszhangoztak a fülében, amit a nagymamája oly gyakran emlegetett régebben. Lilla élete az utóbbi időben maga volt a megosztottság. Az istentiszteletek békéje és a hétköznapok nyüzsgő, olykor kompromisszumokkal teli valósága éles ellentétben állt egymással, mintha két külön életet élt volna. Eszébe jutott Edit néni, a gyülekezet egyik legidősebb tagja, aki mindig olyan sugárzóan nyugodt volt. Lilla, emlékszel a két hídra? Kérdezte tőle Edit néni a múltkor. Van a Lánchíd, ami összeköti Pestet és Budát, és van a Rákóczi híd, ami távolabb van, de szintén összeköttetést teremt. Két külön híd, de mindkettőnek az a célja, hogy átkelj rajta. Azonban az életünkben, folytatta Edit néni, nem két külön hídnak kell lennie, amin átkelünk, hanem egyetlen útnak, amit Jézus jelölt ki. Nincs részidős hit, nincs részidős szeretet, sőt, nincs részidős szolgálat.

Lilla gondolatai hirtelen visszatértek a jelenbe. Egyik barátja, Krisztián, aki nem volt vallásos, nemrégiben súlyos betegségbe esett. Lilla azonnal elkezdett érte imádkozni és meglátogatta a kórházban. Próbálta erősíteni, bátorítani, de belülről érezte, hogy valami hiányzik. Mintha nem tudta volna teljes mértékben átadni azt a reményt és békét Krisztiánnak, amit a hite valójában kínált. Aztán felmerült benne a kérdés. Ha ő maga sem éli meg teljes szívvel a hitét minden pillanatban, hogyan lenne képes másnak hitelesen átadni? Jézus nem csak időnként gyógyított, vagy csak néha tanított. Az ő élete teljes odaadás volt minden pillanatban. Ő nem volt részidős megváltó,

ez a gondolat mélyen megérintette Lillát. Rájött, hogy a részidős kereszténység nem csupán elméleti kérdés, hanem a hétköznapokban megélt valóság, ami kihat a környezetére is. Ha a hite csak egy ünnepi ruha, amit a hétköznapokra levesz, akkor az a ruha nem tudja befűteni a lelkét a hideg időkben, és pláne beborítani a barátait sem, akik fagyoskodnak. A nap már magasan járt a Gellért hegy fölött, amikor Lilla elindult lefelé. Léptei elszántabbak voltak, mint valaha. Elhatározta, hogy már nem fogja külön választani a lelki életét a mindennapjaitól. A hite innentől nem egy hétvégi hobbi lesz, hanem a légzésévé válik. Először Krisztiánnal beszélt. Nem csak imádkozott érte, hanem teljes szívvel mellette állt, beszélgetett vele a mennyről, a reménységről, a békéről, a gyógyító erőről, ami mind-mind a hitből fakad. Krisztián arcán először látott egy halvány mosolyt. Nem ígért csodát, de megmutatta neki azt a belső erőt, amit Lilla is csak most kezdett igazán megtapasztalni. A következő hetekben Lilla élete valóban átalakult. Nem csak a tanulásban, hanem a barátságaiban, a családjával való kapcsolataiban is megmutatkozott ez a változás. Türelmesebb lett, kedvesebb. A stresszes pillanatokban is megőrizte a belső nyugalmát. Rájött, hogy az igazi békesség és öröm nem a külső körülményektől függ, hanem attól, hogy mennyire engedi meg Krisztusnak, hogy betöltse az életét minden egyes nap, minden egyes pillanatában.

Egyik este, amikor újra a Lánchídon sétált, Lilla megállt. A város fényei ezer apró csillagként ragyogtak a vízen. Érezte, hogy a két híd története most már egyé vált benne. Nem volt többé részidős, hanem egészben teljes szívvel keresztény lett. És érezte, hogy ez a teljesség nem csak neki ad erőt, hanem fényt is szór mások útjára.

amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Kolossébeliekhez írott levél, 3. fejezet, 23. és 24. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kijevbe látogat. Augusztus 29-én Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán-görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony-Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek már van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 7 49 62 19-es telefonszámon, vagy a terdike@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pulcsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségére. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeliek pedig november 16 és 20 között lesznek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: A mai ige Mózes második könyve 32. fejezetében található az első verstől. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és oda vitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Lehet, hogy valaki azt kérdezi a hallgatók közül: mitől is lesz az olyan nehéz eset, mint amikről eddig beszéltünk? Azért, kedves hallgatóm, mert a következő 4 hétben az emberszívről szeretnék beszélgetni. Arról az emberszívről, amelynek hagyományai vannak, amely képes átvenni mindenféle rossz dolgokat és azonnal tradícióvá varázsolni, és amelyik nagyon hajlik a bűnre, a rosszra, a gonoszságra, annak ellenére, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy legyen bennünk készség a jóra, legyen bennünk hajlandóság és képesség az ő igéjének, az ő szavának a megtartására. Mert mi is történt akkor, amikor Mózes fönn volt a hegyen? Nem úgy ment Mózes, mint aki otthagyta a népet, és szegény nép nem tudott semmit. Azt hiszem, testvéreim, ezt mindenki számára tudatosan világossá kell tenni. Szó nem volt arról, hogy Mózes csak bejelentette, hogy most az Úrhoz elmegy, és ennyi. Az előtte levő hetekben Mózes nagyon tudatosan készítette elő Isten és a nép közötti szövetségkötést. Nem pusztán azért, mert Mózes ilyen bölcsember volt, hanem azért, mert Isten ezt tette a szívére. Pontosan tudták Izrael fiai, mi lesz majd abban a törvénykönyvben, amit az Úrtól fognak kapni. Pontosan tudták, hogy ott lesz az a parancs: én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ám de a várakozás nagyon rossz hatással szokott ránk lenni. Ahogy egy híres magyar költő, Nagy László mondta: nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. És itt Istenről beszélt Nagy László. Mi nem szeretünk se kérni, se várni, és nem szeretjük azt az időt, ami bennünket türelemre intene. Gondoljunk csak az egész világra, ahol élünk. Nem csak a rohanásra, hanem arra a sürgető üzenetre, hogy amit nem kaphatok meg most, az nem is érdekes dolog, illetve az a jó, amit azonnal megkaphatok, azonnal élvezhetek, amivel nem kell gazdálkodnom, nem kell sáfárkodnom, amit habzsolhatok, és semmi más nem érdekes. Hetek teltek el, és Mózes nem jött vissza. És közben a nép Áront kezdte sanyargatni és zaklatni, és azt mondták Áronnak: készíts nekünk egy Istent. De hát tudták, hogy ezt nem szabad. Igen, amíg ott volt Mózes. És ha azt mondtam, hogy a mi szívünk hajlamos a gonoszságra, a következő, amire oda kell figyelnünk, az, hogy a mi szívünk hajlamos emberi minták követésére. Bármilyen nagyra is vagyunk a demokráciánkkal, mi igazából mindig arra vágytunk, hogy jöjjön valaki, aki uralkodik rajtunk, aki átvállalja a döntéseinknek a súlyát, felelősségét, aki nagyon keményen és határozottan kézben tart bennünket, és megmondja nekünk, mit kell tennünk, de aztán ő viseli a felelősséget is. És Mózes ez volt Izrael fiai számára. Abban a pillanatban, ahogy Mózes eltűnt a szemük elől, már minden megkérdőjeleződött. Megváltozott az Istenhez való viszonyuk, megváltozott az egymáshoz való viszonyuk, és ebben a képlékeny helyzetben egyszer csak egy olyan társadalmi formát, egy olyan struktúrát kezdtek magukban nagyra tartani, ahonnan Isten kihozta őket. Nevezzük nevén, az egyiptomit. Milyen istene volt az egyiptomiaknak? Hát a kérdés először is rossz, mert nem istene volt az egyiptomiaknak. Istenei. De milyen istenei is voltak az egyiptomiaknak? Rossz a kérdés. Mert hogy azt hiszem mindenki tudja, aki járt annak idején iskolába és tanult Egyiptom történetéről, hogy az egyiptomiaknak látható istenei voltak, bálványszobrai voltak, és akármilyen hihetetlen, de mind a mai napig az egyiptomiaktól örökölte minden nép a körmeneteket, ahol viszik a körmenet elején az istenséget, és megy utána a nép. Mit akart tenni Izrael? Körmenetben akart menni az Istene után. Rá akart mutatni, és azt akarta mondani, az az én Istenem. És talán egyáltalán nem véletlen, hogy Áron, amikor a nép zaklatását meghallotta, egy bika borjút formált, és azt öntötte ki. Mert hogy milyen is volt az Úr Izrael népe számára? Ellenállhatatlan, erős, hatalmas. Szarva felöklelt mindent, előttük az útból eltakarított mindent. És mit akart tenni Áron? Kiábrázolni Istennek ezt a fenséges, erőtől duzzadó alakját. Jól gondolta Áron? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát igen, szeretném azt mondani, hogy ebben a kérdésben nem lehet jól gondolni, ha mást gondol az ember, mint amit az Isten parancsolt. Mit mondott Isten? Azt mondta, ne legyen neked idegen Istened, ne csinálj Isten szobrot. És ez nem azt jelentette, hogy nem akarta Isten, hogy leképezzék a szomszéd istenek népeit, hogy bálványszobrokat öntsenek egy más Istenről. Ez azt jelentette, hogy Isten nem akarta és nem tűrte azt, hogy őróla készítsenek bármilyen kiábrázolást. Miért? Mert Istent nem lehet dobozba zárni, nem lehet neki nevet, címet adni, nem lehet neki foglalkozást adni, és nem lehet azt mondani, mint a rómaiak, vagy a görögök mondták, vagy az egyiptomiak mondták, ő a gyógyítás istene, ő a szabadítás istene, ő a földművelés istene, ő az eső istene, ő az erő istene, ő a háború istene. Nem. Azért nem, és ezt annak idején Mózes már az égő csipkebokornál megtudta. Mert Isten az, aki, és hogy ő kicsoda, mindig éppen akkor tudjuk meg róla. Amikor szükségünk van arra, hogy megismerjük őt olyannak, amilyen. Áron megpróbálta azért kivédeni a helyzetet. Azt mondta, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Mint ahogy Izrael sem akart mást, meg akarta ünnepelni az Úr ünnepét. De mi is történt, kedves hallgatóm? Bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de nem az Úr útján akartak neki ünnepet tartani, és mivel nem neki akartak ünnepet tartani úgy, ahogy ő mondta, ezért elcsúsztak, mégpedig nagyon-nagyon könnyen el lehet csúszni, hiszen ha nem az Úr szerint csinálok valamit, akkor ki szerint tehetem még? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát az ördög szerint, szeretném azt mondani, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, kedves hallgató. Mert abban a pillanatban, ahogy nem az Úr rendelése szerint teszem, amit teszek, maradnak az emberi hagyományok például. 430 évet töltött fogságban Izrael Egyiptomban. Így szól a Biblia tudósítása. 430 éven keresztül 11 néhány generáció nézte végig, hogy imádják az egyiptomiak isteneiket, hogy szolgálják, hogy teszik a dolgokat. És bár az Úrnak akartak ünnepet tartani, de leült a nép enni, leült a nép inni, és aztán nem lehet megünnepelni úgy az Urat, hogy örömünnep van, és ennek keretében akár még lakomázunk is. Nem állt meg itt a Szentírás, kedves hallgatóm. A nép fölkelt játszani, és még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Ipi apacs te vagy a fogót játszottak volna, szó nincs erről. Ez a játék azt jelenti, hogy szexuális játékot kezdett játszani a nép. Magyarul az egyiptomiak szokása szerint az istenségnek szánt ünnep átment orgiába. Tehát nem ez volt a cél? Ez igaz. És mégis ez lett belőle. Ezért kezdtem úgy a mai igét, az emberszív nagyon kapható a rossz hagyományokra, a rossz tradíciókra. Isten nem akarta, hogy a népe bálványszobrot csináljon.

hogy a nép elinduljon erre az útra. Ám de nem volt. És bűn lett. Mentsen az Isten bennünket, kedves hallgatóim, hogy kereszténységünket a magunk feje szerint akarjuk megélni, mert ebből se lesz ám más, csak ugyanaz, mint annak idején.

A mai alapigénk Mózes második könyve 32. fejezetében található. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik: szedjétek ki az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán felkeltek, égő áldozatokat áldoztak és békeáldozatokat mutattak be. Aztán leült a nép enni, inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: indulj, menj le, mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és ezt mondják: ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Még ezt is mondta az Úr Mózesnek: látom, hogy ez a nép kemény akú, és most hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük, de téged nagy néppé teszlek. Mózes azonban esetezett Istenéhez, az Úrhoz, és ezt mondta: miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: vesztükre vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltöröltek őket a föld színéről. Múljék el izzó haragot, szánd meg népedet, ne hozz rá bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra, Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, és ezt ígérted: úgy megsokasítom utódaitokat, amennyi az égen a csillag, és örökké birtokokban lesz az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom. Az Úr szánalomra indult, és nem hozta rá népére azt a bajt, amit mondott. Mi is történt, kedves hallgatóm? Aki már a múlt héten nyomon követte Izrael fiainak ezt a különös változását, tudja, eredetileg ők nem akartak semmi rosszat. Ők csupán gyenge emberek voltak, akiknek a szemük is kellett a hitükhöz. Látni akarták az Istenüket, úgy, ahogy a többi nép. Látni akarták azt az Istent, aki szabadítást hozott. Nem mondták ők, hogy ezentúl egy aranyborjút akarnak imádni. Ők csak szerették volna, ha olyan nép lehettek volna, mint bármelyik másik. Olyan nagy bűn ez? Bármilyen hihetetlen, azt kell rá válaszolnunk: igen, mert akit az Isten kiválasztott, az nem olyan, mint a többi. A kiválasztás nem tesz felsőbbrendűvé, de nagyobb felelősséggel ruház fel, mássá tesz. Azt jelenti, hogy Isten kezében és Isten szemében valamiképpen másmilyenné lesz az, akit Isten kiválasztott. Így esett a választás Ábrahámra, aztán Izsákra, aztán Jákobra, akit aztán később Isten Izraelnek nevezett el. Így esett a választás Józsefre, és így esett a választás később Krisztus tanítványaira is. Nem mondhatjuk mi, akik

Isten mai népe vagyunk, hogy olyanok vagyunk, mint a többiek. Nem vagyunk semmiben mások, nem is akarunk mások lenni, hiszen amikor ezt mondjuk, elveszítjük a küldetésünket. Izrael fiai éppen azon fáradoztak, hogy elveszítsék a küldetésüket. Nem ezt akarták, ám de ez lett belőle. És milyen megdöbbentő, hogy miközben ők ott ugrándoztak az aranyborjuk körül, és miközben pogány nép módjára, a pogány szokások szerint akartak Isten tiszteletet tartani, leülve enni és inni, fölkelve játszani, ahogy a Károli fordítás nagyon helyesen fordítja, az a szexuális orgiává fordult az egész, közben a hegyen Isten nem csak odafigyelt, hanem mindent látott, mindent hallott, és beszélni kezdett Mózeshez. A szó, amit mond, több mint megdöbbentő. Elromlott a néped. Én tegnap úton voltam valahova, és elromlott az autóm. Eltört benne a féltengely. Nem mentem bele sehova utána. Ott kellett állnom az út mellett, és meg kellett várnom, míg odaér az, aki ki tudott menteni a helyzetből, aztán szerelőhöz kellett vinni, és új féltengelyt kellett belerakni. Persze ez egy buta példa. De valami eltörött Izraelnél is. Itt nem egy féltengely, az nagyon olcsó dolog ehhez képest. Eltörött Izraelben a következetes hit és ragaszkodás Istenhez. Hogy értékeli ezt az Isten? Nem azt mondta Mózesnek, meggyöngült a néped, vagy megingott, vagy előjött belőlük a gyenge ember, vagy hát van ilyen, mindenkiben lehet egy kis probléma, Mózes majd beszélj a fejükkel. Nem ezt mondta Isten. Azt mondta Isten, elromlott, megromlott. Néhány évvel ezelőtt nagyon mennyiségű lekvárt tettünk el télire. Aztán hogy-hogy nem, amikor az egyik üveget kibontottam, pici zöld pontot láttam a tetején. Megmutattam a feleségemnek, és a párom egyből azt mondta, ki kell dobni az egészet. És azt kérdeztem, ezért a kis zöld pontért? És azt mondta a párom, tudod, amikor már ez a kis zöld pont itt látható a tetején, az azt jelenti, hogy az egészet behálózta és átjárta a penészgomba. Most már csak a tetején a kivirágzását látod. Már rég romlott az egész. Most már látod a külső tüneteit is. Hát valami ilyesmit mondott Isten Mózesnek. Megromlott a néped. Ez már csak tünet, amit látunk. A helye hulyázás ott az aranyborjú körül, az ivászat és evészet, pláne a parázna játékok, ez már mind csak a következmény. Megromlott. Mit gondol, kedves hallgatóm, mit tettem a lekvárral? Aki arra tippel, hogy kidobtam, nagyon helyesen gondolta. Mit mondott Mózes az Úrnak? Uram, ne dobd ki, ne vesd el, könyörülj rajta! Nagyon megdöbbentett ez engem. Mert Mózes úgy tűnhet nekünk, hogy éppen egy hatalmas alkalmat szalaszt el. Mit is mondott neki Isten? Ezt a népet eltörlöm a föld színéről, de téged nagy néppé teszlek. Ami azt jelentette volna Mózesnek, hogy ettől a pillanattól kezdve az új népnek ő lesz az Ábrahámja. Felesége, Cippóra ennek az új népnek a Sárája lesz. Fia, Gerzson, ennek az új népnek az Izsákja lesz. És majd az unokái lesznek a Jákobja és a Józsefe, és lehet majd örülni annak, hogy az én leszármazottaim lettek az Úr népe. Milyen csodálatos látni ezt a józanságot, ahogy Mózes ezt a helyzetet megítéli, és nagyon jól tudja, hogy az ő utódjai nem lesznek másmilyenek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob utódai. Könyörögni kezd, rimánkodni kezd, és azt kéri az Úrtól, Uram, ne tipord el ezt a népet. Ne mondhassák az egyiptomiak, hogy vesztükre vitted ki őket a pusztába. Könyörülj rajtuk, irgalmazz rajtuk. És itt meg kell, hogy álljunk egy kicsit. Azt hiszem, ez is egy nehéz eset, csak más szempontból. Azt a kérdést veti föl nekem,
hogy vajon minden lehetőséggel élni kell? Azt mondta az Úr Jézus, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Nekünk az élet sokszor a sikert jelenti, sokszor a nagyságot jelenti, a nagy nevet, a nagy célokat, a nagy eseményeket, amelyek hozzánk kötődnek. Mózes tudott annyira szeretni, tudta annyira szeretni azt a népet, amelynek az élére állította az Úr, hogy saját karrierjét, ha szabad ilyet mondani, hagyta veszni azért, hogy a népe éljen. Lám, Isten nagyra értékelte ezt. Isten meghallgatta az imádságát. Isten pontosan tudta, hogy csak teszteli ezt az embert. És az is kiderült, Mózes alkalmas ennek a népnek a vezetésére. Kedves hallgatóm, szeretném a figyelmedet újra az Istenre irányítani. Arra az Istenre, aki ebben a helyzetben joggal ítélt volna, és egyetlen ember könyörgésére, akinek a szíve tiszta volt, változtatott a szándékán. Mert bármilyen hihetetlen, Isten még az ő igazságosságában sem bizonyul automatának. Annyira kegyelmes, hogy időnként előtérbe helyezi a kegyelmét, még az igazsága elé is. Ebből élek. Így jött közénk az Úr Jézus, ugyanebből a kegyelemből.

0: A Biblia bátorító és reménytadó üzenetei. Kárpáti Petronella műsora.
1: Ne félj, mert én veled vagyok. A mai bátorító és reménytadó üzenetünk alapgondolata Ézsaiás könyvének 43. fejezete 1. és 5. versében található, ami a következőképpen szól. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ne félj, mert én veled vagyok, melletted vagyok. Ézsaiás könyvében többször is használja a próféta ezt a buzdító kifejezést, ne félj, mintha azt mondaná, miért aggódsz, miért csüggedsz el, hiszen olyan Istened van, aki meg tud szabadítani, oltalmaz, veled van. Oltalmazását, védelmezését naponta érezhetjük, ezért nem kell rettegnünk, nyugtalankodnunk, még akkor sem, ha olyan időben élünk, amikor Jézus szavai szerint az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek.

A félelem napjainkban az élet része lett, ami egy lassan ölő méreg. Tönkreteszi az idegrendszert, és különféle betegségek okozója lehet. A legtöbb ember alapvető érzése a félelem. Szinte minden ma élő ember, legyen az fiatal vagy idős, fél a holnaptól, a szenvedéstől, a bizonytalanságtól, a betegségektől. A jövő olyan kilátástalan, reménytelen, mert egyre gonoszabb lett a világ, és oly sok szörnyűség történik naponta. Háborúk, járványok, természeti katasztrófák, szerencsétlenségek. És még számtalan példát sorolhatnánk, ami nyugtalanít, és az aggodalmat, a szorongást váltja ki belőlünk. Az aggódás, a szorongás pedig tovább növeli a feszültséget bennünk, és nem fog megóvni attól, hogy rossz dolgok történjenek velünk, de megakadályoz abban, hogy örüljünk és boldogok legyünk. Sajnos az első emberpár, Ádám és Éva az Édenben nem hallgatott Isten figyelmeztető szavára, ezért a kígyó biztatására ettek a tiltott fa gyümölcséből. Majd engedetlenségük után riadtan elrejtőztek az Úr színe elől, mert féltek, és azóta félelem uralkodik a földön. Isten meg akar szabadítani a félelemtől, ezért hangzik olyan sokszor ez a biztatás a Szentírásban: ne félj, ne rettegj, én veled vagyok, én megsegítelek. Ne félj, csak higgy.

Valami hihetetlen együttérzés, gyöngét szeretet sugárzik ebből a két szóból. Ne félj, melletted vagyok, veled vagyok. Az Úr Jézus élete garancia erre, aki Isten fia, de emberré lett, hogy minket megváltson. Az ő egyik neve Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor Jézus eltávozni készült a földről, a következő szavakkal búcsúzott tövéitől. Imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ígérete szerint pedig velünk akar lenni az örökké valóságban is. Szerető megváltónk, bátorító és reménységet adó szavai az utolsó vacsorán hangzottak el. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, de ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Elhisszük ezt.

Minden azon múlik, hogy komolyan vesszük vagy sem ezt az ígéretet. Mert ez nem mese, hanem az élő Jézus Krisztus vallomása, akinek minden szava igaz, és amit megpecsételt az ő nagy tetteivel, de legfőképpen keresztjével. Aki komolyan veszi, amit az örökké való Isten mond, az valóban gyógyulni kezd a félelemből. Rájön, ráhangolódik az értelmével és a szívével is. Tényleg, minden okom megvan arra, hogy ne aggodalmaskodjak, mert amit az Úristen mond, az igaz. Az a tudat, hogy Isten velem van próbáimban, fájdalmaimban, betegségeimben, gondjaimban, erőt ad, reménységet és megnyugvást a nehézségek elviseléséhez. Tudni azt, hogy a végtelenül szerető Uram vigyáz rám és gondomat viseli, megvéd az aggodalmaskodástól, átsegít a megpróbáltatásokon. Kell ennél több?

Most, hogy a biztató ígéretekről gondolkodtam, eszembe jutott egy sok évvel ezelőtti eset, ami velem történt meg. Lehetőségem nyílt arra, hogy több munkatársammal egy nemzetközi biblia konferenciára utazhassak Németországba. A hosszú, több száz kilométeres utat autókkal tettük meg, ezért útközben néha megálltunk egy kis pihenőre. Ilyenkor elindultunk gyalogosan, hogy széjjel nézzünk és megtekintsünk egy-egy történelmi nevezetességet, valamint megmozgassuk elgémberedett tagjainkat. A nyár vége felé járt. Szép és kellemes idő volt, jól esett a séta. Soha nem felejtem el, hogy amikor Prágába értünk, ott is megálltunk a város főteréhez közel, ahol lehetett parkolni. Mivel 16-an voltunk, így megtörtént az, hogy néha egy-két személy lemaradt, vagy más irányba indult el, de megbeszéltük, hogy mennyi idő múlva kell visszatérni, mert az idő sürgetett, és tovább kellett folytatni az utazásunkat. Igen ám, de annyi látnivaló volt ebben az ősi városban, és engem minden érdekelt. Különösen azért is, mert először jártam ott. Úgy elbámulszkodtam, hogy nem vettem észre, egyedül maradtam egy útelágazásnál. Ráadásul előttem egy hosszú villamos robogott át a síneken. Mire át lehetett menni a túloldalra, már senkit sem láttam az ismerősök közül. Messze járhattak, eltűntek a szemem elől. Ott álltam egy nagy, ismeretlen város szívében magamban, azzal a kis táskámmal, amiben a német szótáram, a pénzem és a személyes irataim voltak. A többi holmim természetesen az autóban maradt. Most mi lesz? Hirtelen megijedtem. Merre induljak? Nemigen tudtam megjegyezni az utat, térkép sem volt nálam. Ahogy körülnéztem, megláttam egy metró lejáró lépcsőjét. Arra gondoltam, hát ha arra mentek. Lementem, de sehol egy ismerős. Visszafordultam és elindultam. Talán megtalálom utastársaimat a parkolóautóknál. Kértem Istent, hogy valaki jöjjön értem, hiszen még nem lehetnek olyan messze, és biztosan észreveszik, hogy nem vagyok velük. Bármennyire elveszettnek éreztem magam, mégsem estem kétségbe, mert bíztam abban, hogy keresni fognak. Nem kellett sokáig egyedül bolyonganom, mert megpillantottam az egyik munkatársamat, amint szembe jött és ugyancsak tekergette a fejét, mint aki valakit nagyon keres. Megnyugodva és boldogan, szinte futva siettem hozzá. Közben hálával gondoltam Istenre, hogy meghallgatta imámat és nem hagyott elveszni. Tapasztaltam azt a bátorító ígéretet, amit Ézsaiás próféta könyvében olvashattunk. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ne félj, mert én veled vagyok, melletted vagyok.

Milyen jó, hogy bármilyen reménytelen, kilátástalan helyzetben is fuhászkodhatunk Istenünk segítségéért, és ő meghallgat. Erről soha ne feledkezzünk meg. És kérjük, bocsásson meg, ha olykor tele van a szívünk nyugtalansággal, félelemmel, mert nem éreztük jelenlétét. De ne hagyjuk figyelmen kívül a Szentírásban található figyelmeztetés sem, ami Ézsaiás próféta könyvének 59. fejezetében van. Imé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Kérjük ezért Urunkat, könyörüljön rajtunk, segítsen, nehogy bűneink elválasztanak tőle, és vezessen győzelemre, hogy ez egyszer sem történjen meg. Mondjuk néki teljes bizonyossággal, hittel. Szerető Istenem, én veled szeretnék járni. Fogom a kezed, amit soha nem akarok elengedni. Beléd kapaszkodom, vigyázz rám, őrizd meg attól, hogy eltávolodjak tőled. Könyörülj rajtam, bocsáss meg, ha hitetlenség vermébe kerülök. Köszönöm biztató szavaid, köszönöm, hogy velem vagy. Ismersz és nem hagysz magamra. Jézus Krisztus vigasztaló üzenete ma is érvényes. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ha pedig olyan helyzetbe kerülünk, akár már ma, vagy a jövőben, ahol félnünk kellene, emeljük fel a tekintetünket, és merjünk bízni benne. Ne a félelem tárgyára, ne magunkra, hanem Istenünkre nézzünk, és mondjuk még a nehéz helyzetekben is, amit Dávid fogalmazott meg számunkra. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Légy mindig nyitott. Első rész. Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szűrtem le belőle. Példabeszédek 24. fejezet 32. vers. Salamon királyt a valaha élt legbölcsebb emberek egyikeként tartják számon. Ő írta a Biblia 3 könyvét, és idézni is gyakran szoktak tőle. Mindemellett egész életén át tanult, és kutatta az igazságot. Jól megnéztem, aztán eltöprengtem rajta, és ezt a tanulságot szűrtem le belőle. Jegyezd meg e szavakat. Eltöprengtem rajta. Ez az a szemlélet, amelyet mindig követned kellene az életben. Isten azt akarja, hogy az utolsó lélegzetvételedig egyre csak tanulj, változz, növekedj és érj. Ehhez azonban állandó nyitottságra lesz szükséged. Gondolj csak a farizeusokra. 100%-ig komolyan vették a tanaikat, és ők voltak a társadalom legmagasabban képzett tagjai. Mégis lépten nyomon ellenálltak Jézusnak és az igazságnak, amelyet hirdetett. Hogy miért? 3 gyakori oka van. Először is büszkeség. Ha igaz, amit Jézus mond, az azt jelenteni, hogy mi tévedünk. Másodszor. Biztonság. Mi lesz a hírnevünkkel és a bevételünkkel, ha elfogadjuk a tanítását? Harmadszor. Hagyomány. Nemzedékek óta ezeket a dolgokat hisszük és tesszük. Látod már, hova akarok kiukadni ezzel a gondolatmenettel? És azt látod, hogy miként alkalmazhatod mindezt az életedben? Jó dolog üdvösséget nyerni és megszentelődni, amíg meg nem rekedsz benne, fogalmazott egy lelkész. A lelki növekedéshez 2 dolog szükséges. Éhség az igazságra és alázat annak elismeréséhez, hogy mindig van mit tanulnunk. Isten mindig értékeli a 2 tulajdonságot. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja. Zsoltárok könyve 25. fejezet 9. vers. Légy hát mindig nyitott!

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, nagyon-nagyon sok vita van mostanában azon, hogy mit kell tenni azért, hogy üdvözüljünk. És egyre többször hallom azt, hogy igazából semmit. Mit is tehetnénk, hiszen az Úr Jézus kegyelméből van az üdvösségünk, és ebből adódóan mi aztán nem tehetünk semmit. És abban az értelemben, hogy tehetünk-e valamit azért, hogy a Golgotai kereszt áldozata helyett valami mást iktassunk Isten és magunk közé, ami által mi üdvözülhetnénk, hát erről szó sem lehet. De vannak az üdvösségnek teljesen egyértelmű jelei, a léleknek a gyümölcse. De van más is, amit viszont világosan mond Isten igéje, hogy gyakorolnunk kell. Tessék csak nézni a római levélben, mit mond Pál apostol. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Nagyon-nagyon világos és egyszerű Pál apostol ilyenféle mondása. Tudják, a római gyülekezet pontosan tudta, hogy egyáltalában nem felhőtlen a környezet. Bár amikor a levelet kapták, éppen egy picit jobb volt a környezet a kereszténység szempontjából, a római levél írásakor már Aquila és Priscilla visszaköltözhetett Efézusból Rómába, később aztán majd újra menekülniük kellett onnan, de véget ért az a bizonyos antiszemita rendelet, hogy azonnal el kell hagyni minden zsidónak Rómát, ennek az ideje már lejárt, és házanként sok helyen gyülekezetek alakultak, úgyhogy sok bibliakutató úgy értelmezi és úgy gondolja, hogy Rómában ekkora már 10 000-es nagyságrendű lehetett akár a különféle udvarházakban, különböző helyeken összejövő hívőknek a száma. De tudták, hogy vallást tenni az Úr Jézus Krisztusról, az mindig fogja hordozni azt a kockázatot, hogy szembe megyünk az éppen irányadó elvekkel, vagy éppen ideológiákkal. És ebben a környezetben, mondja azt Pál, teljesen világossá teszi a hitvallás azt, hogy ki hova tartozik. Ha száddal Úrnak vallod Jézus Krisztust, akkor, amikor esetleg a környezet azt követeli, hogy nem vallhat senki mást Úrnak, egyedül csak az uralkodó császárt, később, ha nem császárnak hívták, akkor másnak hívták. Volt, amikor egyedül üdvözítő egyháznak kellett valakit vallani, mert különben mágiára küldtek, vagy különben kivégeztek mindenféle kegyetlen módszerekkel. Ha valaki Krisztust vallja Úrnak, egyedüli Úrnak, egy olyan helyzetben, amikor más a társadalom elvárása, akkor világos, hogy üdvössége van. Világos, hogy ő ismer valamit, ismer valakit, aki messze túlmutat azon a fenyegetettségen, amit át kell élnie. Az Úr Jézus azt mondta, amikor itt járt a földön, hogy ne azoktól féljetek, akik megölhetik akár a testet. Attól féljetek, aki a testet is és a lelket is el tudja veszíteni a gehennában. Ilyen pedig senki más nincs, csak az egyedüli Isten, akinek joga van ítélkezni az életünk fölött, joga van arra, hogy elbírálja a földi életünknek az eredményét, és végső, örökké való ítéletet hirdessen fölötte. Ezt senki más nem tudja megtenni. Néha ijeszgethetnek bennünket sok mindennel, de ez a hatalom egyedül az élő Isten kezében van. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, azaz neked is van ebből adódóan örök életed, akkor üdvözülsz. És itt Pál folytatja egy nagyon érdekes mondattal, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha nyersen fordítanánk az eredeti szöveget, akkor valahogy így hangozna ez a nyers fordítás. Szívünkkel hiszünk a megigazulásra, tehát magyarul ez a hit megragadja azt, hogy Isten elfogadott engem, hogy eltörölte Krisztusért a bűneimet, hogy megváltóm van, és a szánkkal teszünk vallást az üdvösségre, ami azt jelenti, hogy a szánk vallás tétele pedig amolyan ellenjegyzés a mi oldalunkról. Krisztus üdvösséget adott nekünk, mi pedig ebben az üdvösségben élünk. Mi nem csak elfogadtuk a mennyei polgárjogot, hogy egy másik bibliai képpel éljek, hanem ennek a polgárjognak a birtokában úgy is viselkedünk, mint akik már itt a földi létben, legyenek bármelyik országnak az állampolgárai, már itt a földi létben a mennyei haza állampolgáraiként élnek. Nem mindig egyszerű ez. De ugye nem felejtjük el, az írás így szól, mondja a 11. versben a folytatás a Római Levél 10. fejezetében, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet akár pellengére állítani, nem lehet róla mindenféle rosszat mondani, nem lehet megrágalmazni, nem lehet megszégyeníteni országvilág előtt. Itt a megszégyenülés, az a végső megszégyenülés, amikor reménykedett valaki esetleg valamiben, például abban, hogy Isten örök életet ad neki, de hát nem lesz ez. Miért? Mert hű az Isten, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi, amit megígért. És Krisztus azért jött a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És nem véletlenül mondja azt az Úr Jézus, hogy az Isten országa olyan, mint az igaz gyöngy, amire valaki rátalál, és elad mindenét, hogy azt a gyöngyöt megszerezhesse. Tessék csak arra gondolni, mit jelent az, hogy valaki mindenét eladja, hogy azt megszerezhesse. Azt jelenti, hogy innentől kezdve semmi nem olyan fontos a számára, mint az a kincs, amire rábukkant. És nekünk, az üdvösségünk, a Krisztussal való közösségünk, az, hogy szeret minket az Isten és életet ad, örök életet ad, minden kincsnél fontosabb. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te tudod azt, hogy sokszor nehéz megszólalni. És sokszor a szívünk is ingadozik. Sokszor látva azokat a folyamatokat, amelyek körülvesznek bennünket, azt, hogy milyen sokan tántorodnak bele a különféle irányzatok kényszerítő ereje alatt a világnak az örvényébe, kérlek segíts, hogy ne felejtsük el, mit jelent. A szívünkkel hiszünk, mert megigazultunk. És tudjuk azt, hogy ez a megigazulás azt jelenti, hogy eltörölted a bűneinket. És a szánkkal vallást teszünk, mert üdvösséget adtál, és nem szégyeljük az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden ember üdvösségére, a miénkre is. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 19 perc. A Tórából ezen a héten a két távó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése Midőn bemégy Kánoán országába. Mózes 5. könyve 26-1-től 29-8-ig. Ígei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28-1-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a kétávó heti szakasz kapcsán alábbi írásában Szerdó Szervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi kétávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Beukótáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. Rózs Hásáná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is fölhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban a kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rózs Hásáná előtt, e hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rózs Hásánát, azaz a zsidó új évet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy fölébressze a lelket, kizökkentse az önelégültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a korintusiakhoz írt második levélben, és tehát a második fejezet első négy versében a következőképpen. Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal. Mert ha megszomorítalak titeket, akkor kividelmet meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongások között sok könnyű hullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorodjatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amelyet igen erős énben nem irántatok.

0: Kedves Urunk, köszönjük neked a te igédet, és azt is köszönjük, hogy a te igédnek az őszintesége, világossága egyértelművé teszi, hogy a hívő élet az nem valamiféle napsugaras kirándulás valami kies tengerparton, hanem egy komoly harc, amiben tévedések vannak, néha nagyon kemény félresiklások, amit helyre kell igazítani, és nagyon hálásak vagyunk azért, mert a korintusi testvéreinknek a szükséges kiigazítását Pállon keresztül elvégezted, így aztán sokszor a mi kisiklásainkat is megelőzi, vagy helyreállítja a te igéd. Köszönjük a te lelkednek az erejét, és segíts, Uram, hogy úgy nézzünk a te igédre, ami lehet, hogy sokszor megsebez, de be is kötöz, összezúz, de meg is gyógyít. Kérünk téged, hogy segíts fölnézni az Úr Jézus Krisztusra, mint a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és úgy járni a hívő életben, hogy el ne tévesszük a célt. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolódnak mostani beszélgetésünkhöz. A 9. tanulmányt vesszük át, szolgálat szeretettel. Mind a két szót szeretném elemezni. Szolgálat. Ez a szolgálni igéből van, és a szolgálni, az pedig a szolga gondolatsorból kerül nyelvészetileg előtérbe. Tehát a szolgálat, abban van egyfajta szolgaiság, alávetettség. És szolgálni lehet munkaköri leírás alapján, lehet a különböző törvények alapján, de az evangélium szolgája az csak a szeretet hangján keresztül tud a másikkal kapcsolatba kerülni. És ezt meg kell tanulni, ez nem jön magunktól, mert magunktól, ami vénánkból, ami szívünkből, az jön elő, amit a világban, a hétköznapban, a társadalomban tapasztalunk. Legyél kemény, harcolj magadért, ne legyél olyan gyenge, mert csak akkor jutsz előre, hogyha. És az evangéliumban pedig azt látjuk, hogy szolgálni az önmegadással, lemondással, szeretettel, a másikat előtérbe helyezéssel. És lényegében Pál apostol a korintusi levélben elmondja, hogy hányszor kapott a zsidóktól 40-et egy hián, hányszor ostorozták meg, hányszor hajó törés szenvedett, reménytelenségben volt, éhségben, árulás között, és mégis örömmel szolgált. Hogyha ezt a páli szolgálatnak az ízét egyszer megtapasztaljuk, akkor a szolgálatnak az örömét is meg fogjuk tapasztalni, és én kívánom, hogy mindenki azon az helyen, ahol a Jóisten őt állította, ott tapasztalja meg, hogy milyen szolgálni szeretettel. És nézzük a háladás gondolatsort, ami a korintusi második levél első fejezetnek ott a 3. versétől a 11. verséig terjedő szakaszát jelenti. Székely Marika.
2: Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér. Isten gyülekezetének, amely Korintusban van és egész Akhájában, valamennyi szentnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásokban is. Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket. Rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy az életünk felől is

0: megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk árad kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást.
1: Köszönöm szépen. Hálaadás. Hála. A hála az nem más, mint visszatekintés a múltba, és a múltban megtapasztalt események, akár jók, akár rosszak, Isten kezéből való elfogadás jelenti, és néha, amikor ott azt gondoltunk, hogy most milyen rossz a helyzetünk, azok lettek a legnagyobb áldássá, és a múltban, amikor valami nagyon jó ért, de ez kísértés formájában, akkor sokszor az elbukásunkat jelentette. Hálát ad az ostorozásért, a botozásért, mindenért hálát tud adni, és én azt hiszem, hogy ez a szemlélet hiányzik ma belőlünk, és ezt kellene valahogy kialakítani. Anikó, hogy gondolod?
2: Hát biztos, hogy nagyon szükség lenne a hálaadásban fejlődnünk úgy cuzánment, mint kereszténységnek, mert hát sokkal több a morgás, legyünk őszinték, a ez is rossz, az is rossz, és minden rossz. Sőt, én...
1: A pusztai vándorlás alapján ott is volt, és megtanultuk tőlük.
2: Igen. Sőt, olyan mondatot is hallottam, hogy még soha ilyen rossz nem volt. Hát... Hagyja Isten, hogy ne tapasztaljuk meg, hogy mit jelent az, hogy rossz. De én még visszatérnék az egész heti tanulmány címére, a szolgálat szeretettel, mert én úgy nagyon elgondolkodtam ezen a címen, és hát nekem eszembe jutott egy úgynevezett Ágnes testvér, aki már biztos, hogy nincs közöttünk, mert amikor én beszélgettem vele, hát jó 10 éve, akkor is már majdnem 100 éves volt a néni. És ez a néni diakonissa volt. Mégpedig még a második világháború előtt jelentkezett, és a mostani Bethesda nevezetű kórházban volt diakonissa. És tőle tanultam egy mondatot, hogy nekik volt egy elmondatuk. A jutalmam, hogy tehetem. És hogy ők ezzel erősítették egymást, és így keltek. És hát ahogy mesélt az életükről, nagyon-nagyon kemény volt ez a jutalmam, hogy tehetem, mert hajnalba keltek, nem csak úgymond nővérek, meg műtősnök, meg nem tudom én mik voltak, hanem ők takarítottak, ők fűtötték be a műtőket, meg a kórtermeket, mert nem volt központi fűtés, mindent ők sterilizáltak, mindent csináltak, és hát este 10-kor még olvastak a betegeknek Bibliát. Tehát a jutalmam, hogy tehetem, az nagyon kemény munka volt, de a néni, ahogy visszaemlékezett, még mindig sugárzott, és élmény volt vele beszélgetni. Egyedül a mikrofonnal nem volt kibékülve, de azért ezt megbeszéltük, hogy ez nem olyan nagy probléma. És aztán eszembe jutott a Mera életéből is egy testvérnő, ő sincs már köztünk, az Eszter néni. Ő egyetlen egy műsort se csinált, nem szólalt meg egyetlen egyszer sem, semmit nem csinált, úgymond. De mindent csinált. Mert nem volt olyan alkalom, hogy Eszter néni ne két szekér süteménnyel és hideg tállal jelenjen meg, hogy akármilyen munka volt, Eszter néni volt az első, és amikor megpróbáltam megköszönni neki, mindig azt mondta, hogy jaj, Anikó, hát ezt ne is tedd. Hát én ezzel tudok szolgálni, és olyan boldogságot jelent, hogy csinálhatom. És ez a lelkület, tehát látszott rajta, hogy nem csak mondja. És én úgy gondolom, hogy ezt kéne megtanulnunk, hogy mindegy, hogy Isten hova helyezett minket, hogy most mi egy kórházban vagyunk, a betegek között, a konyhába süteményt készítünk, vagy bármi, vagy a szószéken áll, akit Isten oda helyezett, a jutalmam, hogy tehetem. És hálás vagyok Istennek, hogy az ő munkáját végezhetem. Ha így... ilyen lelkület lenne köztünk, akkor visszatérve a bevezető gondolathoz, a hálaadáshoz, úgy gondolom, hogy a hálaadás is, annak a gyümölcse is megszületne, mert nem elvárásként tekintenénk egymásra, hogy nekem ez is jár, az is jár, és miért nekem kell csinálni, és már megint engem, én miért nem a másik, hanem akkor hála lenne a szívünkben, és még a munka is menne.
1: Köszönöm szépen. László.
3: Szeretném fülhívni a figyelmet, hogy a hála az nem lekötelezettség. Van egy óriási különbség köz,

0: kezdtük, és erre szeretnék majd a végén kiukadni. Ugye a lekötelezettségnél elvárják a viszonzást, és pont emiatt az elvárás miatt nagyon sokszor a lekötelezett kerüli a segítségnyújtót, mert hiszen nincs abban a helyzetben, hogy viszonozza, holott ezt várják tőle. Tehát a lekötelezettség az távolságot teremt a segítségnyújtó és a lekötelezett között. A hála az pont fordítva van. A hála az egy el nem várt köszönet, ami belülről fakad, és minden áron szeretnék közelebb jutni a segítséget nyújtóhoz. Tehát amikor mi hálásak vagyunk Istennek, akkor tulajdonképpen közelebb akarunk kerülni az Úrhoz, és ezt kell jól világosan látni. Tehát a hálában nincs semmi kényszer, belső indítatás van, szeretetből fakad, és közelebb visz, és nem távolít az Úrtól.
1: Köszönöm szépen, Apa László testvér.
2: Korunk egy kicsit bajban van a hálával és a hálaadással, mert valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy ha megköszönünk valamit, ha hálásak vagyunk valamiért, akkor elismerjük, hogy valami olyasmit kaptunk, valami olyasmit vettünk át, amit mi nem tudunk megfizetni, amiért nem tudunk tulajdonképpen adni semmit. És a ma embere ezt nem nagyon szereti. Nem nagyon szereti, hogy ő el kelljen ismerje azt, hogy valamit bárkitől, és akkor itt most eljuthatunk oda, hogy Istentől is kaphat valami olyasmit, amiért ő tulajdonképpen nem tud fizetni, amit ő nem tud kompenzálni, kiegyenlíteni, és csak úgy megkapja, és ezt el kellene ismernie. És ez nagyon nehezen megy. És ez egy, a mi korunknak ez is többek között, ez is az egyik tragédiája sajnos.
1: Köszönjük szépen, Kulcsár Tibor testvér.
3: Az az igazság, hogy ez a szolgálat és hála egy nagyon különös mocsárvidékké tud változni, mihelyt félreértjük a dolgokat. Valaki egyszer azt mondta, hogy hát nem szolga, akkor szolgáljon. Egy teljesen félreérthető helyzet az, hogyha valaki azt gondolja, hogy szolgáltatás az, amit a Krisztus testében kapunk. Krisztus szolgálja, Krisztust tartja szem előtt, és ennek alapján végzi el a szolgálatát, és ez a gyülekezet érdeke is. De ez kölcsönös, hiszen mi királyi papság, szent nemzet, megtartásra való népként kölcsönösen segítjük egymást, épp a korintusi levél lelki ajándékokra vonatkozó része beszél arról, hogy egymást kiegészítik a tagok, ki a szerint, amint arra ajándékot kapott.
1: Köszönjük szépen, Marika.
4: A baj nem Istentől ered, de erőt ad ahhoz, hogy elviseljük és kiutat lássunk. Másokat is ugyanúgy vigasztalni, ahogy bennünket Isten teszi. És nagyon sokszor van, hogy valami jót teszünk, vagy másként viszonyulunk a másikhoz, és nem tőle kapjuk vissza ezt a úgymond jótéteményt, hanem olyan emberektől, akiktől nem is feltételeznénk. Tehát mindent az Úrra kell bízni, és ne a magunk megoldásába bízzuk meg a számítgatásainkba, hanem Istenbe. Hát a mi atyánkba is hányszor mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor ezt ne írjuk felül a magunk megoldásával. És ami még nagyon fontos, hogy a gyülekezet imádkozik Pál apostolért és a többiekért, és hogy hálás, hogy Isten kegyelmébe ajánlja a gyülekezet az apostolokat, hogy ez is mennyire fontos, hogy egy közösség szívén viseli a másiknak a sorsát, mert az, a közösségnek is jó, meg akiért imádkoznak, annak is jó.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, menjünk tovább. Tisztaság és őszinteség, Korintusi második levél első fejezet, 12. versétől a 14. verséig, Varga Gyöngyike.
5: Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével járunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek. Mert nem írunk nektek mást, mint amit olvastok, és meg is értetek, sőt, remélem, hogy teljesen meg is fogtok érteni, ahogy a részben meg is értettetek minket. Mert ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek, a mi Urunk Jézus napján.
1: Köszönöm szépen. Ebben van egy tényleg egy őszinteség, és ez az őszinteség egyfajta tisztasággal párosul. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szolgálat vonatkozásában a szolgálni szeretettel erre lehet építeni, ugye? Az őszinteségre és a tisztaságra. Parancsolj, Tibor!
3: Ne értsétek félre, de az elmúlt héten a szeretet himnuszával foglalkoztunk, ahol az volt, hogy a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik föl, és itt azt írja Pál, hogy lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen köztetek. Vajon a korintusiak között hányan mondták, hogy ajjaj, azt nem tudom, de hogy a mai gyülekezetben hányan mondanák azt, hogy ajjaj, milyen büszke és gőgös a testvér, abban biztos vagyok. Vajon büszke és gőgös? Szabad-e Pálnak helyesen megítélni a saját Istennel való kapcsolatát? És amikor azt mondja, hogy a mi lelkiismeretünk tanúságot tesz, mégpedig az Isten által megszentelt lelkiismeretünk tanúságot tesz, hogy bármit is mond bárki, mi szentségben éltünk köztetek, mi tisztán éltünk köztetek, akkor ez nem valamiféle súlyok elvetés, hanem egyszerűen ez a tény. És nekünk nem kell lapítanunk a mi hitünkkel, a Krisztus iránti elkötelezettségünkkel, nehogy véletlenül szerénytelennek gondoljanak. Ezt ma valahogy sikerül rányomni egymásra. Amennyiben megáll, akkor jó, ha tudjuk, hogy a helyes önértékelés az nem betegség, hanem az egy isteni ajándék, mert ahhoz képest tudom, hogy kell-e változnom, vagy milyen irányba kell folytatnom. És az is egy óriási dolog, amikor tudom, hogy most folytatnom kell azt, amit Isten elkezdett bennem, ki kell tartanom. És nem kell áll megtérést, meg áll bűnbánatot áll szerénységből produkálni.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
0: Az a tisztaság, amiről beszélünk, az nem testi tisztaság, hanem lelki. De mikor mondhatom, hogy az én lelkem tiszta, akkor, hogyha amit teszek, vagy amit mondok, önzetlen szeretetből fakad.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Anikó.
6: Tibor gondolatát folytatom egy kicsit, a helyes énkép és helyes önértékelés, és már a Biblia elején, például Józsué könyvének az elején ott van, hogy előtök battam az életet és a halált, válaszd az életet, és ne térj le attól se jobbra, se balra. Nem helyes, ha én felfuvalkodott vagyok, beképzelt, nem tudom én, önimádó, de az sem, hogyha nem vagyok hajlandó elismerni azt, hogy Isten valamilyen ajándékokat adott, azokat használnom kell, azzal elszámolással tartozom. Ahogy Pál mondja, Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és az ő hozzám való irgalma nem lett hiába való. Tehát, hogyha én elásom azokat a kincseket, vagy talentumokat, amit Isten rám bízott, az ugyanúgy bűn, mint hogyha úgy gondolom, hogy én vagyok a nem tudom én kicsoda, és nálam tökéletes ember nincs ezen a földön. Tehát Istennek kell a dicsőséget adni, de az ő ajándékait használnunk kell.
1: Nagyon szépen köszönjük, a Palászló testvér.
2: Fontosnak tartanám kiemelni, hogy lelki tisztasággal és lelki őszinteséggel senki nem születik. Ez nem olyan, hogy valaki megszület, és akkor lelki tisztaság és őszinteséggel születünk meg. Hiszen a Biblia megjegyzi, hogy bűnben fogantatunk, és bűnben születünk. Ezt kapjuk. És kivétel nélkül minden földre született ember ezt kapja ajándékba Istentől. És az egyik legnagyobb szomorúsága az, amikor ezzel a kapott ajándékkal visszaélve valami fajta gőgöt csinálunk belőle, hogy az én tisztaságom, az én őszinteségem magasabb, mint a tied, meg a másiké. Borzasztóan romboló tud ez lenni. Jó az, hogyha az alázat és a hála az, ami meg tud ilyenkor fogalmazódni bennünk, hogy az, amiben én növekedtem, az nem az én érdemem, hanem a növekedést, azt az Isten maga adta, a lelki növekedést az Isten maga adja minden embernek. És lehetséges, hogy az egyik ember még csak kihajtott sarj, a másik viszont már magasan és már kalász. De mindenki a maga szintjén lehet tökéletes.
1: Köszönjük szépen, Szigeti István.
0: Engem az is foglalkoztat, hogy tulajdonképpen Pál milyen élethelyzetbe teszi ezeket a gondolatokat a szívünkre. Ugye a bevezető gondolatokban említettek azt, hogy kapott hideget, meleget, ütötték, verték, bottal, veszővel, stb. Hajótörés szenvedett,
1: botozták,
0: korbácsolták, éhezett, szomjazott, bebörtönözték, és ebben az élethelyzetben mi a reakciója? És nagyon tanulságos számomra az is, hogy tulajdonképpen arról vezetjük, hogy hálát adott. És miért adott hálát tulajdonképpen? Azért, hogy Isten vigasztalás, Isteni vigasztalásáért. És ebben van egy nagyon fontos gondolat, ezt azt is mutatja számunkra, hogy az Isteni vigasztalást nem kell önmagunkban megtartani, hanem ezt tovább kell adni másoknak, mert körül vagyok véve ilyen hasonló helyzetben lévő emberekkel. És ha nekem jó leszik a vigasztalás, akkor biztos a másiknak is. Tehát egy módszertani szempontból hívnám fel erre a figyelmet tulajdonképpen. És azt jelenti, hogy a szolgálat nem hatalomból vagy irányításról szól, hanem együttérzés másokkal, hogy Krisztushoz vezessük őket. Tehát ez egy nagyon fontos jelenvonás.
1: Így van, köszönjük szépen, menjünk tovább. Újra tervezés szeretetből. Igen, egy kicsit vissza a GPS-nek, amikor eltévedünk, és azt mondja, hogy újra tervezés. Tehát valahol eltévedtünk a szeretetben, és most újra tervezzük. Korintusi első levél 16. fejezet 5., 6. és 7. verse. Kulcsára Anikó.
6: Hozzátok pedig akkor megyek, ha átutazom Makedónián. Mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek. Mert nem most átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi.
1: Köszönöm szépen. Ebből azt látjuk, hogy egyrészt Pál nagyon megtervezi, hogy mit akar és mit szeretne, hogy hogyan terjeszti az evangéliumot, másrészt nyitott az Úr lelkének a vezetésére. És ez a kettő együtt nagyon nagyszerű, mert a mai modern egyházban megtervezzük gyülekezetekben, megtervezzük az éves programot, az adakozási programot, az építkezést, a kerességeket, bemerítéseket, mindent, csak éppen elfelejtünk nyitva hagyni egy ajtót, ahogy a lélek ezt újra terveztetheti velünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. És ha ez a Pál apostol életére igaz, akkor igaz a közösség életére is, a gyülekezetünk életére is, és igaz az én életemre is, az én családom vonatkozásában. Tibor?
3: Erre egy különös gondolat jutott eszembe, és talán nem fog senki megharagudni, hogy a zenészek világából. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik hát nem túl sok energiát fordítva a zene tanulására megpróbálnak improvizálni. Én nagyon-nagyon képzett zenészektől hallottam azt a mondatot, hogy ahhoz, hogy valaki jól és igazán a közönség számára élvezhetően tudjon improvizálni, hihetetlenül sokat kellett előtte gyakorolni és tanulni, mert akkor lesz az olyan, ami igazán jó. Mert egyébként csak valami össze-vissza nyekergés, nyikorgás, még akkor is, hogyha esetleg ez egy zongorán hangzik el. És ezt miért mondom el? Pál apostol, amikor tervez, azt teszi, amire Isten lelke megtanította. És amikor improvizálnia kell, mert valami más történt, és Isten lelke máshová fogja vinni, akkor zokszó nélkül azt mondja, hogy értem, uram, akkor most máshová megyünk. De nem próbálja Istennel aláíratni a saját terveit, és azt mondani, hogy hát uram, én ezt megmutattam neked, most már csak segíts végigcsinálni, innentől kezdve már ez nem a te dolgod, majd ezt mi megcsináljuk, csak az áldásodat adj. És ezt azért mondom, mert mintha a ma keresztény közössége sokszor úgy gondolná, hogy mi elvégezzük ezeket a dolgokat, csak Isten áldja meg. Pedig oda kéne figyelni arra, hogy Isten hát ha vezetni is szeretne bennünket, nem pedig utánunk kullogni az áldásaival.
1: Nagyszerű, köszönöm szépen, Anikó.
6: És ez a lelkület, ez a Biblia több oldalán más íróktól is elénk jön. Nekem eszembe jutott Jakab levele, aki azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy elmegyünk ebbe vagy abba a városba, ott kereskedünk, ez és az lesz, és pedig azt kéne mondani, hogy ha az Úr akarja, és élünk. Tehát tervet lehet készíteni, sőt kell is. Nagyon nem jó az, hogyha valaki úgy éli az életét, hogy sodródik, és abszolút nincs se terve, se célja, se valami szisztematikus olyan dolog, amit látszik, hogy hát úgy tervszerűen zajlanának az események. De azért jó tisztában lenni, hogy a mi életünk valóban olyan, mint a pára, tehát, és hogyha Isten máshol akar minket használni. Egy idős lelkipásztor szolgatárs mondta egyszer, hogy hát, hogyha Isten áthelyez engem, akkor majd az Úr másik szőlőjébe fogok kapálgatni, ott is vannak sorok, ott is van gaz, hát akkor majd ott fogok kapálni. Tehát ez a lelkület, hogy igen, lehet, hogy itt, lehet, hogy ott, az Úr munkáját végzem, mert én engedelmes akarok neki lenni, és ez jó lenne így magánemberként is megtanulnunk, hogy ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt és ezt fogom csinálni, ha meg máshova vezet, akkor azt fogom csinálni, de hívő ember maradok.
1: Köszönöm szépen. Marika?
7: Az jutott eszembe, hogy Pál apostol ugye sok minden jót tett a korintusi gyülekezetbe, és utána ugye másfelé küldte a Szentlélek, de mindig vissza akart térni azokhoz, akiknél az eredményt elérte. És ha a mi világunkba csöppenünk, akkor, hogyha valakivel megismertetjük az igazságot, akkor később mennyi időt fordítunk arra, hogy azt a testvért meglátogassuk, vagy ha messzebbre kerül, akkor is tartsuk vele a kapcsolatot. Tehát Pál apostol azért tanít bennünket, hogy ha egyszer valamit elértünk, akkor azt ápolni kell, mert különben elvész.
1: Elkopik. Köszönjük szépen, István!
0: Számomra nagyon érdekes az is, hogy tulajdonképpen Pál az a oldalcím, hogy újra tervezés szeretetből. Hogy tulajdonképpen ő változtat az elképzelésén. És ez milyen reakciót vált ki? Ugye egyesek azt mondják, hogy ő nem is Isten szolgálja, meg nem is szeret őket, stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes oldala, hogyan reagálnak erre, nem bíztak szándékába, és nem bíztak szeretetére. Viszont ő neki volt egy nagy probléma, és ez számomra egy nehéz esetek a Bibliába című sorozatnak megérne egy részletes kibontása, hogy tulajdonképpen ő tisztában volt a problémával, mert megmondták neki azt, hogy korintusi gyülekezetben problémák vannak. Korintusi gyülekezet elég közel állt a szívével ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldja. Most itt ezzel lehet vitatkozni, hogy azonnal el kellett volna menni, beleállni a problémákba, neked van igazad, neked nincs igazod. De a módszertanulag is nagyon érdekes, hogy ő levélben válaszolt, és levélben ad olyan támpontokat, amit el lehet dönteni, hogy igen vagy nem. És ez természetesen, ehhez hatalmas türelem kell, meg nagy szeretet is a gyülekezete iránt, mert azért nagyon-nagyon kíváncsi volt arra, hogy ez a kemény megróvó levelek, különféle kategóriákat mondunk ezekre erre a levélre, hogy ezek milyen hatással vannak, ezek a probléma megoldása segítelő, vagy pedig tovább ilyen feszültségeket, vagy a pártoskodást, vagy a táborokra való szakadást eredményezte volna. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz problémát jelenthetett Pálnak, hogy most hogyan döntse, hogy tényleg menjek oda azonnal, vagy pedig adjak olyan támpontokat, amin elgondolkozva el lehet jutni a megfelelő megoldásig.
1: Köszönöm szépen, Drábik testvér, és megyünk tovább.
8: Amiről a Marika beszélt, az a lelki utógondozás volt lényegében, amihez a levélírás lehet egy eszköz, de valójában nem helyettesítheti a személyes kapcsolattartást.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, megbocsátás és a szeretet megerősítése. Én egy picit felcserélném itt a mondat részeket. A szeretet megerősítése a megbocsátás. Korintusi második levél, 7. fejezet, 5. versétől a 13. verséig. Tokics Marika.
9: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalmas sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek, de Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével, de nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírről hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt, mentegetőzést, sőt, méltatlankodást, sőt, félelmet, sőt, vágyódást, sőt, ragaszkodást, sőt, a vétkes megbüntetését. Mindenképpen igazoltátok, hogy ártatlanok vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titusz örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét.
1: Köszönöm szépen. Csak egyetlen egy gondolat. A megbocsátás úgy fejeződik be, hogy megnyugodtak, örültek és kiteljesedtek. Parancsolj!
3: De ez nem egy feltétel nélküli megbocsátás volt. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Itt rendeződtek a dolgok. Van egy, ugye, egy régi mondás, állítólag sugni csak annak lehet, aki készült. És hívő ember az, aki ugyan hibázhat, és hibázunk is, de ha erre figyelmeztetik, vagy netán megintik, akkor megbánhatatlan megtérésre megszomorodik. Mert itt Pál arra is utal, hogy lehet világ szerint is megszomorodni, mi lesz akkor? Kitekerik Pál apostol nyakát, ilyen egyszerű. Mint ahogy azóta is sokszor tapasztaltuk már a történelemben, hogy az fizeti az árat, aki semmiben nem hibás, hanem rámutatott a hibára. Tehát érdemes végig gondolni azt, hogy Isten lelke, még akkor is, hogyha esetleg tévedésben vagyunk éppen, de bennünk élve afelé fog késztetni, hogy állj helyre. és akkor a kapcsolatok is helyreállnak.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Győzelem Krisztusban, Korintusi második levél, második fejezet 12. versétől a 17. verséig. Apa László.
2: Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kapot nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozottak között. Ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban.
1: Köszönöm szépen. Egy gondolat, egy hozzászólás ezzel kapcsolatban. Marika?
9: Számomra nagyon érdekes az, hogy Pál apostol azért tudta erősíteni az embereket, mert Isten mindig megvigasztalta őt. És ha bennünket is Isten vigasztal meg, akkor mi is tudunk másokat erősíteni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Rózsika.
10: Dr. Szigeti Jenő, Hithősök a Bibliában, a második kötet, 128. oldal. A kereszténység közösségi élete soha nem volt feszültségmentes. Már az apostolok idejében sokszor megosztották a gyülekezetet a személyi ellentétek. Ha Péter és Pál, vagy Pál és Barnabás közötti vitára gondolunk, vagy akár a korintusi pártoskodásra, elegendő példáját látjuk ennek a sok keserűséget hozó lelki betegségnek. Ezek nem csupán személyi ellentétek voltak, hanem mögöttük egy-egy tanításbeli, kegyességi különbség, vagy akár emberi rosszindulat és félreértés is meghúzódott. A keresztény emberek mindig tudták, hogy nincs ez így jól, de mivel mi bűnös, törékeny hitű emberek vagyunk, igazat kell adnunk Jézusnak, aki így tanította a tanítványokat. Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Minden időben fontos feladata volt a gyülekezetnek, hogy a botránkozás mentes, konfliktus kezelést megtanulja és gyakorolja. A közösségi élet belső feszültségeit meg kell tanulnunk kezelni. Hisszük, hogy ezeket a bajokat nem Isten okozza, de megengedi, mert nem hisszük azt, hogy van véletlen Isten népe életében. Egyházunk életének ma nem az a legfőbb gondja, hogy prédikálja az igazságot vagy sem, hanem az, hogy a konfliktus kezelés kérdésével kevesebbet foglalkozik. Pedig a Biblia számos története rávezet bennünket arra, hogy hogyan kell ezt a fontos, sokszor kényelmetlen és terhes feladatot gyakorolni.
1: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit várunk jövő héten, hiteles keresztény szolgálattal folytatjuk Biblia tanulmányunkat, az Úr áldja meg az elhangzottakat, most imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük azt te néked, hogy látjuk Pál apostol konfliktusait, és látjuk, hogy az Isten lelke arra vezette őt, hogy olyan megoldást találjon, ami keresztül a gyülekezet tud fejlődni, előre jutni. És megáldottat a korintusi testvéreket, és nagy gyülekezetté növekedett. És ez így lehet a mi életünkben is, ha egymással szemben nem a konfliktust, hanem a szeretetet fogjuk képviselni. Add azt, hogy családjainkban, közösségeinkben és a hétköznapokban is téged képviseljünk, és illata legyünk az életre az Úr kegyelméből. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Keresztelő János vértanúsága. Keresztelő János vértanúságára emlékeznek a katolikusok ma, augusztus 29-én. Az ünnep neve Szent János fővétele. A vértanúság ünnepe a 7. században került a római naptárba. Keresztelő Szent János asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, meghirdette az ő eljövetelét. Vértanúságáról az evangéliumok tudósítanak, Márk szerint így, miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott és kérhetett, amit szeretett volna. Ez volt Keresztelő János halálának előkészítése. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlt egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Holnap, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az esemény az idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Járfás fehér Eszter, fáj nekem ez a világ. Fáj nekem ez a világ, s az is, hogy szavaim benne üres beszédek. Hiába szó, érvek hasztalan ömlenének, aki nem akar, nem láthat téged. Kiáltani akartam, hogy vagy, s tenyereden hordasz minden Isten tagadót. A Darwin tudós professzoroknak minden hajszálát számolva tudod, de te nem kiáltod, ezért én sem teszem. Akinek van szeme, látja, körbeveszed. S ha előítéleteinek talajába szánt, megtalálja a mennyei kincseket. Ma kigúnyoltak téged, s nekem fájt. De mennyire fájhat neked a galaxis milliárdok urát egy pattogó porszem ítélgetett?

Bényei József végrendelet. A világot úgy is ki kell bírni, ne engedd a virágokat sírni. Ne engedd a madarakat félni, a hűséget hóban elvetélni, az álmokat este megalázni, almafákat áprilisban fázni, a perceket ne engedd megállni, ablakokat örökre bezárni, csillagfényű éjszakára lőni, ösvényeket indákkal benőni, ameddig a vállad bírja, vigyázz minden virágtalan sírra, vigyázz minden társtalan magányra, füstre, fényre, emberglóriára. Aki árva arccal sír az égre, takarj szelíd álmot a szemére. Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretni. Valakinek embernek kell lenni.

0: Dénes Ferenc, sírjál, ha kell. Sírjál, ha kell, ne tartsd vissza. Könnyeit, ha a föld beissza, könnyebb lesz általa a szíved, látásod tisztább, s szilárd hited. Sírjál, ha kell, ne bánkódj érte. Krisztus is sírt a várost nézve. Ha könnyben fürdik sápat arcod, sikeres lesz nehéz hitharcod. Sírjál magadért, s másokért is. Könnyed új legyen mindig és friss. Kibudjanó könnyeid árja, a kemény szívet által járja. Amíg siratod roskat lelked, a mennyből rád száll áldott élet. Újult lelked lesz. Ott fenn hívnak. Boldogok azok, akik sírnak.
1: Dzsida Jenő, gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmálló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, sejem szőttes az álom, pehely könnyű, és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt se tudja hozzádig emelni. De azért, vágyaim, ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge.
2: Egy órája sincs, hogy új

drágák, az inak fehérek. Ráadásul mindegyikhez egy parányi, fekete nyilvessző tart, a képlet pontos anatómiai nevével. Hát persze, így könnyű, s majdnem nevetek. A valóság egészen más, az állandó szívás és törlés ellenére alig látunk a vérmaszattól, semmi sem emlékeztet az atlaszban látottakra. A kendők által szabadon hagyott kis négyzet semmilyen tájékozódási pontot sem nyújt. Egyedül az anesteziológus kolléga helye biztos, többnyire a beteg fejvégénél ül vagy áll. Isten kezében vagyunk, a beteg és a személyzet egyaránt. A bevonuláskor nem szólnak fanfárok, csak néhány készülék zümmögése jelzi, hogy működésre kész. Kölcsönösen köszöntjük egymást. A beteg 75 feletti, az elképzelhető összes betegség birtokában. Váratlanul megszólal. Mielőtt elaludnék, szeretnék imádkozni. Lehet? Persze. Csak tessék, mondom bosszúsan. Köszönöm, fiam, s belekezd csendesen. Domine, amen, mondja e két szót. Csak ennyi? Kérdezem meglepetten. Csak ennyi. Uram, úgy legyen. Igen, fiam, ez minden. E két szó közöttieket az Úr úgy is tudja. Tudja, hogy mit mondanék, mit kérnék. Én nem kérek magamnak semmit, de elfogadom, amit tőle kapok. Tudom, ma ő vezeti a doktor urak kezét, így nem hibázhatnak. Mereven állunk, feltartott kézzel. Talán csak a maszkok mögötti szemüvegek csillognak fényesebben, mint korábban. Lehet még egy kérésem? Igen, természetesen. De már nem vagyok bosszús a késés miatt. Életem legrövidebb és leginkább hittelteli imáját hallottam egy perce. Gondolatban még kitöltöm a két szó közötti helyet. Szeretném elénekelni a legszebb énekünket, ha még tudom, mert nagyon álmosodom. S ekkor remegő, halk hangon belekezd a 42. Zsoltár első sorába. Mint szép, híves patakra a szarvas kívánkozik. A következő sortól az egyik műtősnő csatlakozik. Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. A verszakot már öten fejezzük be. Te hozzád, én Istenem, szomjuhozik én lelkem. Vajon színed elejbe mikor jutok, élő Isten? Mély sóhajjal álomba merül a néni. Törlést kérek a szemüvegemre. Még várok egy percet, hogy összeszedjem magam. Ha Isten velünk, kezdhetjük.

Hajdú Levente, hang és csönd. Uram, olyan hangos a világ, ki csak hajtogatja, védi a maga igazát, bántva, sebezve, mégis távlattalanul. De a te szavad, Uram, gyógyító szó. Uram, olyan csöndes a világ. Némán fordul el az ember embertársától, üres lélekkel, visszhangtalanul. De a te csönded, Uram, távlatot nyitó. Kérlek, mert fáj ez a zaj, és fáj a némaság, amiben élek, ölelj át önmagaddal, csöndes szavaddal. Hangos és csönded, Uram, életre nyugtató.

0: Aranyosi Ervin, modern idők margójára. Tudod, ha az ember a többit szeretné, megfáradt világát boldoggá tehetné. Ha levetkőzni az önző irigységét, szívében a hiány búja érne véget. Mert amíg az ember jólétét hajszolja, piszokkal, szeméttel, lelkét megpakolja, siába is élne fényes palotában, ha szíve magányos s önzőn él magában. Az egész világa tárgyakkal lesz tele, ezért a boldogság nem igen fér bele. Kiürül a szíve, s csak haraggal telik. Az ármánykodások tele szeme telik. Műanyag világban hol is van az érték? A jólétet régen, pénzben sosem mérték. Elrejtették szívben, boldog ölelésben, vidító mosolyban, vidám nevetésben. Ma az emberek csak egymásról beszélnek. Nem egymáshoz szólnak, inkább csak a szélnek. Pletyka, kibeszélés, gúnyolódás, sértés, nincs már elfogadás, eltűnt a megértés. Szétesett az egység, nincsen összetartás. Kétségbe is esünk, nincs már bennünk tartás. Behódol a lelkünk külföldi szokásnak, idegen igékkel közén gödrötásnak. Pedig költözhetne szívünkbe szeretet, s tanítani kéne erre a gyereket, hisz az ő jövője csak akkor emberi, ha a szeretetet lelkében megleli. Pénztől nem lesz boldog, gazdagságot várva, mert a magányos szív boldogtalan, árva. A sok készüléktől nem kaphat értelmet. Hogyan ismerne meg érzést vagy szerelmet? Egymás mellett állva, gombokat nyomkodva, a lélek kiürül, mint kihalt fa odva. Olyan nehéz bele életet tölteni, új irányba menni, új külsőt ölteni. Tanítsd hát gyermeked végre meg a jóra, kedves ölelésre, becézgető szóra. Próbálj kapcsolódni testbe zárt szívéhez. Akarj tudni róla, mit gondol, mit érez. Mert hidd el, a jövőt általa teremted, s ha a jó szikrája megvan, ott él benned. Add tovább, hadd éljen, gyújjon lángra benne. Akkor lenne boldog, ha szívből szeretne.
1: Lermontov, az ima, fordította Szabó Lőrinc. Mikor már nem bírom tovább a gyötrelmeimet, hang csendül a gyászomon át, mennyei üzenet. Szavai szentség és erő és összhang és zene, az éggel összebékítő szépség költészete. S a kételj sziklája nehéz szívemről legörög. Hiszek, és majdnem sírok, és úgy megkönnyebbülök.
2: Próbáld meg egy napra te is.

A mai napon öntudatos keresztényként akarok élni. Tisztában vagyok vele, hogy nem tudok minden problémát egy nap alatt megoldani.

A mai napon ügyelek külsőmre. Szerényen és tisztán öltözködöm. Nem hangoskodom. Udvarias leszek. Nem bírálok senkit. Először magamat javítom meg, és nem másokat.

ma igazán örvendeni fogok, mert tudom, hogy nem csak a mennyben, hanem már itt, a Földön is boldog lehetek.

a mai napon legalább 10 percnyi időt fordítok lelki olvasmányra. A testnek szükséges a táplálék, a léleknek még inkább.

A mai napon erős meggyőződésem lesz, hogy a gondviselés jó voltából és segítségével minden látszat ellenére, mintha egyedül én lennék csak a világon.

A mai napon elvégzek egy olyan munkát, ami nincsen kedvemre. Ha megsértődöm valamiért, nem mutatom ki.

Sík Sándor, Isten lánca. Nem, nem engedlek el, fogom a kezed. Az Isten lánca vagyok én neked, kötlek magamhoz élő kötelékkel, komoly, virrasztó, nehéz szeretettel. A ködlő múltat akarom, feledd, s állj meg hajnalló mélyeid felett, és nézd magadba boldog félelemmel, Isten szemével és az én szememmel. És tépd el mind a félig fátylat, akarom, láss, és szeresd magad, hogy lásd magad ifjúnak és igaznak, erősségnek és mosolygó vígasznak. Lásd, hogy világol a boldog titok, a zengő port, amit Isten nyitott. Akarom, keljen új életre benned alvó dala az építő igennek. És mosolyogd rám, édes jó barát, az erős Isten élő mosolyát.

Pósa Lajos, szeresd a gyermeket. Szeresd a gyermeket, a gyermek fénysugár. Közöttünk, itt alant, mindig ragyogva jár. Mikor szomorkodol, szemet közé nevet, s ha bűnre bűn nyom is, ő akkor is szeret. Szívednek mélyiből kicsalja a borút, fejedre rózsákból vígan fong koszorút. Ne érje gond soha, ki rád hajnal derít. Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit. Szeresd a gyermeket. A gyermek gyengető, friss, fakadórügyet szelíden rengető. Ha ápolója nincs, elcsenevész, lehull, mindig vigyázz rá, állj melléje támaszul. Fogd meg a romboló viharnak ostorát, ne csapkodja vadul azt a kis zsönge fát, ne bántsad a jövő szendergő képeit, töröld le gyengén a gyermek könnyeit. Szeresd a gyermeket, a gyermek tiszta, szent, ártatlan angyal ő a föld porába lent. Lelkén nincs semmi folt, mint a galamb, fehér. Imája a mennybe leghamarabb felér. Kedves az Úr előtt, kinek rá gondja van, ezer veszély között, mikor jár gondtalan, elküldi angyalát. Megfogja kis kezét, töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit. Szeresd a gyermeket. Ne legyen bús, komoly, szemének tükriből játszék örök mosoly. Maradjon a gyermek, gyermek, míg csak lehet. Majd érzi súlyosan ő is az életet. Hintsen a kikelett tarka virágokat, daloljon a madár az árnyas lomb alatt, csörgesse a patak csillogva gyöngyeit. Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit. Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán, csapongva illanó arany lepkék után, legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű, kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű. Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn, hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn, becéző szeretet övezze fürtjeit, töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit.

0: Rabindranath Tagore, tűrd, Uram! Tűrd, Uram, hogy mellé települjek, s arcod láttán kissé felüdüljek. Ami munka itt van a kezemben, legyen szabad később befejeznem. Szívem nem tud megnyugodni, távol arcod boldogító látásától. S mi a munkám? Hálószövés régen hálópart nélküli tengerében. Ma a nyár jött lopva ablakunkhoz, ezer sóhajt és sejtelmes dalt hoz. Kis erdőcske virág tengerében, még dongás zsong szerte a légben. Itt a perc, hogy nyugodtan leüljek, arcod láttán viduljak, örüljek, s a virágos illatozó csendben zsolozsmás imámat énekeljem.
1: Réges-régen történt. Angyalt küldött a földre a jóisten, hogy vigye fel az égbe a legszebb könycseppet. Az angyal bejárta az országot, világot. Végre rátalált egy özvegy édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett hulladta könnyeit. Minden könycseppje igaz gyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb könycsepp is van a világon. Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé. De ezzel se teljesítette feladatát. Újból a földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a legkülönbözőbb könycseppeket. Hálakönyvből, keserű csalódásból hullottat, bánatos édesapáit, szomorú édesanyáit, haldokló emberét. Isten azonban mindezekre azt válaszolta: szebb könyv is van a világon. Szomorú volt az angyal, mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a keresésbe. Betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta, hiába minden igyekezete. A legszebb könycsepre soha nem talál rá. A templom félhomályában egyszer csak egy embert vett észre, aki félrehúzódva, keserűen zokogott. Saját bűneit siratta. Nem talált vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét. Az Istent bántotta meg. Ezért hult a könnye, és meleg esőként áztatta a poros követ. Az angyal nyomban mellette termett. Szemkápráztatóan ragyogott valamennyi könycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis sikerült teljesíteni a rábízott feladatot. Valóban, a könycseppek olyan szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét. Amikor a könycseppekkel odaállt a jóisten elé, dicséretben részesült. Isten így szólt hozzá: látod, nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik vissza. Mert a bánat fakasztotta könycseppek igaz szeretetről tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült, szabad ember szépségéről győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember az örökké valóság fényét sugározza.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít a címe Teljes fölfrissülés. A mai ige Jeremiás 31.12. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert. Gondolatok az ígéről. Milyen kiváltság, hogy a mennyei gazda műveli lelkünk kertjét. Nem sivár többé, hanem olyan lesz, mint az Úr kertje. Védve van a pusztaságtól, mert a kegyelem fala veszi körül, tanítással van beültetve, szeretet jár kell benne, mennyei fegyelem neveli palántáit, isteni erő őrzi és készíti elő az Úrnak való gyümölcs termésre. Eső hiány viszont a kert ki is száradhat. Ilyenkor növényei hervadoznak, és majdnem elszáradnak. Ó, lelkem, milyen hamar bekövetkezne ez nálad is, ha az Úr elhagyna. Keleten igen hamar elpusztul az a kert, amelyet nem öntöznek. Nem csak nem fejlődnek, de egyáltalán nem is élhetnek benne növények. Ha viszont rendszeresen öntözik, mindenkit elbűvöl a szépsége. Bárcsak a Szentlélek gondozná lelkünk kertjét, hogy minden része rendszeresen és bőségesen kapna vizet, és így minden egyes palántája felüdülhetne. Folyamatosan öntözne, hogy kertünk a hőség minden órájában újra és újra felüdülhessen. A Szentlélek bölcsen öntöz. Minden palánta pontosan csak annyit kap, amennyire szüksége van. A kertben a növények zöld színe árulja el, hol árad a víz. Mi is hamarosan megtanuljuk meglátni, hol munkálkodik Isten lelke valakinek az életében. Ó, Uram, öntöz meg ma engem is, és add, hogy gazdag termést hozzak a Te dicsőségedre. Krisztusért kérlek. Ámen. Ma rendezik meg az idei Szeretetláng Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József, egzorcista pap, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homiliájának témája, mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala, a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete, nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Már csak napok vannak hátra, figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink!
1: A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 20. énekét, imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. Az első és a második verszakot énekeljük együtt.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Mindannyian érezzük, hogy közeleg az idő, amikor be kell fejezni a világ ennek a részének a történetét, és mindannyian érezzük, hogy az ördög egyre nagyobb aktivitással dolgozik, az egyéni életünket is próbálja támadni, és az egész nép, az egész társadalom életét. De kérünk, hogy add, hogy mi, amikor eljövünk eléd, akkor ezeket felejtsük el. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Veszna krumpotíty, add meg nekem, amit adsz. Add meg nekem, amit adsz, és azt add, amit adni fogsz. És ne hallgass meg, ha valaha is egy harmadikat kérnék. De ne felejts el erőt adni, hogy elfogadjam, amit adsz. Hogy ne vessem el, amit adni fogsz. Ne kérjem, mit adni nem fogsz.

0: A mai igét János evangéliumából olvasom. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valamit, keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát. A férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A 21. század a megerősödő, egyre jobban terjedő materializmus kora. A materializmus az nem egyszerűen Isten tagadást jelent, ennél sokkal mélyebb a probléma. A materializmus azt jelenti, hogy a föld és az ég elszakadt egymástól. Ma már nagyon sok hívő ember is úgy gondolja, hogy van a földi életünk, ezt a földi életet nekünk meg kell harcolni, megküzdünk a mindennap gondjaival, és mivel tehetetlenek vagyunk, hogy néha felkiáltunk Istenhez, hogy Istenem, segíts az én tervemhez, segíts ahhoz, hogy én nekem jó legyen, segíts abban, hogy én célba.

Mondok egyet, csak egyetlen egyet, pénz. De mondhatnám a gazdaságot, mondhatnák sok minden mást. A pénz egy virtuális valóság, egy darab papír, ami mögött van egy közmegegyezés. Semmi fedezet nincsen, ezt tudjátok. Se a dollár mögött, se semmi mögött. És mégis az egész világot irányítja. És mi nagyon sokszor Isten gyermekei úgy gondoljuk, hogy ez a pénz, ez nagyon fontos. És hol van Jézus? A mai világunknak pontosan az a baja, hogy Jézus jelenlétének a tudata gyengült meg. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy Jézus ott fenn van a mennybe, mi adventisták tudjuk, hogy közben jár értünk, mert ő a nagy főpapunk, és elfelejtkezünk arról, hogy a főpap attól pap, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, ahogy ő megígérte. Ezt elfelejtjük. Aztán azt is tudni véljük, hogy mi lesz ezután a gazdasági életben, a politikai életben, a bálványok világában, mert ez a bálványok világa, és elfelejtjük az Isten országát a szívünkbe építeni. Így volt ez Jézus idejében is. Nem véletlen, hogy Jézusnak ez a csodája, János evangéliuma nem is csodának mondja, hanem jelnek mondja ezt a történetet, majd erről külön néhány szót mondok. Mind a négy evangéliumban megvan, sőt, ennek van egy párhuzamos történet, a 4000 megvendégelése, az még kétszer megvan az evangéliumban, úgyhogy az evangéliumokban 6-szor találjuk lényegében ezt a történetet. Nincs más példázat, amelyiket mind a négy evangélium elmondott volna, csak ez. Azért, mert az evangéliumok ezt kulcsnak tartották. És ez valóban a mi életünkben is egy kulcs történet Jézus életéből. A kortársak azért, mert a zsidó váradalom az volt, hogy jön Mózes. A római fogságot, amiben maguk sétáltak bele a zsidók, hiszen a veszekedő főpapok hívták be a rómaiakat segítségül, ki legyen a főpap, ez volt az alapkérdés 73-ban Krisztus előtt. Ők hívták be a rómaiakat igazságot tenni, és ezek ott felejtették magukat. Így lett római provincia, lényegében Izrael. A rómaiaktól mindenki szabadulni akart. Elmondták azt, hogy új Mózesre van szükség. És ezt a Mózest várták a Mesiásban. Lényegében akkor is a húsos fazék, az egyiptomi húsos fazék fogságába éltek lelkileg, amikor Jézus jött. És Jézus jövetelének nem az a csodája, hogy ő csodákat tett, hogy ő hatalmas erővel tanított. Jézus jövetelének a nagy csodája az abban van, hogy amikor megszületett Betlehembe, jöttek a napkeleti bölcsek messziről, elmentek Jeruzsálembe. És Jeruzsálemben minden pap tudta azt, hogy hol fog megszületni a Mesiás. Pontos útbaigazítást tudtak adni, hogy egyetek Betlehembe, Efratának Betleheme, ugye idézték a prófétát. De egyetlen egy főpap sem ment el. Egyetlen egy pap sem ment el. Csak néhány pásztor, aki hallotta az angyalok énekét. És ez ma is így van. A materializmus, ami erősödik, az nem attól materializmus, hogy hiszem, hogy van valahol nagyon messze Isten, vagy nincs Isten, hanem a materializmus attól materializmus, hogy a földi életemben, a mindennapjaimban Jézus jelenlétének a valóságát nem élem. Jézus nincs jelen az életemben. Azt gondolom, hogy messze van. Azt gondolom, hogy nekem kell megoldani mindent. Azt gondolom, hogy majd pénzzel, hatalommal, ki tudja megmondani mi mindennel, sorolhatnám a mai élet bálványait, majd megoldjuk azokat a problémákat, amik vannak. És ezért jó erre a történetre figyelni. Mert ez a történet János szerint is, és a másik három evangélium szerint is Jézusnak a legnagyobb jele. Nagyon érdekes János evangéliuma. Akkor született már, amikor egy ember ölt óta megvoltak az evangéliumok, ezt olvasták gyülekezetben, rengeteg bizonyítékunk is van erre. Mégis János úgy érezte,
hogy az első század végén, amikor már csak ő élt a tanítványok,

0: Lányok közül. Szükség van összefoglalni Krisztus evangéliumát, hiszen egy nagyon zord idő következett. Ez a zord idő a császárkultusz ideje volt. Ekkor volt az, hogy Domitianus császár, aki tehetségtelen uralkodó volt, mondjuk el, a történelem véleménye szerint is így van, azzal akarta a maga tekintélyt emelni, hogy elrendelte, hogy ő neki, mint élő Istennek, minden római polgár tegyen egy tömjént, egy kicsi tömjént a parázsra. És mivel ennek a keresztények ellenálltak, ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz veled kereszténység. De ez csak a külső nyomás volt. A belső nyomás az volt, ez már a harmadik generációja keresztényeknek. Már megszokták az evangéliumot. Már természetes volt, hogy Jézus meghalt a kereszten. Mindenki tudta. De Jézus itt van-e köztünk? Éle bennünk a szeretet? Nem véletlen, hogy János, tegnap este is említettem ezt a gondolatot, ugye öreg emberként odállt a gyülekezet elé, már prédikálni nem tudott, csak azt ismételgette, Pappiász jegyzi ezt fel, aki tanítványa volt, 130 körül írta le ezt, körülbelül 30 esztendővel János halála után, hogy János így prédikált mindig, fiacskáim, szeressétek egymást. El kell olvasni az első jánosi levelet, tipikusan ennek a prédikációnak a foglalata. De az evangélium az egy nagyon érdekes irat. Eltér a másik háromtól. Na nem tényanyagában, hanem szándékában. Ha megfigyeljük ezt az evangéliumot, ez jellegzetesen négy szem közti evangélium. Előkerülnek olyan történetek Jézus életéből, amit az első három evangélium nem jegyzett fel, mert olyan magánügynek tekintett egy Nikodémussal való beszélgetést, egy samáriai asszonnyal való beszélgetést, vagy azt, hogy hogy hívta el mondjuk Andráson keresztül Pétert az Úr, és így tovább lehetne sorolni ezeket a négy szem közti történeteket. János erre építi fel az evangéliumot. És ezen belül János nem Jézus csodáiról beszél, hanem hét mesiási jelről. És ez a hét mesiási jel egy gyönyörű szép szövetet ad, egy gyönyörű szép összekötő idegrendszere, hogy így mondjam az evangéliumnak, mert benne egy valami, mind a hétben egy valami biztos. Ez pedig az, hogy Jézus meglátja a hiányt. Jézus az a valaki, aki látja, hogy hol van hiány az én életemben. Ha megnézzük, ugye az első a kánai mennyegző. Itt ugye arról van szó, hogy megjelenik Jézus hatalma rejtve. És ez a jézusi hatalom azt mutatja meg egy kicsi példán keresztül, hogy Jézus az anyagi világ ura. Őt nem köti az anyagi világ, ő a teremtő. Az utolsó a példázatok közül, hiszen ez egy ilyen piramis szerkezetben elmondott hét példázat, az a Lázár feltámadása. Ebben meg Jézus azt mondja el, hogy ő nem csak az anyagi világ ura, ő az élet ura. És akit eltemettek már, akinél az emberek nem akarták elhengeríteni a követ, mert azt mondták, hogy szaga van már. Azt a Lázárt is életre tudja parancsolni, és semmiféle különleges eljárást nem mond el. Jézus be sem megy a sírba, csak ott áll, és szólítja Lázárt. Lázár, jöjj ki! És Lázár úgy, ahogy volt, korabeli szokás szerint nem koporsóban, betekerve pólyával, kijön a sírból. Korabeli babonás szokás szerint összekötve a keze és a lába. És Jézus azt mondja, oldjátok el a kötelet. És Lázár él, mert ő az élet ura, nem csak az anyagi világ ura. És ezt Jézusról azért nem látjuk, Mert érdekes módon napjainkig köti a mi szemünket valami. És ez a valami nem más, mint amit úgy mondhatnánk, hogy előítélet. Nagyon érdekes, hogy az evangélium második Jézusi csodája, vagy messiási jele, hogy pontosak legyünk, az a kapernaumi királyi ember szolgájának a meggyógyítása. A korabeli zsidók ezen borzalmasan fel voltak háborodva. Hát mi éppen azért várjuk a mesiást, hogy a római igától, Egyiptom hatalmától, a római hatalomtól megszabadítson bennünket. És most egy királyi ember szolgáját gyógyítja meg az Úr. Hát nincs elég beteg itt Izraelben. És Jézus elmondja, amikor ez a kapernaumi királyi ember azt kéri, hogy ne is gyere, csak szólj. Hogy ebben több hit van, mint Izraelben. Mi szemünket is kötik előítéletek. És ez párhuzamos az utolsó előtti csodával, a vakon született meggyógyításával. Itt pedig, hogyha elolvassuk, a 12. fejezetben van ezt a történetet, akkor azt lehet látni, hogy a vakon született történetében pedig az van, hogy mindenkinek van teológiai magyarázata erre. Vita van, egy teológiai vita van. Kivétkezett ez, vagy a szülei? Mert nyilvánvaló a bűn következménye a vakság, és ezért veri az Isten. Hányszor gondolkodunk így előítéletesen? Miközben nem látjuk azt, hogy Istennek van hatalma ma is az anyagi világon, az életünknek is ő az Ura, húsba kötnek bennünket az előítéletek. Jézus gyógyításai úgy a kapernaumi királyi ember szolgájánál, úgy a vakon született meggyógyításánál átlépi ezeket a határokat. Aztán ott a harmadik mesiási jel, ez a Betesdai tónál lévő béna. A Betesdai tó egy nagyon forgalmas hely. Régen a templomhegy oldalán egy forrás fakadt, ennek a forrásnak a vizét fogta fel ez a tó. Itt jártak a templomba az emberek. Ezren és ezren belebotoltak ebben az emberbe. Ott fekszik. 38 éve. És az életének az a nagy tanulsága, hogy nincs emberem. Egyedül van. És Jézus ezt az egyedül létet, ami az előítéletből, meg a kicsinyhitűségből, meg a hitetlenségből formál bilincset, kiszabadítja ebből. És szombat lévén nagyon érdekes, hogy ez egy szombatcsoda. Azt mondja, hogy tekerd össze azt a gyékényt, amin feküdtél, ez az ágyad. Vedd a váladra, azt erígy haza. Borzalmas nagy a botránkozás. A farizeus már a szombatból csak azt tudja, hogy mit nem szabad. Régen elfelejtette azt, amit az Isten adott. Ennek is van egy párja. Jézus a tengeren jár. Itt meg a tanítványok érzik azt, hogy egyedül vagyunk. Itt hagyott a mester. Átküldött a tó túlsó partjára, és jön a vihar, szembefúj a szél, mi lesz velünk, hiába képzett halászemberek, akik jól ismerik a tavat. De Jézus nélkül kétségbejtő a helyzetük. De Jézus őket sem hagyja egyedül. A tengeren jár. És hitet próbál. Ki hitte volna, hogy a tengeren jön a megoldás? És ez a hat mesiási jel öleli körül ezt a negyediket, ezt a középsőt a piramisnál, ez az 5000 megvendégelése. Ahogy mondtam, az első három evangélium is bőséggel elmondja ezt a történetet. Jánosnak nem kell megismételni mindazt, amit elmondanak a többi evangélisták. Bizonyára a gyülekezet már kívülről tudta ezt a példázatot akkor. Ezt a csoda példázatot. Azért mondom példázatnak, Mert nem erről van szó csak, hogy egyszer éhesek voltak az emberek, és enni kaptak Jézustól, hanem arról van szó, amit mi nem hiszünk, hogy Jézus a materiális világ tényeinek, a kenyér kérdésnek, ha kell a pénz kérdésnek, ha kell a hatalom kérdésnek, minden bálványunknak, amit mi bálványjá emelünk az Ura. Őneki 100 útja van, így mondja E.G. White, ahol mi egyetlen egyet se látunk. Ezért fontos ez a példázat. Nagyon érdekes, ahogy elmondja ezt a példázatot az evangélium. A helyszín is érdekes. Jézus visszafele jön Jeruzsálemből. Ugye János úgy mondja el, hogy nem egy csokorba szedi a jeruzsálemi történeteket, az úti történeteket és a galileai történeteket, ahogy az első 3 evangélium, amelyek ugye nem Jézus életrajzot akarnak írni, mert Jézus életrajzát nem lehet az evangéliumokból megírni, hanem Jézus az ünnepekre feljár Jeruzsálembe. Most is úton van. Úgy olvastuk itt, hogy elment a galileai tengernek a Tiveriás tavának túlsó partjára. Ez a lakatlanabb terület volt. Jézus elindul egy lakatlan területre. És mennek utána az emberek. Ezek az emberek tapasztalnak sok mindent. Ezek az emberek már tapasztaltak sok mindent Jézustól. Nem csak a bölcs tanításaira figyeltek, hanem látták, így mondja, azokat a jeleket, amelyeket Jézus tett. És János nem véletlenül mondja ezeket a csodatörténeteket, amit az előbb felsoroltam, jeleknek, mert a jelnek az a természete, hogy ez jelent valamit, több, mint maga. A jel az mindig hordoz valami tartalmat. És Jézus nem egyszerűen azt akarja itt elmondani, hogy meg tudok gyógyítani egy beteget, vagy ezt is meg tudom csinálni, mert én egy csodatevő vagyok. János nagyon fél és nagyon tartózkodik attól, hogy Jézust egy ilyen csodarabinak mutassa be, mint amit nagyon sokan a kortársak hittek róla. Jézus csodáiban a jelet látja, a tartalmat. Azt, amit mondani akar, amit Jézus tesz. És a 21. századi embernek, kereszténynek, nekünk is nagyon sokszor az a bajunk, hogy nem vesszük észre, hogy Jézus akar tenni a mi életünkben, és Jézus tesz most is. Most is ezer és ezer jel van a mi életünkben. Nem csak az ő második eljövetelének jelei. Mert ezek a jelek, Jézus előre megmondott szava szerint, a bűnnek a természetes következményei. Nem kell hozzá hit, de hit kell hozzá, hogy nekem valamit mondjon. Ahhoz nem kell hit, hogy lássam, hogy szenvedjek tőle, vagy megállapítsam, vagy szörnyűködjek. Ez nem kell hit. A hit ott kell, hogy ez a jel jelente valamit az én személyes életemre nézve. Jelente valamit a Krisztussal való kapcsolatom elmélyítése érdekében. Közelebb kerülök-e benne Jézushoz? Oda üze engem Jézushoz. Kinyílik-e a szemem arra, hogy az emberi élet nem érthető meg enélkül a felső kapcsolat nélkül. Mert lehet, hogy a mai ember jobbra-balra, előre-hátra okoskodva a logika, az empirikus megismerés területén nagyon sok mindent lát, tud, okos, nagyobbá lesz a tudás. De hogyha felülről nem tud látni, mert felfelé nem tud nézni, akkor vak. Szemgyógyító írra van szüksége. Szemgyógyító ír az nem okoskodóvá tesz bennünket, nem valami soha nem hallott proféciai ismereti bravurokra késztet bennünket, amiben már megjósoljuk, hogy mi lesz a jövő, ami úgyse lesz úgy. A szemgyógyító ír az arra kell, hogy én észrevegyem, hogy Jézus ott van a mi életünkben. Ma is, holnap is, tegnap előtt is, múlt héten is. És nem véletlen, ami történik velünk. Élünk ezzel a szemgyógyító írral. Közeledik a húsvét. Itt az ige szerint. Az emberek ilyenkor mindig az egyiptomi szabadulás történetét élték át, várják a páskát, ez a legnagyobb ünnep, de kinyílik-e a szemük Jézusra, az igazi húsvéti bárányra? Az emberek ma is várják a karácsonyt. Jövő héten fogok tesztet iratni az elsőseimmel, akiknek Bibliát tanítottam, és van egy kérdés, hogy minek az ünnepe karácsony? Előre meg tudom mondani, hogy a 40 lányból, mert csupa lány az osztály, amit tanítok, 40 lányból 38 nem fogja tudni, hogy Jézus születéséje. Inkább a beigli ünnepnek kellene elkeresztelni a karácsonyt, vagy nem tudom, a töltött káposzta ünnepének. De nem ez a baj. Az a baj, hogy a keresztény sem tudja, hogy a szívébe kell megszületni Jézusnak, nem? És nem csak karácsonykor, hanem mindig. Elszakadt a menny és a föld kapcsolata. És ezért mi sem látjuk azt, hogy ahol problémát látunk, hogy Jézusnak egyenes útja van. Figyelitek, milyen érdekesen mondja el ez a kenyérszaporítás történetét, ez a jánosi feljegyzés? Úgy kezdődik, hogy Jézus tanít. Az emberek nagyon kedvesen hallgatják, mert jeleket tett, betegeket gyógyított, Jézus felmegy a hegyre, leül, és az emberek egész nap hallgatják. Elmondják, hogy csodálatos íge. És amikor esteledni kezd, Jézus körül tekintett és látta a nagy sokaságot, hogy közeledik hozzá, megszólítja az egyik tanítványt, Fülöpöt. Minden bevezetés nélkül azt mondja, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Egy nagyon botránkoztató kérdés ez, nem? Most Jézus térre a materiális igényre. Ezek az emberek itt vannak a puszta helyen, itt nincs bolt, nem lehet elmenni a Közédbe vagy a Spárba és vásárolni kenyeret, vagy ezt, vagy azt az élelmet. Bennünket hallgattak, nektek kötelességetek van. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Botránkoztató a kérdés. Lehet, hogy azt mondja valaki, hogy mit tudom én? Fülöp azért ennél jobb. Elkezd számolni, hogy mi is tennénk itt. És azt mondja, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami kereset. Ez a 200 áru, ez körülbelül 800 ezer forint. Egy akkoriban napszámosnak egy fél évi bére. Óriási pénz. Mert mi így látunk. És az evangélista, hogy el ne tévedjünk, ide közbe iktatott egy mondatot. És ez pedig így szól, ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Mi ebbe a próba? Ez a próba Fülöpnek és a többi tanítványnak a látásmódját próbálja meg. Mi nagyon sokszor akarunk valamit tenni az emberekért Krisztus nevébe. És azt mondjuk, hogy megköti a kezünket ilyen-olyan, amolyan anyagi, pénzügyi és a többi dolog. Ezerszer hallottam már, evangélizálnánk, de... És nem is mondom tovább, mert úgyis tudjátok, hogy mi következik. Így látunk mi. És aztán közben szól egy másik tanítvány, András, a Simon Péter testvére. Így szólt. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Andrásnak sincs több hite, mint Fülöpnek, de András tud valamit. És ez a valami a megoldás kulcsa. Nem semmiből lesz az 5 kenyér, nem semmiből lesz a túláradon elég kenyér, hanem 5 kenyérből és 2 halból. Jézus, ma is tőled és tőlem. Nem a lehetetlent várja, nem is a csodát, hanem az 5 kenyeret és a 2 halat, ami talán egy kisgyermeknél van. Értitek, hogy itt mit akar mondani az evangélium? Az 5 kenyeret és a 2 halat. Isten csak annyit kér tőled, amennyit van. De azt kéri. Jézus mondhatta volna itt, hogy legyen egy kenyérhegy itt a pusztában, és egyszerre csak kinőtt volna a földből óriási kenyerek sora. Megtehette volna, nem? Ugyanilyen hatalommal. De Jézus nem ezt teszi. Jézusnak ezek a csodajelei azért is érdekesek, mert ezekben mindig bekapcsolódik valahol az ember. Nézzétek a kánai mennyegzőt, ott sem Jézus megy oda, hanem, hogy ide figyeljenek emberek. Most itt olyan fog történni, ami soha. Nekem isteni hatalmam van, és itt a víz, ezekben a nagy metrétákban, egy hektoliteres, egy ilyen nagy kőedény, és bor lesz belőle. Nem ez történik. Hanem szója szolgáknak, hordják tele vízzel. Senki nem érti. Nagyon érdekes, hogy Jézus csodáit a többi evangélium se úgy meséli el, beszéli el, hogy Jézus hogy tette? Erről nincs szó. De mindig arról van szó, hogy az ember valahol bekapcsolódik. Lázár feltámadásánál is embereknek kell elhengeríteni a követ. Jézus egy szót szólt volna, és a kő elgurul magától, nem? Embereknek kell elvágni a köteleket, embereknek kellett véghez vinni a csoda materiális részét, hogy lássák azt, hogy ez nem valami illúzió, mert Istennek az az öt kenyér és a két hal kell, ami nálad, én meg nálam van. Azt teszi túláradóan eléggé. És ez az, amit mi nem értünk. Ez az, ami a mi babilóniai szellemünk. Bábel tornyára tessék gondolni. Bábel tornyát nem hitetlenségből építették az emberek. Hitték azt, hogy van Isten. És mégis hitetlenek voltak. Miért? Csak az Isten szavába nem hittek. Nem? Építsünk egy tornyot, mert biztos, ami biztos. Isten azt mondta, hogy nem lesz többé vízözön, ki tudja, hát ha. Ne érjen meglepetés. Nem így teszünk mi is nagyon sokszor? Isten azért akarja bekapcsolni a mi életünket a maga tetteibe, hogy érezzük azt állandóan, hogy nem mi teszünk érte valamit, hanem Isten rajtunk keresztül tesz valamit az emberekért. Nem én, hanem ő rajtam keresztül. Én vagyok a szerszám, és ő a mester. Szoktam volt mondani, ne haragudjatok érte, hogy annyit ismétlem, nem a kalapács veri a szöget a falba. A mester a kalapáccsal veri be a szöget a falba. És ez más. Erről van itt is szó. És akkor Jézus elkéri ezt az öt kenyeret és a két halat. Mit tesz? Azt olvassuk itt. Szól először a tanítványoknak. Ültessétek le az embereket. Tavasz van, ilyenkor szép, gyepes a mező, leülnek az emberek. És akkor Jézus vette a kenyeret. Ugye ismerősek ezek a szavak az úrvacsora kenyeréből, mert ott is lelkiekben ugyanez történik. Jézus vette a kenyeret, és mit tesz? Hálát adott. És itt van az a pont, ahol Isten vizsgáztat bennünket. Sokszor prédikáltam már köztetek, hogy a mi bajunk az, hogy hála hiányosak vagyunk. Én nem tudom, hogyha én Péternek lettem volna, vagy akár Fülöpnek, vagy akár Andrásnak, és ott állok Jézus mellett, akkor biztos eszembe jutott volna, ezért a vacak öt kenyérért és két halért hálát mond Jézus. Mi ez ennyi embernek? Pedig Jézus jól tudja a törvényt. Ha az öt kenyérért és két halért azért, amit van, ez is úgy van, hogy tőle kaptad. Amid van, azért nem tudsz hálás lenni, akkor soha az öt kenyérből és a két halból nem lesz több. Kiesel az Isten kezéből. Mi napestig tudjuk mondani a hiányainkat. Hiányaink a másik bűne, hiányaink az, hogy ilyen-olyan hibákat követünk el, pontosabban nem mi, követtek el ők, napestig tudjuk mondani. biztos igazat is mondunk. Csak mindezzel azt mondjuk el, hogy Jézus nincs jelen. Azt mondjuk el, hogy nem hisszük azt, hogy Jézus a mi életünkben dolgozik. Hanem csak azt hisszük, hogy mi meg a másik, mi jól, a másik meg rosszul, csinál valamit Jézusért. És ezért nem lesz az 5 kenyérből 2 halból sohasem elég. A kulcs a hála. Tudsz-e a másikért, a melletted ülőért hálás lenni? Mert lehet, hogy a másik rosszat tesz. Lehet, hogy a másik hibázik. Lehet, hogy a másik valamit elront az életben. Lehet, mert ő is bűnös, mint te. De te is elrontottál, te is hibáztál, te is ugyanúgy. De tudsz érte hálás lenni? Mert a háladás micsoda? A háladás az az, hogy felismerem, hogy az a valami vagy valaki, akiért én hálás vagyok, az az Isten hatalmába van. Isten őt használja. Ő is ott van az Isten tenyerén. És ez a hála volt a fordulat. Amikor Jézus hálát adott, akkor vette a kenyeret, és adta a tanítványoknak. A tanítványok tovább. Nem az történt, hogy lett először egy kenyérhegy, és akkor a tanítványok vakarták a tarkójukat, hogy hogy fogjuk mi ezt szétosztani. Nem. Ment az 5 kenyérrel, csak egy fél kenyér jut egy tanítványnak, vagy annyi se. És ossza a halat is, és mindenkinek elég lett. Isten ma sem fogja másképp befejezni az ő művét, mint így. Ehhez kell a laodiceai szemgyógyító ír. És ebből jön egy nagyon érdekes, nagyon figyelemre méltó dolog. Mindenki jól lakott. Mindenki hálás. Kezdtek hazafelé menni az emberek. Kezdett kiürülni a mező. És akkor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem ért véget a munkátok. Gyűjtsétek össze a maradékot. Az ott hagyott kenyérdarabokat. Az utolsó morzsáig. Mert mi nagyon sokszor az Isten áldását nem tudjuk megbecsülni. Én nagyon sokszor tapasztaltam, éreztem, 55 évnél hosszabb a szolgálati időm csak ebben az egyházban. Nagyon sokszor tapasztaltam és éreztem, hogy mi dúsgazdagok vagyunk, csak nem becsüljük azt, amit az Isten adott. Emberekben nem becsüljük, anyagiakban nem becsüljük, erkölcsiekben nem becsüljük, mindenben, ami érték, nem becsüljük. Eldobáljuk a kenyeret. Gyűjtsétek össze mind, mert ez a 12 kosár kell. Ez volt talán a tanítványok élelme, nem tudjuk, nem jegyzi fel a Biblia. De amit az Isten adott, azt meg kell becsülnünk. Kulcscsodája ez Jézus Krisztusnak jel. Laodiceának jel. Aki csak a materiálist érti belőle, az olyan, mint a zsidók itt, mert ugye azt mondják, hogy az emberek látva a jelet, amit tett, nem értik jól a jelet, azt mondják, ez valóban prófétának el kell jönni a világba, eddig rendben is van. És utána mit tesznek? A 15. vers azt mondja, hogy király akarják tenni. Legalább nem kell dolgozni. A materiálist meg kell oldani. Isten mindig meghagyja azt, hogy a mi materiális életünkben próbák legyenek. Szegények pedig mindig lesznek közöttetek. Betegek is lesznek. Mert Jézus nem csodagyógyító. Jézus megváltó. A mi hitünket akarja próbálni. Az, hogy az 5 kenyeret oda tudjuk-e vinni, megtanulunk-e érte hálásnak lenni, merünk-e osztani, és összegyűjtsük-e a maradékot. Mert ebbe van a titok. Mert így tapasztalom, hogy Jézus ma is köztünk van. Mert ő megígérte, mi velünk van a világ végezetéig. Adja Isten, hogy Laodicea szemgyógyító írja, erre kinyissa a mi szemünket. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, szükségünk van a te szemgyógyító írodra, hogy másképp lássuk mindazt, ami a mi életünket körülveszi. Másképp lássuk az embereket, másképp a materiális világunk ezer és ezer nehézségét, másképp a próbáinkat és másképp az örömeinket. Istenünk, Te nem csak régen tudtál az öt kenyérből és a két halból túláradóan eleget teremteni, hanem a Te teremtő hatalmad ma is ott van a mi életünkben. Adj nékünk engedelmes szívet, mert Te használni akarsz bennünket. És attól, hogy hagyjuk, hogy Te használj minket. Istenünk, köszönjük ezt az üzenetet. Te gyógyítsd a szívünket, a hitünket, Te adj élő igazi adventi reménységet, add a Te kegyelmedet, áldásodat mi ránk. Jézusért kérjük ezt fiadért. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekeskönyvünk 19. énekét. Úristen, néked zeng az ének. Az első két verszakot énekeljük ebből az énekből.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este, 20 óra 19 perc. A Tórából ezen a héten a két távó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése Midőn bemégy Kánaán országába. Mózes 5. könyve 26.1-től 29.8-ig. Ígei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28.1-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a két távó heti szakasz kapcsán alábbi írásában Szerdó Szervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi két távó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Behukótáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. Rózs Hásáná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is fölhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban a kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rózs Hásáná előtt e hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rózs Hásánát, azaz a zsidó új évet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy fölébressze a lelket, kizökkentse az önelégültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Keresztelő János vértanúsága. Keresztelő János vértanúságára emlékeznek a katolikusok ma, augusztus 29-én. Az ünnep neve Szent János fővétele. A vértanúság ünnepe a 7. században került a római naptárba. Keresztelő Szent János, asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, meghirdette az ő eljövetelét. Vértanúságáról az evangéliumok tudósítanak, Márk szerint így, miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott és kérhetett, amit szeretett volna. Ez volt Keresztelő János halálának előkészítése.
1: Kulturális programajánló.
2: Ma rendezik meg az idei Szeretetlánk Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetlánk Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homíliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Már csak napok vannak hátra, figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kijevbe látogat. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlt egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozójára. Holnap, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pulcs útvonalon érkeznek meg, a Mária Pulcsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek már van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 7 49 62 19-es telefonszámon, vagy a terdike@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pulcsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről, az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Újra erősödik a nappali fölmelegedés. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Augusztus utolsó napjaiban is marad a nyári idő, csak egy szombati hideg front hoz némi kavarodást, majd vasárnap távozhat a front, és marad a változékonyság és a meleg.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kórus muzsikáiból készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kórus muzsikáiból készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kijevbe látogat. Augusztus 29-én Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pulcs útvonalon érkeznek meg a Mária Pulcsi Istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek már van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 7 49 62 19-es telefonszámon, vagy a terdike@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pulcsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségére. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgai időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeliek pedig november 16 és 20 között lesznek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Az Agapé Plusz beszélgetős műsor házigazdája Fekete Dániel látta vendégül Kovács Zsolt, római katolikus papot és Csomós József, református lelkipásztort, akikkel a mai fiatalok szükségeiről és kihívásairól beszélgetett. Milyen egyházképük van a mai fiataloknak, és hogyan lehet őket megszólítani? Ilyen és hasonló, fontos kérdésekre keresik a műsorban a választ.
1: Milyen egyházképe van a fiataloknak? Hogyan lehet őket megszólítani, és mire van szükségük leginkább a mai kor kihívásai közepette? Az Agapé Plusz Podcast mai részében erre keressük a választ vendégeinkkel, Kovács Zsolt, római katolikus pappal, és Csomós József, református lelkipásztorral. Én Fekete Dániel vagyok, köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket itt a stúdióban. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük, mi is köszöntjük a kedves hallgatókat.
3: Csatlakozom az előttem szólókhoz.
1: Köszönöm nektek, hogy tegeződve beszélgethetünk. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok, Zsolt a Váci Egyházmegyében, Józsi pedig a Tiszán inneni református egyházkerületben. Fiatalok mentális egészsége volt a témája az Agapé TV műsor legújabb adásának, és a mai podcast beszélgetésében ezt fogjuk továbbvinni. Ezek a mai fiatalok. Hányszor halljuk ezt a kifejezést, és nem csak mostanában, hanem ez egy folyamatosan jelenlévő, vagy újra és újra megjelenő mondat, aminek azt gondolom, hogy van egy negatív felhangja, hiszen nem olyanok, mások, mint a korábbi generáció fiataljai. Ti hogyan látjátok, hogy mekkora most a szakadék a korosztályotok és a 15-20 éves korosztály között? Először Józsi.
3: Az jut eszembe, csak nem tudok pontosan idézni, hogy ez egy gimnáziumi, vagy teológiai évnyitó, vagy évzáró volt, de az intézményi lelkész felment a szószékre, és hogy felolvasott egy idézetet, hogy milyen ostobák ezek a mai fiatalok, meg milyen használhatatlanok, hogy meg linkeskednek, de teljesen, és úgy gondolkoztam is, hogy na kitől van az idézet, és akkor bedobta, hogy Erasmus. Na most ez számomra azt tette nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, hogy biztos vagyok benne, hogy minden társadalmi közegben, meg korban megvolt az a gap, vagy az a szakadék két generáció között, ahonnan ezeket meg lehetett fogalmazni, hogy kiabálunk át a szakadék egyik oldaláról a másikról, hogy mert ilyenek vagytok, vagy olyanok vagytok. Abban biztos vagyok, hogy hatásszinten nagyon sokat változott ez a világ. Tehát, hogy lehet, hogy Erasmus elmondta ezelőtt x száz évvel azt, amit elmondott, a tempója nagyon más a mai világnak. Tehát tényleg az a döbbenetes, hogy mondjuk, mikor én voltam gimnazista, akkor azt lehetett mondani, hogy egy ilyen 8-10 évente volt egy ilyen generációs szakadék, most azt látom, nem csak a saját gyerekeimnél, hanem a tinikkel is, akikkel foglalkozunk, hogy azért egy ilyen 4-3 évente megvan ez, hogy már nem értjük. És nyilván azért, mert az információ olyan mértékben pörög, érted, hát a mi életünkben, ez itt a reklámhelye Kispál és a Borzt hallgattál, akkor azért még 5 év múlva is hallgatta Kispál és a Borzot. Most olyan előadók vannak, aki egy évig van a színpadon, betolnak két számot, gyerekek lelkesednek, de 3 év múlva már se tudjuk, hogy ki volt az. Tehát azért ez benne van, hogy azok, amik számukra fontosak, azok olyan mértékben erodálódnak, vagy olyan mértékben változnak, hogy igazság szerint, ha csak követi a saját életének a tempóját, már akkor megvannak ezek a szakadékok.
2: Abszolút egyet tudok érteni. Nagyon vicces volt, amikor Lisszabonban kint voltunk 2023-ban, pakoltunk össze, beraktam egy zenét a fiataloknak, amit még én is szeretem, de akkor már 25 fölött voltam, és akkor rám szóltuk, hogy hát, hogyha ez már egy régi szám, én nem akarok reklámozni, hogy melyik volt, és így teljesen lesokkolódtam, hogy te jó ég, hát nekem már ez egy, már az én felnőtt koromban született zene volt, és már ez nekik régi, és persze az, hogy amilyen gyorsan változik a civilizáció körülöttünk, az az eszközpark, ami nagyon durván hat rájuk, amikor már minket is digitális benszülöttnek neveztek, én a 80-as évek végén születtem, együtt nőttem fel a rendszerváltás után ezekkel a változásokkal, és már emlékszem, hogy minket így hívtak, hogy hát ti már techben szülöttek, vagytok Y generáció, és most pedig már nem is tudom, hogy a benszülöttségnek, a benszülöttségnek, a benszülöttségéről tudunk beszélni, hogy amikor már azt látom, hogy amikor babakocsit tolnak egyes anyukák, akkor tablet van a kocsiban, mert így vannak kialakítva már a babakocsik. Annyira durva hatása van a technológiának ezeknek a fiataloknak az életére, visszatérve a 15 évesekre, mi ezzel nem számoltunk. Mi még esténk fociztunk kint az utcán, meg a közeli suliban a betonpályán. Most pedig, amikor én tartok előadást per a szünetben, az az első, hogy a telefont simogatják jobbra-balra, ilyen játékot, még le kell nyomni ezt a pályát, és nagyon durva ez, hogy igazából mi kívülről nem tudjuk átélni teljes egészében azt, amit ők átélnek.
3: Meg hát az is nehéz, hogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy azt mondom, hogy ezek a mai fiatalok. De valójában ezek a mai fiatalok, ezek a mai felnőttek. Tehát hogy itt generációk nőnek föl úgy, amit te is mondtál, hogy ki a tech benszülött. Gúd Ádámnak volt erről egy zseniális kutatása, vagy neki is a munkatársának, ahol ez megjelent, hogy médiafüggő fiatalok nevelnek médiafüggő fiatalokat. Tehát már elment az a hajó, hogy van egy tradicionális világkép, amihez képest, hát hogy is mondjam, a következő generációk nagyon markánsan fogalmazzák meg a mást, meg a máshogyan, hanem itt valójában az látszik, hogy alapvetően már a szülőgeneráció sem tud mit kezdeni azzal a valósággal, amivel a saját gyerekei élnek. Tehát anyuka duzzog reggel, itt sétálunk az iskolába, hogy jaj, mert mindig előveszi a telefonját. Hát azt a telefon nem a zseppénzéből vette, azt egy felnőtt vette meg neki. Lehet, hogy pont az, aki azt mondja, hogy értitek, tehát hogy nehéz ez, hogy nem is csak azt mondom, hogy a mostani tinik 12-16-18 a kérdés, hanem hogy már az ő szüleik is valami ilyesmi mintázatot hoznak.
1: Inkább talán abban lehet különbség, hogy mivel töltik az idejüket az online világban, de hogyha már az online világról beszélünk, én 91-es vagyok, és 20 éves voltam, amikor okostelefonom lett, tehát ilyen szempontból még akkor teljesen más volt gyereknek lenni. Ti hogyan emlékeztek vissza a ti gyerekkorotokra?
3: Nekünk sokkal erősebb szűrőink voltak beépítve az életünkbe, akár a családi, akár a közösségi. Tehát az egész társadalom a 80-as évek közepéről beszélek, egy irányba ment. Tehát én Kisfaluba kezdtem az életemet, a szüleim ott voltak lelkészek, Gagybántorba, a polgármesternek a gyereke, a papnak a gyereke, a tanítónak a gyereke, meg a kétkezi munkás autószerelőnek a gyereke ugyanabba a mederbe volt tartva. Ugyanaz volt a nevelési elv, ugyanaz volt. Tehát nem volt akkora különbség A és B ember között, mint amit most látunk, hogy igazság szerint ez a mennyiség, ami ömlik minden szinten a gyerekekre, hát ez nem tesz jót nekik szerintem.
2: Nem élezném ki ennyire a technológiára ezt a dolgot. Én úgy érzem, hogy az én családomnak megvolt a maga traumája, és azokat vittük tovább. Tehát mindemellett az ember gyermekkoromban azért szép gyerekkorom volt, de én azt érzem, hogy a mai fiataloknak nincsen jobb vagy rosszabb életük, hanem más életük van. Vagy a mi életünk sem volt jobb, hanem másabb volt. Más kihívásaink voltak, más eszközparkunk volt, másképp kellett elérni a szórakozást, persze a kihívások is mások voltak, tény és való, hogy nem volt annyi eszköz körülöttünk, ami ennyire befolyásolta volna a mi dopamin receptorunkat, ha csak nem az, hogy nagyon fociztunk a többiekkel, de azt érzem, hogy maga az a valóság, amit Magyarországon megélünk, azért ez egy sokkal nagyobb ívet vesz föl. Tehát ez egy transzgenerációs valóság, amit hordozunk. Vannak persze sémák, amiket a mi szüleink gyakoroltak és tudatlanul pörgettek, és ezt próbálják a mai szülők is alkalmazni tudattalanul, ami nem működik, mert más a kihívás, más a tér, amiben sokszor eszköztelennek érzik magukat. Tehát én emlékszem, hogy azért volt, hogy az én szüleim is eszköztelennek érezték magukat a mi ügyünkkel szemben. Tehát nem gondolnám azt, hogy régen minden jobb volt, hanem régen minden más volt.
3: Igen, de bocs, csak az jutott eszembe, hogy azért fontos ez az egy irányba tartás, hogy amikor egy társadalomban mondjuk A és B verzió van gyereknevelésben, vagy ABCD mondok, az valahol mégis azt mutatja, hogy a szülő eszköztelen, de lát más szülőket, akik eszköztelenek, és ugyanabban a mintázatban vagyunk eszköztelenek. Tehát mondok egy egyszerű példát, a pedagógus azt mondta, hogy A, akkor nem emlékszem olyan élményre, hogy bárki a szülő generációból, amikor én voltam kisgyerek, ellene mondott volna a pedagógusnak. Most azt látod, hogy egy adott helyzetben, és most nem feltétlenül mondom azt, hogy mindig igaz van a pedagógusnak, de például a szülők nem veszik észre, hogy abban a pillanatban, hogy egy felnőtt tekintélyét rombolom, azzal a saját tekintélyemet rombolom. Tehát ahogy lehülyézek egy tisztségben lévő, mindegy az, hogy ez most orvos, politikus, nem tudom, pedagógus, és mindegy, hogy van-e rá okom, vagy nincs rá okom, de rögtön átadok egy mintázatot, mi szerint nem kell tisztelni, nem kell megbecsülni, nem kell a felnőtt véleményére adni. Tehát én így értem, hogy azért talán azért volt más, hogy egy szerűbb, mert sokkal kevesebb kilengési lehetőség volt, legalábbis a megoldási módszertanok tekintetében.
1: Miben más a mai fiatalságnak? Mi az ő legnagyobb kihívásuk? Ez az online tér az információ áradat, amit említettél te is, Józsi?
3: Gondolom klasszikusokat szabad idézni, Tarjana Máriának az előző könyvében, mert a mostani szerintem mostanában fog megjelenni. Szóval az előző könyvében ez hova tűnt a boldogság, vagy hova a boldogság, nem tudom pontosan mi volt a címe, de nekem egy ilyen szívbe markoló gondolat volt, ha van szívbe markoló gondolat, hogy azt írja, azt hiszem, hogy az érzéseink ugyanolyan tempóval mennek, mint ahogy mentek több száz, több ezer éven keresztül. Csak minden más gyorsult fel. Nem leszel gyorsabban szerelmes. Nem igaz az, hogy 3 perc elég arra, hogy egy férfi rátaláljon egy nőre. De ha nem kapsz a messengeren az üzenetedre 20 másodpercen belül választ, akkor már kudarc, meg csalódottság élményed van, már nem kellek már. Édesapám meg úgy udvarolt, hogy feladta a táviratot anyámnak, hogy mégse találkozunk délután, azt ha volt postás, odaért, ha nem volt postás, nem ért. Tehát de valószínűleg tartom, ez az igazi kihívásuk, hogy mint a Jóisten odaadott az embernek, az Isten képűségünk, az érzelmi tempunk, az egymásra hangolódásunk, önbecsülés, a többi ilyen alapvető emberi értékek, ez nem nagyon változott. De a visszajelző rendszer, az, hogy ezt milyen szinten pörgetjük ki, kapunk rá visszajelzést, ismétek ez a tipikus, hogy van egy versem, kiteszem, megmutatom 3 szakembernek, azt mondják, hogy fú, hát ez gáz. De ha már 5 teljesen no-name ember lájkolja, akkor ma azt gondolom, hogy jó. Magyarul ezzel nekünk nem kellett megküzdeni. Azt gondolom, hogy nagyon szűkre szabott baráti kapcsolataink voltak, meg volt az 1-2 ember, akitől tényleg kaptunk visszajelzést. Most meg azt látjuk, hogy a legfiatalabbjaink azzal küzdenek, hogy ilyen teljes nyíltsággal élik az életet. Számtalan, nagyon sokszor nagyon szerintem beteg visszajelzést kapnak, önpusztítás, énképrombolás, hogy te ezért vagy rossz, azért vagy rossz. A mi időnkben talán azt gondolom, hogy ez egy sokkal visszafogottabb történet volt.
2: Igen, másrészt viszont, amikor én a fiatalokkal foglalkozom, ugyanúgy nevetnek és röhörésznek, mint ahogy mit csináltuk, tehát nem gondolom, hogy ebben változna, inkább ami nehezebb, az tényleg a sok információs szemét, amivel bombázzák őket, meg bombáznak minket is. Mi is betellünk a sok Facebook reklámtól, amikor valamit szeretnénk elérni, vagy pedig most már Messengerben is, amikor az emberek kirogatnak, már ott van oldalt valahol a reklám. Vagy felmerülnek olyan csatornák, amelyek tényleg nekünk ezzel nem kellett megküzdeni, és ami nekik kihívás, az agyuk túl van terhelve. És megváltozott a nevelési elv is, ami nekünk régen elég volt, az nekik már nem elég. Szuper humánokat akarnak belőlük nevelni, aki lovagolva hegedül és közben elénekli a himnuszt, de mégis van egy ilyen fajta elvárás a részükről, hogy sportosak legyenek, műveltek legyenek, zenében legyenek, túl is éljenek, vagy meg is éljenek, és közben szórakozzanak is, és nagyon sokszor ez az eszképizmus, ami régen is volt, tehát hogy az, hogy meneküljünk ki a világból, ugye erről szólt a 80-as, 90-es évek punk kultúrája is, mely a Kispál és a Bozzára visszatérve, ez mai napig megvan, csak ők erre már azt találják, hogy akkor a virtuális világba menekülnek el, ami azért veszélyes, mert közben nem kapcsolódnak fizikailag egymáshoz. Tehát a virtuális térnek ez a fajta erős hatása az, ami elkezdi rombolni azt az eredetiséget, ahogy mi emberek egyébként szeretünk kapcsolódni, meg ahogy egyébként szeretünk közösségben lenni, meg ahogy igazából tudnánk Istenhez is kötődni.
3: Olyan ez, mint az éhség, hogy az éhség az egy belénk teremtett valóság, hogy az embernek ennie kell, és megéhezik, és ezzel nincs semmi baj. Az a kérdés, aztán mivel csillapítja az éhségét, és itt van egy ilyen iszonytató terhe a mai felnévő generációknak, hogy ezeknek a mai srácoknak a vágyaik, az örömeik, a szomorúságaik, hát persze teljesen normális, ugyanolyan fiatalok, mint mi voltunk, a lehetőségeik 1000-szereződtek, vagy 10000-szereződtek meg, úgyhogy közben nem biztos, hogy megkapják azt a szelekciós képességet, amelyik segít nekik abban, hogy ezt most igen, vagy ezt nem, vagy ezt ne úgy. És ez szerintem borzasztó nehéz.
1: És hogyha a fiatalokról beszélünk, akkor a szorongás és a magány, ez egy két olyan kifejezés, ami azért elég gyakran előjön. És ezt erősíti meg egy 2021-ben készült UNICEF felmérés is, amely szerint minden 7. fiatal mentális zavarokkal küzd. És egyre több kutatás mutat arra, hogy a mai fiatalok magányosabbnak érzik magukat, mint a korábbi generációk fiataljai. Ti ezt hogyan látjátok a saját környezetetekben?
3: Mindig azt szoktam mondani a srácaim, amikor bemegyek hozzájuk egy bármilyen órára vagy alkalomra, hogy pörgess már végig, hogy ki az, aki ez a haver, like kategória, és aztán, hogy ki az igazi barát. Tehát ki az, aki ismer, és ennek ellenére szeret. Ki az igazi barátod? És olyan érdekes, hogy rögtön ezek a nagyszámok, ez a 28-50-100, lemegy 1, maximum 2-3-ra. És akkor hol tartunk? Ott, hogy ugyanaz van, mint nálunk, hogy egy-két jó barátod van, csak ott van az illúzió, hogy mellette ott van 30 olyan, most értsd, olyan no-nim ember, akinek valójában a kötődés kialakítási képessége a nullához közelít, mert hogy sose találkoztunk, vagy csak ilyen névlegesen, vagy hogy online barátom, nekem az a kedvencem, tehát ez a...
2: Igen. Nekem ami félelmetes, ez a megszólíthatóságnak a csökkenése. Tehát pontosan azért, mert állandóan azokkal csetel, akikkel valami oknál fogva muszáj volt találkozni, mert egy sportkörbe járunk, osztálytársak vagyunk, esetleg egy suliba, vagy egy szakkörbe, vagy vannak olyanok, akik tényleg játékon keresztül találkoznak, és amikor ott állunk a buszmegállóban, akkor én nem szólunk egymáshoz. Pontosan ez a fajta magányosság, ez az érdekes, hogy tényleg ez a nagyon könnyen, online könnyen elérhető ismerősök miatt azok, akik ezt az eredeti

0: amikor az ember, azt látom, hogy a fiatalok így nem tudnak mit kezdeni helyzetekkel, lesokkolódnak, hogy most hozzám szólt valaki, akit nem ismerek. A legbelsőbb kapcsolódás sem működik nagyon sok esetben, és ezért is van az, hogy van ez most már a szülőnevelésnek a kérdése, hogy a szülőket kell segíteni abban, hogy ők tudjanak tényleg jól fizikailag és érzelmileg is jelen lenni először is a gyermekeik számára, és aztán, hogy ezek a fiatalok tanulják meg ezt a közelséget, úgy formálódnak, hogy aztán ők is megtanulják azt, hogy a magány az nem egy sötét árny, ami leküzdhetetlen, hanem nagyon egyszerűen feloldható az, hogy elkezdek beszélgetni.
1: Hát a másik, hogy azért lelkészként vagy papként az ember ezt kimeri mondani, hogy azért a Jóisten ezt úgy találta ki, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát, hogy bizonyos időintervallumokban az ember élvezheti azt, hogy magamba szállok, hogy van egy kis privát szférám, de alapvetően az ember egy olyan lény, amit a Jóisten arra talált ki, hogy mind a transzcendenssel, mind a társsal egy normális viszonyrendszert alakítson ki. Tehát például én az egyházi közegben azt látom, hogy egy nagyon erős hívószónak, hogy ezt el lehet mondani a srácoknak, hogy érzsó, nem vagy ostoba, nem vagy szefós, hanem mi borsodó, így mondjuk, nem tudom Vácon, hogy mondják, de nem creepy. Vagy szefol creepy. Jó, hát ilyen úri környéken ezt így mondják, hogy nálunk borsodó más szavajárás van, de hogy értitek, tehát hogy magyarul, hogy egy Istentől jövő állapot az, hogy amiben te vagy, az egy nem jó állapot, mert nekem se jó egyedül, én is élvezem azt, hogy most a gyerekek elmentek közoktatásba, feleségem dolgozik, én home office-ba vagyok, ezt kéne csinálni egy hónapig, meghűlnék. Miért? Mert nem jó az embernek egyedül, és tessék menni, mozdulni, társakra találni, megszólíthatóvá válni, ezek szerintem borzasztó fontos dolgok, és amúgy zárójel szerintem az egyházi közegben én azt tapasztalom, még a sport ilyen meg a zene, hogy azért az segíti a megszólíthatóságnak a jófajta megélését.
2: És az a jó, hogy az egyházaink is keresik a választ ezekre a kérdésekre. Idén a Csillagpont Református Fesztiválon a szorongást választottátok az egyik fő témának. Mit lehet mondani ennek kapcsán a fiataloknak, és milyen gondolatok születtek ebből a fesztiválból, ebből a közös gondolkodásból?
1: Hát ha ezt egy mondatban meg tudnám válaszolni, akkor nem volt értelem a fesztiválnak, de ugye alapvetően az volt a kiindulási pontja ennek az egésznek, hiszen a két évente megrendezésre kerülő nagy fesztiválunk mindig egy olyan témát visz, ami valahogy nem csak a szervezőkben, hanem így az egyházunk fiatalsága között, vagy egyáltalán a fiatalok között így mozog. És feltétlenül a szorongás nem csak azért jött be, mert látjuk, hogy szoronganak, vagy ha egy alapvetően egy szorongó társadalomban élünk, habár ha megnézzük az ezzel kapcsolatos pszichológiai kutatásokat, akkor 40 éve szorongó társadalomban élünk, tehát hogy tudom, ez is egy nagyon csúnya, de... Sőt, azt akartam pont mondani, hogy a két világháború közt férfiként élni, hogy az milyen szorongás volt, meg egy kis fumóval neki menni 2025-nek, nyilván nem akarom elvenni egyiknek se az élét, de azért azt látjuk, hogy valahogy ez a szorongásról való szorongás egy nagyon izgalmas kérdés köré nőtte ki magát. De maga a fesztiválnak az üzenete nem az volt, hogy hát igen, ilyenek a fiatalok, hogy szoronganak és szegények, hanem hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki hihetetlen dolgokat készít el az övéinek, és számomra például az egy legmegrázó példájának Jézus Gecsemáné kertbeli gyötrődése, szorongása, ahol ugye már fizikai tünetei vannak annak a fajta nagyon, nagyon terhelt állapotnak, hogy az ember halálfélelemmel, meg sok minden együtt meg kell, hogy dolgozzon, miközben az Isten fia, ha valaki, hát akkor ő nem eshet ki az Isten tenyeréből. Én azt gondolom, és mégis keresztül megy, értünk ezen az egész folyamaton, és a fesztiválnak ez egy nagyon fontos üzenete volt, hogy nem vagy egyedül ebben a történetben. Magyarul lehetőséged van felszabadulni, lehetőséged van letenni a terheidet, lehet társakra találni. Tehát nekünk egy nagyon fontos ilyen üzenetfókusz volt, hogy oké, ebben az állapotban vagyunk, de van kiút. Tehát Isten nem gyönyörködik a szorongásban, Isten nem élvezi azt, hogy Erzsó, mi ilyen kicsivuk állapotban vagyunk, hogy adjatok enni, meg össze vagyok törve. Vannak ilyen életszakaszok, de ott van a másik ember, akit Isten azért rendelt mellénk, akár egy gyülekezetben, akár az egyházban, akár tényleg még számomra is meglepő helyeken, akik pont azért vannak, hogy megszólítsanak, hogy felemeljenek, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy. Figyeljétek a jézusi tanítást, hogy én sehol sem olvastam olyat Jézustól, hogy azt mondja, hogy ülj le a másikkal, és minimum legalább 470 órás terápiás beszélgetés folytassatok, hanem azt mondja, hogy van egy plusz utad, menj el vele, van egy felső ruhád, ad neki oda, van egy pohár vized, hát kínáld meg, beszélgessetek. Kicsit a Zákeus sztori, hogy szerintem Jézus egy csettintéssel le tudta volna ejteni Zákeust a fáról, hát érted, ha pánál egy vágtató lónál sikerült, akkor szerintem Zákeus sem okozhatott volna gondot, de ez képest azt mondja, hogy nem, Zákeus, kajáljunk együtt, belépek az életedbe, leszek a barátod, érdekel, hogy ki vagy. Néha ennyi, és szerintem ebből a srácok amúgy is ez a

0: sok ponton is érzékelte volt. Ebben a srácok zseniálisak, hogy nekünk felnőttként lehet, hogy vannak ilyen előítéleténk, vagy hogy mind lépek keresztül. A tinieinken én azt látom, hogy sokkal lazábban tudnak sok esetben. Szia, hogy vagy? És akkor így meglepődsz, hogy miközben én azon gondolkoztam, hogy megszólíthatom, vagy nem fogja azt gondolni, hogy ők meg ilyen szabadon páros lábban. Jó, hát nyilván néha megkapják az elutasítást, mert úgy szállnak bele valakibe.
1: Mi jobban szorunk attól, hogy megszólítsuk őket, mint ők minket?
0: Hát ha az a kérdés, hogy 2025-ben egy 16 éves nyit jobban kifelé, vagy én 45 évesen, akkor én néha azt látom, hogy nekem sokkal több ilyen forgatókönyv van a fejemben, hogy mi lehet ebből jogilag, emberileg, biztos-e, hogy jó-e az, hogyha ők meg azért sokkal lazábban tolják ezeket. Legalábbis én ezt tapasztalom, de mondom, én Borsodból jöttem.
1: És hogyha már említetted, Józsi, hogy a közösségben mekkora erő van, és a reformátusoknál volt a csillagpont, akkor a katolikus egyházban pedig nem hagyhatjuk szó nélkül az idén nyáron megrendezett jubileumi ifjúsági találkozót, ahol Zsolt, te is részt vettél fiatalokkal együtt. Mi volt ott a tapasztalatotok? Mi az, amit megéltetek a fiatalokkal?
2: Ez egy fantasztikus élmény volt. Ugye nálunk most a katolikus egyházban szent év van, ez 25 évente van, és idén a remény volt a témája. A remény éve van nálunk, és a remény ugye az mindig egy ígéretre alapul, hogy kapunk egy ígéretet, és ebben mi reménykedünk, és pont a Krisztusnak ez a felszabadító ereje, amiben nekünk a reményünk van, amit az ő kereszthalálás és feltámadása adta meg számukra, az ígéretet, hogy ha hozzá kapcsolódunk, akkor képesek vagyunk túlendülni ezen. Ez a fajta szövetséglét. És ezt úgy érzem, hogy sikerült ott megírni a fiatalokkal, és mi 100-an voltunk ott.
1: Váci Egyház megyéből?
2: A Váci Egyház megyéből, igen.
0: Összesen ez mekkora a létszámú?
2: 2.
1: 2 millió.
2: 2 millió, amikor a Torvergátánként voltunk a vérasztáson. Ez egy hatalmas világszintű rendezvény volt, és...
1: Ezért ez egy óriási bizonyság lehet, nem egy fiatalnak, aki ebben az egész zűrszavarban van, bizonytalanságban, hogy hát nem vagyok egyedül.
2: Hát abszolút, egy nagyon erős tömegélmény is volt, de hogy sokkal inkább az összetartozás élmény is. Nekünk ugye ott van a Szentségimádás, ami nagyon erős esemény találkozóként, és ott 2 millió fiatal csöndben figyelte a Szentséget, annak azért volt ereje. Nagyon mély jelenlét élmény volt. Együtt egy irányba néztünk. És szerintem a szorongásunknak az egyik legnagyobb alapja az, hogy nincs még ez az egy irányba nézés, vagy ez a célorientáltság. És az ígéret, amit mi kaptunk a mennyek országáról, ez pontosan ez, hogy az életem értelme az, hogy én a beteljesedés felé haladok. És ez egy fiatal számára, és ha én azt látom, hogy van egy út, amin mehetek, az Isten gondolt rám, gondolt velem, fontos vagyok neki, számol velem, szeret engem. Ha hozzá kapcsolódok, akkor ez az út ki fog bontakozni. Jordan Peterson mesélte egyszer az egyik interjújában, hogy a sivatagban nem az a legrosszabb, hogy nincsen út, hanem hogy túl sok út van. Végtelen út van, nem tudom, merre induljak el, hogy civilizációt, embereket érjek. És nagyon sokszor azt látom, hogy a mai fiatalok is ezt élik meg, hogy nem tudják, hogy melyik irányba induljanak. És ez bizony a felnőtteknek a sarra nagyon sokszor, mert hát majd felnőttként eldönt, hogy mit akar csinálni, majd ez a ráhagyó nevelésnek a következménye, mert hogyha még, például ha visszaidézünk a mi időnkben, ott volt egy típusú nevelés, és én az ellen a nevelés ellen akár lázadhattam is, de tudtam, hogy mi ellen lázadok. Vagy beleállok, attól tudtam eltérni. A édesanyám mondta mindig, hogy azért tervezünk, hogy legyen mitől eltérni, de kell, hogy legyen valami vezérelv, ami mentén haladok. Ami a mi hitünkben, a keresztény hitben, ez talán a legerősebb ez, hogy tényleg ígéretet kaptunk arra, hogy ha az Isten a szövetségben élünk, akkor ő beteljesíti az életünket. És ha én ezt át tudom adni a fiatalnak, akkor már enyhül a szorongása. Nem kell félnem. Az Isten már ott van a jövőben, amerre én haladok.
0: És annyira így van ez, hogy én azt látom, hogy valahol át kell ütni azt a falat, hogy egy fogyasztói társadalomban nyilvánvalóan az egyik legfontosabb mérőpont, hogy mi az én igényem, hogy mire vágyom. És amikor egy fiatalra sikerül azt valahogy, ez nagyon csúnya szó, hogy megértetni, mert ez olyan, mintha én lennék valaki, de talán értitek, hogy így átadni azt az alapvető üzenetet, hogy Isten nem a vágyaidat, hanem az ígéreteit teljesíti. És az ő ígéretei az több, mint amire vágysz, mert még olyan is benne, amire még nem tudsz vágyni, mert még nincs a birtokodban az a tudás, vagy nem ismered a jövődet. Tehát az, hogy most pillanatnyilag itt egy ilyen 16 éves lenyomatban, én azt gondolom, hogy nekem ez lesz a jó, és most legyünk őszinték, én visszanézek innen, hogy én mit gondoltam 16 éves koromban egy csomó mindenről. Hát azért én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem a vágyaimat sikerült neki megvalósítani, hanem annál jóval többre hívott el. És én azt hiszem, hogy ami talán nagyon nehéz, hogy van egy pont, ahol, és én ezt látom mind a katolikus, mind a református, vagy akár az evangélikus, alapvetően a keresztény ifjúsági munkában, hogy nekünk muszáj megtalálni azokat a referencia személyeket, akik aztán ezt tovább viszik. Mert van egy pont, ahol nem én segítek már fiatalokat, hanem egymásnak segítenek. Tehát nagyon fontos, hogy itt a kortárs rendszeren belül lássák azt, hogy tényleg van, aki ezt komolyan gondolja, tényleg van, aki ezt hiszi. Szerintem ezért zseniális 2 millió fiatalt látni, szentség imádni, meg imádkozni, meg benne ebben a történetben, mert jó, most értsétek, jó, mindig azt szoktam mondani, a lelkész a fizetett bohóz, nem tudom, ismétek-e gyorsan ezt a, mikor ég a cirkusz, és a cirkusz igazgató elküld valakit, hogy menjen a szomszéd faluba, hogy hívja az embereket, hogy segítsenek, és a bohócnak van biciklije, de már be van öltözve az előadásra, megy, tekeri a biciklit, leég a cirkusz, ég a cirkusz, gyertek, segítsetek, már nem jöttök, akkor leég a falu is, és mindenki röhög rajta, mert milyen jó az előadás, aztán persze leég a cirkusz, meg leég a falu. Én a lelkészt így szoktam néha definiálni, hogy bocs, én itt a felveszem a palástomat, akkor egy kicsit ilyen, meg a biciklim is van, akkor érted, én vagyok a bohóc, persze ezt kell mondani, mert ezért fizetik. De amikor azt mondja egy 16 éves, hogy van ilyen, hogy életszentség, hogy dönthetsz másképpen, hogy odafordulhatsz a másik, annak iszonytató ereje van, hogy a saját kortársaik mondják azt, hogy van egy más út, meg egy más lehetőség.
2: Abszolút, ezt én is csak alá tudom támasztani nálunk is. Nálunk 7 régióra van felosztva az egyházmegye, a Mente misszióban, és nagyon-nagyon nagy szerepe van az, hogy van egy kisebb testvér közösségük, a szolgálók, és ők azok, akik egymást is erősítik a hitükben, és aztán akik jönnek résztvevőként a találkozóinkra, akkor már valahova érkeznek egy olyan közegbe, ahol ezt meg tudják élni, és tök jó, amikor egymásnak tesznek tanúságot, hogy ők hogyan imádkoztak, hogy ők hogyan találkoztak Istennel, hogy ők hogyan élték meg azt a eseményt, találkozót, amin jelen voltunk, és aztán nagyon fontos tényleg az, hogy a hitéleti, spirituális rész mellett azért ők tudnak könnyeden is együtt lenni. Nevetgélnek, elmennek pizzázni, vagy különösen zenélnek, nálunk a dicsőítő zene az nagyon megy, nagyon szeretik azt, hogy együtt énekelünk az Istennek, és ezt így nagyon élik. És szerintem ezért is fontos a mi munkánk, az ifjúsági munka, és ezt egyik egyház sem hagyhatja el, vagy hagyhatja figyelmen kívül, mert arról van szó, hogy ezek a fiatalok a kortárs közegben érzik igazán jól magukat, és nekünk segíteni kell istenes kortárs közegeket létrehozni, támogatni. Most is egyébként ezt látjuk, hogy van az a, már csak azért, mert már idősebbek vagyunk, nem biztos, hogy úgy kötődnek hozzánk. Tekintélyszemélyek vagyunk, tanárok, lelkészek, stb., de nem ugyanaz, mint amikor tényleg a barátja. Figyelj, menjünk ma imádkozzunk egy rózsafüzért. Nálunk ez szokott lenni, hogy együtt a klasszikus formákat is együtt imádkozzák, és ez azért izgalmas, mert egyrészt ők is ezt felfedezik, másrészt pedig ők képesek új tartalommal megtölteni.
1: Beszéltünk itt a közösségi médiának is a szerepéről vagy hatásáról, ami egyfajta tökéletességet akar mutatni, és ez okoz egyfajta önértékelési zavart sokszor a fiatalokban, hiszen összehasonlítják magukat, hogy hát én ezt nem teltem meg, vagy én nekem nem ilyen az alakom. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy bibliai párhuzam, amit most idehoznék, ez pedig Máté evangéliumában olvashatjuk. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Miben más ez a fajta tökéletesség? Mire hív bennünket? Miben más, mint a közösségi médiának a tökéletessége? Hogyan látjátok?
2: Az is benne van, hogy az Úr a szíveket vizsgálja, míg az ember a külsőt, és talán itt a nagy különbség, hogy a külsőre nagyon könnyen adunk, nagyon könnyen észrevesszük, ami szép, az megkapó, és ez az Insta vibe is arról szól, hogy akármilyen képet én se tehetek ki magamról, mert az nem úgy mutat, és akkor mindannyian próbáljuk a jó profilunkat mutatni, amikor van ez a mondás, hogy ha lovat akarok eladni, akkor a szebbik feléről futtatom, tehát hogy nem a horpadt oldalát mutatom neki. Nagyon könnyű megmaradni a felszínen. Az Istenben való tökéletesség pedig szerintem egy nagyon eredeti állapot. Egy olyan szívbeli kötődés most én filozofikusan mondom, a létezésünk eredetiségéhez, amelyet csak azt tud meg, aki rászánta az idejét arra, hogy csöndben csak ott akar lenni az Istennel, és nem akar többet. És akkor letisztul nagyon sok minden. És erre nálunk vevők a fiatalok. Én külföldön tanultam Rómában, utána hazajöttem, amikor megbízott a püspök úr ez, hogy vegyem meg az ifjúsági lelkészséget, akkor azt hittem, hogy ilyen harsány programokat kell csinálni, hogy minél látványosabbak legyenek. És közben a fiatalok mindig azt kérték számomra, hogy miért nem volt szentségimádás például. És akkor elég hamar fel kell csinálni arra, hogy ők keresik ezt a csendes, igazi együttlétet az Istennel. Az Isten szerinti tökéletesség, azt én ebben látom azt, hogy én merek Isten előtt az lenni, aki vagyok, ő is az lehet előttem, aki ő, nem kell hamis istenképeket hordoznom. És aztán ezt a szövetséget, amit így megkötünk ebben az eredetiségben, ezt viszem tovább. És amikor már így adok egy pohár vizet, az megint más, mint amikor ezt én lefotózom és kirakom Instára, hogy én mekkora jó fej vagyok. Tehát érezhető a különbség.
0: Én szerintem ez pont arról szól, hogy ez nem megy egyedül. Mert legyen tökéletes, mint hogy XY tökéletes, az azt jelenti, hogy ha neki sikerült, mert hát nyilván emberek vagyunk, ő ezt elérte valamilyen módszertanon, akkor nekem is sikerül. Ebből jön az érzés, hogy mennyire gáz meg béna vagyok. Mert ugye itt erről beszélgetünk, hogyha XY-nak kocka hasa van, akkor hogyha eleget edzenék, valószínűleg nekem is ennek kocka hasa, most engedjük el a biológiai adottságokat. Amiről Jézus beszél, az meg az, hogy az, ha úgy lesz tökéletes, mint hogy az Isten tökéletes, ezt minden hallgató ott érezte, hogy ez lehetetlen. Hát nem lehetek annyira, hogy lehetnék annyira tökéletes, mint az Isten. Hát úgy, hogy benne vagy. Tehát ez nem egy helyzet, amit ha eleget dolgozok, akkor elérek, hanem ez mint egy ajtó. Hogyha bementél az ajtón, akkor benn vagy. Legyél tökéletes, hogy leszel tökéletes, hogy Istenben vagy. Hogy ő garantálja neked ezt az állapotot Jézus Krisztusban. És én nagyon sokszor azt látom, hogy, és ez most félrenértsétek, ez nem ilyen hazabeszélés, de mégis ezt látom, hogy mi is fenn vagyunk egy piaci palettán, az üzeneteinkkel, az evangélium is egy ilyen életjobbító kis, nem tudom én, self-help kategória lehetne. Én nagyon szeretem C.S. Lewis-t, akinek azt gondolom mérhetetlen mélységű teológiai gondolata van, ami még több, mint az ilyen klasszikus irodalmi, és ő mondja azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy jobb embert csináljon belőlünk, hanem új embert. Jobb ember egyedül is lehetsz. Egy kis tanítás innen, egy kis tanítás onnan, ezt megfogadod, azt megfogadod, de Krisztusnál nem elég tanítóként nézni rá, vagy nem elég ilyen coachként tekinteni rá, mert azzal abszolút elveszíted a lényegét. Hát ő megváltó. Tehát magyarul egy állapotot idéz elő, ami onnantól kezdve a tökéletesség, hogy én Istenben tökéletesen szeretve vagyok, tökéletesen elfogadva vagyok, ugyanezt sugározhatom a világ felé, és szerintem ha valamire igazán szüksége van a mai srácoknak, akkor erre.
2: Én úgy érzékelem, hogy manapság Krisztusnak a szabadító mi volt az, amit legjobban keresnek. Pontosan ez a felszabadítás, felszabadulás a másik oldalról, az alanyi oldalról. Ez egy nagyon keresett, és egyébként vágyott állapot is, mondhatom. És ha mi tudjuk ezt a szabadító Krisztust kínálni, akkor ők is megélhetik ezt az újat. Nem nagyon jó, hogy ezt kiemelted, hogy Krisztus új embert hoz. Ebben benne van az is, hogy a kegyelem a természetesre épít. Nem biztos, hogy el tudjuk engedni a természetes gyengeségeinket, de a kegyelem által újjal leszünk.
1: Beszéltünk már itt néhány kutatásról, most egy másik felmérést hoznék ide, ami az egyházhoz való tartozás mutatja meg. A 15-29 éves fiatalok mindössze 5%-a vallotta azt, hogy az egyházhoz kötődik, azaz követi az egyház tanítását. Ez 20 éve még 10% volt, 20 év alatt ez megfeleződött. Viszont magas a maga módján vallásosok aránya, ez 49%. Érdekes ez az adat, nem? Mi az, amit levonhatunk ebből?
2: Én azt vonom le, hogy mulasztással is lehet vétkezni, és ez a mi mulasztásunk, hogy nem figyeltünk arra, hogy olyan formákat és kereteket biztosítsunk ezeknek a fiataloknak, ahol felfedezhető azt, hogy az egyházunk tanítása az nem életidegen, hanem befogadható, és neki ehhez lehet kötődni, és neki helye lehet ebben a közösségben. Nagyon izgalmas ez, hogy persze pont a tiniknek van egy sajátos igénye, hogy ők hogyan akarnak az egyházhoz kapcsolódni. Szoktuk mondani, hogy fiatalosan, vagy fiatal módon. És ez igaz is. És a kérdés az, hogy melyik az a hangulat, vagy életérzés, ami uralkodik az egyházban. És ugye ez nagyon nehéz a folytonosságnak a fenntartása és megélése, hogy az, ami eddig volt, az is igaz, meg ami új jöhet, az is lehet igaz. És az, hogy vannak bizonyos formák, amik változnak, de ez a lényegi részt nem érinti. Nálunk ilyen klasszikus vita az egyházzene kérdése például. Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, de nálunk nagyon sok hagyomány van. Azért elkezdve a Gregoriántól, a Palestrináig, a később a reneszánsz zene, a nem tudom, rengeteg, a barokk mód, a népénekeknek a sokassága, és akkor most ez az új vonal, ami nagyon globálissá is vált. Tehát, hogy például nálunk már akár szentmiséken, akár dicsőítéseken nagyon sokszor baptista zene szólal, mert a hisszangot mindenki ismeri, ezt lefordították magyarra, és miért ne énekelnénk, amikor abban van egy olyan hitüzenet, ami abszolút közelebb visz az Istenhez. És ezek nagyon komoly konfliktusok, és akkor mi az igaz, vagy ki a, melyik követő az igaz, talán így lehet mondani, hogy nagyon sokszor, ahogy ott a Páléknál is felmerült, hogy én Apollóval vagyok, vagy én Pállal vagyok, és mondta, hogy nem ez a kérdés, mi Krisztusé vagyunk, Krisztushoz tartozunk. És talán ezt lenne érdemes közel kóstolgatni és megérteni, hogy sokszínűek vagyunk, és persze oda kell figyelni arra, hol van a tanbeli hitelesség, de hogy lehet számukra is olyan közeget létrehozni, ahol ők otthon érzik magukat az egyházban.
0: Nyilván ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mennyire, most értsétek jó, szűk látókörön akarom ezt a kérdést megnézni, mert azt hiszem, hogy a globál világ kereszténység tekintetében csak Magyarországra fókuszálni, nyilván mi itt vagyunk, meg te ezt a statisztikát hoztad, azért azt látjuk, hogy a világon belüli mozgások keresztény szempontból hihetetlen csodákat, meg pozitívumokat hoznak. Az egy izgalmas kérdés, hogy mondjuk Nágaföldön, és Nágaföld az nem egy ország, az csak egy része egy országnak, de Nágaföldön a legújabb statisztikák szerint többen járnak anglikán istentiszteletre, mint a brit szigeteken. Na most ez nyilvánvalóan a kereszténységben, vagy az, hogy hova helyeződnek hangsúlyok a globál kereszténységben, az egy izgalmas kérdés. Az a statisztika, amit behoztál, én azért azt gondolom, hogy Magyarországon az egyházak, főleg a történelmi egyházak abban a sajátos helyzetben vannak, hogy politikailag támogatottak. Ami nem feltétlenül baj, de azt viszont látni kell, hogy egy bizonyos életszakaszban, amikor az ember lázad, és mi ellen lázadsz, ugye általában mindig a tekintély ellen lázadsz. Én nagyon sokszor azt tapasztalom, és ezt abszolút személyes, szóval én most a beszélgetésekre hivatkozok, ami fiatalokkal zajlik. Abban a pillanatban, ahogy valami nagy globál rendszer tudnak egy másik rendszerhez kötni, akkor valójában ezek a rendszerek áldozatul esnek annak, hogy most én azt mondom, hogy a kultúrkereszténység Magyarországon, és általában ez a posztkommunista létből kijövő országokban, pláne Közép-Kelet-Európában ez egy izgalmas kérdés, hogy mennyiben lesz a kereszténység egy kultúra, vagy mennyiben lesz a kereszténység mozgalom, vagy hol húzódik a határa a hit, meg a mondjuk a kulturális kereszténység között. Ez nem biztos, hogy bárkinek a hibája, egyszerűen csak abban a helyzetben lépünk, hogy pont ez az a generáció, amelyik azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy hozzá tudom kötni ezt a rendszert egy másik rendszerhez, akkor ott egyértelműen, most értsétek ezt is jól, megy a süllyesztőbe olyan is, amit nem akartam a süllyesztőbe küldeni. Nem feltétlenül Jézusra mond nemet, vagy nem feltétlenül a kereszténységre mond nemet, hanem jelenleg egy nagyon speciális magyar helyzetből fakadó közegyházi életgyakorlatra mond nemet, aminek mondom, nagy része inkább fikció, mint valóság, de én el tudom fogadni az ő évrendszerét, hogy ő azt mondja, hogy abban a pillanatban, ahogy az általam, most mindegy, hogy igaznak vagy hamisnak vélt politikai nézet összekapcsolódik a kereszténységgel, akkor nekem már ez hiteltelen. Ami nem ilyen egyszerű, de az ő 16-20 éves szerintem rendszerében meg abszolút azt gondolom, hogy elfogadható, hogy ő nem akarja ezeket a rendszereket együtt látni.
2: Itt van azért egy erős hagyománybeli tolódás is, ugye azért például a mai 2000 után született fiatalok már tényleg egy más világban nőttek föl, mint mi. Egy sokkal szabadabb világban, sokkal globálisabb világban. Nekik az, hogy már a krátas iskolában is külföldre viszik osztálykirándulni őket, egyes régiókban ez nem egy nagy oszisdasz. Már még nálunk ugye még meg volt az, hogy hát mekkora nagy dolog volt, ha már amíg a szomszédba és a szomszédországba átmehettünk, vagy rohattunk, és így én a magam részéről egy felszólításnak érzem, és igen, egy meghívásnak is, hogy akkor úgy fogalmazzam át az üzenetet, az evangéliumot, ami a miénk, meg azokat a csatornákat úgy találjam meg, ami számára befogadható, ami az ő nyelve, ami hozzá közel áll. Én ezért mondtam azt, hogy van mulasztásunk. És valóban ez a kondíció, ez fennáll, amit említettél, hogy a fürdővízre kidobják a gyereket is, de nekünk is, akkor ha ez a mi mozgásterünk, ez a mi vektorterünk, akkor nekünk így kell gondolkodni, hogy ebben hogyan tudom leghitelesebben felhozni számukra Krisztust.
0: Ha csak egy statisztikát megengedtek, én több mint 20 év élek Miskolcon, ahol azt látjuk, hogy a 20 év alatt a neoprotestáns közösségeknek a száma meg sokszorozódott, de ez nem azt jelenti, hogy megduplázódott, hanem annál sokkal nagyobb arányról beszélünk. És ugye én tanítottam egyházi gimnáziumban is, meg látom ezeket a srácokat, hogy elkezdek velük beszélgetni, és kiderül, hogy jéjét rengetegen nem újra fántosok voltak, most pedig egy neoprotestáns kis közösségben járnak. És akkor megkérdezett, hogy miért. Ezelőtt 30 évvel mondjuk kódoltat, hogy mert kockásingben van a pap, vagy mert Hillsong szó. És most nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy mert tiszta biblikus igehirdetés van, mert megmaradt a közösség. közösségnek a mozgalmi jellege, mert nem vesz részt a nagy politikában, mert nincsenek balhék. Tehát, hogy olyan dolgokat mondanak kritikaként, én csak felerősíteném, amit te mondtál, hogy nem csak, hogy van mulasztásunk, hanem ezen fiatalok felé szinte csak mulasztásunk van, mert azt látjuk, hogy nem az van, mint régen, hogy már meghűlt a gyerek, azt elment nem tudom én hova, hanem nagyon konkrétan meg tudja nevezni azokat az ügyeket, helyzeteket, amik számára rendszereket hiteltelenítenek el. És persze elmondja, hogy tudja, hogy nem kéne levonni a következtetést egy ember bukásából mindenkire rávetítve, de mondjuk egy 16 éves úgy működik, hogy a csalódik a kedvenc focistájába, akkor onnantól kezdve nem néz többet focit, mert csalódott, tehát nem megy át másik csapathoz, mert ők így működnek. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy egy nagyon érzékeny, nagyon tényleg szenzitív életszakaszban van, ahol ezek, amit én mondjuk már 45 évesen be tudok kódolni, meg azt mondom, hogy gyerekek, azért, mert most ismerünk egy ostoba refántus lelkész, mondok egyből 10-et, aki meg nem az, ezt egy 16 évesnek hiába mondod, mert neki van egy negatív lenyomata, azt nem fogod tudni csak így felülírni.
1: Nagyon érdekes, Józsi, amit mondasz. Arra lennék kíváncsi, hogy volt olyan találkozásotok, ahol olyan kérdéssel, vagy akár történettel találkoztatok, ami benneteket is formált. Ahol nem volt elegendő ez a sablonválasz, és ti is elgondolkodtatok.
2: Amikor egy ifjúsági vezető képzünk most a Kovászról, és azon most rendszeresen tesznek fel kérdéseket, és én gyártok hozzánk kis videókat, Zsolt Atya Teó percei címmel, de egy belsős anyag, és egyébként tényleg komoly kérdéseket tesznek fel, néha nagyon ilyen klasszik, mi az élet értelme, mert ez érdekli őket, és igazából, ha én ezt jól meg akarom neki válaszolni, akkor tényleg reflektálnom kell nekem is arra, hogy nekem mi az élet értelme. Oké, hogy van erre egy katolikus tanítás, de ezen túl én hogy tudom ezt megfogalmazni, de azt is, hogy Jézus emberket megkeresztelkedni a Jordánban, vagy mi haszna volt. Tehát van teológiai kérdés, meg vannak etikai kérdések is. Mert őket az érdekli, hogy hogyan tudják jól élni az életüket. Azért mondtad, hogy az evangélium nem egy ilyen self-help cucc, de nagyon sokszor, ha tetszik, hanem az ő értékhorizontjukon így helyezkedik el. És akkor megkezdik, hogy hogyan állunk mi az alkohollal, meg a dohánnyal, vagy nem tudom, mivel, mert őt ez érdekli, hogy egyébként akarja szeretni az Isten, de azért akar jókat inni is, és akkor ez a kettő összefér-e vagy sem. És ezt így jó, hogyha az ember ezt őszintén ki tudja tisztázni, és csak azt tudom elmondani, hogy hát igen, nekem is ez egy fontos kérdés volt annak idején. Tudom, hogy ahhoz, hogy megtanuljak kultúrát inni, ahhoz bizony volt olyan, hogy átestem a tanuló túloldalára, de attól függetlenül meg kell tanulni azt, hogy az Istenhez való kötődés az mennyire eredeti az én számomra. Ami engem önvizsgálatra indít, tényleg ami az ő lelkesedésük, ahogy így imádkozni akarnak, ahogy önnek ezt is, és tényleg rajtam kérik számon, hogy ilyen vagy olyan imádság miért nem volt. Mondhatjuk azt, hogy persze van ebben egy ilyen fiatalos lendület, de én abban tényleg azt élem meg, hogy ott van egy eredeti vágy benne, hogy ő Istenhez akar kapcsolódni. Vagy a lelkivezetéseken nekem nagyon sokat adnak ezek, amikor személyes lelkivezetések vannak, és én megláthatom azt, megtisztelnek azzal, hogy a saját Isten kapcsolatukba betekintést engednek. Az egy szent ér, az olyan, mint amikor Mózes ott volt az égő csipkebokornál, vedd le a sarudat, mert szente holász. És gyönyörű ezt látni, hogy benne bontakozik ki az Isten jelenléte. Inkább engem ez szokott megérinteni, és reflektálok arra, hogy én hogyan kötődök most az Istenhez.
0: Ez furcsán fog hangozni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert hiszen én úgy vagyok református lelkész, hogy elváltam és újra házasodtam, ami most lehet erről beszélgetni biblikus alapokon, az egyházunk tanítása, meg az egyházunk jogrendje. Megvan, hogy mit tesz lehetővé, meg mit nem. Én ezzel nem szoktam stand-up-olni, de nyilván én magamban hordozom a hiteltelenséget. Tehát én úgy ülök le mindig, akár ha eljönnek hozzám párok, hogy esküvőre készüljünk, hogy én azzal kezdem, nem árulok zsákmacskát, hogy nézzétek, én ebben már egyszer elbuktam, semmi olyan nagy dolgot nem kell elképzelni, amit ilyenkor úgy el lehet képzelni, egyszerűen csak egy történet a végéhez ért, amit egyszerűen nem tudtunk továbbvinni. És rögtön el is mondom nekik, hogy két dolgot kérek, az egyik, hogy nyugodtan mondjanak nemet, tehát keressetnek olyan embert, aki számukra ebben hitelesebb, vagy akire jobban rábíznák az esküvői felkészülésüket. Nyilván ez az én esetemben egy olyan 7-8 másfél órás beszélgetés, kicsit önismeret, meg társismeret, tréning, meg mégis csak ilyen Istenre hangolódás is, tehát hogy lássák, hogy mi ezzel Istennek a célja. Habár egyszer pont egy katolikus, hogyha barátom mondta nekem, hogy Józsi, hát nálunk hitetlen ebből erről senki nem tud beszélni, tehát most neked nem beszélni, hogy mit rontottál el, mert mi sem arról beszélünk, arról kell beszélni, amivel a Szentírásban erről, és ott meg lehetünk hitelesek. De hogy az megdöbbentő, hogy mikor kinyitok egy ilyen kérdéskört, hogy is mondjam nektek, tehát az a hihetetlen közös alap, hogy végre azt érzi, hogy nem elmentem valaki, ez aki nyilván meg fog ítélni, mert én milyen szerencsétlen vagyok, hogy jé, itt van valaki, aki most értsétek jól, éppen akkor a lúzer, mint én, mert éppen úgy elbukott. Tényleg nincs a homlomra, a komra tetoválva, de nekem nagyon sokat ad, hogy amikor én kinyitom azt, hogy igen, én konkrétan meg tudom nevezni az életemben talán azt a legnagyobb kudarcot, amit az életem végéig traumaként hordozok és fel kell dolgozni, hogy a két nagy gyerekemmel, hogy ezt hogy beszéltük meg, vagy hogy tettük rendbe, akik folyamatosan szembesítenek azzal éppen az élet szakaszaik alapján, hogy ezzel hogy kell megdolgoznunk családként, vagy egyáltalán férfi, meg női sztereotípiák, meg mintázatok mentén. Szóval nekem ez egy hihetetlen élmény, hogy ezt így kinyitjuk, és akkor egyszer csak így ömlik belőlük az, hogy akkor mondhatom. És a másik, ami meg nagyon megtisztelő, hogy milyen nyitottsággal képesek beengedni az életükbe, meg a problémáikba. Tehát, hogy azért nem vagyunk pszichológusok, lelkészek vagyunk, papok vagyunk, vannak erkölcsi minták, normák, nyilván fontos számunkra, hogy mit mond a Szentírás. Nyilván nálunk másnak hívják a gyónási titkot, de nálunk is megvan az a keretrendszer, amiből nem léphetünk ki, illetve megőrizzük ezeket a dolgokat.
2: A diszkréció.
0: Igen, akár így is nevezhetjük, habár van itt fegyelmi felelősségünk is, de hogy nem azért mondja el, mert tudja, hogy nem mondhatom el, hanem mert látszik rajta, hogy érzi azt, hogy itt van egy hely, ahol így elengedhetem a traumámat, és elmondhatom, hogy fú, Tiszi, nagy gáz van, és akkor elkezdünk beszélgetni. És nyilván nagyon-nagyon szép gyógyulás történetek is vannak, és olyan jó, hogy én így fel tudom tartani a kezem, hogy drágám, ezt nem én, ezt a Jóistennek köszönöm meg, mert én csak azért vagyok, hogy rámutogassak. Úgyhogy igen, nekem ezek a legkonkrétabb ilyen történetek, amikor így leomlik ez a fajta illúzió, hogy itt majd én a kis nyomorú tinédzserből ülök a nagy szent emberhez, és akkor ez csak így vált a dolog, hogy a kis nyomorú tinédzser a kis nyomorú emberhez ül be, és mindketten Isten szeretetében megfülödve meg lehetünk valami egészen mások.
2: Szerintem ezzel is fontos, hogy mi már kísérésről szoktunk beszélni. Tehát, hogy mi is haladunk a magunk életútján, és így kísérjük azt, akik éppen más szakaszban vannak. És nagyon fontos tényleg, amit kiemelt, hogy együtt nézünk Istenre, és tőle várjuk a választ. És ő tanít, meg vezet, meg együtt érez, meg irgalmas. Én nagyon ezt élem meg, amikor engem vezetnek, hogy az Isten végtelen irgalmas, és a feltétel, hogy legyetek tökéletesek, amit a ti mennyeantjátok tökéletes. Én ebben érzem azt, hogy az irgalomban való növekedés az, ami az, ahol a tökéletességet én megélem. És hát ezt úgy is érzem, hogy az én életem egyik nagy üzenete, ez az Isten irgalom.
1: Záró gondolatként egy ige jutott eszembe, amit Máté evangéliumában olvashatunk, hogy ti vagytok a föld sója. Ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy erős üzenet lehet, különösen a fiataloknak. Ennek fényében mi az, amit üzennétek nekik?
0: Hát akkor kezdem én azt üzenném, hogy nem ti vagytok a föld sója, mint só műsor és csinnadratta és ilyesmi, hanem hogy valójában Jézus azt mondja, hogy ti vagytok az, ami nemhogy ízt, hanem tartóságot, tisztaságot, ugye a sóhoz fertőtlenítés. Tehát, hogy ti vagytok azok, akik a világban megmutathatjátok azt, hogy én mit tettem. És a ti korosztályotokban ti tudjátok igazán jól megmutatni, hogy én Krisztusként mit tettem.
2: Engedjétek, hogy Krisztus sóvá tegyen benneteket. Hogy így engedjétek, hogy átjárjon, áthasson, kössétek meg vele a személyes szövetségeteket, és megtapasztaljátok, hogy akkor ti vagytok valóban a föld súlya és a világ világossága. Mert Krisztus az, aki egyébként a föld súlya és világ világossága, és ahogy te már mondtad előbb, hogy befogadjuk és megéljük ezt az egységet vele, akkor válunk mi is azzá. Nélkülem nem tehettek semmit. Nem kell túl nagy erőfeszítést, csak elfogadni, beengedni, és aztán hagyni, hogy dolgozzon a mi életünkben.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Én is sok értékes gondolattal gazdagodhattam. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Az elmúlt percekben Kovács Zsolt, római katolikus pappal és Csomós József lelkipásztorral beszélgettem. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Agapé című tévéműsorunkat és podcastunkat is megtalálják a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Fekete Dánielt hallották. Isten áldja önöket.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 19 perc. A Tórából ezen a héten a két távó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése Midőn bemégy Kánaán országába. Mózes 5. könyve 26.1-től 29.8-ig. Ígei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28.1-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a kétávó heti szakasz kapcsán alábbi írásában Szerdó Szervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi kétávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Beukótáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. Rózs Hásáná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is fölhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban a kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rózs Hásáná előtt e hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rózs Hásánát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy fölébressze a lelket, kizökkentse az önelégültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Hála mennyei édesatyánknak, hogy hosszú idő óta tartó lehetőséget adott nekünk a rádiós találkozásra, hiszen már túlhaladtuk a 400. műsorunkat is, ami hatalmas csoda és gondoskodás, mégpedig azzal a céllal, hogy megértsük mennyei atyánk üzenetét, a szívünkbe zárjuk, és aszerint is éljünk, már ha boldogok akarunk lenni. Na tehát, szokásunkhoz szíven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten mondani valója. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd

elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Ezeket pedig azért osztom meg veletek előre, hogy tudjatok gondolkodni rajta, föllapozni a Bibliátokat, válaszokat keresni rá, önállóan dolgozni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most húsvétot várva arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Ez neki nagyon sok lemondásba került, ezért mindnyájunknak javaslom, hogy egy-egy lemondással ti is tiszteljétek meg az Urat, és építsétek ezzel az önuralmatokat. Le lehet mondani egy-egy kedves időtöltésről egy-két hétig, vagy imádkozni azokért, akiket nem szerettek, vagy figyeltek, hogy ne beszéljetek csúnyán, vagy tegyetek sok szeretetteljes dolgot. Mindenki a saját szíve szerint cselekedjen. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, hát akkor kezdünk, jó?

Nos, akkor nézzük a múlt heti válaszokat, persze csak úgy rövidebben, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a kicsinke buksinkba. Jaj, de jaj, hát miket is beszélek! Illetve nem is jaj, mert a múlt héten mi a húsvét lényegéről beszélgettünk. Bár ez is fontos kérdés. Nos, kérdeznélek benneteket arról is, de inkább másfelé terelem a szót. Éppen hogy a nagy húsvéti ünnep után vagyunk. Remélem, hogy bennetek nem a locsolkodás, a sonkaevés, a sütik meg a csokik világa maradt meg, hanem inkább az a komoly, örökre szóló üzenet, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy Jézus által jobb legyen. Ha valaki fél, van vigasztalója, Jézus. Ha valaki retteg, mert nem tudja, hogy mit hoz a jövő, mondjuk egy másik iskola, van, aki mellette álljon és fogja a kezét, Jézus. Ha valaki végleg nem ért valamit, mint mondjuk matek, fizika, kémia, akkor van velünk valaki, aki elmagyarázza és segít. Ha valaki titkos rosszaságokban nyomasztja a lelkét, van valaki, aki meghallgat és megtisztítja a lelkedet. Ha valaki mindig is mindig ugyanazt a rosszat csinálja, de már nagyon nem is akarja, van, aki megszabadít belőle. Jézus. Ha valaki csúfol és bánt téged, van, akinél igen értékes vagy. Ő Jézus. Ha valaki azt mondja rád, te semmit se élsz, buta vagy, vagy semmire se viszed az életben, akkor van melletted valaki, aki bátorít és tanácsol. Ha valaki azt mondja, te csak úgy véletlenül születtél, akkor Jézus elmondja neked, hogy nem igaz. Te azért élsz, mert ő szeretni akar. Ha valaki bánt, mert te jó vagy, és nem akarsz rosszat tenni, szóval szerinte te egy unalmas alak vagy, akkor Jézus elmondja, hogy neked ez az erőd, az erősséged, hiszen téged is a te lelkedet a mennyei atya olyanra teremtette, mint ő saját maga. Ha azzal csúfolnak, hogy pufi vagy, vagy szegényes a ruhád, vagy szemüveges vagy, vagy nincs meg neked a legújabb kütyű, akkor azt mondom, oda se figyelj, mert Jézus szemében te sokkal gazdagabb vagy, mint bármi itt a földön, ami mulandó. Azok ma még érdekesek, de holnap már nem. Ha titkon azon szomorkodsz, hogy téged senki se szeret, akkor tudnod kell, hogy téged a világmindenség nagy istene, a mennyei atya drága fia Jézus, és a nekünk ide a szívünkbe ajándékba adott Szentlélek is mindennél jobban szeret a világon. Tudod, hogy mit ír rólad a Biblia? Te vagy Isten szemefénye. Nevedet a tenyerébe írta be, hogy mindig előtte legyél. És ma, mindezek után, ha mégis elkámpicsorodnál valami miatt, azt mondom, nem kéne. Csak nézz fel Jézusra, mert ő minden boldogságot forrása ma, holnap és mindörökre. Csak hinned kell benne. Nos, elismerem, hogy hinni a jóban nem könnyű, mert olyan világban élünk, ami azonnal és mindent meg akar torolni, minden a bosszúra van kihegyezve. Na, ezt még megbánod! Csak nem gondolod, hogy ezt ennyibe hagyom? Jössz te még az én utcámba? Szétverem a képedet, te! Na, folytatnom se kell. Sajnos te is hallottál már ilyet. Éppen ezért nehéz elfogadni azt, amit Jézus tanácsol, és amit most, húsvét után még inkább aktuális végig gondolni, hogy többé ne tedd meg, gyere hozzám, valld be, és én megbocsátok neked. Nem ütlek, nem verlek, nem büntetlek érte, mert én már elszenvedtem
a te rosszasságod minden büntetését. Csak higgy én bennem, és minden rendben lesz. Nos, bevallom nektek, hogy én is voltam gyerek, annak idején. Ketten éltünk az apukámmal. Ő egyszer nagyon komolyan leültetett, és ezt mondta nekem. Évikém, ketten élünk. Nem lehetnek titkaid előttem. Azt is tudom, hogy emberek vagyunk, és olykor ezt-azt rosszul csináljuk, te is. De van egy kérésem. Ha valami rosszat tettél, csak gyere ide hozzám. Mondd el, és ketten megkeressük a megoldást. Ha bevallod, nem büntetlek meg érte, de csak akkor. Ha te takargatsz előlem valamit, és én jövök rá, hát azt nem ajánlom. Én csak hallgattam apukámat tágra nyílt szemekkel, egy pillanatra se hittem el, hogyha valami bajt teszek, de rögtön elmondom, hát akkor... Ne. Arra gondoltam, hogy ilyen nincs. És továbbra is arra gondoltam, hogy igyekszem mindent jól csinálni, de ha egyszer mégis, hát én nem állok ám oda az apukám elé, inkább próbálom helyrehozni a dolgot magam, vagy eltusolni, vagy letagadni, vagy valaki másra fogni, vagy mit tudom én. De egy a lényeg, ne én legyek a bűnös. Még jó, hogy apukám nem látott a fejemben, mert biztosan elrettent volna attól, amit én ott végig latolgattam a szívemben. Na, aztán telt múlt az idő. Már nagylány voltam, olyan 13-14 éves, és egy nap ablakot pucoltam. És mi történt? Egyszer csak az ablaküveg megmozdult, kitörött, majd a szoba padlójára esett, és darabokra zúzódott. Én nem sérültem meg. Hát azért, ha valaki nagyon megijedt, az én voltam. Azt hittem, ott és rögtön halálra válok a félelemtől. És akkor elkezdtem gondolkodni. Hát akkor most mi lesz? Ha nem vallom be, hát akkor is azonnal úgy is látni fogja az édesapám, hogy mi történt. Ha pedig bevallom, akkor, hát akkor talán esetleg, ki tudja, de mégis úgy lesz, ahogy mondtam. Hozzá kell tennem, hogy az én apukám engem soha nem csapott be. Mindig az igazat mondta. És akkor ott végtelenül megszeppenve, tettem súlya alatt, vettem egy nagy levegőt, és ezt mondtam magamba, lesz, ami lesz, nekem úgyis végem van. Inkább akkor bevallom. Teljesen mindegy, hogy 5 perccel előbb vagy később kapom meg a magamét. És már arig vártam a délután 5 órát, amikor édesapám hazafelé tartott. Ott gubbasztottam a kitört ablakba, és lestem, vártam, hogy mikor bukkam fel a sarkon. Amikor megláttam, már is elé rohantam. Lélek szakadva értem, hozzá is csak ennyit tudtam mondani. Az ablakot tisztítottam, és kitört. És akkor nagy meglepetésemre édesapám átölelt, megsimogatta a fejem, és csak ennyit mondott. Gyere, nézzük meg. Odafenn apukám az ablakhoz hívott, és mutatott valamit. Nézd csak, ez a kit, ami az ablakot tartja, olyan, mint egy ragasztókörbe. Sajnos már elszáradt és elporlat. Nem miattad tört ki az ablak, hanem azért, mert ez a ragasztó anyag már elfáradt, és nem bírta tovább tartani az ablak súlyát. Nem te vagy a hibás. De, tudod, nagyon boldoggá tettél, hogy elmondtad nekem, és nem nekem kellett fölfedeznem a bajt. Örülök, hogy nem takargattad, és nem találtál ki meséket, mert úgy is tudtam volna, hogy mi történt. Hát, drágáim, akkor én megtanultam, hogy mit jelent hinni valaki szavában. Mennyei édesatyánk is ezt mondja nekünk, főleg így húsvét után. Gyere hozzám,
ha valamit rosszul csináltál, vagy elrontottál, én tudom, hogy lehet helyrehozni a dolgokat. Ezért küldtem el a fiamat, Jézust, hozzátok. Ő már átvállalta minden bűnöd büntetését. Ha ezt elhiszed és elfogadod, akkor jöhetsz hozzám bizalommal, akármilyen problémával, még azzal is, amit soha senkinek el sem mondtál. Én titoktartó vagyok, és a pártodan állok. Nem büntetlek meg. De egyet ne feledd. Én mindent látok és tudok, függetlenül attól, hogy te mit mondasz el nekem. Ne találj ki meséket, ne szépítgesd a dolgokat. Csak gyere rögtön, és mondd el. Én segítséget adok, és te boldog leszel. És ha azt akarod, hogy az én szívem is örömmel teljen meg, hogy nekem is legyen egy szelíd mosoly a szívemen miattad, a sok rossz ember tettei mellett, akkor gyere, és vidámíts föl engem, hiszen én a te mennyei édesapád vagyok, és nagyon szeretlek. Nos, ezt értettem meg ott és akkor, remélem, hogy már ti is értitek a lényeget. Most pedig jöjjön az erre a hétre kigondolt három kérdésünk. 538. Kicsoda nekünk Jézus? A válasz. Nos, a fentiekben már beszéltem nektek erről, de van még mondani való bőven. Ő az, aki a mi rossz tetteinkből ki tud menekíteni minket, hogy el se kövessük, ha mi is akarjuk. Kicseréli a szívünket, és ezzel egy tiszta, szép és új életet tud adni nekünk, ahol abban lejük örömünket, amit barátunk Jézus mond nekünk, és amiért igen hálásak vagyunk. Hogy érte el ezt? Úgyhogy az atyánál elvállalta, hogy helyettünk minden büntetésünket elszenvedi, ezért halt meg a keresztfán, mi helyettünk. Nekünk nem kell részletezni az ő szenvedés történetét, hanem inkább azt kell kiemelni, hogy ő minden szenvedést értünk és helyettünk vállalt. Ő volt a bűneink hordozója, ami büntetésünket szenvedte el. Így olvassuk, bűnné tette magát értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő bennem. Ha igényeljük ezt, az ingyen fölkínált ajándékot, akkor bocsánatot nyer.

tisztult, önzetlen, szép és tiszta életre. Hála Istennek! Kérdés 539. kérdés. Miért ő halt meg a kereszten helyettünk? A válasz. Mert egyedül ő volt bűntelen a földi élete során. Na, akkor nézzük csak a részleteket, hiszen megértitek. Minden ember a saját bűnéért felel. Ha már csak egy rosszat is elkövet, az felségsértés a világ királya ellen, és már egyért is halálbüntetés jár. Ezen senki ne csodálkozzon, hiszen a történelemben, a mesékben is elég egyszer a király ellen lázadni, és azoknak már annyi. Mindenüket elveszítették, a vagyonukat, a hírnevüket, a családjukat, az életüket, mindent. Nos, mi már annyi sok rosszat elkövettünk, hogy még magunkért se tudnánk kiállni a büntetést, nemhogy másokért is átvállalva. De Jézus, mivel ő bűntelen volt, tiszta és szent, ő átvállalhatta mindenki büntetését. És azért is, mert ő Isten, és mert nagyon szeret minket, ezért vállalta mindezt. Megváltónk lett a mi messiásunk. Kérdés 540. kérdés. Van-e a húsvéti történetnek mai hatása, hiszen olyan régen volt? A válasz. Nagyon is van. Ha nem lenne, semmi értelme nem volna az egésznek. Miért? Mert Jézus Urunk a földön akkor élt, a földre akkor már eltávozott, és a földre még meg nem született emberek büntetését is elvállalta, vagyis Ádámtól és Évától az első embertől, az utolsó emberig, aki a földre születik. Hogy ez mikor lett, és mondjuk, hogy ki lesz az utolsó? Mi nem tudjuk. És az se, hogy mikor történik meg. Nem lényeg. De Jézus tudja, mert nagy szenvedések között az ő bűneit is a vállára rakták. Éppen ebből kifolyólag, és amit még fenn is mondtam, azt kell kijelentenünk, hogy a megváltás történetének nagyon komoly hatása van a mi életünkre is, amire csak ennyit tudunk mondani megint, hála Istennek. És ezt őszintén és tisztán, boldogan és megszabadultan köszönhetjük meg. Hála Istennek! Mert korábban a zsidó nép bárányt és más állatot is áldozott a bűneik miatt, vagyis egy másik életet ajánlottak föl a sajátjuk helyett. De miért? Hiszen az állat szerencsétlen, védtelen volt, nem ő követte el a gazságokat. Éppen ezért, hogy megértsék, hogy milyen szörnyű büntetés várt volna rájuk, és hogy a helyettes halált is értsék meg. Mert Isten megígérte a bűnös emberiségnek, hogy amikor eljön az ideje, küld egy olyan igazi bárányt nekünk, akinek az életét az Atya elfogadja helyettünk. Az pedig senki se kérdeze, mert élő ember ezt meg nem érti, hogy lehet a mennyei Atyában, Jézusban és a Szentlélekben ekkora szeretet felénk, hiszen mi emberek kutya ütő rossz természet vagyunk, akik már rengeteg fájdalmat okoztak Istennek. Bizony, sokszor olvassuk is a Bibliába, hogy az Úr szíve szomorú, panaszkodik is. Mit tegyek még nektek? Mit tegyek, hogy a jó útra térjetek? Hát akkor legalább mi vigasztaljuk meg az Atya szívét, hogy mi szeretjük, mert Jézussal élve megtehetjük. És tudjátok mit? Tegyük is meg!

És akkor íme itt vannak a kérdések a jövő hétre. 541. Mit jelent a nagy csütörtök? 542. Mit jelent a nagypéntek? 543. Mit jelent a nagy szombat?

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva, szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk védelmében, kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, akkor ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton délután 2 órakor, na, pár percet talán később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 12:30, vagyis 12 óra után 1/2 órával. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Egy édesanya életének legnehezebb pillanata, amikor beteg gyermekének az ágya mellett kell állnia. Gyermekorvosként nagyon sok fiatal és idősebb, tapasztalt édesanyát láttam, és mindegyiküknél ugyanazt figyeltem meg. Aggódtak szeretett gyermekük egészségi állapota miatt. Láttam könnyektől kimerült szemüket, remegő kezüket, fáradt lábukat, hallottam gyötrődésüket, kérdésüket. Miért pont az én gyermekem? Miért nem viselhetem én a betegséget helyette? Nagyon meghatott a reménységük, hogy egy napon majd jobban lesz a gyermekük. Sokszor a legsúlyosabb diagnózis sem rombolta le a reménységet, fáradhatatlan bátorságról tettek tanúbizonyságot a mindennapok kemény küzdelmei közepette. De vajon gondolnak-e arra, hogy Jézus is tud a gyermekükről és törődik vele?

Jézus ismeri minden édesanyja szívének terhét. Ő, akinek édesanyja szegénységgel, nélkülözésekkel küszködött, együtt érez minden dolgozó édesanyával. Jézus, aki hosszú utat tett meg, hogy könnyítsen az aggódó kananeita asszony szívén, ugyanezt megteszi a mai anyákért is. Aki a naini özvegynek visszaadta egyetlen fiát, és haláltusájában a kereszten is megemlékezett édesanyjáról, az ma is átérzi az édesanyák fájdalmát. Minden bajban, szükségben vigaszt és segítséget nyújt.

mai anyáknak ugyanilyen hittel kell fogadniuk Isten igéjét. Krisztus ugyanolyan személyes megváltó ma is, mint amikor emberként élt az emberek között. Ugyanígy segíti a mai anyákat is, mint azokat, akiknek gyermekeit a karjába vette Júdeában. A mi otthonunk gyermekeit ugyanúgy vérén váltotta meg, mint a hajdaniakat.

Édesanyák, nem vagytok egyedül a küzdelemben. Egyetlen betegség sem erősebb Istennél. Még ha az orvosok néha tehetetlenül is állnak a betegségek előtt, eljön majd az idő, amikor Isten a hatalma által meg fogja változtatni a ma még szenvedő gyermekek testét. Ézsaiás könyve 65. fejezetének második verse szerint az Úr országában nem lesz többé csupán néhány napot ért gyermek.

eljön majd a nap, mikor fáradhatatlanul fognak szaladgálni a többi gyermekkel együtt. Átölelik édesanyjukat, tudnak majd beszélni, és örömmel énekelni, és a testüket sem fogják többé betegségek kínozni.

Imádkozzunk azokért az édesanyákért, akik együtt szenvednek a gyermekeikkel, de azokért az édesanyákért is, akik várják a viszontlátást a most még porágyban nyugvó gyermekeikkel.

aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Filippi beliekhez írt levél, 3. fejezet, 21. vers.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

te vagy a legjobb. Egy dalszöveg szavai jutottak eszembe erről a címről, ebből néhány részlet. Volt már úgy, hogy bántott, amit rólad mondtak mások. És ha bántottalak érte, bocsásd meg érte végleg. Mert nekem te vagy a legjobb. Nálam te vinnéd az érmet, és én megtenném, ha kéred, amit nem tennék meg másnak, mert nekem te vagy a legjobb. Bizonyára már neked is mondták ezt. Te vagy a legjobb. Sohasem gondoltam, hogy ennyire szerencsés lehetek, mert veled esik a legjobban a nevetés. Vagy az, akivel fél szavakból is értjük egymást, aki biztosan tudja, mire gondolok. Te vagy az a barát, akire mindig számíthatok, aki nem ítél el, támogat és mellettem áll, bármi történjen is. Igen, ezek olyan kedves szavak, ami valóban jól esik mindenkinek, és boldoggá teszi azt, akinek mondják. Pozitív, megerősítő és bátorító kijelentések. De nem csak olyan vonatkozásban használjuk, hogy az egymással való kiegyensúlyozott kapcsolatunkat kifejezzük, hanem arra is szoktuk mondani, ha valaki valamilyen tevékenységében a legkiválóbb, és mindenki felett áll. Például egy tanár mondhatja a diákjának, aki kitűnő eredményt ért el, és az osztályban ő a legjobb. Vagy kulturális és sportversenyek alkalmával a győztesnek gratulálnak így. Te vagy a legjobb. A te teljesítményed tetszett a legjobban. Az eddig elmondottakon gondolkodva azonban nekem az jutott eszembe, ha valakinek abban van része, hogy megdicsérik, bármennyire örül is ennek, vigyázzon arra, hogy soha ne szálljon fejébe a dicsőség, és ne bízza el magát. Mert lehet, hogy nem mindig sikerül egy adott tevékenységet teljesíteni, és talán más lesz a legjobb. Ezért nem kell túlságosan elbízni magunkat, mert sajnos a büszkeség néha elveszi az ember eszét. Vakká tehet és elfedi előlünk a gyengeségeinket. Félrevezethet és azt hisszük, hogy a legjobbak vagyunk, holott lehetnek rajtunk kívül még mások is azok. Bodor Ádám író tanácsát jó megfogadni. A jogos büszkeséget az ember rendszerint visszafogottan, szerény méltósággal viseli. Ha valaki az elismerő szavakra visszafogottan, szerényen, igazi alázattal reagál és nem fuvalkodik fel, az mindenki előtt kedves és tiszteletre méltó magatartásnak minősül. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet boldognak lenni és örülni a sikernek, hiszen ez az ember természetes reakciója. Ilyen és hasonló esetekben ezt senki sem titkolhatja vagy tagadhatja le. Ugyanakkor, ha mégsem mi vagyunk a legjobbak, akkor tudjuk elismerni a másik eredményét is, és őszintén mondjuk neki. Gratulálok, te vagy a legjobb. Igazán szép teljesítmény volt. Erre sajnos nem mindenki képes, mert lehet, hogy irigység, féltékenység támad a szívében, legrosszabb esetben gyűlölet a másik iránt. Ezért nagyon vigyáznunk kell érzéseinkre, gondolatainkra, hogy oda soha ne engedjünk be negatív érzelmeket. Hogyan válhatunk ilyen emberekké? Erre Isten szavában, a Szentírásban találjuk meg a választ, amely mindig a jóra, az egymás iránti képmutatás nélküli szeretetre, a szívélyes, őszinte magatartásra nevelés figyelmeztet. Pál apostol a Filippi beli gyülekezetnek írott levele második fejezete, második, harmadik és negyedik versében a következőket tanácsolja. Egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ugyanennek a szakasznak egy részletét egy másik fordításban így találjuk. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek. Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket. Ellenkezőleg, legyetek alázatosak.
és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. E gondolatokat olvasva úgy érezzük, hogy ezt nagyon nehéz megvalósítani. Szinte lehetetlen. De van egy jó hírem. Isten segítségével minden lehetséges. Pál apostol e szakasz folytatásában Jézus Krisztus példáját állítja elénk, aki öröktől fogva Istennel egyenlő, mégis lemondott minden dicsőségéről. Vállalta, hogy mindenki szolgájává és emberré legyen. Megalázta magát, kereszthalált szenvedett, hogy minket megváltson a bűn és Sátán fogságából. Az apostol ezért így figyelmeztet. Annak okáért az az indulat, más szavakkal, pontosabb fordítás szerint, az a gondolkodási mód, az a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Kérjük naponta Urunkat, hogy segítsen olyan emberekké válnunk, akik nem a saját dicsőségüket, érdekeiket tartják szem előtt, hanem mindig a másik javát keresik. És ha kell, ki tudják mondani, te vagy a legjobb.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Példabeszédek könyve 10. fejezet 2. vers.

Élt a 19. században egy második Lajos nevű bajor király. A történelem Tündér király néven emlegeti őt. Ez a király egy idő után már visszavonult a politikától és a társadalmi élettől. Mindentől és mindenkitől távol akart maradni, és egyedül visszahúzódva visszavonultan lakni, ahol a szenvedélyeinek élhet, a zenének és az építkezésnek. A bajor nép pénzéből mérhetetlen pompával berendezett kastélyokat álmodott meg és építtetett magának. A Neuschwansteini kastélya Európa egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. A Linderhofi kastélyban a király hálószobája körülbelül 100 négyzetméteres. El tudod ezt képzelni? A legtöbb embernek nincs ekkora háza sem. A palotáiba olyan technikai újításokat vezetett be, amelyek megelőzték a korukat. Volt meleg víz a konyhában, csengő, emelőszerkezettel juttatták fel az ételt az asztalára, villanyvilágítás működött, és még sok más, abban a korban kuriózumnak számító dolog található a pazarul berendezett kastélyaiban. Sajnos azonban második Lajos megháborodott. Felelőtlen költekezése és hóbortjai miatt miniszterei a kormányzásra alkalmatlannak tartották és őrültnek nyilvánították. Elfogták és elmegyógyintézetbe vitték. Másnap a közeli tóban találták meg holtan.

0: Emlékszel a tegnapi történetemre? A mai még tragikusabban végződött. A jóisten nem ok nélkül óv attól, hogy a helytelen úton megszerzett vagyon mit sem ér, és rossz véghez vezethet. Hallgass ma is a bölcs intésére.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Krisztussal a mindennapokban.

0: Záróvizsga.
1: Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Máté evangéliuma, 25. fejezet, 34. vers.

Drágáim! Úgy látom benneteket elképesztő tanulási vágy fűt. Jelentette ki lelkesen, széles mosollyal az arcán az angol tanárnő. Olyan hangnemben beszélt, hogy már szinte hihetőnek tűnt. Mivel már kellően érettek vagytok ahhoz, hogy a saját dolgozataitokat elemezni tudjátok, és itt megállt, majd nyomatékosan folytatta, ebben a negyedévben nem kaptok jegyet. Nem csodálatos? Majd válaszként bólintott is, mintha te és együgyű osztálytársaid nem lennétek képesek válaszolni erre a fura kérdésre. És hogy bebizonyítsam, mennyire bízom bennetek, folytatta a tanárnő, nem kaptok jegyet magaviseletből sem, sőt, még a szülői értekezletet sem fogom megtartani. Ezek után a fél osztály elrohant. Te azonban úgy döntöttél, hogy maradsz, de hetek múltával kezdted unni az egészet. Egyszerűen nem tudtad felmérni, hogy tanultál-e valamit, vagy sem. Ráadásul igazságtalan volt ez a rendszer, mivel azok a tanulók, akik nem jelentek meg az órákon, egyszerűen nem lettek beírva hiányzónak. Amikor pedig csoportosan kellett projektet készítenetek, a többiek nem járultak hozzá semmihez sem. Igaz, hogy te sem, de legalább te gondolkoztál róla.

milyen lenne a magatartásod, ha nem létezne örök élet? Légy őszinte. Biztosan nem vennél komolyan olyan tantárgyakat, amelyre úgysem kapsz jegyet. Ha a jót nem jutalmazzák, és a rosszat nem büntetik, hamarosan arra a következtetésre jutsz, hogy tetteidnek egyáltalán nincs következménye. Így hát azt teszel, amit akarsz, és nem azt, amit kell. Azt teszed, ami jól esik, és nem azt, ami a helyes. Isten megígéri, hogy a vele ápolt barátságod nem lesz időpazarlás. Egy napon, a Biblia nem árulja el pontosan, hogy mikor, Krisztus visszatér, és minden földi embernek egy záróvizsgát kell letennie, amely csupán egyetlen kérdésből fog állni. Barátja voltál-e Istennek, vagy sem? Akik Krisztus halála révén Isten barátai lettek, azok folt nélkül teljes megbocsátásban részesülve állhatnak Isten elé, és örökké fognak élni az Úrral. Akik viszont nem vizsgáznak sikeresen, megítéltetnek, bűnösnek találtatnak, és elnyerik végleges büntetésüket.

0: Isten kijelenti, hogy ez a záró vizsga nagyon könnyen osztályozható, hiszen az ő barátai könnyen azonosíthatóak. Mivel bíznak megváltójukban, úgy szeretnek, ahogy Isten szeret. Úgy gondoskodnak az éhezőkről, az idegenekről, a szükségben lévőkről, a betegekről és a bebörtönzöttekről, ahogy Jézus tette. Mégis meglepetéssel fogadják a jutalmat, mert tudják, hogy Isten szeretete, megbocsátása és hatalma megváltoztatta az életüket. Vagyis Istennek köszönhetően azok, akiké lettek.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Keresztelő János vértanúsága. Keresztelő János vértanúságára emlékeznek a katolikusok ma, augusztus 29-én. Az ünnep neve Szent János fővétele. A vértanúság ünnepe a 7. században került a római naptárba. Keresztelő Szent János asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, meghirdette az ő eljövetelét. Vértanúságáról az evangéliumok tudósítanak, Márk szerint így, miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott és kérhetett, amit szeretett volna. Ez volt Keresztelő János halálának előkészítése. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlt egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Holnap, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az esemény az idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szólarádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, az Egyház és Társadalom lehet-e fórumának keretében Abin Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal beszélgettem. Quo Vadis, radikális egyházreform lehetősége címmel. A beszélgetés alapkérdése az volt, mit kezdjenek a magyarországi egyházak egy olyan történelmi pillanatban, amelyet sokan rendszerváltozással fölérő politikai fordulatként, mások inkább erős társadalmi átrendeződésként érzékelnek. A beszélgetésben Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Steinbach József református püspök és Várszegi Astrik, emeritus pannonhalmi főapát gondolkodtak együtt arról, hogy az egyházaknak merre kellene tovább menniük, több megszólalásra, mélyebb önvizsgálatra, nagyobb szabadságra, vagy éppen csendesebb lelkipásztori jelenlétre van-e szükség mostanában. A beszélgetés egyik legerősebb tanulsága az volt, hogy a résztvevők alapvető célja közös, egyházaknak hitelesebben, szabadabban, emberségesebben kell jelen lenniük a társadalomban, a hangsúlyuk azonban különbözőek. Fabiny Tamás inkább a kritikus profétai megszólalás szükségességét emelte ki, Steinbach József az egyház mindennapi, sokszor láthatatlan szolgálatát és a leegyszerűsítő vádakkal szembeni árnyalás fontosságát hangsúlyozta, Várszegi Astrik pedig a mélyebb egyházi önvizsgálatot, a feudális beidegződések meghaladását és a párbeszéd újra nyitását sürgette. A beszélgetés a hallgatóság kérdéseivel és a beszélgetők válaszaival folytatódott.
1: Én Lipien Mihály vagyok, a Bokorbádis közösségben tevékenykedem. Érdekes volt hallgatni a püspökatyáknak az elkeseredett hangját. Azért én biztatom őket, hogy az egyház az nem csak fölülről szerveződik, hanem alulról is. És talán a pünkösd az, ami minket fölébreszt, hogy a közösségeket kell szervezni. A bokor nem szorul semmiféle állami támogatásra, mégis sok-sok közösséget gyűjt magába, de én most nem a bokrot akarom reklámozni. Én naponta szoktam elolvasni a Mazsihisznak és a Magyar Kurírnak a híreit, és nekem valami olyan érzésem van, talán Várszegi Astrik püspök úr emlékszik arra, hogy amikor a II. Vatikáni zsiratnak az egybegyűjtött dokumentumait megjelentették a Szent István társulatnál, akkor egy nagyon érdekes kép volt az elején, hogy a Vatikánnak az ablakait azt kinyitották, azokat a régi ablakokat. Nekem meg most az az érzésem az egyházzal kapcsolatban, hogy kicserélték ezeket az ablakokat ilyen hőszigetelő ablakokra, de azokat most becsukták. Tehát én azt gondolom, hogy nyitni kéne, mindenfelé nyitni kéne. Pénzről nem kellene beszélni egy jó ideig. Amit az elmúlt 16 vagy még több évben az egyház gyarapodásként kapott, abból most meg tud élni jó darabig. Inkább azt kéne megmutatnunk, hogy a szeretet vonalán mit tudunk tenni.
2: Igen, én szomorúan látom, mi a 21. században a katolikus egyházat vonatkozásában feudális egyház vagyunk. A közösségbe kell kezdeni, bizonyos értelemben újra, és a feudális alá fölé rendelő viszonyunkat föl kell adni. Nem véletlenül, hogy a jelen pápánk, akit ugyancsak kritizálnak, amikor a szinodális módszert ajánlja, ami nem más, mint az, hogy normál keresztény hangon őszintén próbáljuk meg testvérként beszélni. Ez propagálja, és akkor nálunk pedig az, hogy mi ebben nem megyünk bele, mert ez fellazítja az egyházat. Tehát mi konzervatívak vagyunk beteges módon. Ez azért rövid hozzáállásom.
3: Egyrészt én ugye nagyon hálás vagyok Astrik főapátnak, Tamás püspöknek és Kamarás professzor úrnak, aki a tanárom volt még egy másoddiplomás képzésen, egyébként Ágnes tanárnővel együtt a Pannon Egyetemen, és hát régi testvéri kapcsolat van közöttünk, mi értjük egymást, és együtt dobban a szívünk, és Mihály testvérnek is köszönöm, mert abszolút egyetértek azokkal, amik itt elhangzottak, és én remélem, hogy semmiféle ilyen megkeseredés, legfeljebb a jelen pillanatban való nehézségek ülnek rám, de én mindig a reménység és az öröm embere voltam és vagyok, és én hálás vagyok az Úristennek mindenért, lelkipásztorként, egyházvezetőként is, a örömökért és a kínokért, és abszolút egyetértek, hogy most olyan értelemben visszahúzódni, hogy az emberekkel foglalkozni, és nagyon szeretni az embereket, és megnyílni az emberek felé. Itt vannak a fiatalok, hogy annyi kérdésük van, és örömük és kínjuk van a mai fiataloknak, ami csak azon múlik, hogy lesz-e valaki, aki meghallgatja őket, vagy érdeklődik utánuk, hogy te figyelj, hát mondd el, hogy téged mi érdekel, és nem rájuk telepedni, hanem mondj el, hogy ő mit lát akár a telefonján, vagy mi érdekli, vagy milyen zenét hallgat, és akkor egyszerre megnyílnak, ha csak a fiatalokról beszélek, tehát ember szeretet. És ha a bizalmába fogadnak emberek bennünket, akkor rengeteget tudunk segíteni, szeretni, támogatni, és én is ezt látom, hogy igen, félre mindenféle ilyen feudális berögzöttséggel, és hát, fantasztikus volt a kép, ezt megjegyzem, hogy az az aggiornamento most, igen, ez most az történt, hogy igen, hőszigetelt ablakok, és azok is be vannak zárva, hogy nyitni, kinyitni, emberekkel foglalkozni, emberekkel találkozni. Isten azért küldte el Jézus Krisztust, hogy életünk legyen és bőséggel éljünk. És az örök életről szóló evangélium is azért szólal meg, hogy ebben a világban szebben tudjunk élni. Beleértve hit, remény, szeretet, békesség, igen, az igazság is, tehát a profétai intés és önkritika, sőt, ezzel kezdődik minden, és először mindig magamnál kezdeni. És talán még egy mondatot hadd mondjak, hogy a Veszprémi Petőfi Színházban most láttam egy francia szerzőnek egy friss darabját, ami egy trilógiának a harmadik része, 2018-as darab, az a cím, hogy a Fiú. Florian Zeller a szerző. Na most ez a darab úgy gyomor szájon vágott, mert a mai kamaszokról szól, lehetne lány is a neve a darabnak, és úgy ábrázolja a mostani társadalmi folyamatokat, ami abszolút emberként és őszintén házassági válságokat, hogy ezt a gyerekek hogy élik meg, hogyan kezelhető ez. És a végén arra jut a darab, hogy az apa, miután megtörténik a tragédia a fiúval, keservesen elkezd sírni. És a színész a tapsrendben sem tudta abbahagyni ezt a görcsös zokogást, miközben a közönség fennállva tapsolta saját nyomorúságán, ugyanakkor pedig egy kiáltás, hogy emberek, fogjunk össze, szeressük már jobban egymást, és találjunk már jobban egymásra. Annyi közös értékünk van. És az egyháznak ez a küldetése, hogy emberekkel foglalkozni, embereket szeretni, emberekkel beszélgetni. És egyébként én egyetértek a bokor, igen, hogy hát a kisegyházaknak is ez a titka, hogy pár százan eltartanak egy lelkészt egyszerre alulról és a Szentlélek által felülről. Tehát mind a kettő. És most nyilván az intézmény fenntartást ne keverjük ide, ez egy bonyolult, más kérdés. Ezért is mindig nagyon nagy kérdés az, hogy egyház és intézmény, egyház vagy intézmény, nem is hoznám ezt ide. De hogy nagyon egyetértve ezzel, hogy igen, változnunk kell, tisztulnunk kell, az emberek felé fordulni, sok más pótcselekvés mellett.
4: Király János vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, áldás, békesség és dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy az egyház ebbe az új szituációba megtalálja a helyét, de a pártok helyett most én, mint hívő telepednék majd rá a püspök urakra és az atyákra, mert ha azt fogják csinálni, amit mondanak, akkor nekem nagyon sok új elvárásom lesz. És ezt most egy kérdésbe foglalom. A hármójuknak egyértelmű a szeretet és a Szentírás és a Biblia a fő olvasmányuk, és az Istenhez való közelségük az, én azért közeledem hozzájuk, mert protekciót szeretnék rajtuk keresztül szerezni Istenhez, mert nekik azért jobb a kapcsolatuk Istenhez, mint nekem. De azt szeretném megkérdezni, hogy azon kívül a jó lelken, szereteten, és amit tanítást kapok, és igénylek az egyháztól és önöktől, a közéleti kérdésekben mi a hírforrásuk? Mire alapozzák a közéleti politikai megnyilvánulásaikat? Milyen információs közegből tájékozódnak? Milyen szerzők, gondolkodók hatnak rájuk a Biblián kívül? És ami a legfontosabb, ami miatt majd rájuk szeretnék telepedni, az egyházra és a plébánosomra is, hogy hogyan kapcsoljuk össze, vagy kapcsolják össze önök a teológiát a társadalmi valósággal. Tehát egy egyszerű dolog, most a korrupcióról beszéltünk, mindennapos, tudom, én 50 évet a gazdaságban töltöttem el a nyugati és magyar cégekkel, tudom, mi az a korrupció, és azt is tudom, hogy azt milyen formában és hogy importáltuk nyugatról. Tehát legyünk azért egy kicsit igazságosak magunkkal szembe. Tehát a kérdésem az, hogy nagyon nagy reményt fűzök. Ferenc pápa nekem is egy kicsit hebrencs volt. Féltem Leó pápától, de ő káprázatos. És az egyházat, a katolikust merem csak egy kicsit megróni, hogy Ferenc pápának a társadalmi és nagyon kemény politikai kijelentéseire nem reflektálnak. Kezdve a január 9-i vatikáni követeleknek tartott beszédével, ahol nagyon keményen fölhívta a figyelmet azokra a veszélyekre, amit Németh László is mondott, de ő nem hívta föl a figyelmet, hogy ez a nyugat ma az Orwellian language style-t.
0: A kérdés.
4: Igen, tehát ez, hogy milyen formában, milyen források nyilatkoznak úgy, ahogy, mert az nekem sokszor nincs összhangban a teológiával.
5: Végig köszönj, hogy igen, illetőleg egyik kezében a Szentírás, a másikban az újság. Nyilván a kettő nem egyforma hírforrás, de azért fontos, hogy a transzcendens üzenet mellett nyitottak legyünk a diplomatikusai. Sokat beszélnek véleménybuborékról a mai világban, hogy mindenki hajlamos csak a saját közegéből tájékozódni. Igenis, sokszínűek a híveink, szociológiailag, kegyességi szempontból és politikai szempontból is. És nem válogathatunk, hogy én most csak annak a hívemnek adok urvacsorát, vagy ahhoz megyek el gyóntatni, aki az én véleményemben van, hanem mindenkivel szóba állok. És ez talán megóv minket az egyoldalúságtól. Még talán annyit, hogy protekciót nem adhatunk azért. Tehát legalábbis én protestánsként azt mondom, hogy Isten színe előtt mindannyian egyformán állunk, és nem hiszem, hogy a pap vagy lelkész protekciót tud adni, de ez azt hiszem inkább tréfa volt a kérdésben.
2: Ha itt nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a papnevelés kritikája is fölmerül, hogy a mai fiatalokat a ma pasztorációjára, arra a fajta nyitottságra vagy rugalmasságra nevelik az, hogy mi szolgálunk, odafigyelünk és megpróbálunk hát tehetségünk, lelkiismeretünk szerint eligazítást vagy legalábbis információt adni a híveinknek. Én azt gondolom, e területen is, én katolikus egyházról beszélek, azért nagyon, hogy mondjam, vannak kívánalmak, és más egy városi gyerek, és más még most is egy falusi gyerek, egy vidéki gyerek, a katolikus magyar egyház is inkább vidéki egyház a gondolkodásába. Tehát ezt azt gondolom a lelkipásztorainknak, vagy a püspökeinknek ugyancsak figyelembe kell venni, és egy nagy rugalmasságot és nyitottságot. A források pedig A római megnyilatkozások, a II. Vatikáni zsinat után tisztelet a kivételnek, egy kiegyensúlyozott keresztény vonalvezetést ajánlanak, de hát ezzel is föl kell venni a párbeszédet, illetve meg kell valósítani, mint ahogy a II. Vatikán zsinatot is most már 60 év után illenék megvalósítanunk. De hát még erre mondtam egy korábbi hozzászólásban, még mindig nagyon feudálisan gondolkodunk emberi kapcsolatainkban.
3: Szabad erre reagálni csak tényleg egy mondatot,
0: Jaj, bocsánat, igen.
3: Hogy én személy szerint, amennyire az időm engedi, minden evő vagyok, és a legfontosabb az, hogy mondom, a lelki pásztorságnak a lényeg az, hogy beszélgetni az emberekkel, találkozások, én-te viszony, amire ott van a nagy én is mindig, minden őszinte beszélgetésben, azokkal is, akik egészen más gondolnak a világról, mint mi. Nekem ilyen párbeszédben és párbeszédekben csak erősödött a hitem, és nem csak a gyülekezettel, hanem a településen élőkkel is, tehát az, hogy megállítanak az utcán, és szót tudunk váltani, tehát rengeteg tapasztalatot gyűjt az ember ezáltal. Egyház vezetőként is, amennyire az időnk engedte, hogy rengeteg látogatást tettünk mindenfelé, hogy beszélgessünk, de nyilván ezt mindegyik püspöktársam teszi.

0: sejtó orgánumokat illetően mindegyik orgánumban, ami valamit számít, bármilyen irányultságú, mindenképpen berenézek, mert abszolút, abszolút érdekel. És mondom, az én hitemet és értékrendszeremet ez csak erősítette. Tehát az nem tudok egyetérteni, hogy azért hangzott ilyen, hogy te jársz, abban a színházban te jársz, mi a baj vele? Hát mondom, figyelj, ne haragudj, ilyen pecsétet ne üss rá nekem semmire, oda járok, ahova akarok, ebbe is, meg abba is, csak egyetlen egy példa.
1: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy találkozhatunk így az éteren keresztül, de az igazi kérdésem az, hogy mind a három egyház képviselője egyetérte azzal, hogy előbb-utóbb meg kellene szerezni a függőségi viszony helyett az önállóságot. Az önállósághoz pedig párbeszédre van szükség, a párbeszédhez pedig egyszerűen az, hogy közösen összefogni, hogy valóban tényleg az elmúlt 20 év az nem arról szólt, hogy az egyházak önállóságot megteremtem, hanem támogatom. A támogatásért pedig lojalitást kérek. Ebből adódóan azt jelenti, hogy egy olyan függőségi viszony, ami a pénz miatt elhallgattatta az egyházakat. Az elhallgattatás azt jelenti, hogy nem volt közös párbeszéd egymás közse. Én mivel megéltem mind a 37 évet, a kezdettől fogva ebből adódóan, az korábbi kormány, az előző kormányfő nem volt hajlandó a négy egyházzal soha együtt leülni, hogy közösen megmondják, hogy melyek azok a kérdések, amiben együtt kell tudni szolgálni, amire hivatottak vagyunk. Annak ellenére azt is tudta, hogy hogyan lehet megteremteni az egyházak önálló gazdálkodását. Hogyan lehet, ezt is leírtam nem is egyszer. Megírtam ezt egy hosszú cikkbe, az, hogy döntsék el az egyházak, hogy önállóságot akarnak, vagy a függőségi viszonyt. De ahhoz kell tudni közösen összefogni, és lehetőleg arra vigyázva, hogy a hitelük megmaradjon. Amire szolgáltak, azt próbálják tulajdonképpen közösen, és ha kell, akkor az állammal együtt. Nem véletlenül csináltuk annak idején azt, hogy a lelkiismeretség, vallásszabadság és az egyházak önállóságát meg kell teremteni. Ez 37 évvel ezelőtt hangzott el. Erre épült a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolat újrafelvétel. Erre épült a 37-es Vatikánnak kötött megállapodás. Erre épült 97. december 2-án, hogy minden egyházra érvényessé kell tenni az államközi szerződésből adódó lehetőségek. De a következő kormányok ezt nem érdekelte, hanem a saját magam. Hogy lehet
2: megszerezni? Igen, bocsáss meg, nagyon izgalmas, amit mondasz, de nem tudnád egy kérdés formájába?
1: A kérdés formája az, hogy el tudják képzelni az, hogy közösen ezt a sorsfordító időszakát úgy használják ki, hogy hitelessé váljanak. Nem kell bűnbánatot tartani. Az, hogy az, amit mondja Jóska is mond, nem nekik kell a bűnöst védeni, hanem a bűnösnek kellett volna már régen lemondani, nem két-három gyerekes anyát elküldeni, hogy is anya, hanem felvállalni azt a bűnt, amiért őket rávettem arra. Ilyen és ehhez hasonló, ehhez a református egyháznak ez tulajdonképpen nem éppen egy pozitív, és mai napig is végül is, hogy tud lelkipásztorként a hívők elé igét hirdetni, hogyha egyszerűen tele van bűnnel. A bűnt ráadásul az egyház viseli magára. Nem kell, hogy viselje. Ez egy személyes kérdésként. Ha a másik kettő megkapta a bűnét, olyan nincsen az, hogy én segítettem őket ahhoz, hogy, és amikor arról van szó, hogy de ők írták alá, akkor összem mosom kezeimet. Hát hol van itt a lelkiismeret, hol van itt a püspök, hol van itt a lelkésznek az igazi énje, amire példa lehetne, és a közösséget is jobban össze tudna fogni. Tehát a lényeg az, hogy tudjuk kihasználni, vagy tudják kihasználni ezt a lehetőséget, tudjuk. Ma van a püspöki karnak a nyári ülésszaka. Ezen az ülésszakon több mint valószínűleg szóba kerül az, hogy a 36 évről készül egy kép. Ebbe össze kellene a társadalomra egy kép, amit 96-ban Gyulay Endre fémjelezve csinált, most ezt megcsinálja a püspöki kar. Ez egy lehetőséget ad arra, hogy a kormánnyal és a Vatikánnal való, ugye november 4 és 14 között admirál látogatásában. Mit fog akkor mondani a püspöki kar, hogyha még mindig attól fél, hogy a támogatásokból hogyan tudom magamat fent

tartani. Nem támogatni kell. Meg kell teremteni, hogy önállóan tudja, hogy amire hivatott, mindegy, hogy 5000 év, 2000 év, vagy 500 évről van szó. Én nekem ez a fő problémám, hogy ki tudja használni, igaz, megpróbálja kihasználni ezt az időszakot. Tudnék, a leendő kormány nyitott erre. Párbeszédet akar folytatni, de kivel akar párbeszédet, hogyha ha nem akarok én összefogva valóban azt mondani, hogy eddig tartott, de tovább nem.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Fabiny Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Astrikkal Radikális egyházreform lehetősége címmel, Platti Iván kérdésére adott válaszokkal.
1: Kis örömmel hallom, hogy 30-valahány év után újra készül egy ilyen társadalmi körlevél, mint annak idején, ugye a 90-es években, 96-ban talán az emberségesebb és igazságosabb világért. Az nagyon újszerű volt akkor, és sokan meglepődtek, hogy az egyház hozzá tud szólni gazdasági, etikai, egészségügyi és egyéb kérdésekhez. Én azt hiszem, hogy ennek ma is aktualitása van, és örülök, hogyha ez készül. Még jobban örülnék, ha ez ökumenikusan készülne. A héten volt lehetőségem két katolikus püspökkel is beszélni, akik örömmel számoltak be erről a körlevéltervről. Én mondtam, hogy mi ugrásra készen vagyunk, ha megkérdeznek minket, mi is elmondjuk a véleményünket, protestánsok. És jobb lenne egy ökumenikus állásfoglalást hozni.
0: Ez egyébként nagyon ígéretes dolog, mert azért egy üdítő kivétel volt, egy kis oázis volt a kultúrsivatagban az a körlevél, melyet tulajdonképpen hát a katolikus civil társadalom és szakértőknek a krémje készítette el, és még egy püspöki áldást is kapott. Hát még élnek közülük, őket is fel lehetne kérni, és az ő unokáikat is. Hát nagyon sokakat megkérdeztem, hogy fölkérték-e őket, még egyelőre minket nem annyira, de még ez jól sülhet el.
2: Talán Várszegi Astrik mondta, hogy das ist noch immer ein schweigender Kirche, nem, hirtelen nem emlékszem, hogy kit idézett. Tehát az, hogy szóljon vagy ne szóljon, amellett fontos az is, hogy hogyan. És sok esetben azt is érdemes figyelembe venni, hogy azok a panelek, sablonok, amelyek nagyon sokszor elhangzanak, azok sok esetben a befogadók számára ez a szakzsargon kenetteljesnek tűnhet, és ez éppen hogy kontraproduktívvá válik. Hadd mondjak egy máshonnan jövő példát. Én például nagyon szeretem a orosz ortodox egyházi zenét. De amikor ezt hallom, egyébként nagyon csodálatos, és mindenkinek ajánlom, akkor folyamatosan arra kell gondolni, hogy akik ezt éneklik, akik ezt hallgatják, micsoda, hogy mondjam, elnyomások és problémák járnak ezzel együtt. Én tudom, hogy ezt az agyamban szét kellene választani, de hogyha folyamatosan ezzel a szétválasztással foglalkozom, akkor ennek a zenének az élvezete, ez bizony kárt szenved. Magyarán, hogyha szólunk, akkor a befogadó számára elfogadható artikulációval, jel és eszközrendszer használatával érdemes megszólalni, mert már csak hogyha nem akarunk kontraproduktívak lenni. És hát ez nem olyan egyszerű, mert tehát hogyha megnézem, itt másoknak is legalább annyi őszhajszála van, mint nekem, hogyha elkezdek én 2-3 generációval fiatalabbakkal beszélni, az ő szakzsargonjaikat használni, akkor bizony eléggé cringe vagyok, tehát az mármint az ő szavaival kicsit szánalmas, kicsit, hát hogy mondjam, nagyon boomer. Tehát nem olyan egyszerű ezt megtanulnunk a mi generációinknak. Ugyanakkor az üzenetünket viszont át kell adni. Azaz érdemes az ő fogalomkészletüket megismerve a mi szavainkat erre alkalmazni, és mellőzni azokat a paneleket, azokat a kenetteljes formulákat, amelyek bizony nem a mi céljainkat szolgálják. Akkor is, hogyha egyébként egymás között köszönjük szépen, jól megértjük egymást. Egy harmadik dolog ettől teljesen független befejezésként, a versenyképes, prediktív versenyképességet vizsgáltam a kulturális attitűdök területén, és azt láttam, hogy abban az esetben, hogyha olyan attitűdöket fogalmazunk meg, hogy mi nagyon jók voltunk a múltban, ahelyett, hogy olyan dolgokat fogalmaznánk meg, hogy akármilyenek is voltunk a múltban, mi össze fogunk fogni a jövőben. Nem mondjam, hogy tehát az első gondolatkörök azok a jövőbeni versenyképesség alacsony fokát vetítik előre a mi személyünkben. Hogyha a jövőnek az erőfeszítéseiről, várható erőfeszítéseiről szólunk, akkor viszont a jövőbeni versenyképességnek a magasabb szintjét vetítjük elő. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Én csak egyetlen mondatra reagálni.
0: Igen.
1: Görögnek görögé, zsidónak zsidóvá lenni, mondja Pál apostol. Tehát mindenkinek megpróbálni a maga nyelvén szólni. Fiatalnak a fiatalok nyelvén, persze nem nevetségesítéve magunkat, hogy rosszul használjuk a szlenget, de megtalálni a kommunikációt mindenki felé lehetőleg.
3: Egy mondatot, ha szabad, nagyon köszönöm Gábor testvéremnek, amit mondott, szívemből szólt. Egyre inkább, de pályakezdésem óta, és azóta csak hatványozott, az érdekel, hogy hogyan tudjuk a ma emberét megszólítani, mert egyre inkább azt érzem, hogy az emberek nem értik azt, amit beszélünk. És még ami, mert nekünk annyira természetes, még akkor is, hogy én már próbálom lefordítani a ma nyelvére, az a fordítás sem elég. Most az egy másik kérdés, hogy tudnak-e a szakszavainkkal mit kezdeni, hogy üdvösség, újjászületés, megtérés. Tehát egyrészt ez egy óriási kérdés, hogy le tudjuk-e fordítani a ma ember nyelvére az üzenetet, ugyanakkor pedig meg tudjuk-e tanítani egy picit az egyház nyelvére az új generációt, mert hát vannak olyan kifejezések, amiket meg kell tanulni, mint ahogy az angolt is meg kell tanulni, nincs mese, ha ma valaki ebben a világban létezni akar. Ugye ez a kettő együtt van bennem, de ugye, két példa erre, hogy mi most készülünk egy hatalmas fesztiválra, két évente van ez, most Veszprém belvárosában lesz, ami egy abszolút nyitott Dunántúli Református Egyházi Fesztivál, de itt a dunántúli reformátusok vendégül hívják a környezőket, és ezt saját spórolt pénzünkön szervezzük meg, és nagyon büszkék vagyunk. És 100 programpont a lelki programokon túl, kiállítások, könyvbemutatók, beszélgetések, előadások, komoly zenei, könnyűzenei programok, a nagy élő koncertek, már hallom, hogy a füzetősekről átjönnek ide, egy óriási felelősség, még azelőtt is lesz egy másfél perces misztő idei hirdetés, ahol egy ilyen nevesebb zenekarnak a koncertjére akár eljönnek a ingyenes 5-6-8 ezeren a szabadtérre, és hogy találunk-e olyan embert, aki tud egy percbe, akik egyáltalán nem egyház közelek, valami értelmeset mondani. És a főisten tiszteletet néztem, ahol most állítottuk össze például az énekrendet, amit élőbe közvetít a televízió, és mondtam, hogy könyörögve kérlek benneteket, hogy ne tegyétek be ezeket a kesergő énekeket. És akkor el kellett kezdeni keresni az új református énekes könyvben is éneket, ami az örömről, a reménységről szól, és valahogy felüdít. És hogy mennyire nem értik most a bibliai nyelvet, hogy egyáltalán azt, amiről beszélünk, hogy a zsinaton van két ilyen tisztség, hogy a zsinat világi alelnöke, meg a zsinat világi elnöke. És megválasztották a zsinat világi alelnökének a Miskolci Református Gimnázium igazgatóját, és az egyik diák visszakérdezett, hogy igazgató úr, milyen alvilági elnöknek választották meg magát? Mert a gyerek lefordította egyből. Erre Huszár Pali bácsi, akit pedig ugye újból világi elnöknek választották, hogy neki meg azt mondták a tanítványai, hogy hallották, hogy ő lett a világ elnöke. Szóval, hogy magyarul, hogy abszolút nem értik a szóhasználatunkat, és akkor lefordítják a maguk nyelvére, de ebből lesz, ami lesz. És csak egy mondat Iván testvéremnek, államtitkár úrnak, hogy régóta gondolkozunk erről, és beszélünk erről, és egyetértünk, és egyébként ebben nagyon szükséges lesz, tehát köszönöm ezt a testvéri közösséget, meg az ökumenikus összefogás és együtt gondolkozás.
0: Steinbach püspök úr, Steinbach Jóska barátom említette a mi tanárdiák részem, katolikus részem, nekem ő református létére is püspököm, de egy másfajta kapcsolat is volt közöttünk, meghívás beszélgetésre címmel közös könyvet írtunk, ahol műalkotásokról beszélgettünk, és miközben ezt tettük, a műalkotások nyelvét tanultuk, nagyon különböző műalkotásokról volt szó, és egymás nyelvét tanultuk. A szociológus, a teológusét is fordítva, megújulási programok heveny, komoly nyelvtanulással kell, hogy járjanak, nyelvújítással is, és ezt nem lehet a mesterséges intelligenciára átlőcsölni.
2: Botiszki Péter vagyok, és nem is annyira kérdés, inkább kérés. Nagyon mélyen fölkavart várszegi főapát úrnak a Ferenc pápánkra történő utalása, amikor Magyarországon sajnos olyan vélemények is elhangzottak, hogy demens vénember. És ugyancsak ő, valamint Fabinyi püspök úr korábban mondták, hogy az egyháznak tudni kell hallgatni, és tudni kell megszólalni is. Én nem nagyon láttam, hogy ebben az esetben igen, megszólaltak volna. Mélyen fájt nekem a Ferenc pápáról mondott összes ilyen szó, és vártam a megszólást, nem szólaltak meg. Ugyancsak nagyon fájt az, hogy Iványi Gábornak egyházi státus megvonása ügyében sem nagyon szólaltak meg az egyházak. Még talán most sem volna késő azt mondani, hogy miután ugye az egész beszélgetésnek a mottoja az volt, hogy megváltozott a világ, kinyíltak az ajtók, kinyíltak az ablakok, még most sem volna késő azt mondani, hogy elítéljük azt, hogy 16 évig vagy X évig megvonták tőlük az egyházi státust. Én tudom, hogy nagyon nehéz az egyházaknak megőrizni az önállóságukat. Tudom, borzasztó nehéz, azt a kis egyházak tudják igazán legjobban. Csak nagyon szeretném, hogyha ebben egy kicsit több volna a beszéd, és kevesebb a hallgatás.
4: Áldás békesség, szervusz István,
0: szervusz,
4: szeretettel üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy látom a régi arcokat az elmúlt 4 évtizedből. Beled István, ugye 85-ben kezdtük a párbeszédet. És hát itt örömmel látom Platti Ivánt is, akivel szintén 4 évtized, és hát természetesen a tisztelt testvéreket. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy volt, aki meghívott el engem. Aki esetleg adta a nézők közül nem ismer, a Károly Gáspár Református Egyetemnek vagyok a prodékánja, közoktatással, köznevelésüggyel, és mi egymással, ami a gyereket érinti, gyermekekkel érintőleg foglalkoztam egész életemben, vagy 50 esztendőn keresztül. Most engem egy nagyon nagy dolog fogott meg itt, és hát egyfolytában foglalkoztat, sokszor éjszakákon keresztül is, hogy olyan tükör is kijött ebből a mai beszélgetésből, mintha valami rendszerváltás lenne. Én a rendszerváltást ugye, átéltem veletek együtt, ez a 80-as évektől kezdve az első demokratikus 1980-as köznevelési törvény, vagy a vallás és lelkiismereti szabadság törvény, és hát szabadon kezdtünk élni a kommunista diktatúra után. Természetesen kísértett bennünket mindig egy másik diktatúra, a globális individualizmusnak a diktatúrája. Most én félek, hogy valakik esetleg arra gondolnak, hogy itt a rendszerváltás, akkor biztos nem a kommunista diktatúra időszakára megy át, hanem a fölöttünk lebegő másik kísérlet, most már nem a kommunizmus kísértete, hanem a globális individualizmus, szinglizmus kísértete kezd befolyásolni bennünket. És akkor ezt sokan, ahogy mondtátok, hogy nem értik a nyelvet, én nem értem a nyelvből, hogy miért mondják újabb rendszerváltásnak. Én éltem a diktatúrákba, főleg a kommunizmusba, jelenleg is a Benes dekrétumok alatti büntető hatás alatt állok, mert felvidéki magyar vagyok, onnan származom, de most nem érzem, hogy valami nagy változás történt volna, hiszen mindig voltak politikai erők, nevezzük pártoknak, akik a mi értékeinkkel, a Biblia értékrendjével, az isteni törvényekkel, parancsokkal jobban egyetértettek, és voltak, akik kevésbé, és voltak, akik ateisták, tehát nem értenek velünk egyet. Na most az lenne a kérdésem a tisztelt beszélgetőkhöz, püspök urakhoz, nagy tisztelt urakhoz, hogy önök is úgy érzik, hogy rendszerváltás van most megint, hogy nem tudjuk folytatni a 40 évvel ezelőtti párbeszédet, hogy Iván mondta, kedves barátom, Platti Iván, hogy mitől nem tudunk leülni beszélgetni. Mitől nem tudunk leülni, most jelenleg mondok egy nevet, Tar Zoltán, akinek van köze az egyházhoz, kapott egy tisztet, hogy milyen szinten, én úgy vélekedem, hogy nem a kormány szintjén kell ez a tiszt, ami Iván többszörbe töltötte, hanem valahol ott a közjogi méltóságok szintjén. Nem is akarok belemenni, hogy a felsőház meg stb., hogy volt régen. De hát ne a kormány szintjén legyenek már ezek a dolgok, mert ez volt a párbeszédnek a bukás utána. De nem bukott el sohasem, mert én úgy hiszem, mindig beszélgettünk. Mindig beszélgettünk, már nem azon a csatornán, amikor, hanem Facebookon például beszélgetünk, hát minden nap beszélgetünk, interneten beszélgetünk. Most akkor kérdésem még egyszer konkrétan a tisztelt előadókhoz, gondolatébresztőkhöz, hogy úgy érzik-e, hogy rendszerváltás van, vagy nem?
0: Én mindjárt adom át a szót a beszélgető társaknak, de ugye ezért én vagyok a felelős, mert a bevezető szövegbe ezt én használtam, és hát mondjuk nagyon megbízható szociológiai kutatások és közvélemény kutatások alapján bizony a mai magyar lakosságnak a többsége rendszerváltásnak, vagy egy nagyon komoly rendszerszerű változásnak érzi azt, ami történt.
1: 16 év hosszú idő. Én a gyerekeimet tudom lemérni. Tehát ők végig egy olyan rendszerben éltek, ami egy bizonyos pártnak vagy pártszövetségnek volt a érdekérvényesítése, és most átélik azt, hogy van ennek alternatívája is. Értenünk kell a fiatalok nyelvét, nem véletlenül ment olyan sok fiatal április 12-én késő este az utcára. Ők valóban ezt rendszerváltásként éltik át, és én egyet is értek velük. Nem csökkentve ezzel a 90-es rendszerváltásnak a érdemei, az természetesen egy diktatúrából demokráciába való átmenet volt. Itt nem diktatúrából, de mégis egy 16 év tartó rendszerből, egy nem tudjuk meddig tartó, de egy másik rendszerbe megyünk át. És egyebek mellett az egyházaknak is felelőssége, hogy az új kormány erőket adott esetben figyelmeztessék, hogy ne menjenek rossz irányba. A kritikus szolidaritásra is, és a kritikára különösen.
5: Én sokáig óvakodtam ettől a szótól, hogy rendszerváltás, mert hát azaz, hogy egyet már megéltünk, vagy legalábbis megéltem, de kénytelen vagyok belátni az, hogy amit most Tamás mondott, a fiatalok, és főképpen az, hogy az egyház alig mer megszólalni, tehát én még mindig látok egy félelmet, hogy ja Istenem, mi van most, szabad szólni, vagy nem? Mondhatom a véleményemet, vagy ugyanúgy nem mondhatom, mint még tavaly vagy tavaly előtt. Tehát én rövidre fogva, ahogy magam látom, és próbálok a dialógusba fiatallal és időssel, azt gondolom, hogy valami nagyon erős társadalmi változásban vagyunk. Hogy ezt hogyan tudnám minősíteni, az nagyon, de mindenképpen erőteljes, mást kívánunk.
1: 21 évvel ezelőtt a püspöki szolgálatomat, amit most már le is tettem, kezdtem, akkor Luther Mártontól egy olyan idézetet hoztam a székfoglalomba, ami latinul így szól: mutuum colloquium et consolatio fratrum, vagyis az atyáknak, vagy a testvéreknek pontosabban, a testvéreknek az egymással való beszélgetése, colloquium, és konszolációja, vigasztalása. Én azt hiszem, hogy ilyen beszélgetésekre, mint most is volt, szükség van. Köszönjük a kérdéseket, akkor is, ha nem mindenben értettünk egyet, de az biztos, hogy én éreztem minden kérdésben a aggódó szeretetet és a támogatást, akár a kritikus hangban is. És bizonyos vagyok abban, hogy mi hárman is, akik megszólaltunk, emeritus vagy aktív püspökként ugyanazt az ügyet képviseljük. Lehet, hogy vannak árnyalatban eltérések vagy különbségek, de az nem lehet vitás, hogy ugyanazt a szent ügyet képviseljük, és ebbe kérjük is a támogatást továbbra is. És a kollokvium, a beszélgetés mellett a konszoláció nagyon fontos. A mai magyar társadalomban, de világszerte is nagyon sokan szorulnak vigasztalásra. Szegények, kivetettek, menekülők, menekültek, megalázottak, háborúban élők, lehetne még sorolni. Vigaszt kell szólnunk és mutatnunk irányukban. Köszönöm a beszélgetést.
5: Én köszönöm ezt az estét, és csak azt írtam le magamnak röviden, hogy el tudjam mondani. Hitemből élve, már régen, de most is, új eget és új földet várok, az igazság hazáját, és azt gondolom, hogy Jézus Krisztus ezt a lelket, ezt a szellemet táplálja bennünk, és így mi is, és általunk a föld is megújul.
0: Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallottunk Fabény Tamással, Steinbach Józseffel és Várszegi Asztrikkal, Radikális egyházreform lehetősége címmel.
6: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Nagy digitális megváltás, fehér pálma virágjegyzete. Észrevettük-e, hogy csodáljuk a technikai eszközök gyors térhódítását az oktatásban? Gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan épül be mindennapi életünkbe szokásként a digitális gyakorlat? Oly tele- és videókonferenciák uralják életünket tavasz óta, melyekhez az érettebb generáció mindig is kételkedve viszonyult. A gazdaság élet praktikus megoldásaként ez egy csapásra természetessé lett, a tanárok pedig egy nappal alá téve tanulták az internetes oktatás mikéntjét, és a home office a munkavállalók többségének természetes közegé lett. Az improvizáció és a kreatív megoldások ideje lett a koronajárvány, mint új időszámítás. Észrevettük, hogy a felnagyított szorongást és hisztériát keltő híráradat, mely elöntötte a világot, átlépett egy határt, és ez mindenki számára érzékelhető volt. Emlékszünk arra, hogy tavasszal a krimi vagy a horror sem érte már el a megszokott régi hatást, mint az előtt? Lehet, hogy most érzelmileg szorosabb közelségre vágyunk, miközben a világ körülöttünk éppen átalakul? Észrevettük-e, hogy nyáróta a vírus ellen ható oltóanyag széles választéka került meglepően rövid idő alatt a kísérleti fázis utolsó szakaszába? Hogy a termelés mögött meghúzódó üzleti érdekek felfejthetetlen szálakkal szövődnek a vírus politizálhatóságához? Észrevettük, hogy ismételten át kell gondolnunk, milyen módon tudunk együtt élni a vírussal, olyan formában elfogadva létezését, hogy ne veszítsük el a lelki egyensúlyt mindennapjainkban. Felismerve tapasztalatainkban, hogy feszültséget viselni tudni kell, de nem mindenki képes rá. Ezzel összefüggésben észrevettük, hogy a radikális korlátozások mellett örültünk, ha kapcsolatainkban szolidárisak és konstruktívak maradtunk. Észrevettük, hogy bizonytalanság okozta szorongással akaratlanul és kéretlenül is szembe kellett néznünk, hogy dű érzése úgy oldódik bennünk, ha átalakítjuk a haragból eredő energiát. A szociális készségek fokozott gyakorlása és az érzelmek tudatos szabályozása eddig mindig segített. A magasztalt mesterséges intelligencia, mely bizonyára képes mindent megoldani, éppen a korona ügyekben lép fel ambivalens módon. A technikai fejlődés hozta digitalizáció és az emberi kultúra viszonyának tárgyalása, vagyis a digitális átmenet térhódítása, a felfelé törő gótikával rokon életérzülettel rokonítható. A korona előtti időben a technológia minden utópia hordozójaként egy mindenre ható, általános gyógyszerhez volt hasonlítható. Ernst Jünger, a német kultúrkritika 30-as évekbeli meghatározó alakja úgy fogalmaz, hogy a természeti erőként megjelentett technológiával vívott a világháború legfőbb következménye az organikus és a mechanikus különbségének eltűnése. Eszmefuttatása a 20-as és 30-as évek társadalmi változásai ütemének felgyorsulásához kapcsolt párhuzamai révén ma is meghatározó. A mai fejlődési instanciák olyannyira technikaiak, hogy elhisszük, megóvnak bennünket a betegségektől és a haláltól, sőt, még saját testünk természetes változásaitól is. A transhumanizmus ideológiájában ismét a kartesiánus testlélek dualista szemlélettel találkozunk, ahol a test az elmének erősen alárendelt szerepbe kerül. Ez az újra keretezett mechanikus világ elidegenítő funkcióin kívül a kísérletezés gyakorolja szenvedélyesen. Vagy a labormunkák mögött egyszerűen az üzleti érdekek dominálnak? Minden esetre a ma józanul gondolkodók, mintha egyre kevésbé hinnének a nagy digitális megváltásban. A digitális fogyasztó kapcsolattartási igényei vajon kielégíthetők egy nem személyes jelenlét keretében? Vajon melyek a digitális oktatás vezető tapasztalatai? A technikai hájpolás
fejlődési szakaszának vége. A figyelmünket most újra humán értékek felé kell fordítanunk. Olyan humán alapértékek felé, amelyek újra fogalmazzák kérdéseinket, milyen lett mára az ember? Kik vagyunk? Hogyan is vagyunk egymással, és leszünk mi egymásnak? Az Egyházfórum világnézet rovata. Nagy digitális megváltás, fehér pálma virágjegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: teljes fölfrissülés. A mai ige Jeremiás 31:12. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert. Gondolatok az ígéről. Milyen kiváltság, hogy a mennyei gazda műveli lelkünk kertjét. Nem sivár többé, hanem olyan lesz, mint az Úr kertje. Védve van a pusztaságtól, mert a kegyelem fala veszi körül, tanítással van beültetve, szeretet jár kell benne, mennyei fegyelem neveli palántáit, isteni erő őrzi és készíti elő az Úrnak való gyümölcs termésre. Eső hiány viszont a kert ki is száradhat. Ilyenkor növényei hervadoznak, és majdnem elszáradnak. Ó, lelkem, milyen hamar bekövetkezne ez nálad is, ha az Úr elhagyna. Keleten igen hamar elpusztul az a kert, amelyet nem öntöznek. Nem csak nem fejlődnek, de egyáltalán nem is élhetnek benne növények. Ha viszont rendszeresen öntözik, mindenkit elbűvöl a szépsége. Bárcsak a Szentlélek gondozná lelkünk kertjét, hogy minden része rendszeresen és bőségesen kapna vizet, és így minden egyes palántája felüdülhetne. Folyamatosan öntözne, hogy kertünk a hőség minden órájában újra és újra fölüdülhessen. A Szentlélek bölcsen öntöz. Minden palánta pontosan csak annyit kap, amennyire szüksége van. A kertben a növények zöld színe árulja el, hol árad a víz. Mi is hamarosan megtanuljuk meglátni, hol munkálkodik Isten lelke valakinek az életében. Ó, Uram, öntözd meg ma engem is, és add, hogy gazdag termést hozzak a te dicsőségedre. Krisztusért kérlek. Ámen. Ma rendezik meg az idei Szeretetláng Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József, egzorcista pap, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Már csak napok vannak hátra, figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Az ég közepén repülő angyal üzenete. Az egyház története során többször élte át azt a válságot, ami mai kereszténységünk hitelképességét rontja. A Biblia utolsó irata, a Jelenések könyve, ami címe szerint Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, ilyen válságos korban született az első század végén. Ez a könyv a Szentírás lezárásaként azért került a kánon végére, mert benne egy hatalmas látomás tárul elénk arról a nagy küzdelemről, ami Krisztus és Sátán között folyik a történelem színpadán. Ez a prófétai könyv is csak abban a történeti helyzetben érthető, amiben született, hiszen Jézus elsősorban János kortársainak akar olyan üzenetet adni, ami Isten megoldását tartalmazza a mi számunkra is. Az első század végén, amikor ez a könyv íródott, csak nem az egész akkor ismert világon hallottak az emberek Krisztusról. A kereszténység harmadik generációja is felnőtt már a nagy missziói központokban. Az első szeretett tüze lassan kialudt. Viharfelhők kezdtek gyülekezni a kereszténység egén. Domitianus császár uralkodásának végén egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a császár önistenítésével nem tud megalkudni a kereszténység. János, az utolsó élő apostol is hitvalló mártírként Patmoszra, a Milétosszal átelemben lévő börtönszigetre került. Mi lesz veled, kereszténység? Ez a kérdés égett minden hívő Krisztus követő szívében. Erre ad választ a Jelenések könyve. Ez a kérdés foglalkoztatja a mai globalizálódó korunkban is a kereszténységet. Ma is vannak önistenítő bálványok, akik hazug ígéretekkel csábítják a világot. Mi lesz veled, kereszténység?

A Jelenések könyvében máig érvényes ihletett választ kapunk erre a kérdésre. Ez a könyv nem a borzalmak és a katasztrófák könyve, hanem a reménység evangéliuma. Isten népét a történelmi megpróbáltatásai tanítják arra, hogy mit jelent Krisztus követőinek lenni és maradni úgy, hogy az igazi közösség titka megvalósuljon életünkben. Krisztus és Sátán között folyó nagy küzdelem nem csak a világtörténelem színpadán folyik, hanem bennünk is ott van a csatatér, hiszen értünk, emberekért folyik. A Jelenések könyvének prófétai képeit idézve a harci veszedelmet idéző trombita jelek és a feltört pecsétek látomása után, a könyv szerkezeti csúcsán megjelenik a sátáni hármasság, a régi kígyó, a földből és a tengerből feljövő fenevad, hogy Isten báránya ellen támadjon. A könyvnek az a reményteli üzenete, hogy a világ megalapítása óta győztes bárányé lesz minden hatalom, menjen és földön. A Sion hegyén a bárány áll, megingathatatlanul a győztesekkel együtt, akiknek homlokára az ő neve és atyának neve volt felírva. Ezek követik a bárányt, ahová megy. Ezek vétettek meg Áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Ezért a Jelenések könyvének csúcsán nem az ítélet, hanem az evangélium angyala repül. Ez a könyv igazi mondani valója. Nem kardot, mérleget vagy harcra hívó trombitát tart kezében, hanem az örök evangélium van nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Ez a prófétai könyv nem azért íródott, hogy az utolsó idők eseményeinek szifijére kíváncsi olvasókat kielégítse, hanem azért, hogy a kortárs olvasókat épp úgy, mint a mai idők elbizonytalanodó keresztényeit reménységre, Isten gondviselő hatalmába vetett hitre oktassa. Az evangélium üzenete nyilvános, mindenki számára elérhető, gyakorlati életünket megváltoztató jó hír. Mai, egyre jobban demonizálódó világunkban erre van szükségük az embereknek. Ezért mondja az evangéliumot a Jelenések könyve örökkévalónak. Érdekes, hogy az evangélium előtt ezt a jelzőt csak itt használja a Biblia. Ez különös hangsúlyt ad ennek a szónak. Az is érdekes, hogy a kánonban az evangélium szó itt fordul elő utoljára. Ez a szó összefoglalja a kereszténység lényegét. Az evangélium jó hírét nem lehet félelemmel, rettegéssel elfogadni, hanem csak nyitottan, Isten és emberek iránti szeretetben. Az evangélium lehetőség, amivel élni kell. Ez a szó a keresztény szóhasználatban a hosszú évszázadok alatt megkopott. A legtöbben a megváltásról szóló beszédet értik rajta, azt, hogy Krisztusról, aki egyszer régen itt járt, szépeket mondunk. Az evangélium nem frázis, hanem Jézus Krisztus kézzel fogható megoldása arra, hogy igazán emberek legyünk és maradjunk. Az indítékaiban és szándékaiban megromlott ember benne lehetőséget kap arra, hogy ismét Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény legyen. Nem rövid távra való vallásos eszme, hanem Isten örökké való megoldása a bűn életromboló uralmának legyőzésére.

0: A hit győzelme.
1: Isten gyermekei a hármas üzenet tükrében. Az ég közepén repülő angyal kezében az örökkévaló evangélium hármassá bomlik. Az első angyal ezt hirdeti hatalmas hangon. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Az örökkévaló evangéliumot hirdető angyal tartja a kezében az első angyali üzenetet. A teremtő Isten imádatára szólítja fel az embereket, hiszen eljött az ítélet órája. Az imádat Isten félelmen alapszik, de ezt a szót a mai ember már nem igen érti. Az Isten félelem az Istentől való függés tudata. Erre nem azért van szükségünk, mert Isten egy olyan kegyetlen kényúr, aki kiköveteli a maga tiszteletét, hanem azért, mert mi az ő képére és hasonlatosságára teremtettünk. Istennek az volt a szándéka velünk, hogy összekössük az eget a földdel, a materiális világot emberi létünk szociális rendjével összhangba hozzuk. Az ember bűne nem csupán egy elkövetett helytelen cselekedet, hanem annak a harmóniának a tagadása, amire Isten létrehozott minket.

A Teremtő Isten hív bennünket Isten tiszteletre, mert ő akar értünk cselekedni. A teremtés harmóniáját akarja bennünk helyreállítani. Ez Istennek nagyon időszerű mai üzenete. Az állandó fejlődés elvére épülő közgondolkodás nyomán tönkretettük a teremtett világ rendjét. Az önzésünk csapdájába estünk, ami az embert az ember farkasává tette. Mentálisan is tönkrementünk, ezért lett a depresszió a 21. századi ember népbetegsége. Ezért az istenfélelemre nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk. Ha emberek akarunk maradni, elsősorban spirituális világunkat kell rendbe tenni, hogy a materiális és szociális világunkban ne az önzés legyen az Úr. Meg kell tanulnunk újra emberré lenni ahhoz, hogy túléljük önpusztító bűneinket.

Az imádságos közösség a kereszténység alapja. Az imádság nem kétségbe esett emberek sóhaja, hanem a megoldást kereső ember beszélgetése a Teremtővel. Nem bűvös praktika, amivel Istent meg lehet zsarolni, és arra lehet kényszeríteni, hogy önzésem szolgája legyen, hanem ráhangolódás Isten teremtői akaratára, ami megoldást hoz az életünknek. Az imádság annak a tudatosítása, hogy Isten az egész világegyetem ura. Tudta, akarata nélkül semmi nem történik. Ha viszont vele szembe akarom használni szabadságomat, akkor ennek az a következménye, hogy létem alapjai ellen támadok. Magam alatt vágom a fát öngyilkos szorgalommal.

Az első angyal üzenete arra a lelkületi alapra hívja fel a figyelmünket, ami Isten gyermekeinek ismertető jele. Ez a megoldás kulcsa. Isten dicsősége az ókori ember számára nem a szép és elbűvölő himnuszok éneklésében vagy színpompás istentiszteletek látványában öltött testet. Az ókori ember hite szerint Isten dicsősége ott volt, ahol ő megjelent. Ezért dicsőíteni őt úgy lehet, hogy életünket az ő jelenlétében éljük. Ahol ő megjelenik, ott leomlik minden hamis tekintély, az ember építette Bábel tornya is.

A második angyal üzenete éppen erre tanít. Elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott minden népet. Ez nem egy felszólítás vagy egy parancs, hanem tény megállapítás. Babilon ősképe a Bábel tornya, ahol az Istentől való függéstől elfeledkező ember égre törő tervel magát akarta megmenteni Isten ítéletétől. Bábel óta mi is sártéglákból és szurokból, sárból és mocsokból építgetjük magán Bábel tornyainkat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az eget is elérjük. Ez az építmény az önmegvalósító ember szimbóluma. Önmegvalósító görcsünk teszi tönkre a világot ma is. Isten itt azt üzeni, leomlik minden Bábel torony.

Ma Babilonba élünk, az összezavarodott nyelvek bábeli hangzavarában, ahol ember emberrel nem ért szót. Isten azért hirdeti meg az örökkévaló evangélium örömüzenetét, hogy létünknek ebből a csapdájából kimenekedést adjon. Ezért összedől, lehetetlenné válik minden olyan hamis emberi törekvés, amely a hatalom borától megrészegedik. Ha az ember a teremtés harmóniájával szembefordul, és Isten helyére az énjét állítja, a szeretet uralma helyett az önzés uralmát akarja megvalósítani, akkor ez a leomló torony maga alá temeti. Isten azt üzeni, hogy ez lesz a sors

A harmadik angyal üzenete a hűségjelre hívja fel Isten gyermekeinek figyelmét. Ítéletet fogalmaz meg az örökkévaló evangélium elutasítóival szemben. Isten kegyelme, az újrakezdés lehetősége. Ennek visszautasítása ellehetetleníti az ember életét, és visszahull a bűn következménye az emberre. A hűségjel is a teremtésre utal vissza, hiszen Istennek az a célja, hogy én ember legyek és maradjak a bűn minden közösséget romló hatalmával szemben. A teremtés emlékünnepe, a teremtés hetedik napja, az Istennel, fere baráttal, a teremtett világgal való közösségápolás alkalma. Benne emberi létünk mind a négy dimenziója, a materiális, a szociális, a spirituális és a mentális is érintett. Jézus azért fogalmazott így a vádaskodó farizeusnak: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia, ura a szombatnak is.

A 21. század ember állandó panasza, hogy nincs ideje Istenre, a másikra, de még önmagára sem. Leggyakrabban azt sóhajtozzuk, Uram, semmire nincs időm. Pedig nem az idő fogyott el, a kapkodás, a rohanás démona kerített hatalmába minket. Nem valahová, hanem csak önmagunk elől futunk, menekülünk. Az időt nem tudjuk megnyújtani, de ha visszatalálunk emberségünk igazi alapjaihoz, a teremtő szándékához, akkor teljesedik ki az életünk. Isten nem akarja, hogy angyalok legyünk, mert embernek teremtett minket. De mint emberek lehetünk teljes életűek, boldog teremtmények, mint Isten gyermekei.

A Földön kívüli biztos pont. A mai életünknek, missziói erőfeszítéseinknek nem az a nagy kérdése, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a másik embert, hanem az, hogy hogyan tudunk más minőségű emberek lenni. Önmegvalósító álmaink részegségétől meg kell szabadulni, hogy megtaláljuk a másik ember kezét. Ez a magunk erejéből nem fog sikerülni, hiszen csak a mesében lehetséges az, amit Münchhausen báró tett, hogy a mocsárból a saját hajánál fogva húzta ki magát és lovát is. Kell egy mocsáron kívüli biztos pont, s az nem a vallás. Ehhez a józan belátás is kevés. Egymás ellen elkövetett bűneink megoldásához Jézus Krisztus kell megtalálnunk, mint aki a tökéletes biztos pont. Ő felajánlja önmagát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus szeretete nem kér, hanem mindig ad. A hit nem az ész-vész kiárata, amit akkor használunk, ha a rendelkezésünkre álló megoldások kimerültek. Nekünk nem tantételekben, elvekben kell bíznunk, hanem Krisztusban.

0: ez a bizalom a hit. Jézus egy tartalmasabb életet kínál számunkra, amiben része van a másiknak, amiben megértjük az életünk ezer titkát, amiben az ő jelenlétében élhetünk. Csak igényelni kell ennek a földön kívüli biztos pontnak a felkínált segítségét. Érdekeink, indulataink, érzéseink ketrecéből csak így juthatunk ki. Istennek ma bátor emberekre van szüksége, akik készek előítéleteiket félretéve Jézus és a másik ember kezét megfogni. Te is lehetsz ilyen ember.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy különleges és talán nehéz beszélgetésre hívom hallgatóimat is. Itt a stúdióban Kati ül velem. Maradjunk ennyiben, hogy Katinak nevezzük, hiszen olyan dolgokról is fogunk előre láthatólag beszélgetni, ami miatt talán jobb, hogyha csak így mutatom be. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Vállalkoztál arra, hogy nem annyira egyszerű és nem annyira rózsás életedről egy kicsit beszélj a hallgatóknak. Hát ez most olyan rébuszoknak tűn, de mit jelent az, hogy nem annyira egyszerű valakinek az élete, és nem annyira rózsás? Hogy indult az életed, Kati?
3: Először is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ez azt jelenti, hogy amikor én megszülettem itt a fővárosba, akkor 8 naposan haza kerültem vidékre, és gyakorlatilag 8 naposan a nagymamámikhoz kerültem, akik felneveltek. Tehát gyakorlatilag a szüleimet úgymond, azt nem mondom, hogy nem ismertem, de nem volt meg köztünk az a gyerek-szülő kapcsolat, mint ami úgy egy normális családban megvan. Tudtam, hogy ki az édesanyám, tudtam fényképről, hogy ki az édesapám, mert hogy 1 éves voltam, amikor az édesapám meghalt, és hát az édesanyám, ő itt lakott és dolgozott fent Pesten, viszont nem igazán láttam, tehát nem igazán volt kapcsolat köztünk, tehát voltak hónapok és évek úgy teltek el, hogy abszolút nem is láttam. De egy szerető családban nőttem fel, nagymamám még nagy szeretettel vettek körül. Nagy család voltunk, mert az édesanyám még 7-en voltak testvérek, 2 részről, mert a nagymamám ő elvált. A nagypapám ő özvegyen maradt 4 gyerekkel, és ők így kerültek össze, és ebből alakult ez a, most úgy neveznénk, hogy patchwork család. Én voltam a közös gyerek, akit felneveltek, és hát így telt a gyerekkorom.
2: Bocsánat, hogy egy pillanatra megszakítalak. Nem tudom, lehet arról valamit tudni, hogy édesanyád miért döntött úgy, hogy hát nem férsz bele az életébe, hogy finoman fogalmazzak?
3: Elmondása szerint nem tudott volna felvállalni albérletben egy gyereknevelését, nem tudta volna megoldani azt, hogy engem óvodába, iskolába hordjon. Őszintén megmondva, a számomra ez elfogadhatatlan. Attól független, hogy szerintem nagyon sok ma is albérletben élő család neveli a gyermekét, és eszükbe se jut az, hogy lepasszolják a gyermeket, vagy állami gondozásba adják. Nagymamám elmondása szerint édesanyám agyvérzéssel született, és elméletileg nem is szabad lett volna gyermeket szülnie. Tehát az akkori orvostudomány szerint nem szabad lett volna gyermeket szülnie, de hát a szerelem ugye az nem biztos, hogy az észérveket követi, és hát engem Isten világra hozott.
2: Édesapád, gondolom, nagyon fiatalon ment el akkor.
3: Hát 21 éves volt akkor, amikor meghalt. Ő öngyilkos lett.
2: Hát ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és nem tudom, hogy te gyerekként mit tudtál erről, és hogy tudtad földolgozni, vagy egyáltalán milyen kérdések, érzések voltak benned?
3: Hát persze minden gyerekben vannak érzések és kérdések. Én óvodás koromban tudtam meg az édesapám testvérétől, hogy halt meg, és a nagyszüleimet kérdésekkel bombáztam, miután hazamentem az óvodából. Nagymamám Hát kicsit dühös lett, mert hogy ezt nem így kellett volna, és nem az utcán kellett volna ezt közölni. És persze hát mindenre választ adtak, illetve próbálták ugye gyereknyelven ezt elmagyarázni. Soha nem bántották se az édesapámat, se az édesanyámat a döntésük miatt. De hát nyilván hát én is vágytam arra, hogy legyen édesapám, legyen édesanyám, hogy anyák napján át tudjak adni egy szál virágot. Hogy meg tudjam ölelni. Hogy büszke lehessek az apukámra. Hogy várjon az iskola előtt. És ezek nem adattak meg. Kicsit olyan önsajnálatba estem akkor is, meg hát végül is most is hiányzik, mert hát azért szerintem egy gyereknek mindig hiányoznak a szülei, és mindig szeretne úgy emlékezni rájuk, hogy szeretettel, és ez gyakorlatilag nekem egy percre nem adatott meg.
2: A közösség, a többi gyerekek, hogy reagálták ezt le, mert sajnos, vagy nem sajnos, a gyerekek őszinték, és időként nem gondolkodnak, hanem ami a szívükön, az a szájukon.
3: Hát volt, aki sajnált. Az úgy jól esett, mert úgy éreztem, hogy empatikusak. Volt, aki csúfolt. Volt, aki hát elég kemény szavakkal illetett. Annak idején ez nem igazán volt jó fény egy nőre, hogy házasságon kívül szül gyereket. És én hiába születtem úgymond házasságban, mégsem úgy viselkedtek velem a szüleim, mint ahogy azt egy bármelyik átlag családban, akik szeretetben vagy, akik várják a gyereket. Én minden voltam. Elhagyott gyerek, eldobott gyerek, lelenc gyerek, zabi gyerek, amit rám lehetett tagadni, az minden voltam. Voltak olyan felnőttek is, hogy lesajnálóan gondoltak rám, vagy úgy beszéltek rólam, hogy hát ennek ez az anyjának sem kellett, meg hát ilyen kis szegény árva gyerekként gondoltak rám, viszont voltak, akik segítettek. Tehát vegyes volt.
2: Szerinted, ha ma van egy gyerek ilyen helyzetben, akkor mi felnőttek, hogy tudunk neki leginkább segíteni? Vagy mi az, ami segítség, és mi az, amit nagyon nem kéne mondani mondjuk egy ilyen gyereknek, hiszen a gyerek nem tehet az egészről. Ő valahol áldozat.
3: Ez így van, áldozat. Semmiképp nem sajnálni. Tehát semmiképp nem beletaszítani abba az apátiába, amiben egyébként is van. Buzdítani. Segíteni, ha más nem, azzal, hogy meghallgatja a problémáját, hogy támogatja, ha ötleteket ad neki, ha más nem, akkor útmutatást, hogy mit próbáljon meg, vagy milyen élethelyzetben, hogy tudja magát úgy idézőjelbe kivágni, hogy ő abból ne vesztesként jöjjön ki. Tehát mindenféleképp pozitívan segíteni, akármilyen hát úgymond rossz az a gyerek, nem rossz, figyelemigényes, szeretetéhes, mindenképp arra vágyik, hogy őt is elismerjék, hogy nem kevesebb, mint a többi gyerek, aki épp egészséges családban nő fel, hogy lehet belőle is bárki, hogy képes megcsinálni dolgokat, amit más gyerek is megtud. Tehát ez szerintem ez mindenképp előrébb visz, és mindenképp támogató, és egészségesebb önértékelést ad annak a gyereknek is, a későbbi felnőttnek.
2: Vissza tudnál emlékezni valakire, vagy valami olyan szituációra, ami neked biztatást jelentett ezek között, a harcok között? Tehát, hogy egy kicsit konkretizáljuk, hogy jobban értse a hallgató, hogy mire gondolsz.
3: Ami biztatást adott nekem, a nagynéném volt. Tehát ő egy akkoriban is, hát azért az, hogy elvégezni a 70-es években a gimnáziumot, azért az akkor nem volt annyira szokványos. Tehát akkor az mindenféleképp egy jó eszű emberre, egy olyan emberre vallott, akinek van jövője. A nagynéném, ő ilyen volt, és nekem ő volt a példaképem. Ő volt a példaképem, hogy még 30 évesen is tanult, hogy könyvelő lett, hogy szeretettel vett engem körül, és mindenképp a keresztanyámra, aki igazából átérezte az én nehéz helyzetemet, hisz ő is állami gondozottként nőtt fel, és tudta, hogy milyen nehéz egy olyan gyereknek, akinek nincsenek szülei. És tehát az ő biztatásuk, igazából minden nagynénémet és nagybátyámat mondhatnám, mert valamilyen szinten mindegyik hozzátett az életemhez. Mindegyik hozzájárult ahhoz, hogy pótolják azt a hiányt, amit a szüleim nem adtak meg. De hát ezek ilyen apró dolgok, a szeretetükkel, a biztatásukkal, azzal, hogy nekem is volt karácsonyom, hogyha jöttek, akkor nekem is hoztak ajándékot, hogy felköszöntöttek névnapomon, hogy a pályaválasztásba segítettek. Most teljesen mindegy, hogy utólag rájöttem, hogy nem jól döntöttem, de akkor is mondták, hogy képes vagyok rá, hogy csináljam meg, hogyha befejeztem, menjek tovább. Tehát mindenképp. De őket emelném ki.
2: Tehát, ha jól értem, annak ellenére, hogy úgymond a szüleidnél felesleges voltál már, bocsánat, hogy ilyen röviden fogalmazok, a nagyobb család mégiscsak szeretettel vett körül. Tehát ilyen szempontból egy kicsit jobb helyzetben voltál, mint mondjuk egy olyan gyerek, akit aztán tényleg végképp eldobnak, és senkinek nem kell a környezetében.
3: Igen, tehát végülis én tényleg egy nagyon, ha így nézem, egy csodálatos gyerekkorom volt. Szerettek a tágabb családom. Nem éreztem magam feleslegesnek, de ugye az anyai szeretet, az apa hiánya, az mindig ott volt. Tehát amikor láttam az unokatestvéreimet hazajönni, és láttam azt, hogy a nagynéném, nagybátyám milyen szeretettel veszi körül, hogy ott lóg az unokatestvérem az édesanyja nyakába, vagy az édesapja nyakába, vagy felveszik a nyakukba, vagy közös élmények vannak. Ezek úgy mindig visszahúztak, és fájdalmas volt, igen, mert az én idős nagyszüleimtől ezt, annak ellenére, hogy mindent próbáltak megadni, ezt nem várhattam el. És nem voltak meg azok a közös nyaralások, azok a közös huncutkodások, azok a közös csínytevések, ami egy fiatalabb szülőnél ugye azért adott.
2: Egy ilyen indulás után hogy alakult a kamaszkorod?
3: Hát, mint minden kamasz, én is lázadtam. Elég sok konfliktusom volt a nagymamámmal, nyilván nem az ő hibájából. Akkor még inkább felerősödtek ezek az érzések. A hiány, a szülőhiány, és mint minden ember, én is csak szeretve szerettem volna lenni, és szeretni szerettem volna, és igazából megvolt bennem az a dac, hogy megmutatom az édesanyámnak, hogy én különbül tudok élni, mint ahogy ő élt, és hogy én különbül fogom felnevelni a gyerekemet, mint ahogy azt ő tette. Hát tinédzserként, fiatalként nyilván az ember azt gondolja, hogy majd én megváltom a világot. Hát nekem se sikerült, mint sok mindenki másnak. És 16 évesen én olyannyira szerelmes lettem, és ugye mivel én nem hívő háttérből jövök, elmondták, hogy nem lenne jó dolog, főleg ugye a régi értékrendeket képviselő nagyszüleim, hogy nem lenne jó dolog házasságon kívül nemi kapcsolatban élni senkivel, mert hogy a tisztaságomat azt őrizzem meg a férjemnek, de hát ugye a 80-as évek közepére már azért ugye ez a szabadosság, ez úgy kezdett idézőjelben divattá válni. És hát én is odaadtam magam házasság előtt, később a férjem lett, ugyan a fiatalember, és világiak úgy szokták mondani, hogy sikerült az első randi, és én terhes lettem. És
2: ekkor 16 éves voltam.
3: Ekkor 16 éves voltam, igen, 16 éves voltam, és bármennyire nem szerette volna a nagymamám, hogy házasságon kívül nemi kapcsolatom legyen, és abból ugye nyilván egy gyermek származzon. Mégsem engedte azt, hogy ez a baba, ez ne szülessen meg, mert hogyha később szeretnék, akkor esetleg nem lehet. Viszont én úgy éreztem akkor, hogy kész vagyok az anyaságra 16 évesen. Hisz még én magam is gyerek voltam, nem tudom, hogy mit gondoltam. Szerintem inkább adac volt az, hogy majd én megmutatom a világnak.
2: Nem akarok ilyen oktatásba menni, de most már foglalkozik ezzel a kérdéssel a pszichológia és az orvosok is, és azzal magyarázzák, hogy pont az ilyen szeretett éhes gyerekek azt várják, hogy majd a babájukat szeretetet. Nem tudom, hogy benned ilyenek megfogalmazódtak-e, vagy már most felnőtt fejjel vissza tudsz-e gondolni, de sokszor azt mondják, hogy pont ezért igazából véve majd, hogy nem vágynak a babára.
3: Ez így van. Ez így van. Azt érzi az ember olyankor, hogy az az enyém. Ezt nem veti el tőlem senki. Ez a szeretet, ez egy ilyen földön túlinak tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy hány éves az ember, de amikor megszületik az a gyermek, és azt tudom, hogy ez belőlem is van, hogy ez ennek a gyereknek én adtam életet, hogy meglátja igazából az ember az első értelmes dolgot az életbe. Tehát az megfogalmazhatatlan, hogy nem viszik el tőlem, hogy nem adom az életem árán sem adom. Fantasztikus érzés, de 16 évesen egy kicsit felelőtlenség is, én úgy gondolom. De igen, mindenképp az, hogy ez a gyermek, ez az enyém, ezt a szeretetet ezt soha senki nem veheti el tőlem.
2: Viszont általában gondként szokott jelentkezni, legalábbis ezt mondják az okosok, hogy hát azért a gyerek úgymond gonddal is jár.
3: Így van.
2: Ezt nálatok hogy volt, vagy nálad hogy volt?
3: Hát addig nem igazán volt gond, amíg én otthon voltam gyesen, mert én ugye elláttam a gyermeket. Aztán, amikor visszamentem hamarabb dolgozni, akkor már gond lett, mert hogy viszem el a bölcsödébe. Ha túlóráznom kellett, hogy hozom el a bölcsödéből, és ismét csak a nagyszüleim álltak oda, és ők segítettek teljes mértékben, ha kellett vitték, ha kellett hozták, ha beteg volt, akkor maradtak otthon vele, nem kellett eljönnöm táppénzre, tehát ez óriási segítség volt. De hát az apuka ott megint nem úgy viselkedett, amit én úgy kis rózsaszín álmaimban elgondoltam, hogy majd szép, nagy, boldog család, és élünk békességben, szeretetben. Hát ez álomvilág, és akkor úgy szépen látszott összedőlni az én kis világom megint.
2: Lehet róla tudni valamit, hogy mit jelent ez, hogy a szépen fölépített álomvilág kezdett összetörni?
3: Igen, az alkoholizmus. Az alkoholizmus meghozta hatását, amíg voltak figyelmeztető jelek, csak, és ezt a nagyszüleim erre felhívták a figyelmem. Csak én nem akartam tudomásul venni azt sem, mert majd én megváltam a világot, majd én megmutatom, hogy ez nem úgy van, hogy ők tévednek, hogy miért akarnak mindent jobban tudni, mint én. Én tudom, hogy az én életemben mi jó, hogy számomra mi jó. És voltak figyelmeztető jelek, amit én nem vettem figyelembe. Nagymamám mindig úgy fogalmazott, hogy hátra vágod a szavamat, és meg sem hallgatsz. El sem gondolkozol azon, hogy mit mondok. És amikor az alkoholizmus hát eléggé befolyásolta már a családi életet, tehát amikor már fizetés után egy héttel nem volt pénz, mert minden elment az italra, akkor úgy elgondolkoztam, hogy biztos, hogy így akarom én felnevelni a gyerekem. Biztos, hogy ezt az életet akarom adni neki, amikor az enyém sem volt egy rózsás, és én azt szeretném a gyerekemnek, vagy a gyerekeimnek, hogy szeretetben nőjenek fel, hogy soha ne érezzék azt a kint, hogy semmi nem biztos körülöttük. És
2: agresszió?
3: Volt. Tehát 4 év alatt 4 fogamat sikerült kiverni. És én ezt nem láttam a nagyszüleimtől. Én azt a szeretetet, azt a biztonságot szerettem volna a gyerekeimnek megadni, amit én kaptam. csak ugye nem a nagyszüleitől szerettem volna, ha megkapják, hanem tőlem. Hát ez nem sikerült, úgyhogy 4 évi házasság után el is váltunk.
2: Hát még ekkor is elég fiatal voltál, ha jól számolom.
3: 21 éves.
2: A gyermeked mit érzékelt ebből szerinted? Hát a válást biztos érzékelte, de az előtte levő veszekedéssel tarkított kapcsolatból, mert úgy gondolom, hogy ha a fogak bánták, akkor némi veszekedés lehetett.
3: Igen, volt is. Hát először is egy kisgyerek, ugye az nagyon érzékeny mindenre. Akkor én úgy gondoltam, hogy én próbálok neki mindent megadni, és a gyerek semmit nem vesz észre. Akkor még éltek a nagyszüleim, és nagyon sokat volt náluk, és ugye ugyanazt a szeretetet adták akkor már a dédunokának, mint amit nekem. De azért ugye a gyerek az érzi. Az érzi, hogy anya feszült, azt érzi, hogy megérzékeli, hogy apa nincs ott, érzi azt, hogy feszültség van a szülők között, és bizony az én gyerekemnél is az éjszakai vizelettartási problémák, az éjszakai bepisülések azért azok úgy megvoltak. Tehát nem múlt el azért ez nyomtalanul. A ragaszkodás az mindenképp megvolt, fokozódott. Ugye egy gyerek az anyjával tölt el legtöbb időt, nyilván az anyjához is ragaszkodik akkor a leginkább, főleg ha bántalmazzák. Hát ez az én kisfiamnál is így volt.
2: A gyermeked is bántalmazott volt?
3: Nem. Nem. Tehát őt nem bántotta. De volt olyan, amikor engem úgy bántott, hogy a gyermekem a kezembe volt. Tehát az nem egyszer volt. Hát ő olyan közegből jött, ő ezt látta természetesnek, én viszont nem. Nekem a gyerekem az mindent felülírt.
2: Egy ilyen széljegyzet elhangzott egy pár perccel korábban, hogy a keresztanyám, tehát meg voltál keresztelve. Ezentúl volt-e valami, bármilyen vallásos kapcsolatod?
3: Keresztelve nem voltam, névadózva voltam, de mindig is, tehát addig, amíg nem is voltam névadózva, addig is, tehát ő volt a keresztanyám. Nem volt semmiféle vallásos kapcsolata sem neki, sem a családomnak. Tehát semmiféle ilyen háttérrel nem rendelkezünk.
2: Akkor bocsánat, hogy ilyen nyíltan kérdezem, de ennyire, nem is tudom, zűrös, kilátástalan körülmények között mi ad reményt, vagy hova lehet menekülni? Vagy mi éltetett? Tehát hogy lehet ezeket az agressziókat, anyagi kilátástalanságot, eltaszítottságot és csalódást, mert hát még a társban is csalódtál, hogy lehet ezt földolgozni Isten nélkül és hit nélkül? Föl lehet dolgozni?
3: Ma már tudom, hogy nem. Akkor a gyermekem volt az, aki, hogy ne kerüljön állami gondozásba, hogy amit tőlem telik, amit én az anyámtól nem kaptam meg, azt én maximálisan. Igazából minden szeretetemet a gyermekemre toltam, és tőle vártam, mert tudtam, hogy ő az egyetlen ember, aki biztos az életembe. Ma már tudom, hogy ez sem jó így, de akkor ő volt minden. Tehát amikor a nagyszüleim megvoltak, amikor éltek, akkor nyilván akkor éreztem azt, hogy van egy családom, vannak a hátam mögött, de aztán amikor meghaltak, akkor bizony-bizony ez beszűkült ez a kör, és csak a gyerek. Csak a gyerek. Főleg, hogy a gyermekemnek volt egy műtétje, és utána illetve akkor a műtétkor találkoztam Istennel. Ez Debrecenben volt.
2: Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, de ezt majd a zene után szeretném, ha erről beszélnénk. Még egy kérdést engedjél meg. A nagyszüleid elvesztését hogy dolgoztad föl, ha ennyire ők voltak a biztos pont, és csak ők voltak a biztos pont az életedben?
3: Nagyon nehezen. Tehát akkor, amikor azt érzi az ember, hogy kihúzzák alól a talajt, hogy nincs már senki, és nem tudom, hogy mi lesz holnap, nem tudom, hogy hova mehetek a problémámmal, nem tudom, hogy kihez fordulhatok, hogy ki az, aki biztatást ad, aki támogatást ad, aki meghallgat, akinél otthonra lelek. Nagyon nehéz, és kilátástalan, és olyan végleges. Hát Isten nélkül nagyon nehéz.
2: Igen, azt gondolom, hogy ezzel a mondatoddal nagyon-nagyon sok hallgató egyetért, mert olyan világot élünk, amikor nagyon nehéz, különösen Isten nélkül, nagyon sok nagyon nehéz élethelyzet van, bántalmazás, eltaszítottság, hát ilyenekről hallottunk sajnos az elmúlt jó 20-25 percben. Katival beszélgetek, maradjanak velünk, kedves hallgatóink, most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, zene következik, de utána visszavárok mindenkit, hiszen folytatjuk a beszélgetést. Azért annyit elárulok, hogy lesz fénysugár is, mert bármennyire sötét az éjszaka, jöhet a hajnal. És ez a reménységünk, maradjanak velünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kijevbe látogat. Augusztus 29-én Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony-Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek már van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 7 49 62 19-es telefonszámon, vagy a terdike@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pulcsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségére. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgai időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeliek pedig november 16 és 20 között lesznek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet ígét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Ma szombaton növekszik ugyan a felhőzet, elszórtan lehet zápor, északnyugatira fordul a szél, de 30-35 fokunk van. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Katival beszélgetek, és akik az előző fél órát is velünk töltötték, azok pontosan tudják, hogy miért maradtunk ebben a rövid formulában, hogy Kati, hiszen vannak az életnek olyan mélységei, amit még ha föl is dolgozott az ember, és még hogyha Isten kezébe tudta tenni is a múltját, azért fájdalommal tölti el. Az előző fél órának a vége felé elhangzott egy olyan fél mondat, hogy Debrecenben találkoztam Istennel a gyermekem műtéte kapcsán. Hát mit jelent ez?
3: Ez azt jelenti, hogy a gyermekemnek volt egy, hát akkor még nem tudtuk, hogy milyen fül problémája. Utóbb kiderült, hogy a hallóláncolatok gyengék voltak, a hallócsont le volt törve, és ki volt szakadva a dobhártyája.
2: Hát ez egy eléggé súlyos valami.
3: Igen. Akkor nem tudtuk, hogy az első műtét az sikerül-e, mert akkor azt mondták, hogy még egyszer, ha nem sikerül, is egyszer még lehet műteni, ha nem sikerül az sem, akkor hallókészülékes lesz a gyermekem. És igencsak el voltam keseredve, és mint minden anya, én sem szerettem volna egyedül hagyni a klinikán a gyermekem.
2: Bocsánat egy pillanatra, hogy megszakítalak. Ez örökletes, vagy valami baleset volt, vagy genetika, vagy ezt mondtak valamit az orvosok, hogy hát, egyáltalán hogy alakulhat ilyesmi ki?
3: Ezt akkor még ők sem tudták. Tehát nem tudtuk, hogy örökletes, nem tudtuk, hogy egy betegségből maradt vissza, egy náthából, egy fülgyulladásból, tehát semmit nem tudtunk. Sőt, azt sem tudtam igazából, hogy a családban van fül problémás, és hát utóbb kiderült, hogy igen, tehát örökletes. Örökletes. És hát én sem szerettem volna egyedül hagyni a gyermekem a klinikán, és kértem, hogy valami megoldást, vagy fölvegyenek az osztályra a gyerekkel, és akkor annyi szülő kérte magát fölvételre a gyerekkel, hogy már számomra nem volt hely. És a szobában volt egy anyuka, hát egy idősebb anyuka, hát tőlem idősebb anyuka.
2: Bocsánat, ez nem volt annyira különleges.
3: Igen, hát az én koromban ez nem. De ami nagyon megfogott, az volt, hogy senkihez nem beszélt, csak a gyermekével volt elfoglalva, neki mondott mesét vele, foglalkozott vele, beszélgetett, és amikor szükségem volt rá, hogy én már nem tudtam hazamenni vidékre, viszont helyem se volt a klinikán, hogy akkor most mi lesz. És akkor úgy döntöttem, hogy ha kell, akkor a kórtelem ablakával szembe lévő padon fogom tölteni az éjszakát, de a gyerekemet akkor sem szeretném itt hagyni egyedül. És akkor ez a hölgy odajött, és megadta a telefonszámát, és csak annyit mondott, hogy ha nem találsz semmit, akkor hívjál föl, és megyek érted. Ez egy baptista testvérnő volt, aki ezt a gesztust megtette, és hát akkor még ugye világiként ott álltam értetlenül, hogy hát ilyen van, hogy nem is ismer, azt se tudja, ki vagyok, nem is láttuk egymást, és felkínálja a telefonszámát, az otthonát úgy, hogy egy vadidegenek vagyunk egymásnak. Tehát ez nagyon megdöbbentett, és nagy tisztelettel töltött el, hogy ennyire önzetlen volt, hogy ennyire, amikor bajban vagyok, odáll is, és azt mondja, hogy itt vagyok, ha kellek, akkor segítek, szólj, ha kellek. És ott voltam náluk végül is, gyakorlatilag egy hétig, úgyhogy az én gyerekemnek is ugyanúgy tette a kis uzsit, vagy a kis valamit, rágcsálnivalót, mint ahogy a sajátjának. És szeretettel vett ő is, és a családja is körül, és akkor mondták el, hogy ők Istent szolgálják, és akkor hívtak meg egy Isten tiszteletre.
2: Hát Isten nem ejt hibát, van egy ilyen vers is. Hogy élted ezt meg? Azt mondtad, hogy csodálkozva, de egyáltalán a kereszténységgel való találkozást, mert tulajdonképpen itt találkoztál akkor igazán a kereszténységgel és Istennel és az ő gyermekeivel.
3: Mivel ugye nem volt semmiféle kapcsolatom a kereszténységgel, semmilyen felekezettel, nem is igazán tudtam, hogy ez miről szól. Hát egy kicsit olyan volt, mintha úgy falba ütköztem volna, hogy az élet az nem csak arról szól, hogy bulizunk, hogy a fiatalok isznak, hogy tiszteletlenek, hanem egyszerűen magával ezzel a gesztussal olyan tiszteletet ébresztett bennem, amit azelőtt csak mondhatom azt, hogy csak a családom iránt éreztem. Annak ellenére, hogy arra voltam nevelve, hogy tisztelni kell mindenkit, hogy tisztelettel kell beszélni mindenkivel, de maga az az érzés, ez ekkor ébredt fel, hogy mi az, hogy tisztelet. Érdeklődtem, nyilván bennem is volt egy olyan kérdés, hogy hallottam, hogy valaki Isten hívő, de az mit jelent? Tehát bennem volt ez a kérdés, akkor már éreztem ezt a kérdést, nem tudom jobban megfogalmazni, éreztem azt a kérdést, hogy ki ez az Isten? Mi az, hogy valaki hívő? Mit csinálnak egy Isten tiszteleten? Miért imádják? Tehát számos olyan kérdés merült fel bennem, ami addig úgy nem. Nem.
2: És elmentél végül is velük?
3: Igen. Igen. A Szappanos úti imaházba mentünk el, és akkor pont egy olyan alkalom volt, ami bemerítés volt. Több bemerítkező volt, és a Megmozdul a parton a víz kezdetű éneket énekelték minden bemerítkező után, és én végig sírtam. Tehát azt elmondani nem lehet, hogy amikor azt érzi valaki, hogy hozzászólnak, hogy neki szól minden egyes mondat, szó, betű, hogy úgy énekeltem az énekeket, mintha gyerekkorom óta ismerném őket, hogy ez az az Isten, aki engem szeret, hogy a szüleimnek nem kellettem, hogy emberek próbálták megadni azt a szeretetet, amit a szüleimnek kellett volna, és mégis itt érzem azt, hogy teljes a szívem, hogy ez az űr, az betöltetett, hogy fantasztikus érzés volt. Olyan, mintha hazataláltam volna.
2: Igen, és hát a mesékben most úgy folytatódna a történet, hogy innentől kezdve az ember boldogan él, amíg meg nem hal, hiszen találkozott a nagy ővel, még ha az Isten személyében is érkezik hozzá. Így alakult az életed?
3: Hát nem. Hát sajnos nem. Én ebben az időben már a második férjemmel éltem, és akkor már megvolt a második gyermekem is. És amikor én hazamentem, és elmondtam, hogy én Istennel akarok járni, kinevettek. Aztán vidékről felköltöztünk egy megyeszékhelyre, és mindig azt mondta ez a testvérnő, akit Debrecenben megismertem, hogy ne arra legyek büszke, hogy általa találtam meg Istent, hanem arra legyek büszke, hogy megtaláltam Istent.
2: Ezek szerint tartottátok a kapcsolatot, ha jól értem.
3: Máj napig. Sajnos már a testvérnő nem él köztünk, de a családjával máj napig. És amikor felköltöztünk ugye egy megyeszékhelyre, akkor az én férjem azokat az igéket, amiket én a mosogatóhoz, vagy a konyhába, vagy az ebédlőbe kiraktam, azt ő szépen leszedegette, és gúnyosan kinevetett. Tehát igazából semmibe vette azt, hogy én mit szeretnék, vagy nekem ez mennyire fáj, vagy hogy elindultam egy úton, és ha ő nem is akar velem együtt jönni, de akkor vagy támogatott volna, vagy hagyott volna egyedül azon az úton menni.
2: Így visszagondolva, milyen kapcsolatod volt Istennel? Közösséged volt, ahova tudtál járni, Bibliát olvastál, imádkoztál, tehát ilyesmire gondolok, hogy tudtad megélni ezt a kis bontakozó hitedet?
3: Nehezen. Tehát közösségbe jártam ott a megyeszékhelyen, de nyilván az a heti egy óra az arra kevés volt, a sok kérdésre választ kapjak. Az a közeg az nem volt meg otthon, nem volt meg az a támogatás, az építkezés, ami egy ideális helyzetben, azt úgy gondoljuk, hogy az megvan. Hát nekem is meg kellett ezt harcolnom. Tehát elejében nyilván én is féltem felvállalni a hitemet. Tehát ezeken én is keresztül mentem, hogy nem beszéltem Istenről, hogy nem mertem elmondani, hogy azért bennem ott vannak a kérdések, hogy én inkább Isten felé hajlok, mint a darwinizmus felé. Tehát ezek megvoltak. Nehéz volt. Volt olyan, amikor utaztunk haza vidékre, és a buszon próbáltam olvasni a Bibliát, és a férjem eltetette, hogy ne égessem már le a buszon. Tehát oké, hogy otthon olvasom, ez az én dolgom, de a buszon azt ne tegyem, mert ő szégyenkezik.
2: Gyermekeidet tudtad magaddal vinni, vagy tiltotta a férjed?
3: Nem, tudtam magammal vinni. Nyilván, amikor kicsik, akkor könnyebb. Volt olyan, amikor ő is eljött, de látható volt, hogy szenvedett. Tehát őt nem érdekelte ez a dolog. Engem ez fájdalommal töltött el, hogy mit nem ért ezen. Tehát én nem értettem, hogy ő mit nem ért. Nem értettem azt, hogy ő benne nincsenek meg ezek a vágyak, hogy nincsenek benne ezek a kérdések, hogy mi hiányzik belőle, ami bennem van, vagy... Tehát sok kérdés, még több kérdés merült fel.
2: Megoldás látszott, vagy bontakozott ki valami ebben a... Hát ez egy kicsit ilyen mat helyzet.
3: Hát nem. Nem, tehát egyre több volt ott is a veszekedés, minden miatt, az anyagiak miatt, a munka miatt, hogy hol neki nem volt munkája, hol nekem nem volt munkám, és továbbiakban is ugye az volt, hogy... A testvérnő tartotta a lelket bennem, hogy de imádkozzál, fiam, imádkozunk érted, és ne add fel, és higgy Istenbe, és bíz Istenbe, és kérd őt, és beszélj vele, és imádkozzál, és ha kell, akkor vegyél térdvédőt, de tessék letérdepelni. Tehát ezek a biztatások, ezek megvoltak.
2: Ez telefonon, levélbe, tehát hogy tudtátok? Azért ez egy távolság, tehát nem az van, hogy átmentél a szomszédba. Hogy tudtátok tartani a kapcsolatot?
3: Telefonon.
2: Telefonon.
3: Telefonon, és akkor még elég drága volt a percdíj, úgyhogy ilyen órás telefonok nem voltak, meg nekem akkor még nem volt baptifonom. Úgyhogy igazából ilyen tőmondatokba volt az, amikor ő biztatott, meg igéket küldött telefonon, üzenetbe, akkor még ugye nem volt úgy internet sem. Volt úgy, hogy leveleztünk is, ez nem olyan túl sok volt, vagy konferencián találkoztunk, például a Linda Diló konferenciát, amit ő segített szervezni, és akkor úgy feltöltekeztem, és hát ugye a gyülekezetben is voltak olyan idősebb testvérnők is, akik szeretettel fogadtak, és hát így, amikor tudtam, úgymond, táplálkoztam, és mint a teve raktároztam a púpomba.
2: Ekkor te már a gyülekezet tagja voltál, vagy úgymond még csak barátkoztál?
3: Barátkoztam.
2: Mi billentett ki ebből a, hát egy picit megrekedt helyzetből, mert azt hiszem azért itt egy kicsit ez egy ilyen őrlődő helyzet volt, ahogy így értem a szituációt.
3: Igen, hát a második férjemtől is elváltam, és harmadik házasságomban éltem már akkor, amikor megismerkedtem egy Gyuláról a közelünkbe költöző testvérekkel, és már akkor házasságban voltam a férjemmel, amikor a testvér azt mondta, hogy is mire várok, mert hogy az első alkalom és a bemerítésem között 10 év telt el. És akkor mindig azt mondtam, hogy azért, mert még nem vagyok készen rá, mert hogy még én nem vagyok ilyen, mert hogy nekem még ezek a problémáim, vagy azok a problémáim, én még nem úgy viselkedek, mint ahogy ezt elvárható lenne, nem tudom még megtenni ezt, vagy azt, és akkor azt mondta a testvér, hogy a betegeknek kell az orvosság, nem a gyógyultaknak, nem az egészségeseknek. Te egészséges vagy? Mondtam, hogy nem. Akkor nem kellene orvoshoz menned? És mondtam, hogy de. Ki annál a legjobb orvos, mint sem, hogy Jézus Krisztushoz menjünk? És ez motiválta arra, hogy valóban nem tökéletes embert vár magához Isten, nem azt akarja, hogy celeb legyek, hanem engem akar. És ekkor döntöttem úgy, hogy akkor én bemerítkezek. Életem legszebb napja volt.
2: Miért fontos a bemerítés? Miért fontos az, hogy végül is nyilvánosan megvallottad a hitedet?
3: Hát ez az, hogy nyilvánosan megvallottam a hitemet, hogy fel tudtam vállalni őt, mert ő engem felvállalt, de én nem mertem sokáig. Hogy megpecsételtem azt, hogy én az övé vagyok, hogy nekem ő az atyám, hogy olyat tett értem, amit az anyám sem. Ez nagy dolog.
2: A család hogy fogadta?
3: Hát én voltam a világbolondja. Volt, aki nem foglalkozott vele, mondván, hogy az én dolgom, és volt, aki nyilván úgy állt hozzám, hogy hát ez egy hóbort, és volt, aki, hát én ezt inkább ilyen gúnyolódásnak éltem meg, és fájt, fizikailag fájt, hogy Istent bántották. Vegyes volt ez is.
2: Az elmúlt percekben szóba került ugye az első válás, ami nagyon fiatalon történt, aztán második férjem, harmadik férjem. Ugye tudjuk, hogy Isten nem így tervezte, ezt gondolom, te is így gondolod, hiszen Isten eredeti tervében egy férfi és egy nő képez egy házas párt, és életre szóló holtomiglan, holtodiglan. Hogy alakult úgy az életed, hogy egyik válás a másikat követte? Mit gondolsz erről? És jó ez így igazából véve? Neked meg egyáltalán a gyerekeidnek, meg úgy mindenkinek?
3: Hát semmiképp nem jó. Tehát semmiképp nem jó. Tehát az, amikor nincs vezetés. És itt most éltem a családi vezetést is. Amikor nincs egy biztos háttér, az ember akarva-akaratlanul csapódik ide-oda. Csinálja azt, amit úgy gondol, hogy jó, aztán később kiderül, hogy az nem jó. Megkérdezek embereket, hogy nekik erről mi a véleményük, de hát ugye az nem Isten akarata. És aztán összevetettem az én akaratommal az emberek véleményét, és így döntöttem. Többnyire rosszul. A gyerekeimnek semmiképp nem volt jó, mert azt, amiért én először elkezdtem idézőjelben harcolni, hogy én egy biztos családi hátteret szeretnék adni, hát ez nem valósult meg ezekkel a válásokkal. Sőt, szerintem legalább ugyanazt élhették meg a gyerekeim, mint amit én. Ezért fontos az, hogy tényleg Isten vezetésére bízzuk magunkat, és tényleg azt tegyük, amitől óv Isten, és az igére figyeljünk, mert annyi mindentől megmenekülhetünk, és nem kell végigjárnunk azt az utat, amit én is végigjártam. Tehát ezt ugye én is utólag tudom már.
2: Istennel hogy rendezted ezt el? Gondolom, fölmerült benned az, hogy akkor ezzel most mit kell kezdenem, mint hívő embernek.

0: amikor én akartam, akkor az nem sikerült, és Isten szépen elrendezte, hogy végül is meglett. Úgyhogy mindenféleképp azt érzem, hogy igen, szeret Isten, hogy megbocsájt, ha kell százszor, ha kell ezerszer, de ez nem azt jelenti, hogy sportot űzünk abból, hogy ó, hát megteszek bármit, majd bocsánatot kérek Istentől, hogy ó, bocsi, nem. Tehát a lehetőséggel élni kell, és nem visszaélni.
1: Ha egy fiatal lány hallgatja most ezt a beszélgetést, és hát olyan kis bizonytalan, mit tanácsolnál neki? Hogy lehet ezeket a csapdákat elkerülni? El lehet egyáltalán kerülni? Hogy ne ismételje az ember ugyanazokat a butaságokat, már bocsánat, hogy így fogalmazok.
0: Szerintem el lehet kerülni. De mindenképp az, hogy közösségbe legyen, akár a gyülekezetben, akár Istennel feltétlen közösségbe legyen, olvassa a Bibliát, kerülje az olyan csoportokat, olyan szituációkat, olyan embereket, amennyire lehet, akik nem Isten szerint élnek, mert ha csak egy kicsit elkukucskál attól az úttól, amit Isten kijelölt, beláthatatlan következményei lesznek. Akár az ő életére, akár majd a későbbi családi életére.
1: Ha már ezt a beláthatatlan következményt említed, ugye a házassági hűtlenségek, vagy problémák, vagy inkább a bizonytalan kapcsolat, talán fogalmazdunk így, sok olyan kérdést is fölvet egy-egy nő életében, ami kár, hogy egyáltalán fölvetődik. Isten férfi és nő között egy védett, intim kapcsolatot képzelt el, és ebbe a védett, intim kapcsolatba képzelt el a gyerekeket is. Föntelt nálatok ez a védett, intim kapcsolat? Hogy érzékelted?
0: Ez nehéz kérdés, mert én az első házasságomban sem mertem egy második babát bevállalni, illetve a második házasságomban sem mertem egy harmadikat. Úgyhogy a bizonytalanság az nyilván, hogy az én életemre is, és hát nyilván a gyerekeim életére is rányomta a bélyegét. Tehát nem éreztem azt a törődést, azt a gondoskodást, ami egy férfitől, egy férjtől, egy apától úgy érzem, hogy elvárható lett volna. Tehát volt egy mércém. Az én nagyapám volt az etalon. Tehát ő volt az, aki a szemembe a legjobb apa volt, a legjobb nagyapa volt, én azt láttam, hogy a legjobb férj volt. Lehet, hogy ez nem így volt, de nekem akkor is ezt a közeget, ezt a képet mutatták. Én nagyon szerettem őt, én úgy éreztem, hogy ő is engem, és én azt a szeretetet, azt a biztonságot szerettem volna látni a gyerekeim és az apjuk között, mint amit én éltem meg.
1: Hogy gondolod, a te elvárásaid voltak túl magasak, és ezzel a magas elvárásokkal akár még gúzsba is köthetted a párodat, vagy pedig a párod gondolta nagyon lazán az apai felelősséget? Vagy úgy is-is?
0: Hát szerintem is-is. Is-is. Összességében, ha most így visszatekintek már, nem mondanám rossz apának, mert látok ettől sokkal rosszabb apákat is. Viszont az én elvárásaim is magasak voltak, amit én úgy gondoltam, hogy ez az alap. Nagyon sok vitát eredményezett egyébként, ő nem értette azt, hogy én mit szeretnék, nem tudtam, hogy elmondani, hogy mit szeretnék. Nyilván ugye a hitetlensége az még egy éket vert közénk. Felelőtlen volt számomra az, hogy nem is igazán akart dolgozni, és én ezt nem bírtam felvállalni, hogy én három embert tartsak el egy albérletbe. És ez a sok teher, a gyerekekről való gondoskodás, a lakásbiztosítás, a munka, tehát ez engem úgy érzem, hogy teljesen felőrölt, mert minden az én vállamra szakadt. És ezt képtelen voltam elviselni. A kapcsolatom sem olyan volt Istennel, mint amilyennek lenni kellene, vagy lenni kellett volna. Lehet, hogy megmenthető lett volna a házasság. Lehet, hogy nem. Ezt így utólag már nem tudom.
1: Hát ezt valószínűleg utólag már senki nem tudja. Annyit azért szeretnék hangsúlyozni.

0: neked is, meg úgy mindenkinek, hogy Isten úgy gondolta, hogy a férfinek is van jócskán felelőssége, tehát hogyha valaki nem akar dolgozni, olvassuk a Tesszalonikai levélben, az ne is egyék. Ez egy elég durva szint, de hát ez Isten igéjében van. És itt azt azért kiemelem, hogy nem aki nem tud, mert mondjuk beteg, hanem aki nem akar. Tehát Isten a lustaságot nem támogatja. Hogy oldottad föl azt a konfliktust magadban, hogy tulajdonképpen egyik kapcsolatból a másikba ugrasz, egy picit ezzel a gyerekeidet is veszélyezteted, meg hát a meg nem született gyermekeidet is veszélyezteted, mert mondjuk ki, hogy sajnos ez magával hozta az abortusz kérdést is.
1: Igen. Hát mivel nem volt ugye egy biztos kapcsolatom, nem éreztem azt, hogy biztos családban vagyok. Ezért, amint említettem is, az első házasságomból is született volna egy baba. 3 éves lett volna az idősebb gyermekem, amikor megszületik, és hát egy nagyon nehéz döntés volt, hogy most akkor egy gyermek, vagy 2 gyermeknek legyen elvált szülei. És akkor az kézenfekvő megoldásnak tűnt számomra akkor ugye Isten nélkül, hogy hát akkor ennek a gyereknek jobb, ha meg se születik. Gondoltam ezt én akkor. Aztán, amikor másodjára is erre a döntésre jutottam, akkor már úgy valami rálátásom a hitre úgy volt, hallottam róla, de még mindig nem adtam át magam Istennek. És akkor megint ez volt a legkézenfekvőbb, hogy akkor ne legyen, ne szülessen meg az a gyermek, jobb neki, hogyha meg sem születik, mert mire születne. Tehát jöttek ezek a tipikus, megnyugtatom magam érvek, mert ezek nem olyan érvek, ami elfogadhatóak, tehát ezt most már tudom, és nagyon nehéz volt akkor világiként is ezt a döntést meghozni, de nem jól döntöttem.
0: Környezetet segítette a döntésben? Pozitív Igen. vagy negatív irányba?
1: Inkább negatív. Inkább negatív, mert mindenki annyira feminista nőként és olyan emancipált nőként mondták, hogy mert könnyebb egy gyerekkel, vagy könnyebb kettővel, mint nagy családos, meg minek a nagy család, meg nem is, nincs is szükség rá, meg... Tehát szóval jöttek ezek az érvek, amik inkább arra hajtottak, hogy igen, tényleg, hát akkor vetessem el, mert mit akarok én sok gyerekkel, meg hogy akarom én felnevelni, meg... Tehát nem azok a támogatások jöttek, hogy Isten segíteni fog, hogy meg fogja oldani a dolgokat, hogy meg fogja mutatni az utat, hogy merre. Tehát akkor pont ezekkel az emberekkel nem volt kapcsolatom, akik segítettek volna arra az útra, hogy ne tedd meg, ne gyilkolj.
0: Igen, és hát a probléma ott van, hogy arról keveset beszélünk, hogy ez nem egy egyszeri esemény, hanem ennek következményei vannak, de mivel időnk elszaladt, ezzel a következő blogban fogunk foglalkozni, maradjanak velünk. Kulcsár Anikó vagyok, és Katival beszélgetek. A zene után a posztabortusz szindrómával fogjuk folytatni a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Katival beszélgetek, és egy nagyon-nagyon nehéz kérdésnél kellett megszakítanunk a beszélgetést, hiszen időnközben eltelt, az abortusz kérdéssel foglalkoztunk. Kati nagyon őszintén elmondta, hogy kétszer is rosszul döntött életében ezzel kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy a környezet erre bátorította. És nem szívesen mondjuk ezt, de igazából véve az abortusz mégiscsak egy élet elvétele. És habár azt sugallja a sátán, mondjuk ki, mert ő áll mögötte, ő az, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, azt sugallja az adott szituációban, hogy túl lesz-e rajta, és akkor minden megoldódott. Ezt sugallja nagyon sokszor a környezet, sokszor az egészségügy is. Nem akarok senki felett ítélkezni, távol legyen tőlem, legkevésbé a nők felett szeretnék ítélkezni, hiszen ők nagyon sokszor egy kiélezett idegi és hormonális állapotban vannak. Úgy érzik, hogy megoldhatatlan problémák előtt állnak, mint ahogy Kati is mondta, hogy válás, gyerekek, egyedül eltartani a családot, mi lesz, hogy lesz, de nem oldódik meg. Mit jelent az, hogy nem oldódik meg a kérdés attól, hogy úgymond túl vagyok az abortuszon? A te életedben, Kati, ez mit jelentett?
1: Egy borzasztó lelki tehert. Tehát azt, hogy azon túl, hogy úgy bántak az emberrel, mint egy harmadrangú húscafattal, hogy megalázottnak éreztem magam ott, hogy nyugtattam magam azzal, hogy de jól döntöttem, hisz mások is erre bátorítottak. És közben éreztem a szívem mélyén, a lelkem mélyén, hogy nem csak az a gyilkosság, amikor valaki elveszi a másiknak az életét felnőtt korban, vagy egy háborúban, hanem az is, amikor én a saját gyerekemnek a halálos ítéletét aláírom azzal, hogy abortuszra megyek, hogy asszisztálok ahhoz, hogy megöljek egy olyan embert, aki ez biztos, hogy kötődnék, hisz így is kötődök x év eltelte után. És ezt egy életen át húzza az ember magával.
0: Mit jelent az, hogy kötődsz?
1: Szeretem. A meg nem született gyerekeimet is szeretem.
0: És mit jelent az, hogy egy életen át húzza az ember magával?
1: Hát igazából azt, hogy minden évben rá gondolok, hogy most hány éves lenne. Hogy hány gyerekem lenne, hogy haragszanak-e rám azért, amiért. Így döntöttem. Ez az, amit egy életen keresztül cipelni kell.
0: Ezek a terhek a mindennapjaidat mennyire uralták le, vagy befolyásolták, nem tudom, melyik szót használjam.
1: Elég sokat. Ha nem is a mindennapokat, de elég sokat eszembe vannak. Főleg már így felnőtt korban, mert hát nagyon sok én 24-25 éves körüli lányt látok barátjával, és nem tudom, hogy lányom lett volna, vagy fiam. Melyik fél az, amelyik az enyém lett volna. Amikor összejönnek a nagy családok, és hallom az egyiktől, a másiktól, akár keresztény körökbe, akár nem, hogy 3, 4, 5, 6 gyereke van, és nekem meg lehetne 4. És lefeleztem. Én. Mert úgy gondoltam, hogy nekem ehhez jogom van. Nincs jogom.
0: Isten igéjében azt olvassuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő, mármint Isten, hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minket minden hamisságtól. Gondolom, Isten elé vitted ezt a kérdést, miután megtértél és miután rendezted vele az életedet.
1: Igen, mindenképp, tehát ezt is. De mégis a sátán van, amikor erősebb, gyengébb napjaim van, és mindig vádol, hogy nehogy azt gondolt, hogy Isten ezt neked megbocsátja. Nehogy azt gondolt, hogy téged ettől szeret. Nehogy azt gondolt, hogy ettől te be fogsz jutni, emiatt be fogsz jutni a mennyországba. És ilyenkor jönnek jól az igék, ismét, mint mindig, és a testvérek, és a közösség, hogy ne higgy neki, megint becsap.
0: Igen, hát a sátánnak a módszere, hogy amíg az ember nem csinálja meg a bűnt, addig szépnek és kívánatosnak mutatja be, mint ott az édenkertben Évának azt a gyümölcsöt, amikor meg az ember lépre ment és hitt neki, akkor meg vádol, ő a nagy vádoló. Viszont az a vigasztalásunk, hogy az Úr Jézus a nagy védőügyvéd, aki mellettünk áll, és az a hitünk és a bizonyosságunk, hogy az ő vére minden bűnre elegendő. Egy furcsát fogok kérdezni. Kati, te meg tudtál magadnak bocsátani?
1: Nem. Nem. Tehát tudom, hogy Isten szeret, tudom, hogy Isten nem vádol. Én viszont mondhatok bármilyen felmentést, hogy miért döntöttem így. Igazán nem tudtam magamnak megbocsájtani. És ezért van az, hogy nagyon sok lányt és nagyon sok fiatalnak, hogyha szóba kerül, akkor próbálom ezt elmondani, hogy ne döntsenek felelőtlenül. Vagy nagyon sok házasságban élő nőnek teljesen mindegy, hogy egyedülálló vagy sem, hogy gondolja végig, hogy mire készül, mert ez visszafordíthatatlan, ez nem csak egy bocsi.
0: Egy megjegyzés, vagy egy kérdés inkább. Szerinted, ha Isten megbocsátott neked, akkor nekünk embereknek jogunk van felülírni Isten döntését?
1: Nincs.
0: Igen, ezt én is így gondolom, ezzel együtt emberek vagyunk, tehát nem akarom itt úgy magyarázni, mint aki nem érti, hogy mit jelentenek a vívódások. Visszatérve ahhoz a gondolathoz, amit elkezdtél, hogy próbálod magyarázni a lányoknak, asszonyoknak, hogy ne döntsenek így. Lehet szerinted olyan élethelyzet, ami miatt így kell dönteni, vagy ami jogossá teszi? Anyagi nehézség, sok gyerek, stb. A mérleg serpenyőjében lehet ez a másik oldal úgymond annyira súlyos, ami azt mondja, hogy jó, hát ezt meg kell tenni.
1: Ma már tudom, hogy nincs ilyen. Ma már tudom azt, hogy ha Isten, mert ugye a gyermek az Isten ajándéka, ha Isten megajándékoz engem vele egy gyermekkel, abban én biztos lehetek, hogy nem fogok se éhezni, se fázni. És nem lesznek, lehet, hogy nem lesz fölöslegem, de hiányom se. Tehát nekem annyiszor megmutatta Isten magát, hogy ő van, hogy ő gondoskodik rólam, hogy nem hagy el, hogy amikor kilátástalannak voltak napjaim, amikor nem volt a hűtőmbe a két gyermekem és a férjem mellett sem étel, mégis kirendelte. Ha kettő gyermek mellett ezt megteszi, 3, 4, 5, vagy akármennyi gyermek mellett, miért ne tudná? Ezt most már tudom.
0: Igen, és hát sajnos a problémát, ez természetesen nem kisebbíti a bűnt, mert a bűn az bűn. De a problémád nem egyedi, hiszen épp a elmúlt hetekben olvastam egy cikket, hogy úgy számolják, hogy durván 6 millió abortuszon van túl kis országunk, ami azért megdöbbentő adat. És talán most így a rádió nyilvánosság előtt is hadd biztassuk azokat a nőket is, akik hozzád hasonlóan hittek a csábítónak, hittek az ördögnek, a hitegetőnek, hogy Istenhez lehet menekülni. Még ezzel is. És Isten nem fog elutasítani. Nem kell azt a hazugságot is elhinni, hogy erre nincs bocsánat, mert van bocsánat a Golgotai kereszten. Ugorjunk egyet, hiszen most már úgy élsz házasságban, hogy hívő emberként. És hát ennyi nehézség után az ember lelke is sóvárog már azért, hogy akkor azért most már nyugalom és béke és állandóság van. Ez van, vagy nincs ez?
1: Nincs. Sajnos nincs, mert Hát az ördög nem alszik. És hát azért próbára teszi a hitem. Ha nem engem vádol, akkor kialakít olyan helyzeteket, hogy abba én ne érezzem jól magam. És mennél inkább azon dolgozik, hogy én Isten ellen forduljak. Nagyon hálás vagyok ezért Istennek, hogy mindig a legnehezebb időkben vagyok, úgy érzem a legerősebb, és mikor visszatekintek, nem értem magam. De hát ez úgy van, hogy olyankor csak egy lábnyom van a homokba, és ez az Istené, mert engem az ölében visz, a karjaiban hordoz. Hát nagyon nehéz időszakon megyünk keresztül, mert hogy a sátán az én férjemen keresztül támad függőségekkel, és itt a nőügyek és a szerencsejáték váltakozik.
0: Mármint a férjed életében.
1: A férjem életében, igen.
0: Igen, hát ez feleségként nem éppen egyszerű feldolgozni, sőt, szerinted neked ebben van-e részed?
1: Hogy tudok-e segíteni neki? Imádkozok érte. Mindenképp imádkozok érte. És amit emberileg meg lehet tenni érte, azt igyekszem megtenni. Bár néha úgy érzem, hogy elfogy az erőm. De mint ahogy az első házasságomat sem 4 évre képzeltem, a másodikat sem 10-re, és a harmadikat sem 15-re, megpróbálok most már Isten által felfegyverkezve az ő igéjével és az ő kardjával, pajzsával harcolni a sátán ellen. És ez csak Istennel lehet.
0: Említetted, hogy nőügyek ezek. Bocsánat, hogy ilyen intim kérdésre kanyarodok, de ennyit elárulunk a hallgatóknak, hogy az elején azt mondtak, hogy bármit kérdezhetek. Ezek sejtések, vagy úgymond van bizonyíték?
1: Konkrétumok. Tehát a férjem azt mindig elmondta, amikor a női megérzésem jelezte, hogy valami nincs rendben, és mindig fogadalmat tette arra, hogy soha többet nem teszi. És sajnos a sátán azt tudja, hogy az az ő gyengéje, tudja, hogy mennyire vágyok a szeretetre, tudja, hogy mennyire vágyok arra, hogy az adott férfinak csak én legyek az életébe. Nekem ez a gyenge pontom.
0: Hát és nem tudom, hogy ez gyenge pont-e, ez Isten eredeti terve, mégpedig egy életre szólóan.
1: Igen.
0: A hűség ugyanis az,
1: igen,
0: az Istentől ered, és Isten tulajdonsága, mert hogy ő hű hozzánk minden körülmények között. Azt gondolom, hogy ezt egy nő se tudja jól földolgozni. Feltételezem, hogy te sem.
1: Hát nem.
0: A bizalom, az egymás iránti kapcsolat, bizalom és hűség, azt hiszem, ezek együtt járnak. A hűtlenség megrendíti ezt.
1: Teljes mértékben, alapjaiban. Nem hiszem, hogy ezt úgy lehet folytatni, mintha semmi nem történt volna. Ez küzdelem. Tehát küzdelem, biztos vagyok benne a férjem részéről is. Legalábbis szeretném azt hinni, hogy küzd ezért. De nekem is, hogy próbáljak meg neki hinni. Próbáljak benne hinni, hogy tényleg nem csinálja.
0: Külső segítséget próbáltatok-e igénybe venni?
1: Igen, egy keresztény párterapeutának a segítségét, úgyhogy ő úgy érzem, hogy ő tud segíteni. Legalábbis most is azon van, hogy az értékrendeket, a problémát, a probléma gyökerét megtalálja, és azt helyreállítsa, és ha kell, akkor külön-külön, ha kell, akkor együttesen.
0: Hát kívánom, hogy járjatok így együtt, és Isten segítségével, sikerrel. Ha jól tudom, azért voltak még az életedben olyan, hát a múltból hozott megkötözöttségek, mint például dohányzás, amiben győzelem is volt, hogy legyen már győzelem is. Ez mit jelent?
1: Igen, hát ez hatalmas csoda. Tehát én ezt csodaként élem meg, és annyira büszke vagyok arra, hogy olyat tett velem az Úr, hogy ez bármikor, bárkinek, bármilyen körülmények között ezt elmondhatom. Hát én a második válásomkor én elkezdtem dohányozni, mert hát gyújtsára, hát most kicsit...
0: Stresszolva.
1: Persze, hát külső környezet, világi környezet ezt hozta magával, meg hát addig a munkahelyen is szünet, addig békén hagynak egyebek, és én úgy szépen rá szoktam a dohányzásra. Hát naponta egy doboz nem mindig volt elég, egy doboz cigaretta, és a Linda Diló konferenciát, amikor szervezték, akkor ez a debreceni testvérnő mondta, hogy hát szeretettel várlak, ugye jössz. És hát az én gyülekezetem is szervezett egy csoportot, akikkel én együtt mentem, és hát természetesen én ott is ebédszünetben én közöltem a lelkipásztorom feleségével, aki vitt minket, hogy hát nagyon szégyellem magam, de nekem el kell mennem, félre kell vonulnom, és rá kell gyújtanom, mert hát aki dohányzott, az tudja, hogy evés után az borzasztó jól esik, gondolja az ember. És rám nézett, és azt mondta, hogy ne előttem szégyeld magad, de az Úr elől meg nem fogsz tudni elbújni. És úgy megütöttek a szavai, és azt most jó értelemben mondom, hogy ütöttek a szavai, hogy akkor döbbentem rá, hogy tényleg az Úr elől hova bújjak. Tehát igazából Ádám és Éva az Édenbe se tudott elbújni, akkor én hova? Egy kuka mögé? Vagy egy fal mögé? Vagy egy fa mögé? Igen, de az Úr engem lát. És akkor én kértem az Urat, hogy én nem szeretnék dohányozni. Én ezt borzasztóan megszégyenültem, amikor ezt hallottam a testvérnőtől, és amikor hazajöttünk a konferenciáról, akkor én letérdeltem, és én kértem az Urat, hogy útáltassa meg velem a dohányzást, de úgy három úval, hogy útáljam meg, hogy soha a számba ne vegyem. Akik a környezetemben vannak, azok végig látták, és akik segítettek imában, támogattak imában, azok is el tudják mondani, hogy egy hét alatt, még annyi se kellett, 5 nap alatt, egyik napról a másikra letettem, úgy, hogy szó szerint megútált a dohányzást, és most már olyan szinten, hogyha az erkélyen valaki a fölöttem lakó, mellettem lakó dohányzik, azt én megérzem a hálószobába, és tényleg útállattal tölt el. Úgyhogy engem csodálatosan megszabadított az Úr, mert volt, hogy azt éreztem, azt a készítést éreztem, hogy le kell térdepelnem munka közbe, be kellett mennem az öltözőbe, és letérdeltem munka közbe, és úgy imádkoztam, hogy Uram, érzem, hogy itt van a kísértés, hogy rá kellene gyújtanom, de erősebbnek kell, hogy legyek, és érzem, hogy te erősítesz engem, és ne engedd. És az 5. nap után már egyetlen egy szál cigarettát egész nap nem szívtam el, de nem is kívántam.
0: Ha jól értem, csak hogy konkretizáljuk, semmilyen gyógyszer, orvosi segítség, tapasz, és nem tudom én, elektromos, meg semmi. Nem vagyok szakember, semmi. Hál' Istennek a kérdésben, de hogy nem volt semmi.
1: Semmi.
0: Pontosabban volt az imádság.
1: Az Isten, igen.
0: És az Isten is az imádság.
1: Így van.
0: Ezek szerint nyugodtan mondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint az ördög. Ezt megtapasztaltad.
1: Ez így van. Ez így van. Tehát tényleg az van, hogy ha tiszta szívvel az ember meg akar szabadulni valamilyen megkötözöttségtől, és ő elhatározza, hogy igen, én nem akarom ezt az utat járni, és én Istenre bízom magam. Szerintem nincs olyan, amiből ő nem szabadítana meg, de tiszta szívvel kell akarni. Nem felületesen, nem egy kicsit, meg egy, hát egy kicsit visszahúzódok még, nem. Vagy elszánom magam, vagy nem.
0: Műsoridőnk vége felé kezdünk járni, még van egy pár percünk, de egy picit így nagy vonalakba, ha megengednéd, tekintsük át az életed, mert én bennem, mint külső hallgatóban, az fogalmazódott meg, hogy hát már születésedtől kezdve valahogy el akart pusztítani a sátán. Hol azzal, hogy nem kellettél a szüleidnek, hol azzal, hogy elvette édesapádat, rábeszélte az öngyilkosságra, hol azzal, hogy édesanyád nem törődött veled, vagy a környezet, mondott bántó kifejezéseket, aztán a nagyon-nagyon fiatalon kapcsolatba ugrással, gyerekvállalással, aztán hol abortusz, hol válás, hol hűtlenség. De valahol mindig ott volt Isten őrzőkeze az életed felett, hol a nagyszülőket rendelte ki, akik szerettek, hol a nagynéniket, nagybácsikat, hol szinte érthetetlen módon úgy irányította az eseményeket, hogy a te gyermekednek is pont akkor kellett kórházba lenni, amikor egy hívőasszony gyermekének is kórházba kellett lenni. Pont nem volt szállás, de pont volt náluk, mert megnyitották az otthonukat. Pont akkor volt bemerítés a gyülekezetbe, amikor egyszer elmentél. Ez a nagyon-nagyon sok véletlen, amit ugye merjünk kimondani, hogy nem véletlen, hanem Isten keze, azért úgy irányította a sorsodat, az életedet, hogy megismerd őt, és hogy hozzá meneküljél. És a nehézségek mellett azért szabadításokat is éltél meg, mégpedig nagy szabadításokat. Azt mondjuk, hogy nincsenek véletlenek, hanem Isten őrző keze van fölöttünk. Te hogy értékeled a sorsodat? Mert azért az ember mindig máshogy értékeli saját magát, mint amit egy kívülálló lát.
1: Én tudom, hogy nekem dolgom van. Tehát, mint ahogy mondtad is, hogy nincsenek véletlenek, tudom, hogy nekem segítenem kell. Nem tudom még, hogy hol, nem tudom még, hogy kinek. Nem tudom, hogy mikor, de mindig kész vagyok rá. Bármiben, bármikor, bármivel. És nagyon szeretnék Istennek olyan eszköze lenni, akit tud használni. Tudom, hogy a sátán el akar pusztítani, de azt is tudom, hogy nem fog sikerülni, mert én Isten gyermeke vagyok.
0: Köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Azt is köszönöm, hogy ennyire őszinte voltál, mert úgy gondolom, nem csak én érzem így, aki hallgatta a riportot, biztos, hogy egyetért velem, hogy nagyon-nagyon nehéz kérdésekről beszéltünk, úgymond az intim szférába hatoltunk. De biztos vagyok benne, hogy most is használt Isten, ha már azt mondtad, hogy Isten majd téged használni akar, ez már megtörtént, hiszen az életed, a sorsod lehet biztatás azoknak, a lányoknak, asszonyoknak, de akár férfiaknak is, hiszen a dohányzás az nemtől független. De azért talán inkább az asszonyok szíve hangolódott sok mindenben a témára, hiszen a gyerekvállalás, a párkapcsolat, az abortusz, a posztabortusz szindróma már, mint az évfordulós válságok, stb. Valószínűleg sokak előtt ismert. De szeretnénk biztatni mindenkit, hogy az Úr Jézus azért jött erre a földre, és azért halt meg értünk a Golgotán, hogy még ezekre a bűnökre is legyen bocsánat, és még ezek közül, a harcok közül is hozzá lehessen kiáltani. Nagyon örülök, hogy hangsúlyoztad, hogy de őszintén kell és akarni kell. Köszönöm, hogy ezt is vállaltad, és elmondtad. Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ezek után, a sok-sok nehézség után Isten fordítsa jóra a sorsodat, mint ahogy az egyik Zsoltárban van, hogy akik sírva vetnek, vígadozással hozhassák majd kévéiket. Tudom, hogy az örök életben ez biztos így lesz, de ha az emberi érzéseimet is mondhatom, akkor szívből kívánnám, hogy már ezen a földön is jó legyen a sorsod, neked is, meg a családodnak is. Isten áldjon, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is. Isten áldjon.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy engedelmes, hogy áldást kapj. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 14 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 20 óra 19 perc. A Tórából ezen a héten a két távó heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése Midőn bemégy Kánaán országába. Mózes 5. könyve 26-1-től 29-8-ig. Ígei üzenetek a heti szakaszból. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Mózes 5. könyve 28-1-3-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És az örökkévaló hozzád parancsolja az áldást kamráidba. A tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra, tanítja a kétávó heti szakasz kapcsán alábbi írásában Szerdó Szervin rabbi. A Tórában két helyen olvasunk áldást és átkot. A jelenlegi kitávó szombatján, illetve a harmadik könyvben a Beukótáj szombatján. Mi emberek életünk kedvező, optimális helyzetét általában áldásosként értelmezzük, de mindent, ami elvárásunktól eltér, a ránk nézve hátrányos történéseket bizonyos értelemben átokként értékeljük. Annak ellenére, hogy jót tenni, helyesen cselekedni sokkal nehezebb és összetettebb, a tudatosan élő ember próbálja meg környezetét, embertársait pozitívan értékelni, mert ezzel áldást hoz a világra. A sófár a legősibb zsidó hangszer. Most ön is készíthet egyet. Rózs Hásáná egyik legfontosabb jelképe és micvája a sófár, amelynek különleges jajgató hangja már az új évet megelőző napokban is fölhangzik a zsinagógákban. A kóser állat, leggyakrabban a kos szarvából készült sófár meghallgatása a zsidó új év központi parancsolata. Az ősi hangszer hangja Rózs Hásáná előtt e hónapban is hallható, majd az ünnep után egészen Jom Kippurig fontos szerepet kap. Mit üzen a sófár? A Tóra Rózs Hásánát, azaz a zsidó újévet a sófár fúvás napjának nevezi, arra azonban nem ad magyarázatot, mit is jelent pontosan ez a különleges parancsolat. A sófár egyik legfontosabb üzenete talán az, hogy fölébressze a lelket, kizökkentse az önelégültségből, és változásra, önvizsgálatra ösztönözzön. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Hétfőn felhős, napos idő lehet, kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tettek beszélnek. Minden virág elmond valamit a földről, mely őt növekedéshez segítette, s a fényről, mit beleszőtt önmagába. Ugyanígy vallanak tetteink is magunkról. Szent Gáli Kata.

A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szemináriumsorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! A legcsodálatosabb dolog a Bibliában az Jézus Krisztus. Hiszen bárki találkozik Krisztussal, megváltozik. Nem csak az emberek változtak meg, hanem a víz borrá lett. Amikor a Jairus lánya találkozott Krisztussal, ő életre kelt, a leprás meggyógyult, a paráznanő bűnbocsánatot nyert, a gutaütött fölállt, és a bűnösök megigazultak. Amit Krisztus tett, azok ilyenek voltak. Én sok-sok éven át jártam gyülekezetbe, de sok ideig bűnösként jártam, és éltem a hitéletet. De ahogy az idők múltak, egyre inkább meg kellett bánjam az én tetteimet, és a fájdalom, a keserűség nagyobb lett bennem. És 1962 volt a legnehezebb év számomra, mert bármit próbáltam csinálni, semmi nem ment. És mindenben megbuktam. Nem volt reményem. Mint hogyha van reggel is, de van este is, és mint hogyha estét adott volna nekem az Úr. A bűnöm miatt szenvedtem, féltem attól, hogy Krisztus újra visszatér. És ez az önbizalmam teljesen haszontalan volt. Bármit próbáltam tenni, nem működött. Ha kinyitottam a számat, hazudtam. Mindig elhatároztam, hogy nem fogok lopni, de mindig, amikor a barátaimmal újra találkoztunk, akkor mindig én voltam legelől. Ilyen életet éltem, és közben jártam gyülekezetbe, de a hitéletem, a gyülekezet nem tudott semmilyen változást hozni az én hitéletembe. Rájöttem, hogy nem az én igyekezetemmel tudom legyőzni a bűnt, a csábítást. És én, aki mindig veszítettem a csábítás ellen, a bűn ellen, 1962. októberében a Pál levél rómabeliekhez írt levél szerint, ami azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, de megigazulván ingyen, kegyelemből, a Krisztus Jézusban való váltság által. És ugye azelőtt azt írja, hogy Róma 3.21-ben azt mondja, hogy most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Ugye én úgy akartam megigazulni, hogy betartom a törvényt, és hogy nem vétkezem, de megjelent az út, amely törvény nélkül való megigazulásról szól. Törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Ez hitáltal van, a Krisztus Jézusban való hitáltal, és hogy nincs különbség. És ahogy olvasom a Bibliát, látom, hogy tovább írja majd a Róma 3.26-ban, hogy Isten igaz, és ugyanúgy bennünket igazzá tett. És hogyha Isten igazságos Isten, bíró, és van, aki azt mondja, hogy bár bűnös vagyunk, de bennünket csak igaznak nevezett. Nem nevezi a bűnöst, csak igaznak. Csak úgy igaznak. Ha Isten a bűnöst igaznak nevezni, akkor Isten nem lenne igazságos Isten. Isten, mint igazságos Isten, nem nevezi a bűnöst igaznak. Bűnös mi voltjában csak igaznak nevezi, megnevezi, akkor az nem igazságos.

Isten kezdetektől kezdve igaz volt. Ha ez az igaz Isten a bűnöst igaznak nevezné, akkor az ő igazsága megtörne. Ha Isten bennünket bűnös mi voltunkban igaznak nevezne, akkor bíróként ő nem állja meg a helyét. Isten a bűnös nem tudja igaznak nevezni, hanem mivel Jézus Krisztus ontott vére által, ami bűneink megbocsátattak, látva a mi igazságunkat, amit nyertünk, az alapján nevez bennünket igaznak. Mert azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztünk, vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. De megigazulván ingyen, kegyelemből, Jézus Krisztusban való váltság által. Jézus meghalt a mi bűneinkért. Eltörölte a bűneinket, ezért Isten szemében. Lehet, hogy mi úgy látjuk a mi szemünkben, hogy mi bűnösök vagyunk. De Isten szemében mi nem vagyunk bűnösök. Mi megigazultunk, megszentelődtünk. Mert Krisztus ontotta az ő vérét. Az ő vére által minket tisztára mosott. Ezért amikor Isten ránk tekint, nem úgy nevez bennünket igaznak, hogy mi bűnösök vagyunk, hanem bennünket igazzá tett, és utána nevez bennünket igaznak. Ezért azt mondja az ige, Róma 3.26-ban azt mondja, türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. A mi megigazulásunk nem úgy, hogy a törvényt jól betartjuk, nem úgy, hanem a kereszt. Jézus Krisztus keresztjén ontott vér által, az abban való hit által. Amikor Jézus keresztre feszítették, meghalt, akkor ő megkapta a bűnünk minden zsoldját. Az igaz, hogy Isten szemében is mi vétkeztünk, de Jézus vére által, mivel azok eltöröltettek bennünket, igaznak nevez. Ha lenne bűnünk, és úgy nevez igaznak, akkor Isten nem lenne igazságos, megtörne az ő igazsága. És mivel nem tud megtörni az ő igazsága, ezért ő biztosan elküldte az ő fiát Jézust, és eltörölte a mi minden bűneinket a kereszten. Ezért Isten szemében igazak vagyunk. És ez az Isten nevez bennünket igaznak. Az ige azt mondja, hogy igaz, mi vétkeztünk. És igen, vétkeztem, bűnös vagyok, de Krisztus a keresztre feszítetett, és elmosta a mi bűneinket. Az én szememben én továbbra is bűnös vagyok, de hogyha Krisztus keresztjére tekintek, akkor az én bűneim mind megbocsátattak. Én szent vagyok, te szent vagy, tökéletes vagy, Krisztus Jézus vére által. És ez mennyire csodálatos. Isten ilyen csodálatos munkát végzett. Igazzá tett bennünket.

tartjuk a szívünkben, hogy mi vétkeztünk, és nincsen Krisztus Jézus halála a mi szívünkben, ezért a Jézus Krisztus ontott vére, az, hogy ez megbocsátotta a mi bűneinket, igazáltat bennünket, ez az igazság. De mivel ezt az emberek nem ismerik, ezért hiába történt ez, mivel én vétkeztem, ezért én bűnösnek tartom magamat. És a probléma itt van, hogyha Jézus meghalt a kereszten, de mi bűnösök maradunk, akkor Jézus Krisztus keresztje egy bukott kereszt lenne. És ez káromlása Krisztusnak. Krisztus nem bukott meg. Hónál is fehérebbre most a mi bűneinket. Ha mi vétkeztünk, és Jézus meghalt a mi bűneinkért, akkor ennél világosabb igazság és tény nincsen. De hogyha csak a lelkiismeret furdalás marad meg, és nem gondol arra erőre, mely a kereszten lépett életbe, hogy jaj, én loptam, csaltam, vétkeztem, és ezt mondják. És igen, házasságtörő nő vétkezett, de azt mondja is, hogy nem károsztatlak téged. Miért nem károsztatja őt? Mert én elviszem a te bűneidet, a kereszten eltörlöm, megbocsátom őket. Az örökkévaló világban nincsen időeltolódás, a mi idővilágunkban van, és ezért az emberek ezt nehezen szokták érteni. De Krisztus elvégezte az ő munkáját. És Sátán közben becsap bennünket, hogy mikor én csaltam, loptam, gyilkoltam, és lelkiismeret furdalásom van az áldozat miatt, akik kárt szenvedtek miattam. És ott van a nyomás, a gondolat, a bánat. És igen, igaz, hogy én vétkeztem. De Krisztus azáltal, hogy meghalt a keresztfán, ő eltörölte a mi minden bűneinket. János Evangélium a 8. fejezetében a házasságtörő nő történetén keresztül Krisztus nem csak a nőnek mondja, hogy én sem károsztatlak téged, hanem minnyájunknak. Nézzük meg Róma 8. 30. verse. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. 31. vers. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33. vers. Ki vádolná Isten választottait, Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, esedezik is értünk. A csodálatos, hogy Jézus Krisztus ontott vére a legbiztosabb bizonyítéka a mi bűnbocsánatunkra. Nekünk van továbbra is lelkiismeret furdalásunk az elkövetett bűnök miatt. De az igazság az, hogy ettől függetlenül Jézus a mi bűneinkért feszítetett a keresztre. Ezért a házasságtörő nőnek azt mondja, hogy én sem károsztatlak téged. Már az ennek a nőnek a bűneit is magára vette Krisztus, és az ő bűneivel is a keresztre fölmegy. És mielőtt ez fizikailag megtörtént, mondta ezt ennek a nőnek. Mi? Nekünk ugye az idővilágában az ő halála után mondja ezt. De a fontos az, hogy Krisztus az örökkévaló világból beszél. Mi az idő világában halljuk ezt, és akármi tehetünk különbséget a nő és közöttünk, és itt persze az idővilágában világos, hogy van múlt, jelen és jövő, de az örökké világban nincs múlt és nincs jövő, jelen van csak, és Jézus Krisztus ontott vére örökre eltörölt a mi bűneinket. Én megismertem ezt az igazságot, ami csodálatos volt, hogy nem én változtam meg, nem én lettem jobb ember, nem én töröltem el a bűneimet, hanem Krisztus már eltöröltem. De mikor olvastam a Bibliát, láttam, hogy Krisztus meghalt az én bűneimért, és csodálatos módon Isten engem igazzá tett. Azt mondja, hogy nem emlékezik meg többé az én bűneimről. És én akkor nagyon sokat dicsőítettem az Urat, hogy mióta bűnbocsánatot nyertem, megismertem Krisztust, és minden megváltozott bennem, hogy az út, amin most már járok, ez a mennybe vezet, az Úr Jézus Krisztus vére megbocsátotta az én bűneimet. Mindenem megváltozott, nincs többé károsztatás az életemben.
És ezt a dalt én tényleg szívből tudtam énekelni. Azelőtt is én mondtam, hogy igen, Krisztus meghalt a kereszten, mondtam, hogy meghalt az én bűneimért, de továbbra is bűnös voltam. De akkor, mikor én elhittem ezt, elhittem azt, hogy az én bűneim eltöröltettek, és akkor én már Krisztus Jézus váltságában voltam, már nem tudott sátán engem a sötétségbe hozni, károsztatni, és ahogyan az ige is mondja, hittel tudtam fogadni azt, hogy Isten engem tökéletessé tett. És onnantól kezdve elkezdtem olvasni a Bibliát, és tele volt ezekkel a csodálatos igékkel, hogy Isten megigazított engem. Én azelőtt is olvastam az igét, de nem láttam, nem értettem. Csak elméletben fogtam föl, hogy ez, hogy mit ír. De onnantól kezdve ez megváltozott. Krisztus beköltözött az én szívembe. És a legfontosabb, hogy az én lelkemet megszabadította a bűntől.

Azelőtt, hogyha vétkeztem, akkor bűnös voltam, ha jól éltem, akkor jó ember voltam, de Jézus Krisztus antott vére engem is igazdá tett, aki sokat vétkezett. És ahogyan olvasom az igét, azt mondja, hogy többi az ő bűneikről és álnokságairól meg nem emlékezem, és már nincs többé szükség bűnért való áldozatra. És ez annyira új volt számomra ez az ige a zsidókhoz írt leveléből, vagy Ézsaiás 44:22-ben, hogy eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt, térj hozzám, mert megváltottalak. Hogy mennyire csodálatos ez. Óriási öröm volt bennem, hála volt bennem. Miért? Mert ezt nem más mondja, hanem Jézus mondja nekem, hogy igaz vagyok. Isten mondja nekem, hogy igaz vagy. Akkor fér ehhez kétség. Persze sok gondolatom volt nekem erről az egészről, és ezek nagyon hatással voltak az én hitemre. De most már nem az én gondolataimnak a hatását akarom kapni, hanem az igének a hatását. Én bármennyire is bűnösnek látom magamot, bármennyire is sokat vétkeztem, ha Isten igaznak nevez engem, akkor igaz vagyok. Ha Isten azt mondja, szent vagyok, akkor szent vagyok. És világosan mondja Isten az igében. És annyira boldog vagyok, mert hogy sok-sok ember előtt én teszek bizonyságot arról, hogy Krisztus megbocsátotta a mi bűneinket. És ez tesz engem boldoggá. Most már sok idő eltelt, már idős vagyok, nem tudom persze mikor viszel az Úr, de bármikor is halok meg, reményem van a mennyországban. És hogy az életemben volt Jézus Krisztus, ő nyitotta az utat előttem, ő munkálkodott az én életemben. Onnantól kezdve sok embernek szólom az evangéliumot, és sokan megismerik az igében ezt az igazságot, ezt az evangéliumot, akik azelőtt a saját gondolataikban hittek, de eljöttek ebbe az Isten világába. Ha Jézus engem igaznak nevezett, akkor igazak vagyunk. Ha Isten nem károsztat bennünket, akkor nincs károsztatás. És ez az ige a csodálatos. Azelőtt talán én vak voltam, nem láttam. De ahogyan az ige bejött az én szívembe, én bizonyságot teszek erről, nem csak nekem, hanem az önök életében is. Ugyanez van, és nincsen más, mint Jézus Krisztus vére. Az ő vére bocsátotta meg az én bűneimet, a mi bűneinket, és ezt fogadják önök hittel. Tényleg azt kívánom, hogy sokan jöjjenek ez elé az ige elé, és nyerjenek igaz bűnbocsánatot a szívükben. Mert amit mi tudunk tenni, az olajában semmi. A bűnbocsánat nem a mi erőnk által van, hanem Krisztus végzi. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és mikor ő föltámadott, azáltal tette biztosra a mi megigazolásunkat. És nem csak a házasságtörő nőnek mondja ezt, hanem mindnyájunknak. Kívánom nektek ezt, hogy fogadjátok a ti szívetekbe. És hogyha Krisztus él a ti szívetekben, a ti életetekben, hiszem, hogy csodálatos emberekké váltok ezen a földön. És tényleg azt kívánom, hogy ez a Krisztus újítson meg benneteket, legyen a ti életetekben az, aki megváltoztat benneteket, és hiszem azt, hogy áldásos úton vezeti majd önöket. Higgyenek ebben. Köszönöm szépen.

Pák Okszu lelkész úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.jóhírmisszió.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81 10.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, 5. rész.
1: Mozdulj meg! Mózes 5. könyve, 2. fejezet 31. verse azt mondja: Én elhatároztam. Fogj hozzá tehát! Mivel oly sok baj történik a felelőtlen kapkodás miatt, a Biblia sokat beszél arról, hogy mit jelent Istenre várni. Ez pedig nagyon jó dolog. De vigyázz, mert elronthatod azzal, ha túlságosan sokáig vársz. Isten azt mondja: Én elkezdtem, fogj tehát hozzá, hódítsd meg, és vedd birtokba. Mózes 5. könyve, 2. fejezet 31. vers. Talán azt mondod, de én arra várok, hogy Isten mozduljon és lépjen. Lehet, hogy Isten meg arra vár, hogy te mozdulj végre. Isten nagyszerű jövőt ígért Ábrahámnak, de semmi sem történt meg az ígéretből, amíg Ábrahám el nem hagyta komfortzónáját, hogy elinduljon, nem tudva hova megy. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet 8. vers. Félelmetes, igaz? Amikor a fáraó hadserege üldözőbe vette Izraelt a Vörös-tengernél, Isten azt parancsolta népének, hogy induljanak útnak. Mózes 2. könyve, 14. fejezet 15. vers. Az imádság és várakozás ideje lejárt, el kellett indulniuk hittel. Később azzal kellett hitükről bizonyságot adni, hogy átkelnek a Jordánon, amikor az éppen áradt. Miért? Mert a rád váró áldásokhoz vezető egyetlen út a jelenlegi félelmeid legyőzésén keresztül vezet. Jézus azt mondta a 10 leprásnak, akiket meggyógyított, hogy menjenek el és mutassák meg magukat a papoknak. Lukács feljegyzi: és amíg odaértek, megtisztultak. Lukács evangéliuma 17. fejezet 14. vers. Ha először arra vártak volna, hogy meglássák az eredményeket, sosem gyógyultak volna meg. Csak akkor történt meg a gyógyulás, amikor elindultak. Mit parancsolt neked Isten? Mozdulj meg! Isten csak akkor áll melléd és tesz diadalmas győztessé, ha elkezdesz harcolni. Ha arra vársz, hogy Isten megjelenjen, mielőtt elkezdenéd a csatát, hiába vársz. Mozdulj meg bátran még ma, és lásd meg, mi történik. Imádkozz így: Uram, segíts, hogy legyűzzem a fásultságot az életemben. Segíts, hogy ösztönözni tudjam magam, és felismerjem, hogy csodálatos lehetőség áll előttem arra, hogy azzá váljak, akinek te szeretnél látni. Uram, hálás vagyok ma, hogy van hitem, ami azt mutatja, hogy a hívők nagy családjának része vagyok, és velük együtt imádkozhatom: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Valódi spiritualitás. Spiritualitás. Kedélyeket felkavaró szó ez manapság, és sokan sokféle hitet értenek alatta. A spiritualitás szó szellemiséget, lelkiséget, lelki beállítottságot jelent, illetve a természet felettihez való kapcsolódást kereső szokásokat, hiteket és gyakorlatokat, amelyek arra késztetik és segítik az embert, hogy az érzékelhető világon túli valóságra is figyeljen. Ha egy könyvesboltban a vallásos irodalom részlegen nézelődsz, lenyűgözően széles választékot találsz a buddhista meditációtól a kántálás és éneklésen át a bhakti jógáig, vagy a hogyan beszélgess az angyaloddal jellegű műveket. Eléggé valószínű, hogy Bibliát viszont nem fogsz találni a polcokon. A folyóiratokban, képes magazinokban is ilyen cikkekre bukkanhatsz. Belépés a határtalamba. A sámán szabályai a sikeres üzleti élethez. Szex, szerelem és tantra. Ilyen óriások ellen kell manapság harcba szállnunk. Ami a valódi spiritualitást illeti, az életbe vágóan fontos kérdések ezek. Mi vezet el minket az egyetlen igaz Istenhez? Hogyan lehetünk az ő fiához, Jézus Krisztushoz hasonlóvá? Hogyan fejleszthetjük jellemünket, erkölcsi érzékünket? Hogyan lehetünk álhatatos, valódi tanítványok? A valódi spiritualitásnak számos alkotó eleme van. Íme a négy legfontosabb. Elsőként az öröklött háttér. Gondolj csak az énekekre, amelyeken felnőttünk. Vagy Timóteus hitére, amely először nagyanyjában, Louisban és anyjában, Eunikében volt. Pál Timóteushoz írt második levele, első fejezet, ötödik vers. Az üdvhadsereg egyik tagja, Kate Booth, Isten egyik kiváló munkása volt. Szolgálata abban gyökerezett, hogy már 4 éves korában ezekkel a szavakkal fektették ágyba. Katie, te nem csak magadért jöttél erre a világra, hanem Istenért és más emberekért. A világ vár rád. Másodszor, a megtanult igazságok. Az igazi keresztény lelkiség alapja Isten kegyelme, középpontja Krisztus feltámadása, hajtó ereje pedig a Szentlélekkel való folyamatos kapcsolat. Ez így együtt a Szent Háromság lényege. A római levél első 8 fejezete mondja el az igazi spiritualitás titkát. Harmadszor. A fegyelem gyakorlása. A szentírás és az imádság játszik kulcs szerepet. Misszionáriusok gyermekeként a bibliai történeteket az anyateljjel szívtam magamba. A családi közös imádságok, keresztény könyvek olvasása, imaórák, gyülekezeti szolgálatok és a misszióra való felhívás az életem része voltak. Valóban az evangélium hirdetése királyi papságként feladatunk, szavainkkal és életünkkel dicsőítjük Istent. Ha tehát papi munkát végzünk, szent lelkülettel kell azt végeznünk. Negyedszer. Az átélt nehézségek. Ez bizony mindenhol jelen van az új szövetségben. Pál és Barnabás is hangsúlyozták, hogy sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Apostolok cselekedetei 14. fejezet 22. vers. Az első számú ok, amiért a keresztényeknek szenvedniük kell, mert mi Jézust követjük, akinek útja a kereszthez vezetett. A második ok az, hogy Isten a szenvedést választotta a lelki fejlődéshez vezető útnak. Pál rómabeliekhez írott levele, 5. fejezet, 3-tól az 5. versig. Az alternatív lelkiségek általában az emberre koncentrálnak, az Isten központú élet helyett, pedig erre lettünk teremtve. Ugyanez igaz bizonyos törvényeskedő tantételekre, melyek egy öntelt, misztikus szentségérzet illúzióját adják, anélkül, hogy bűnös természetünkkel alapjaiban foglalkoznának. Pál rámutat, hogy bizonyos szertartások és misztikus tapasztalatok, bármi lenyűgözőek legyenek is, oda vezettek, hogy az emberek elvesztették kapcsolatukat a fejjel, Krisztussal. Vajon jellemünk, személyiségünk egyre hasonlóbbá válik Jézus Krisztushoz?
Ez a spiritualitás legsarkosabb kérdése. Szükséged van erőre? Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 31. verse azt mondja, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten nem mondja meg, hogy hogyan fog válaszolni imáinkra, vagy mikor, egy dolgot viszont megígér azoknak, akik rávárnak. Az erőt. Tony Evans mutatott rá, hogy a héber nyelvben a várakozás a kötélverés egyik szakszavából ered. Minden kötél egyetlen szállal kezdődik, és minden hozzáadott szál a kötél erejét növeli. Érted, miről van itt szó? Minden alkalommal, amikor az Úr válaszára vársz, újabb szálat adsz hozzá a kötélhez, így minden alkalommal egyre erősebb leszel, kicsit jobban meg tudod állni a helyed. Úgy érzed, mintha most csupán egy szálon függenél. Várakozz Isten jelenlétében is, engedd, hogy köteledet megerősítse. De ne feledd, a várakozás nem mindig passzív. Néha cselekvően kell várni, mint a jóboltosnak a vásárlóra, igyekezve, hogy minden igényét ki tudja elégíteni. A várakozás nem annyira helyzet, inkább összpontosítás. Ézsaiás azt mondja, kinek szíve reát támaszkodik, összpontosít, megőrzöd azt teljes békében. Ézsaiás próféta könyve 26. fejezet 3. vers. Akár imádságban vagy Isten előtt, akár éppen akaratát cselekszed, biztos lehetsz benne, hogy erőd megújul. Hallgass csak ezeket az ígéreteket. Elsőként, várjad az Urat, légy bátor, ő megerősíti szívedet. Várjad az Urat. Zsoltárok könyve 27. fejezet 14. vers. Másodszor. Várj csendben Istenre, lelkem, csak tőle kapok reménységet. Zsoltárok könyve 62. fejezet 6. vers. Harmadszor. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra. Zsoltárok könyve 123. fejezet 2. vers. Több erőre van szükséged? Várj tovább az Úrra! Mit jelent családtagnak lenni? Pál Efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet 19. verse azt mondja, ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Az otthon az a hely, ahová ha bármikor visszatérsz, a családod mindig befogad. Ha gyermeked a ház előtt áll és várja, hogy beengedd, nem kell könyörögnie a bebocsáttatásért, hiszen a családhoz tartozik. Nos, amikor Jézus meghalt, ránk hagyta Isten házának a kulcsát. Most már bármikor jöhetsz, amikor csak akarsz. Pál ezt mondja. Ezért tehát nem vagytok többi idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. És szent templommá együtt épültök. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 2. fejezet, 19. vers és 21-től a 22. versig. Mit is jelent Isten háza népéhez tartozni? Elsőként, mennyei állampolgárokként mi itt a földön egy másik ország nagykövetei vagyunk. Mit csinál egy nagykövet? A. Ismeri királya gondolkodását. B. Állandó kapcsolatban áll uralkodójával. C. Mindig és mindenek előtt királya érdekeit tartja szem előtt. D. Hitelesen képviseli őt. E. Minden pillanatban készen áll a visszahívásra. Te milyen nagykövet vagy? Másodszor. Mivel Isten családjához tartozunk, bármikor jöhetünk elé, bármilyen szükségünkkel, tudva, hogy ő szeretettel fog fogadni. Isten olyan apa, amilyet mindig is szerettél volna, te pedig olyan gyermek, akit ő akart. Ha kétségeid vannak ezzel kapcsolatban, csak nézz a keresztre.
ennyire akart téged. De ne feledd, minden családtag feladata A. az együttműködés, B. a hűség, C. a család jó hírének védelme. Harmadszor. Isten szent temploma vagyunk. Valaha Isten templomot adott népének, most pedig népe lesz templommá. Krisztus benned él, gondolatait rajtad keresztül viszi véghez. Ez azt jelenti, hogy téged nem csak elfogadott, hanem hatalommal is felruházott, hogy bármilyen helyzettel szembe tudj nézni. Tanuljunk Illéstől. Jakab levele 5. fejezet 17-től a 18. versig azt mondja, Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Illés megtett valamit, amit mi hajlamosak vagyunk elfelejteni. Amikor a dolgok nehézre fordultak, emlékezett rá, mivel bízta meg őt Isten. Hirdesse ki, hogy a szárazságnak vége, és jön az eső. Téged mire hívott Isten? Vedd elő, és kezd el csinálni. Milyen ígéretet kaptál tőle? Mondd ki, vald meg az életedre. Tanulj Illéstől. Először is. A földre kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. Királyok első könyve, 18. fejezet, 42. vers. Szándékosan úgy helyezkedett, hogy ne lássa a környezetét. Nagyon okos. Tedd le a telefont, kapcsold ki a tévét, zárd be az ajtót. Legyél kettesben Istennel. Ő választ tud adni kérdéseidre. A következő. Illés nem adta fel. Szolgája 6-szor tért vissza ezt mondva, nincs eső, egy árva felhő sincs az égen. De Illés kitartott az imádságban, és újból elküldte szolgáját, hogy nézze meg újra. Ez alkalommal visszatérve ezt mondta a szolga. Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik fel a tengerből. Királyok első könyve, 18. fejezet, 44. vers. A következő versben ezt olvassuk. És nagy eső lett. Királyok első könyve, 18. fejezet, 45. vers. 3 fontos dolog van ebben, amire emlékezned kell. A. Az élet legnagyszerűbb pillanatai mindig az imádságon keresztül jönnek. Vannak dolgok, amiket Isten sehogy másként nem visz véghez, csak imádság által. B. Ahelyett, hogy megszállottan próbálod a helyzetedet megoldani, vedd számításba Istent, aki képes valódi megoldást adni. C. Ha nem érzékeled a Szentlélek erejét életedben, ez talán azért van, mert túl korán abba hagytad az imádságot. Kötelezd el magad a szüntelen imádságra, és Isten közbe fog lépni érted.

0: Én Itisz. Zsoltárok könyve 139. fejezet 23. verse azt mondja: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Dr. David Jeremiah mondja: Amikor betegek vagyunk, a fizikai tünetek adják tudtunkra, hogy valami nincs rendben. Az egoizmus vírusának szintén vannak figyelmeztető jelei, mint például tüköritisz, amikor a megjelenésünk megszállottjai vagyunk. Pénzitisz, amikor szűkmarkúak vagyunk, az önértékelésünk a vagyonon alapul, és túlságosan sokat költünk saját igényeinkre. Mikromenedzselésitisz, amikor ragaszkodunk ahhoz, hogy minden a mi elképzelésünk szerint és a mi módszereinkkel történjen. Uralkodóitisz, saját fontosság tudatunk és jogaink túlhangsúlyozása. Önérdekitisz, az a késztetés, hogy mindig egy lépéssel mások előtt járj, és mindenből te szerez hasznot. A zsoltáros azt írja: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Zsoltárok könyve 139. fejezet 23. vers. K.P. Johannen mondta: Ha egyedül vagy Istennel, fogékonyabb vagy arra, hogy szembenéz büszkeségeddel és bűneiddel. Bárki mással szemben vitatjuk ezeket, csodálkozva nézünk és mosolygunk. Isten előtt szembe kell néznünk magunkkal, megtisztulás kezdődik, és nem tudunk tovább színlelni. Az én itisz gyógyításához a következőkre van szükség. Elsőként a lelki immunrendszered erősítése a Szentírással. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, hogy általuk megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Péter második levele, első fejezet, negyedik vers. Másodszor. Ima. Imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet, 6-tól a 7. versig. Harmadszor. Tiszta lelkiismeret. Megvallottam bűneimet, te megbocsátottál, és elvetted rólam bűneimnek terhét. Zsoltárok könyve 32. fejezet 5. vers. Negyedszer. Közösség. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, hanem bátorítsuk egymást. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 25. vers. Ötödször. Szolgálat. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék. Péter első levele, 4. fejezet, 10-től a 11. versig. Hatodszor. Kapcsolatok. Körültekintően válasz barátokat, óvakodj az én itisz vírus hordozóitól. A rossz természet ragályos, vigyázz, nehogy megfertőződj, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Példabeszédek könyve 22. fejezet 25. vers. Hetedszer. Adakozás. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Példabeszédek könyve 11. fejezet 25. vers. Kétszeres rész. Királyok második könyve, 2. fejezet 9. verse azt mondja: Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ennek a fejezetnek az első 15 verse csodálatos prófétai előrevetítése annak, mi fog történni 800 évvel később. Jézus mennybe menetele. Elizeus Illés tanítványa volt. Mindig Illéssel volt, mindig figyelt rá, sosem kóborolt el tőle. Amikor Illés megkérdezte Elizeust, hogy mit kíván tőle, Elizeus habozás nélkül azt válaszolta, hogy kétszeres részt az Illésben lévő lélekből. Illés azt válaszolta, hogy ez nem könnyű kérés, de ha Elizeus vele marad mindvégig, akkor megkaphatja. Illés elragadtatott, de palástja visszaesett a földre. Elizeus felvette a köpenyt, és azonnal nyilvánvalóvá lett, hogy a lélek, mely Illésben volt, most benne munkálkodik. Mielőtt Jézus feltámadása után 40 nappal felment volna a mennybe, azt mondta tanítványainak, hogy várják, hogy leszálljon rájuk a tőle jövő kenet, az ő lelke, mielőtt elindulnak, hogy így megerősítve Krisztus tanúi legyenek az egész világon. 10 nappal később a Szentlélek kitöltetett rájuk. Ez volt az a kétszeres rész, amit Jézus korábban megprófétált. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. János evangéliuma 14. fejezet 12. vers. Jézus ezt nem csak első tanítványaira értette, hanem mindenkire, aki hisz benne, beleértve ma élő tanítványait, minket is. Ez azzal a 12-vel kezdődött, akik akkor összegyűltek a felső szobában. Mindegyikük megkeresztelkedett, belemerült, átitatódott, beleöltözött Jézus lelkébe, a Szentlélekbe. Megteltek erővel, ahogy mi is megtelhetünk ma is ugyanúgy. Hogyan történik ez? Hinnünk kell Jézusban, mindig a közelében kell maradnunk, figyelnünk kell rá, vágyódni a Szentlélekre és elfogadni kenetét, aztán indulni, áradni és növekedni benne, azt cselekedve, amit Jézus tenne. Drága Jézus, köszönöm, hogy nekünk adott szent lelkedet. Ámen.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: teljes fölfrissülés. A mai ige Jeremiás 31.12. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert. Gondolatok az ígéről. Milyen kiváltság, hogy a mennyei gazda műveli lelkünk kertjét. Nem sivár többé, hanem olyan lesz, mint az Úr kertje. Védve van a pusztaságtól, mert a kegyelem fala veszi körül, tanítással van beültetve, szeretet jár kell benne, mennyei fegyelem neveli palántáit, isteni erő őrzi és készíti elő az Úrnak való gyümölcs termésre. Eső hiány viszont a kert ki is száradhat, ilyenkor növényei hervadoznak, és majdnem elszáradnak. Ó, lelkem, milyen hamar bekövetkezne ez nálad is, ha az Úr elhagyna. Keleten igen hamar elpusztul az a kert, amelyet nem öntöznek. Nem csak nem fejlődnek, de egyáltalán nem is élhetnek benne növények. Ha viszont rendszeresen öntözik, mindenkit elbűvöl a szépsége. Bárcsak a Szentlélek gondozná lelkünk kertjét, hogy minden része rendszeresen és bőségesen kapna vizet, és így minden egyes palántája felüdülhetne. Folyamatosan öntözne, hogy kertünk a hőség minden órájában újra és újra fölüdülhessen. A Szentlélek bölcsen öntöz. Minden palánta pontosan csak annyit kap, amennyire szüksége van. A kertben a növények zöld színe árulja el, hol árad a víz. Mi is hamarosan megtanuljuk meglátni, hol munkálkodik Isten lelke valakinek az életében. Ó, Uram, öntözd meg ma engem is, és add, hogy gazdag termést hozzak a te dicsőségedre. Krisztusért kérlek. Ámen. Keresztelő János vértanúsága. Keresztelő János vértanúságára emlékeznek a katolikusok ma, augusztus 29-én. Az ünnep neve Szent János fővétele. A vértanúság ünnepe a 7. században került a római naptárba. Keresztelő Szent János asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, meghirdette az ő eljövetelét. Vértanúságáról az evangéliumok tudósítanak, Márk szerint így: miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott és kérhetett, amit szeretett volna. Ez volt Keresztelő János halálának előkészítése.
0: Kulturális programajánló.
1: Ma rendezik meg az idei Szeretetláng Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma, augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédfüspök, Szilágyi Szabolcs piliscsabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Első lépés: keresztény párkeresőnap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az esemény az idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Már csak napok vannak hátra. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségére. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgai időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeliek pedig november 16 és 20 között lesznek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvintéri Református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt.
0: Mm. egészséget mindenkinek!
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kijevbe látogat. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdú dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőivel találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlt egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból, augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Holnap, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. Béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Mária Pulcs útvonalon érkeznek meg a Mária Pulcsi istenszülőhöz. Teddik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek már van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdike@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Mária Pulcsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Újra erősödik a nappali fölmelegedés. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Hétfőn felhős, napos idő lehet, kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 28-35 fok várható. Augusztus utolsó napjaiban is marad a nyári idő, csak egy szombati hideg front hoz némi kavarodást, majd vasárnap távozhat a front, és marad a változékonyság és a meleg.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: A Lelki Posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Elrepült a nyár, és azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy soha még ilyen meleg nyarunk nem volt. Hőségriadó hőségriadót ért, és autóban ülve többször volt alkalmam az autó hőmérőjén a 40 fokot is látni. Be kell vallanom, hogy sokszor már nagyon vártam az enyhülést, hiszen kánikulában műsort készíteni nem éppen egyszerű feladat. Valahogy lelassul az ember. Na de visszatérve a mára. A diákok számára ez az utolsó szabad hétvége, aztán jönnek a dolgos hétköznapok, a tanulás. Sokan borzongva gondolnak erre, ám azt hiszem, nagyon el kellene gondolkodni azon, milyen kiváltság az, hogy gyermekeink tanulhatnak, hogy van munkánk, hogy földjeinken bőséges termés van, s hogy otthonainkban az átlagot meghaladó életszínvonalon élünk. Persze ez ellen sokan tiltakoznak. De szeretném hallgatóink figyelmébe ajánlani a következő kis részletet, Smith és Armstrong, Ha a világ egyetlen falu lenne című könyvéből. A cím önmagáért beszél.
0: Ha az emberiséget egy 100 lakosú falura redukálnánk, de a nemzetek arányát fenntartanánk, akkor a falu így nézne ki. 57 ázsiai, 21 európai, 14 amerikai, észak- és dél-amerikai, 8 afrikai, 52 nő, 48 férfi, 70 nem fehér, 30 fehér, 70 nem keresztény, 30 keresztény, 89 heteroszexuális, 11 homoszexuális. Hatan birtokolnák a föld gazdagságának 59%-át, és mind a hat személy az USA-ból származna. 80-nak nem lennének kielégítő lakás körülményei. 70-en analfabéták lennének. 50-en alultápláltak. Egy meghalna, kettő születne. Egynek lenne számítógépe, és egynek lenne diplomája. Ha holnap reggel egészségesen ébredsz, akkor szerencsésebb vagy, mint 1 millió ember, aki nem éri meg a következő hetet. Ha még sosem élted meg a háborús csatározást, a fogság magányát, a kínzottak haldoklását, vagy nem éreztél éhséget, akkor boldogabb vagy, mint 500 millió ember a világban. Ha úgy mehetsz el templomba, hogy nem kell támadástól tartanod, hogy elfognak vagy megölnek, akkor szerencsésebb vagy, mint 3 milliárd ember a világban. Ha van étel a hűtőszekrényedben, fel vagy öltözve, van tető a fejed felett és ágyad, ahová lefekhetsz, akkor gazdagabb vagy, mint a világ lakóinak 75%-a. Ha van bankszámlád, némi pénz a pénztárcádban és kevés apród, akkor a jómódú emberek 8%-ához tartozol ezen a világon. E szöveg olvasásával duplán is áldott vagy, mert nem tartozol ahhoz a 2 milliárd emberhez, akik nem is tudnak olvasni. És egy vagy a 100 közül, akinek esetleg számítógépe van a földön.
1: Természetesen az idézet részletre interneten találtam rá, és számítógépbe pötyögöm a műsor forgatókönyvét, amit aztán a kedves hallgatóknak digitális formában készítünk el, hogy aztán az adóról eljuthasson az önök otthonába, mégpedig olyan rádiókészülékre vagy éppen internetes letöltés útján, amihez a világ jelentős része egyáltalán nem fér hozzá. Csak egy kis kiváltságos réteg. Akik talán éppen azon gondolkodnak, milyen rettentő drága és időigényes iskolába indulni, illetve járatni a gyerekeket. Talán nem ok nélkül gondolom, mindez nem szerencse, mint ahogy a könyvírói írták, hanem áldás, mégpedig meg nem érdemelt, meg nem szolgált áldás. Vajon hogy tudnánk érte méltóképpen hálát adni? Kifejeződhetne hálánk, munkánk, tanulásunk minőségével? Vagy azzal is, hogy nem tekintenénk zsákmánynak, hogy ilyen sors és körülmény jutott nekünk, hanem megpróbálnánk segítségére lenni azoknak, akik sok mindent nélkülözni kényszerülnek. Nagy öröm és áldás, hogy sokan megosztják velünk életük dolgait, s mi is átadhatjuk a tapasztalatokat a rádión keresztül. Külön öröm, hogy egyre többen nem csak meghallgatják a műsort, de tovább is adják, hogy amerre, hol és mikor hallgatható. S persze ott az internetes letöltés lehetősége is, a www.mera.hu oldalról. Isten tegye áldottá minden hallgatónk számára mindazt, amit meghallgatnak. Vegyük kézbe az első levelet, kis tartsán adták postára.
0: Bibliára hangolt, nyitott szem és fül. Összefüggéseket keresni és találni az Isten örök igéjéhez mérten érdemes. Az eredmény, belső lelki érték, meggyőződés, örök igazság lesz. Olyan tanítás az életre, amely továbbadható, követendő példa, és nehéz helyzetekben erőforrás. Nem szükséges más, csak nyitott szemmel, füllel járni a Szentlélek vezetése alatt. Néhány ilyen hitbeli kapaszkodót kaptam Uramtól, amit szeretnék megosztani. Közösség az Úrral és a Szentek közössége. Kavicsok a tengerben. A tiszta vízben megragadó a szépségük. Formájukkal, színükkel nem csak a gyermek, de a felnőtt sem tud betelni. Párat emlékeztetőül magával visz. Kinn a parton hamar száradhat, otthon az ablakpárkányon tovább élhet, örvendeztethet, gondolja. Csupán néhány nap, és megfakul. Elveszti csodás színét, egészen elszürkül és beleolvad a környezetébe. Ez történik azzal a lélekkel, aki úgy vélekedik, nem kell a lelki közösség. Nem kell naponta az éltető vízből, a tiszta forrásból meríteni. Így nyugtatja magát, aki gyülekezetét elhagyja, erősebbnek, jobbnak, igazabbnak tartva magát, hamar elszürkül, beleolvad a környezetébe, és haszontalanná, tékozlóvá válik. Isten életet mentő humora, amikor a valósággal ütközik az igazság. Nem hívő magyar férj azért olvassa az igét, hogy megtért kínai feleségének értelmezni tudja a fordítási nehézségeket. A nyelvtani segítségadás lelki beszélgetésé alakul,

0: amely látja, amit ti láttok. Az Úr szeme mindent lát. Magasból a sötét, zord tenger átlátható. A rémisztő vízszint a levegőből áttetsző, kéklő nagyítónak hat, és a tenger fenekén levő hajóroncs, tárgy vagy épp egy keresett vízi állat kirajzolódik, horizontja koordinátákkal meghatározható. Segít ez a kép érteni, és minden helyzetben tudni azt is, hogy Isten így lát bele életünkbe, dolgainkba, de még a gondolatainkba is. Ő atyánk, és féltő szeretettel vigyáz ránk, olykor előre is figyelmeztet. A tőle való félelem helyett dicsőítsük őt. Belenőni, megszentelődni. A drótkerítésbe évek alatt belenőtt növény fává erősödik. Egészen követi a fonat alakját. Ez a természetes igazodás, a hovatartozás. Nem a sátán csapdája, hogy a fa erősen áll, még ha gyökereitől elválasztanák is. A próbák, akadályok átformálják Isten gyermekeit, de hit által megerősödnek a küzdelemben. Ezt példázza a szőlőtőkéről kihajtott szőlővesző, összetartoznak a viharban is. Ilyeneké az Isten országa. Szépek, értékesek, maradandók, gyümölcsöt termők és kegyelem által örökké élők. Jézus Krisztusban elnyert üdvösségük van. Olyan kötelékez, amit senki és semmi el nem választhat. Csak a meg nem bánt bűn. A lélek ígérete hit által teljesül, életté válik. Kiszáradt tűzifán megkapaszkodva élet fakad, árvácska virít. A keresztre feszítésben Jézus átokká lett ugyan, mikor a mi bűneink szégyenét önként viselte, de Isten kegyelme által a megdicsőülésben új élet ígérete is támadt. Feltámadása hit által mindazoknak új élettér, akik Jézus nevére térdet hajtanak, bűneikre bocsánatot nyernek, békességre lelnek. A megvetett, mások által lenézett emberről Isten nem mond le. Megbánhatatlan megtérés által a gyalázat helyett áldást örököl, hogy sugározza a Krisztus szerinti örömöt, szeretetet. Hidvégi Lajosné, Kistarcsáról.
1: Köszönjük szépen a különlegesen sokoldalú bizonyságtételt.
2: Számomra nincsen más remény. Megbetegedtem és nehezen viseltem el a betegségemmel járó fájdalmat és azt a korlátozást, hogy nem tudtam a teendőimet úgy végezni, mint korábban. Nem volt könnyű lemondanom az előre megbeszélt programokat, és azt mondani a kérdezősködésekre, sajnos megbetegedtem. Amikor az orvos felvázolta előttem, hogy mit várhatok a betegségem további szakaszában, akkor azt mondtam, én ezt nem akarom. Én meg akarok gyógyulni. Hazamentem, és elkezdtem olvasni a Bibliát. Kikerestem azokat az igéket, amik a gyógyulásról, a hitről szólnak. Az Ézsaiás 53. része az Úr Jézus Krisztusról szól, aki betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése van rajta, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Olvastam az evangéliumokban, hogy mindenkit meggyógyított, és mindenkit megszabadított, aki hozzáment. A János 14:13 ezt írja. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Számomra az Úr Jézus felragyogott, mint Krisztus. Szívemben nagy hála volt azért, hogy a kereszten elvégzett áldozata számomra is érvényes. Amit Jézus Krisztus elvégzett a keresztfán, azt minden emberért tette, de csak hit által lehet az enyém. Hit által lehet enyém a bűnbocsánat, hit által lehet enyém az üdvösség, hit által lehet enyém a gyógyulás. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem, és bármit is kapnom tőle. Olvastam a zsidókhoz írt levél 11. részét a hithősökről, és a 11. vers mindegyiknél erőteljesebben szólt hozzám. Hit által nyert erőt Sára is, az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

0: Igen, ez az, amit nekem is tennem kell. Hűnek tartani őt, Jézus Krisztust, aki nekünk az ígéreteket adta. Ő hív minket magához, ha megfáradunk, ha megterhelődünk, és ő mondta, hogy ő a mi orvosunk. Istennek nagy szeretete és kegyelme által olyan hit támadt a szívemben, hogy elhittem, Jézus Krisztus kereszten elvégzett áltozata, értem is történt. Jézus Krisztus vére megtisztít engem minden bűntől, meggyógyít minden betegségemből. Ő az én szabadítóm, ő az én reménységem minden körülményben, minden próbában. Este lefeküdtem, tele örömmel a szívemben, és reggel arra ébredtem, hogy egy éneket énekelek magamban. Számomra nincsen más remény. Énekeltem, énekeltem, énekeltem ezt az éneket teljes örömmel és hálával egész nap. Másnap is énekeltem, és még napokig eszembe jutott, és sokszor elsírtam magam örömömben, hogy Jézus Krisztus mennyire nagy áldozatot tett értünk. Megváltott minket a sátán hatalmából, mindezt azért, mert szeretett. Nem tudom megmondani, hogy mikor, de azok alatt a napok alatt, amikor énekeltem, szívemben teljes hálával Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozatáért, én teljesen meggyógyultam. Dicsőség ezért Istennek, áldom az én megváltómat szüntelen. Számomra nincsen más remény, Jézus vérében bízom én. Magamban én semmi vagyok, az ő nevében bízhatok. Krisztus lett sarokkő, bűnösnek megmentő, kőszikla viharban, ő az Úr. Ha jönnek rám sötét napok, kegyelméből erőt kapok. Viharban jól kapaszkodom, kárpit mögött van horgonyom. Majd jöttét jelzi harsona, ó, bárcsak eljutnék oda. Igazsága lesz öltönyöm, végleg a mennybe költözöm. János 17:13. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 1 Korintus 1:28-31. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem, tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Kurdi Jolán.
1: A következő percekben Szél Pulcsú lelkipásztor kedves történetei közül válogattunk ki egyet.
2: Legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. A doktor szavai csak akkor értek el a tudatomig, amikor kiléptem az ajtón. Daganat, szövettani vizsgálat, rák. Életemet nem sokára egy éles, sebészkés fogja megváltoztatni örökre. Nővérként dolgozom, úgyhogy sok rákos beteg gondját viseltem már. Ott ültem az ágyuk szélén, és figyeltem, ahogy mellkasuk emelkedik és süllyed a levegőért való küzdelemben. Kíváncsi vagyok, ugyanez fog történni majd velem is, és egy nővér ugyanígy fog az ágyamnál ülni? A csontrák egy ritka formájában szenvedek, amit Ewing szarkómának, csontvelő daganatnak neveznek. Úgy 2 évvel ezelőtt megműtötték az arcomat, hogy megállítsák a daganat terjedését. Most van egy tyúktojás méretű lyuk a számban, és egykor tökéletes fogazatom fele hiányzik. Egy protézist viselek, ami égeti az inyemet és nyomja az állkapcsomat minden alkalommal, amikor beteszem. De ha nem hordom, akkor nem tudok sem beszélni, sem enni. A szám sebes a sugárterápiától, és a kemoterápiától majdnem az összes hajam kihullott. Mégis még mindig 20% annak a lehetősége, hogy a rák végez velem. Családom és barátaim csodálják az erőmet és a bátorságomat. Én erre csak azt mondom, ez nem az én erőm, ezt az erőt Isten adta nekem. Egyszer fizikailag is megéreztem Isten jelenlétét. Szellemiségben ismertem őt évek óta, de fizikailag még nem érzékeltem egészen addig a novemberi ködös délutánig. Sokszor megpróbáltam már leírni, hogy mit is éreztem, de soha nem sikerült, és próbálkozásom frusztrációba torkolott. Talán, ha elmesélem, mi is vezetett idáig. Amikor dr. Ruse, a kezelőorvosom először megsejtette, mi lehet az oka gyakori orvérzéseimnek, nem habozott megmondani. Niki, mondta, miután megvizsgált, a daganat, amiről beszéltem, rákosnak tűnik. Csak így egyszerűen, rákos. Majd hozzátette, a szövettani vizsgálat után majd kiderül. Hazamentem és vártam. Néhány nap múlva dr. Ruse felhívott. A daganat rossz indulatú volt, de a helyi kórház nem tudta megmondani, hogy milyen fajtájú a daganat. Egy másik, nagyobb kórházba küldtek. Megint várnom kellett. Azokban a hetekben egyre többször fordultam Istenhez. Gyakran imádkoztam, és a Bibliában kerestem erőt. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Olvastam az egyik helyen. Az Isten szerinti szomorúság megbenhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Így szólt egy másik helyen. Amikor a nagyobb kórház sem tudta azonosítani a dagatot, dr. Ruse egy csontrák specialistát javasolt. Dr. Goodwin, egy Yale New Haven-beli sebész végül diagnosztizálni tudta betegségemet, és ő volt az, aki végül megműtött. Miután megmutatott engem és szokatlan esetemet egy tucat specialistának, dr. Goodwin megmondta, mit határoztak. Ha a rák elérte a szemet, kezdte, akkor ki kell vennünk. Hallgattam. Ki kell vennünk az arccsontot és a szájpadlás felét az innyel és azon az oldalon lévő fogakkal együtt. Majd a lábbőréből kiveszünk egy darabot, és beillesztjük az üregbe, hogy elfedje a lyuk egy részét. Alig tudtam megszólalni. Fogalmam sem volt, hogy milyen változást okoz ilyen drasztikus műtét, és remegtem a félelemtől. A következő hétre tűzték ki a műtét napját. Csak kevés időm volt hozzászokni a gondolathoz. Nem lesz szemem? Úgy nézek majd ki, mint a cirkuszban mutogatott szörny szülöttek. Elég erős vagyok ahhoz, hogy túléljem mindazt, amin keresztül kell mennem. A műtét előtt néhány nappal átlapoztam az Elhatározás című magazint, és az egyik cikken megakadt a tekintetem. Újra és újra elolvastam. Legyen meg a te akaratod. Számtalanszor hallottam már ezt a mondatot, de akkor este más jelentése lett számomra. Megint elolvastam. Legyen meg a te akaratod. Ez lett az én imádságom és reménységem. Hirtelen bizsergés futott végig a testemen, és melegség öntött el. Éreztem Isten jelenlétét, hogy körülvesz és vigasztal, hogy azt mondja nekem, minden rendben lesz. Zokogni kezdtem, könny csurgott végig az arcomon. Isten megengedte nekem a bűnösnek, hogy érezzem jelenlétét és szeretetét. Amikor azonban az örömérzés elhalványult, megrémültem. Kezdek megőrülni? Vagy egyszerűen azért álmodozok ilyesmiről, mert túl gyenge vagyok ahhoz, hogy egyedül nézzek szembe az igazsággal? Végül is úgy döntöttem, hogy a melegség és a boldogság érzései valóságosak voltak. A műtét és a felépülés a várakozásnak megfelelően zajlott le. A szememet nem kellett eltávolítani, és az arcom teljesen begyógyult. Még a protézishez is kezdek hozzászokni. Azért gyógyulok ki a rákból, mert Isten megérintett? Nem tudom. De azt tudom, hogy ő szeret engem, és hogy tőle kapom az erőt, amire mindig számíthatok. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott második levélben. Minél kevesebb erőm van, annál inkább szükségem van rá. Amikor a protézis miatt úgy érzem, hogy nem bírom tovább, amikor nem tudnék még egy kemoterápiás kezelést elviselni, amikor az jár az eszemben, hogy 20% az esélye a kudarcnak, akkor arra novemberi ködös estére gondolok, és örülök, hogy Isten szeret engem.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy pályázatunk határideje közeledik, és várjuk írásaikat, bizonyságtételeiket.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, mobilszámunk 36 20-as 565 28 40. E-mail címünk radiokukac.mera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: A viszonthallás reményében búcsúzok el. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 29-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 4. fejezetének 18. verséből olvasom. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Az Újszövetségi ige Pál Filippi beliekhez írt levelének 4. fejezetének 12.-13. verséből szól hozzánk. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem. Nagyapám sokszor sürgőt forgott a konyhában, hogy segítsen az édesanyjának. Érdekelte, hogyan készülnek a finom ételek. Bizonyára kóstolót is kapott. A II. Világháború végén orosz hadifogságba esett. Konyhára került, mert értett a főzéshez. Elmondása szerint jól járt, mert többet ehetett, mint a fogolytársai. De például csalánfőzelék is volt az étlapon. Jól lakás és éhezés. Egy ember életben is változhat a bővölködés és a nélkülözés. Amikor mindenből kóstolhat az ember, és amikor megszűnik a megszokott jólét. Pál apostol is átélt szélsőségeket missziói útjai során. Volt, amikor mindennel ellátták. Volt, amikor nagy becsben tartották a szolgálatát, és bővölködhetett a földi javakban. Gyakran azonban nélkülöznie kellett. A levél címzettjei között is volt, aki ezt jól ismerte. Gondoljunk arra a Filippiben megtért börtönőrre, aki talán maga zárta a legbelső cellába Pált és Szilászt. Jól ismerve a legszélsőségesebb életkörülményeket, még inkább megérthetjük azt a belső motivációt, amellyel Pál élte életét, szélsőséges élethelyzetekben, szenvedések közepette, a keresztény ellenes közeg ellenére. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ő a végtelen erőforrás, akitől és aki által életünk van. Bővölködve vagy szűkölködve, de életünk van. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk életünkért, gondviselésedért. Hiszen te az égi madaraknak és a mezei liliomoknak is megadod, amire szükségük van. Segíts, hogy ne legyünk telhetetlenek. Ha szenvedünk, ha nélkülöznünk is kell, forduljunk hozzád erőért és kitartsunk. Imádkozunk a nélkülözőkért, akiknek a számunkra természetes létszükségletek sem adatnak meg. Légy te az erőforrásunk életünk küzdelmeiben. Ámen. Az áhítatot Szemerei Gábor Benyámin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm, Krisztusban, aki megerősít engem.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, azonnal fogadd el a helyzetet. Ha elmerülsz a sajnálkozás érzéseiben, azok könnyen átcsaphatnak neheztelésbe. Jusson eszedbe, hogy én szuverén úr vagyok a körülményeid fölött, és alázd meg magad az én hatalmas kezem alatt. Örvendez abban, amit cselekszek az életedben, még ha nem is érted egészen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Bennem minden rendelkezésedre áll, amire szükséged van ehhez az élethez és az eljövendőhöz. Ne hagyd, hogy a világ hatása tönkretegye gondolkodásodat, vagy elvonjon attól, hogy rám összpontosíts. A legdöntőbb kihívás az, hogy rám szegezd a szemed, akármi is történik körülötted. Amikor én állok gondolataid középpontjában, akkor képes vagy az én szemszögömből látni a körülményeket.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 5. fejezet, 6. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers.

0: és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Ézsaiás 9:6.
1: Milyen nagyszerű, mély tartalmú megnevezései vannak az isteni gyermeknek. Legelőbben is ő a megváltó, a messiás, az egyszülött fiú, az élet kenyere. Már a teremtés idején, a világ alapjának fölvettetésekor is jelen volt. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Példabeszédek könyve 8. fejezet 14. verse. Jól átgondolta terveit. Amikor az atya kiterjesztette a mennyet, a mélységeknek határt szabott, és megvetette a föld alapjait, mellette valék, mint kézműves. Példabeszédek 8. fejezet 30. verse. Amikor az atya előre látta az ember bűnét, akkor a fiúnak csodálatos elgondolása volt. Készen állott Isten áldozati bárányává lenni. Drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányé. Péter első levele első fejezet 19. verse. Egyedül neki volt joga, hogy felbontsa annak a hét pecsétét. Jelenések könyve 5. fejezet 5. verse. Általa jut Isten országa teljességre, és az egész világ visszakerül Isten uralma alá ő általa és ő benne. Minden gondunkban nekünk is tud tanácsot adni, még olyankor is, amikor bárki bizonytalan. Ha a kétségbeesés kiáltása tör elő a szívünkből, kicsoda segít meg engem? Ő megnyugtatóan felel. Ha valaki nem találja az utat, hogyan szabaduljon a testi gyönyörök, szenvedélyek megkötöttségéből és saját énje szolgaságából, ő hoz megoldást. A legjobb és leghűségesebb tanácsadó, amikor életünk súlyos kérdései előtt állunk, és nem tudjuk, mit tegyünk, melyik utat válasszuk. Sőt, ő nem csak megvilágítja a sürgősen megoldandó kérdéseket, hanem erős cselekvő is. Nem csak jól átgondolt terveket készített, hanem nagyszerűen meg is valósította azokat. Erejével mindünket hordoz. Szeretetet teljességében áldozatul adta magát, és megbékítette Istennel az egész világot. Előtte nincs, és nem is volt lehetetlen. Olyan hatalmas és erős, hogy nincs híja semmibe. Kiemel a mélységből, amelyben elpusztulná. Leveri a vasajtókat és a súlyos zárakat bűneink börtönéről. Széttöri a bilincseket, amelyek ellen hiába védekezünk. Leveszi a bűnjármát, amit nem tud senki más lerázni. Az ellenség legyőzésére is erőt ad, és megerősít, hogy Isten akaratát cselekedjük. Pál apostollal együtt bizonyságot tehetünk mi is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
0: Drága megváltóm, szeretném irántad való bizalmamat ma Rádai Pál énekével eléd hozni. Ó Jézus, drága név, kinek szent emlékezete, s jelen való őrizete édes, mint a színméz. Jézus, én reményem, bűnös lélek bizodalma, s hozzád térőknek oltalma, gyönyörű napfényem. kegyes vagy azokhoz, kik szívből téged keresnek. Ó Jézus, élő kút, szívemnek nagy édessége, s elmémnek gyönyörűsége, mely csak tere átfut. Tégedet szeretni legfőbb öröm és vígasság. Nincsen több lelki igazság, mint Jézust követni. Uram, maradj velem, és szent lelkeddel fényesíts, s dicséretedre édesíts, ki nevet tisztelem. Kedves szereteted, mert szent véredet jókedvből kiontád. Megnyerted, hogy lássuk szent atyádnak dicsőségét. Uram, hadd érezzem szeretetednek bőségét, hogy kincsül megszerezzem. Ó, mely nagy boldogság a Jézussal együtt élni! Jézus, ki napnál fényesebb, és balzsamnál vagy kedvesebb, tégedet dicsérlek, e világnak megváltóját, kárhozatnak elrontóját, mert szívből szeretlek. Tiéd, Uram, az ég mindenő fényességével, hol országolsz dicsőséggel, kiben nincs semmi vég. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Keresztelő János vértanúsága. Keresztelő János vértanúságára emlékeznek a katolikusok ma, augusztus 29-én. Az ünnep neve Szent János fővétele. A vértanúság ünnepe a 7. században került a római naptárba. Keresztelő Szent János asszonyok szülöttei közül a legnagyobb, aki Jézus előfutára volt, meghirdette az ő eljövetelét. Vértanúságáról az evangéliumok tudósítanak, Márk szerint így, miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott és kérhetett, amit szeretett volna. Ez volt Keresztelő János halálának előkészítése. Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozóra. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlt egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28 és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békért nemzetközi találkozójára. Holnap, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egyet közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodtak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén. A nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Első lépés. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az esemény az idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A jelentkezési határidő szeptember 10-e csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Hétfőn felhős, napos idő lehet, kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretetek, köszöntünk titeket! Köszönjük, hogy itt lehetünk, és erről szeretnénk beszélgetni veletek, meg együtt. Olyan emberek, akik mérgezőek, akik toxikusak lehetnek számunkra, és ezek okoznak fájdalmat, illetve szenvedést. Vagy megvizsgáljuk azt egyáltalán, okozhatnak nekünk szenvedést, fájdalmat ezek az emberek. Úgyhogy erre a beszélgetésre hívunk titeket, hogy vegyetek részt aktív hallgatóként, aztán majd a kérdéseket is meg fogjuk beszélni, és én is köszöntelek titeket, Evódia meg Attila, hogy vállaltátok ezt, és itt vagytok velünk.
4: Így van, és vágjunk is bele a témánkba. Ugye ez a toxikus szó, ez viszonylag egy ilyen új eredetű szó, mert létezett már régebb óta is, de régebben ugye az ilyen konkrétan a mérgező dolgokra használták, a mérgező tulajdonságú anyagokra, és manapság ugye a woke kultúrával bejött ez az emberekre is, a kapcsolatokra is. De először szeretném, hogyha meghatároznánk, hogy mégis mi ez a toxikus szó, illetve kire lehet mondani. Mert ugye így, hogy ilyen trendi szó lett, nagyon szívesen dobáljuk egymásra, meg másokra, inkább azokra, akik bántanak minket, de mégis mit jelent ez, hogy toxikus, így általánosságba véve?
5: Nekem az első dolog lehet a magyar megfelelője lenne az, maga a méreg, hogy mérgezi valamit, és nekem, hogyha a toxikus kapcsolatokra, a toxikus emberekre figyeltem, akkor az jutott eszembe, hogy mérgezik a lelkemet. Tehát elveszik a boldogságérzetemet, elveszik azt a lelki biztonságomat, ez egyfajta bizalmatlanságot is, bizonytalanságot is, és egy ilyen folytogatást, szomorúságot éreztető állapot vagy ember az én számomra.
6: Tehát van, hogyha gondolunk a szakirodalomra, akkor gyakorlatilag a toxikus ember, vagy toxikus kapcsolat, de inkább emberre gondolunk, akkor az nagyjából azt jelenti, hogy kontroll alatt tartja a másikat. Tehát gyakorlatilag egy uralom, tehát leuralja a másiknak az érzelemvilágát, de az idejét is. Tehát ezek az emberek általában szeretik a haragot. Tehát szeretik azt, hogyha mindig van valami feszültség a kapcsolatban. Tehát azt nem érzik jól magukat abban, hogyha például minden rendben van, és tényleg boldogok vagyunk, jó a kapcsolat, meg tudjuk beszélni a dolgokat. Tehát mindig az a céljuk, hogy keressék azt, hogy hol tudnak feszültséget okozni, és ez lehet tudatos, vagy lehet tudat alatt is. Tehát lehet úgy is egy toxikus kapcsolatban benne lenni, vagy ezt érezni, vagy olyan emberrel beszélni, aki nem tudatos ebbe a dologba. Tehát nem elítélendő, hanem tehát ott van.
3: Nekem még az jut eszembe, és nem kiegészítésként mondom, de talán segít, hogy tehát az ördög ezt teszi velünk, hogy mérgez engem és téged. És nem elég ennyi neki, hanem mérgezővé tesz engem is. És ez nagyon igaz, amit Attila mond, hogy lehet ez tudatos is, hogy ennyire megáltalkodott vagy nem bírod elviselni, hogy te mérgezed vagy, és más is akarsz mérgezni, hanem vagy éppen tudat alatti. Tehát végsősorban az ő műve.
5: Még az jutott eszembe, hogy erő. Tehát a toxikusság az egy olyan erő, ami az én érzéseimet tartja fogva. De valami olyasmihez, amihez nekem úgy nem lenne joga, de az én értékeimhez nyúl már, és ebben van a veszélye szerintem a toxikusságnak.
4: Attila, mondtál egy olyat, hogy ez a toxikusság néha lehet szándékos is, nem mindig passzívan jön. Mi a különbség akkor mégis a rossz indulat és a toxikusság között?
6: Tehát a rossz indulat gyakorlatilag az inkább ott mutatkozik be, hogyha valakinek nekem nem tetszik a jelleme, például, vagy a személyisége. És akkor rossz indulatom van ellene, tehát nem keresem a társaságát, vagy hogyha egy társaságban is vagyok vele, akkor tehát nem veszem figyelembe, támadom, stb. Persze ennek van egy toxikus oldala is. Viszont a toxikus ember nem feltétlenül a rossz indulatú ember, és ugye az esetek többségében pedig a kapcsolatban mutatkozik be, például baráti kapcsolatban, ifjúsági körökön belül, vagy akár gyülekezeti körökön belül. Tehát nem feltétlenül a rossz indulat a mozgató rugója ennek a toxikusságnak, hanem jellembeli kérdés, jellembeli probléma, személyiségbeli probléma. Ez nem mindig tudatos rosszindulatból származik. Persze a másik oldalról meg van a tudatos rosszindulat is, amikor azt mondjuk, hogy igen, én nem bírlak téged, és akkor mindent elkövetek annak érdekében, hogy elgáncsoljalak, vagy tudom is én, vagy nem is veszek figyelembe, vagy na, vannak ennek különböző formái, de maga a toxikusság az nem feltétlenül ez. Tehát ennél sokkal egy sokkal mélyebb és személyiségbe nyúló probléma, mint egy ilyen kis, nem is tudom, tini fellázadás, vagy ilyenek.
4: Utána néztem én is kicsit ennek a szónak, és az érdekessége az, hogy a toxikus szó 2018-ban az évszava lett. Tehát annyira elkezdték használni az emberekre, és annyira így kiléptünk a komfortzónánkból, és annyira zavart másnak olyan érte, hogy mindenki elkezdte ezt használni. Mert találtak egy kifejezést, ami így összefoglalja az összes rossz tulajdonságot, amit máson megkaphatunk. És utána néztem pár meghatározásnak is, és röviden szólva a toxikus ember az, akinek a viselkedése felzaklat, és negativitást hoz az életedbe. Tehát nagyon közel jártatok. És a jelen vonásai pedig azok, hogy úgy érzed, hogy manipulálnak téged, folyamatosan összezavarodsz a személy viselkedése miatt, úgy érzed, hogy bocsánatkérést érdemelsz, mindig védekezned kell a személlyel szemben, ők sose hibásak, és folyamatosan rosszul érzed magad a jelenlétében. Tehát ugye ez az általánosan elfogadott világi meghatározása a toxikusságnak. Mégis szeretném, hogy egy kicsit megvizsgálnánk így keresztény szemszögből is ezt a toxikusságot. Hogyan látjátok, mi a keresztény értelme megfogalmazása a toxikusságnak? Kit lehet toxikusnak mondani a mi keresztény életeinkben? Vagy a Bibliából, hogyha ott tudtok példákat hozni toxikus emberekre?
5: Én ahogy gondolkodtam a témán, arra jutottam, hogy nem feltétlenül az ember toxikus, hanem a viselkedése. Tehát nekem az a bűn jutott eszembe, hogy egy toxikus embert is, ugye, tehát magát a toxikusságát, vagy annak a gyökerét, amiből árad az ő viselkedése, azt megveted, azzal nem értesz egyet, sőt, megpróbálod, nem tudom, akár támogatni, vagy segíteni, hogy ebből ő eljusson egy másik gyógyulás felé, nevezzük így. Viszont ő magát, mint embert szeretned kell, és nekem itt jutott eszembe a biblikus elvek, hogy akkor hogyan kell, és szerintem ez nagyon jó téma ebben beszélgetni, hogy hogyan kell őket kezelni, vagy magunkat kezelni, amikor föllelünk olyan toxikus elemeket a jellemünkben, viselkedésünkben, amik ártalmasak a környezetünkre.

0: Igen, de mielőtt kezelnénk őket, nézzük már meg egy kicsit még közelebbről. Nekem az jut eszembe, hogy keresztény értelemben az az ember toxikus számomra, tehát igaza van a Bódiának, hogy nem az embert kéne teljesen toxikusnak nevezni, hanem amit elkövet velem szemben. Tehát aki eltérít engem Isten útjától, Isten akaratától. És olyan botlásszerű, tehát hogy nem jó ötlete van, nem jó javaslata valakinek, vagy mit tudom én, mi miatt hibázik ellened, az nem azt jelenti, hogy toxikus, hogy egyszer-kétszer elkövette. Ha folyamatos, akkor van gond. Vagy ha tényleg szánt szándékkal szembe megy Isten tervű, hát Jézusnak is volt ilyen, hogy nem tudod, milyen lélek beszél belőled, hogy Isten, ments Uram, hogy ez történjen veled, és rászól Péterre. Tehát, hogy az egy toxikus megnyilvánulás volt. Amikor eltérít engem Istennek a tervét, Istennek az akaratától. Nagyon bölcsnek kell lennünk egyébként a kapcsolatainkban, hogy én Attilának úgy adjak tanácsot, hogy Evúdia nekem úgy adjon tanácsot, hogy ráhangolódjak az Isten tervére, Rórira nézve, és ne térítsem el ettől. Én ebben látom keresztény kontextusban.
1: Itt valóban így van. Tehát van egy ilyen meghatározása, nem is meghatározása, hanem inkább jellemvonása a toxikus embernek, ugye, mint a gyülekezetre való hatás, vagy akár kisebb csoportokra való hatás. Tehát a toxikus embernek a megnyilvánulása, a toxikus megnyilvánulás mindig a missziót támadja. És érdekes, hogy tudatlanul is, vagy tudatosan is, az ördög ezt használja fel nagyon sok esetben a gyülekezetekbe, hogy megrontsa a missziónak, meg tehát ugye annak az elhívásnak az értékét, amit ugye kaptunk az Istentől. Tehát a toxikus megnyilvánulás az általában, tehát az esetek 90%-ában az mindig a missziót fogja megtámadni. Mert mi történik? Ugye az történik, hogy gyakorlatilag elkezdel olyan emberekkel foglalkozni a szeretet szó alatt, akik gyakorlatilag nem fogadják igazából az igét. Tehát ők nem fogadják el az igazságot. Amúgy ez egy másik jellemvonása a toxikus embernek, vagy toxikus jellemzőkkel élő embernek, hogy nem fogadja el az igazságot. Tehát nem tudsz vele egy ilyen normális beszélgetést folytatni, vagy kapcsolatot folytatni, ahol nekem megvan a véleményed, neked megvan a véleményed, a két vélemény különbözik egymástól, de attól mi még tudunk testvérek és barátok lenni. Egy toxikus jellemmel rendelkező emberben ez nincs meg. Tehát ezért is nagyon-nagyon nagy a különbség a között, hogy kicsoda toxikus, és kicsoda csak nehéz eset. Mert vannak nehéz esetek a gyülekezetben, sőt, nagyon sok, de nem feltétlenül toxikusak. És aki toxikus, az tehát arról lepereg. Tehát azt nem tudod meg se tudod győzni, és hogyha véleménykülönbség van, akkor az általában mindig a kapcsolatnak a róvására megy. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó határvonal, hogy azt mondjam, hogy na akkor ki toxikus az életemben, és kicsoda nem.
2: Nekem még eszembe jutott egy szó, ami aztán nem hangzott el, a függés, vagy a függőség. A toxikuságban mindig jelen van egy rejtett függés, és talán ezért olyan nehéz felismerni, mert önmagunkkal őszinték lenni, és a büszkeségünket letenni, és bevallani azt, hogy mi valaminek a függője vagyunk, ami keresztény emberként csak az Istennek lehetünk függői, az óriási, hát mondjam, teljesítmény, mert oda el kell jutni.
3: Így van, meg ugye én is azt láttam, hogy a Bibliában is azt írja, hogy keresitek először Istennek az országát. És ha vannak olyan emberek, akik nem segítenek neked ebbe, vagy egyesen hátráltatnak, sőt, ellenkező irányba visznek téged, akkor go, meg tudod, hogy ők toxikus emberek. És szeretném, hogyha most megfigyelnénk a kapcsolatnak a két személyét, az elnyomót, illetve az elnyomottat, mert ugye kapcsolatokról van szó, és nem feltétlenül párkapcsolatokról, hanem többféle kapcsolatban vagyunk, baráti kapcsolat, szülői, családi kapcsolatok, és mindegyikbe lehetnek különböző toxikusságok. És szeretném, hogyha megfigyelnénk először az elnyomott felet. Mégis mik a jelei egy toxikus barátságnak? Vagy honnan tudjam azt, hogy én áldozata vagyok ennek? Hogyha tudtak esetleg konkrét példákat a saját életetekből, vagy hallottatok ilyeneket?
2: Egy toxikus barátságban túlnyomó részen megtörténhet az, hogy nagyon sokszor egy oldalról, az elnyomott félről, vagy az elnyomó félről lehet szó. És az a kommunikációban, tehát a kommunikáció, amikor nincs jelen, akkor nagyon-nagyon sok minden megtörténhet. Többek között az elnyomott fél nagyon sok szemrehányást kaphat az elnyomó féltől. Vagy úgy mondta Attila is, negare, ez már románul jut eszembe, a tagadás. A tagadás, amikor valamivel szembesít, és tagadja. nem hiszi el, nem fogadja el, hogy ez így van.
1: Ez ugye a másik dolog, meg amit mondtunk is, hogy milyenek a toxikus emberek, tehát kontroll alatt tartják a másikat. Tehát ugye azt mindenki, ugye gondolom van elég bölcsességünk, meg élettapasztalatunk ahhoz, hogy egy kapcsolatban azért érezzük azt, hogy mikor a másik engem kontroll alatt tart, vagy mikor tudok felszabadult lenni ebbe a kapcsolatba. Tehát az egy nagyon jó határvonal, hogy megvizsgálom a kapcsolatunkat, hogy ez most ő engem beskatujáz, lelimitál, bekontrollál, tehát mindenről tudni akar, ha nem úgy van, ahogy ő akarja, akkor ott már nagyon nagy a probléma. Tehát ezeket tudjuk, azért érezzük. És ez egy jó dolog az, hogy ugye lemérjük azt, hogy ez most egy toxikus kapcsolat, vagy nem. És a másik ott van, hogy egy toxikus embernél mindig jelen van az, hogy tehát valaki ezt így nevezte el, hogy a pusztító lélek benne van. Tehát tudatosan vagy tudatalatt is, de benne van egy ilyen pusztító szellemiség, hogy ő pusztítani próbálja a kapcsolatot. Mert ugye öncentrikus, tehát saját maga körül forog a világa, és nem veszi figyelembe a másiknak az úgymond se érzelemvilágát, se fizikai limitációit, tehát semmit. Mert ugye neki ki kell elégíteni azt. És a másik ott van, hogy egy normális beszélgetés ezeket az embereket nem elégíti ki. Tehát feszültség kell legyen a beszélgetésekbe és a kapcsolatba. Mert ez élteti ugye azt a fajta toxikusságot, ami benne van. Ezért mondom, hogy a toxikus ember vagy toxikus jellemmel rendelkező ember egy sokkal mélyebb problémában van, mint például egy akármilyen nehéz eset, akár a gyülekezetünkben, vagy akárki. Mert mindenkinek lehetnek úgymond nehéz időszakai az életében. Ugye a jellemünk az fejlődik, az dinamikus, az folyamatosan fejlődik, úgy, ahogy ugye a hitélettel is megyünk előre. És persze a megszentelődés útján mindenkiből ugye farag le az Isten. Viszont a toxikus embernél ez nincs jelen. Tehát nem látsz nála egy fejlődést a megszentelődésbe például. Mert ugye az igazságot azt taszítja, azt tagadja, és nem engedi, hogy az átformálja őt. És ugye a normális esetben, az egészséges kapcsolatokban pedig ugye mi azt hirdetjük, hogy engedjük, hogy az igazság, mit ezt szabaddá tesz, azaz átformálja a jellememet, a gondolkodásomat, a szívemnek az indulatait, és ez ugye kapcsolati területen ez úgy nyilvánul meg, hogy te mondasz valamit nekem, én mondok neked, és akkor ez így formál minket az Isten.
0: Tehát a szenvedő félről kértél, hogy honnan tudom. Én még amit itt aláhúznék, az az, hogy a lényegi, fontos kapcsolataidat támadja. Tehát mik ezek? Isten, család, a közelálló barátok, a gyülekezetem, és állandóan ezt bombázza. És ezt próbálja lazítani. És megvizsgálod, hogy az a valaki, vagy ezek a valakik milyen hatást gyakorolnak rám, akkor ez nagyon nyilvánul lesz. Egyébként, Attila, talán abban nem értek veled egyet, hogy ez mindig kellemetlen. Ugyanis lehet, majd rá fogunk térni a beszélgetésben, olyan toxikus ember, aki nagyon is kellemes kínálatokkal jön, és mégis mérgező rám nézze.
3: Meg egy másik jelenvonása a toxikus embereknek, és ezt jól megvizsgálni, hogyha egy komolyabb elköteleződés előtt állunk, lehet az akár üzleti, akár párkapcsolati dolog, hogy nézzük meg, hogy az előző félnek hogyan néznek ki a kapcsolatai. Mert ha például látsz egy embert, akinek nincsenek hosszú távú barátságai, nincsen olyan legjobb barátja, vagy emberek, akik kitartanak mellette, akkor az valószínűleg azért van, mert olyan kapcsolatai voltak, amit a másik fél nem akart vele megélni, és felmondta. Nyilván lehetnek más tényezői is, de hogyha éppen azon gondolkozunk, hogy azt percegetjük, hogy ez a másik személy most toxikus-e, vagy áldozat vagyok-e, akkor nézzük meg, hogy a másik tényleg milyen múlttal rendelkezik. Mert ez is egy mérvadója lehet. És nézzük meg most ugye az elnyomó felet. Ugye beszéltünk itt sok mindenről, hogy mik a motivációi, de mitől válik mégis egy ember toxikussá, és mi megy végbe bennük ilyenkor, mikor ezeket a romboló tevékenységeket végzik, vagy miért végzik ezeket?
2: Egy egészséges kapcsolat a kölcsönösségre épül, úgy hiszem mind a két félnek fontos az oldal, ami behoz a kapcsolatba. Az elnyomó fél nem támogat. Tehát egy egészséges kapcsolatnak a támogatás az alapja. És talán az elnyomó fél nem tudom, csak egy szemelvény, nagyon sokszor versengést hozhat egy kapcsolatba, és ezáltal hozza be a toxikuságot. Most egyszerű példa, ugye kollégákkal az egyetemen, vagy a suliba is, hogyha mindenki ugyanazt az utat járja, és valakivel valami történik, és talán sikeresebb úton indul el, akkor neked, mint barátnak az lenne a feladatod, hogy ott legyen mellette, támogass, de ugye, hogyha megjelenik ez a versengő faktor, ahogy megjelent, ahelyett, hogy örülnél az örömével, ami amúgy is lehet, hogy nehéz, megjelenik egy kicsi kis rés, amit át kellene hidalni a támogatásra. Na nem történik meg a támogatás, akkor folyamatosan ez a nem nevezném máskálódásnak, versengés, komplexus, amikor megjelenik, akkor nagyon sok minden talán már védekező mechanizmusba is átválthat, és úgy lesz a toxikus már a kapcsolatban, vagy a toxikusságot így hozza be, de én látok egy ilyet, hogy a támasz hiánya az elnyomó féltől nem jelenik meg, tehát az elnyomott fél úgy marad támasznak.

0: Egyébként ez lehet teljesen tudatos is, tehát a toxikus ember részre, vagy tudat alatti is, ahogy már ezt többször említettük, de egyszerűen szerintem az, hogy nem bírja elviselni, hogy az ő élete romokba hever, szétdobálta a szétdobáló, és a másikét miért ne dobálja szét. Tehát nem tud nyugton ülni, ha én látom, hogy a másiknak az élete működik, jól megy. Nekem volt ilyen toxikus ember az életem, emlékszem, amikor megkértem a feleségem kezét, azt mondta, minek veszed el, úgyis el fogtok válni. Tehát nagyon fájdalmas, és ezt teszi az ördög velünk, tehát tényleg szétrombolja össze az életünket, aztán meg arra vesz rá, hogy azért örülj, mert szétrombolhatod mások életét is.
1: Én még itt megemlíteném ugye az elnyomó félről való fejlődését a toxikus irányba, azt, hogy tehát nagyon sok esetben az elnyomó fél, tehát a toxikus személy egy kapcsolatban az generációs átokszerűen hozza ezt a dolgot. Tehát ezt tanulja. Nagyon sok emberrel találkoztam, akik gyakorlatilag a szüleitől is főleg, bocsánat, de a női oldalról van egy ilyen, tehát amikor a házasság nem jó például egy embernek a szüleinél, valakinek a szüleinél, és ugye a nő át kell vegye gyakorlatilag a vezetést a családba, na ez a gyereknél nagyon sok esetben úgy csapódik le, hogy ő meg toxikussá válik. Mert ő is azt tanulja, hogy neki vezetni, uralni kell. És ugye nagyon sok esetben ugye generációs átokként jön át ez a toxikusság az embereknek az életébe. Van még más lehetőségek is, ahogy ez kiformálódik, például itt már említettétek azt, hogy múltbéli események vagy sérelmek. Tehát mikor nem tudjuk feldolgozni azokat a dolgokat, amik történtek az életünkben. És lehet ez akár egy haláleset, lehet egy csalódás, kapcsolati csalódás, bármi, ami olyan sebeket okoz, amiket nem tudunk feldolgozni, és ez egy toxikus emberré vált, vagy formál minket. Amúgy nem olyan régen volt egy ilyen, ezt most elmondom, volt egy lelki gondozásom, amiben még mindig benne vagyunk, és pont ez a probléma. Tehát olyan sérelmeket kapott az illető az élete során, amiket ő nem tudott feldolgozni. És ez olyan jellembeli átformáláson vitte őt, ami gyakorlatilag őt toxikussá, tehát nem tud együtt élni már senkivel. Tehát mindenkit taszít, mindenkit le akar uralni, mindenkinek a mondatába a legrosszabbat képzeli, és mindenkinek a mondatait kiforgatja, tehát a mondani valóját. És azt mondom, tehát lehet ilyen háttere is a dolognak. Meg ugye van sok minden neveltetés, meg elég sok komplex ez a kérdés, hogy hogyan jut el valaki oda, hogy ő most már toxikussá válik. Nem nehéz esetté, tehát még egyszer mondom, nem a nehéz esetekről beszélek, hanem egy még mélyebb, és egy olyan emberről, aki a jellemi

0: lényegében a személyiségében toxikus, és nem tudsz vele zöld ágra vergődni, vagy rendesen kommunikálni, vagy kapcsolatot teremteni.
1: Igen, én is talán ezt a kettőt tudnám megfogalmazni, hogy vagy van egy jelenbeli hibája, vagy jelenbeli problémája, akár alacsony önbecsülés, akár narcisztikusság, és ezeket éli ki így a kapcsolatban ilyen formában, vagy pedig, amint mondtál, akár egy ilyen generációs dolog lehet, vagy csak egy múltbéli esemény. És hozok egy konkrét példát, fociztam sokáig, és kapus voltam. És nyilván sokat hibáztatják a kapusokat, hogy a gólokat kapunk, de volt ez a középvédő, akivel amúgy úgy jóba voltam, de egy idő után elkezdett engem szekálni mindenfélért, hogy már miért nem engedted be, már miért nem passzoltál, már miért nem figyeltél jobban, és észrevettem, hogy nagyon frusztrált ez a gyerek, és én is elkezdtem rá mérges lenni. És később, ugye szülőkot szoktak beszélgetni, és elmondták, hogy ennek a gyereknek az anyukája otthagyta őket, és kiköltözött Németországba. És akkor valamint leesett, hogy lehet, hogy innen jönnek ez a frusztráltság. Tehát mi is, hogyha egy közel ismerősünkről van szó, és látjuk, hogy jön ez a hirtelen változás az életében, és érezzük, hogy valami nem oké, és nem úgy tudunk már kommunikálni vele, ahogy azelőtt, akkor nyugodtan rákérdezhetünk ilyenekre, vagy utánáshatunk, hogy mégis mi történt vele, mert sokszor, miután megnyílsz, és el tudod ezeket adni, és leteszed, akkor te is megtapasztalsz egy megkönnyebbülést. És ez is lehet egy megoldása a toxikus kapcsolatoknak, nyilván, hogyha kisebb konfliktusokról van szó.
0: Itt még valamit mondanák, jó, hogy felhozta ezt a témát, ami még vezet amúgy az elnyomó fél részéről, hogy toxikus legyen. Az pontosan az, hogy mi, akik nem vagyunk elnyomók, toxikussá neveljük őket gyakorlatilag. Ami azt jelenti, hogy például egy párkapcsolat esetén meg van határozva bibliai forma a párkapcsolatra is, vagy házasságra is, vagy férfeleség szerepe a családba, és átadjuk a másiknak azt a szerepet, amit mi kellene betöltsünk. És ez vezethet oda, hogy egy adott pillanatban ő ezt annyira megéli, és annyira magáévá teszi, hogy vissza ezt már nem lehet fordítani, vagy legalábbis olyan könnyen. És gyakorlatilag, hogyha nem abban a szerepben vagy, amit az Isten neked el meghatározott, akkor ez vezethet oda, hogy te egy toxikus ember leszel, és ilyen hatást gyakorolsz a családodra, vagy a környezetedre.
2: Az jutott még eszembe, hogy nagyon-nagyon kulcsfontosságú szót érintettél meg az önbecsüléssel és az önértékeléssel, vagy az önképpel, mert talán a toxikus kapcsolatokban ez az, amihez a sátán a leginkább hozzá tud nyúlni megint az értékünkhöz, vagy az önképünkhöz. Például a féltékenységről is ugye egy toxikus vagy egy mérgező jelenvonás jut eszünkbe, de olyankor is nem az a probléma, hogy a másik mit csinál, hanem az a bizonytalanság az önképemmel vagy az önértékelésemmel, a saját állapotommal szemben.
1: Jó, és gyertek, akkor említsünk pár konkrét példát, és hogyha valaki olyan helyzetben találja magát, hogy egy jó barátja, közeli barátja folyamatosan megsérti, és érzi, és én érzem magamban mondjuk tegyük fel ezt a folyamatos bántást, hogy a másik nem vagyok elég fontos, meg még csak kihasználva érzem magam, akkor mégis hogyan kezeljük ezt? Hogyan kell elmondani azt, hogyha valaki megbántott? Térjünk át kicsit erre a konfliktus menedzsment részére. Te hogyan mondanátok el, vagy hogyan szoktátok elmondani, hogyha történik ilyen? Nem is kell közeli barát legyen, lehet akár munkatárs, csak tudod, hogy akivel azért nem opció az, hogy megszakítsd a kapcsolatodat, de mégis szeretnéd elmondani, hogy figyelj, nem oké, amit csináltál. De
0: szerintem mindenképpen az őszinteség az a legjobb megoldás, tehát ne próbáljunk kertelni, vagy körbeírni a problémát, mert nagyon sokszor találkozok azzal is, hogy hát én elmondtam neki, de hát nem érti meg. Jó, hogy mondtad neki? Hát ugye hoztam egy példát, hogy nem, legyél egyenes, és mondd meg azt, ami benned van, mert ő ebből ért a legjobban. Tehát, hogyha az egyenes szót nem érti meg, a körülírást meg végképp nem fogja. Tehát az tuti. És mindig mi mindig az igazsággal szembesítjük az embert. Ugye lelkipásztorként és hívő emberként, tehát úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás az mindig az igazságnak a közlése. Tehát egy toxikus kapcsolatot csak úgy tudsz megoldani, hogyha te, mint elnyomott fél, az igazságot képviseled, és elmondod azt, ami benned van. Na most akkor szokott probléma lenni, és ettől válik, és itt derül ki az, hogy ez a kapcsolat toxikus valójában, nem csak egy nehéz esetről van szó, hogy a másik fél, az elnyomó fél viszont ezt nem fogja tudni lekezelni, nem fogja tudni elfogadni. És itt kezdődik majd a háborúsága a kapcsolaton belül. És akkor tuti, hogy ez egy toxikus kapcsolat. És tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyenekkel nem kell foglalkozni. Tehát minél hamarabb, most lehet, hogy nem sok arra rátérünk erre, csak egy kicsi spoiler ezek, minél hamarabb ki kell lépni ebből. És majd lehet, hogy még később beszélünk arról is, hogy miért.
3: Én csatlakozik maximálisan Attilához, tehát hogy ezt kell, hogy, tehát ha kapcsolatban vagytok, akkor a kapcsolatnak a van mélysége, megengedi az e fajta őszintességet. Ha nem fogadja, akkor ott valami probléma van. Ha holnap se fogadja, holnap után se, akkor tényleg ezeket a lépéseket kell megtenni. Tehát én mindenképpen szembesíteném őszintén, indulatmentesen, szeretetteljesen, ismer engem, de elmondanám ezeket neki. Valamikor egyébként határt kell húzni. Tehát nekem volt olyan, én emlékszek rá, amikor megmondtam, hogy ezt többet neked nem engedem meg, hogy így nyilatkozz például, most mondok valamit a feleségemről. És kész, befogtam a száját. Ha fogadta, akkor oké, tartom vele tovább a kapcsolatot, ha nem, akkor teljesen meg is szakítom.
2: És azt jutott eszembe, hogy lehetne egy betervezett beszélgetésről beszélni. Tehát nem kell a véletlenre bízni, hanem megtervezni, előre most egyeztetni, vagy nem tudom, tehát kifejezni a szándékot, hogy te beszélni akarsz róla. És nagyon fontos, hogy beszélj a saját megtapasztalásodról abban a barátságban, hogy te hogy érzed magad, téged hogy érint, mert nagyon sokszor van toxikus kapcsolatokban, hogy az újbóli és újbóli interakciókból rosszul érzik magukat. Tehát találkoztak, időt töltenek egymással, hazamennek, és le vannak szívva, és nincs mentális energiájuk más kapcsolatra, és talán még megint beszúrok egy gondolatot, hogy az elszigetelődés a más kapcsolatoktól, ez is egy jellemzője a toxikus kapcsolatoknak. Tehát annyira felemészt, és annyira ott kell jelen legyél energikusan, mentálisan ebben a kapcsolatban, hogy egyszerűen nincs kapacitásod többre. Tehát beszélni róla, kimondani ezeket a dolgokat, és a folyamatot azt kell kövesse, hogy akkor a kölcsönösség, hogy kompromisszumok, ez már a következő lépés.
1: Igen, meg abszolút ez egy jó kapcsolatnak a mérvadója. Tehát egy jó kapcsolat kicsit olyan, mint egy pattanás, hogy kicsit fáj, mikor kinyomod, de miután megvagy vele, utána meg sokkal jobb, meg eltűnt az a konfliktus, ami bennetek van, és a másik részről is jó esetben jön egy változás, meg bocsánatkérés, hogy oké, akkor erre megpróbálok odafigyelni. Viszont van egy biblikus eljárás is ennek az egész konfliktus kezelésnek, ugye azt ír a Biblia, hogy ha nem értesz szót valakivel, akkor vidd a hozzá egy testvért be, utána vidd a pásztorok elé. Ez szerintetek mennyire működik manapság, vagy mikor kell eljön az a szint, hogy bevonj egy pásztort vagy egy külső felet?
3: Az ember mérgezett, ezt nem fogja meglépni veled. Tehát nincs, hogy max addig a szintig el tud vinni, hogy még egy közös barátot bevontok, de tovább nem fog. Tehát ő határozottan vissza fogja ezt utasítani, és megy tovább mérgezni. Lehet, hogy ő fogja veled meglépni ezt a dolgot. Tehát toxikus emberekkel szerintem, most értsétek jól, ez az eljárás nem végigjárható sajnos. És ez a tünetje, tehát itt igazolódik is, hogy mert az az ember, aki nehéz esett, az az ember, aki elkövet valamit egyszer vagy tízszer, az nyitott arra, hogy javítható, formálható legyen. Aki nem inthető, az nem menthető. Aki inthetetlen, az menthetetlen.
0: Így van, tehát teljes mértékben egyetértek Lórival, tehát ez így van. Tehát azok az emberek, akik valóban toxikusak, azok nem jutnak el idáig. Tehát azokról kiderül az, hogy az első pillanattól kezdve az ellenség. Ja.

0: én nem észrevettem régebben, hogy az ilyen embereket még nagyon tudja jellemezni a hangulatingadozás. Tehát, hogy ott van egy részről, amikor nagyon megbánt téged, és akkor nem is érdekli, hogy mit érzel, utána pedig nagyon szeret, és nagyon próbál téged kiengesztelni. És ilyenkor válunk mi, mint sértett fel, sokszor kapcsolatfüggőké. És sokkal jobban értékeljük a kapcsolatot, és hogy ilyenkor az embert látjuk, és nem azt, hogy milyen rossz hatással van ránk. De én ezt tanultam meg egy régebbi kapcsolatomban, hogy meg kell figyelni nagyon, hogy milyen hatással van rád, és hogy mennyire konkrét szerintem meg elhatározott azzal, amit mond. Tehát a szavai azok tényleg aláírják az ő tetteit is, vagy két teljesen különböző emberről van szó, mikor rosszba vagytok, meg mikor jobba vagytok?
1: Nekem narcisztikus személye jutott eszembe, volt kollégával eszembe esett, és itt lehet, hogy húznék egy felkiáltójelet. Vigyázzat azoknak, akiknek ilyen szurkálódó vicceik vannak, vagy narcisztikus személyiségük van, gúnyosabbak, nem mindenki tolerálja azt a modort, nem mindenki tudja ezt lekezelni, és például belőlem ez a modor, még nem tudtam kezelni, időbe telt, ameddig erre ráhangolódtam, vagy nem biztos, hogy rá kellett volna, de mindegy. Azt vettem észre, hogy lehet, hogy ezt akkor is bebizonyítom, hogy és annyira megborított a saját személyiségembe, hogy már úgy viselkedtem, akár munkahelyen, akár bármilyen körben, ami már nem én voltam, és ez megint egy bizonytalanságot hozott, és akkor én is azt mondom, hogy akkor ki kell lépni, megköszönöd szépen, és hátralépsz, mert nem kell mindenkit kielégíteni. Tehát te azért vagy felelős, aki te vagy, nem azért, amit a másik kihoz belőled.
2: Ez, ha példát kellene mondani ilyen toxikus problémákra, meg helyzetekre, akkor ugye sajnos engem ez a téma, ez személyesen is érint, ezért is nagyon elég nehéz róla beszélnem. Mert ugye nem mondok neveket, nem. Aki még, hogyha valamire gondolod, hogy nem, hála Istennek nem én vagyok a toxikus fél, de tehát van olyan, amikor a toxikus embert nem tudod kivenni az életedből. Tehát ez vagy családtag, vagy testvér, vagy házaspár, vagy tudom is én, tehát vannak ennek formái. És tehát mi van akkor, amikor egy ilyen ember van az életedben. Tehát akkor nem tudod azt mondani, hogy oké, én teljesen kilépek ebből a kapcsolatból, és akkor csinál te, amit akarsz. Főleg, hogyha például a szülőd az, aki egy toxikus ember, és próbál téged leuralni, még akkor is, hogyha már 20 év házasság van mögötted, és gyerekek vannak, tehát az ő unokái, meg stb. Úgyhogy van ennek egy ilyen formája is. És akkor tehát a legjobb orvoslás ennek az, hogyha meghúzod azt a határt, amiről te is beszéltél, Lóri, hogy van egy határ, ameddig elengedlek. És onnan tovább már nem. Amúgy egy példa volt pont a héten az életemben, ugye az adott személy hívott megint telefonon, és el akarta kezdeni megint ugyanazt a sztorit, hogy akkor rádöntöm azt a sok maszlagot, ami bennem van, bebizonyítom, hogy te vagy a hibás azért, ami az én problémám, és neked kell megoldani az én problémámat. És akkor azt mondtam, hogy stopp, nem. Ebbe a beszélgetésbe nem fogok belemenni. Főleg úgy, hogy ugye körülöttem vannak a gyerekek, meg mindenki, és de nem, itt megállunk. És érdekes, hogy ez volt tehát számára a legrosszabb dolgot tettem. Mert nem mentem be a beszélgetésbe, azért, mert ő az ő ingerültségét nem tudta kiélni. És ez az egyik dolog, amit például akkor tudunk tenni, hogyha tényleg olyan kapcsolatban van toxikusság, amiből nem tudunk kilépni, hogy ilyen szempontból képviseljük az igazságot. És meghúzunk egy olyan határt, amit nem engedünk, hogy átlépjen. Mert ez neki segít, még akkor is, hogyha én azt látom, hogy ez nála most jelenleg rontott. Azért, mert egy idő után az Úr ezt föl fogja nála használni valószínű, ezeket a lehetőségeket, hogy ráébredjen arra, hogy várjál, nem eteszek én valami olyasmit, ami miatt a gyerekem vagy házastársam meghúzott egy vonalat, vagy egy határt.
3: Nekem még, aki beugrik, három rövid dolog, az egyik lányok. Tehát be kell ismernünk azt, hogy vannak kiéhezett férfiak, és különösen a hívő lányok vonzák az ilyen jellegű férfiakat, ők úgy kezelik az ilyen lányokat, hogy friss húsok. Tehát ezek is lehetnek nagyon toxikusok, és sajnos a ifjúsági munkássági praxisom kapcsán is, meg ugye az életem kapcsán is láttam ilyen lányokat, akik megszédültek egy-két ilyen toxikus férfitől, és elmentek. Vagy olyan sebeket okoztak magukat, amik nem kellett volna okozni, és annak a fájdalmát, még ha Isten meg is bocsátotta, talán mai napig is cipelik, vagy ott van bennük, hogy odaadtam valamit, amit nem kellett volna odaadjak. Egyébként ez fordítva is igaz, tehát ifjú férfiak, akik egyre jobban nézünk és egyre nagyobb hódolattal megyünk a különböző konditermekbe, bennünket is meghódítat egy-két világi lány, és ez is lehet toxikus számunkra. Vagy a barátságok, amelyek húznak engem egy irányba, hogy menjünk és ígyunk. Nekem voltak ilyen kapcsolat, amelyekkel szakítanom kellett, vagy hogy különböző szereket használjunk, vagy dohányozzunk. Tehát ezeket egyszerűen, ezek olyan példák, amelyek sajnos a mindennapjaim előfordulnak, vagy hogy manapság a suliban, a munkahelyenként mi az, amit éltetnek, mi az, ami vagány. Tehát van olyan dolog, amit egyszerűen elhatárolódsz. Van egy olyan vicc, hogy most már egyre perverzebb vicceket mondanak a srácok, vagy a lányok, akkor te kiszállsz onnan, kimész, és nem hallgatod végig. Tehát ezekre nagyon kell figyelni, mert tényleg mérgeznek ezek a dolgok, az a baj, mérgeznek.
2: Most az a kérdés, hogy vagy számomra, hogy mondtad ezeket a dolgokat, az a kérdés merült fel, hogy egyenlő-e ez a toxikussággal, mint kapcsolati kérdéssel, vagy ez egyszerűen abba a kategóriába sorolhatom, hogy nem válok egyé a világgal?
3: Mindegy. Szerintem is. Nekem volt olyan, tehát nekem volt egy lányjal nyilván, amikor azt mondták a barátaim, 20-akárhány évvel ezelőtt, hogy Lóri, ez egy toxikus kapcsolat, és meg kell szakítani. Nyilván az is van, hogy nem válsz együtt a világgal, de a világ, tehát hol mérgez leginkább az ördög? Hát nyilván a világban, nem pedig a keresztények között. Az is egy érdekes dolog lenne feltenni kérdésként, hogy van a gyülekezetben, az ifjúságban vannak-e toxikus emberek. Reméljük nincsenek. Nem kellene legyenek, tehát hogyha engedelmeskedem Isten szent lelkének, akkor ő minden toxikuságot, minden szennyet tisztít kifele belőlem, és egyre tisztává tesz.
0: Van egy érdekes igevers, ami első hallásra kicsit furcsa lehet, ez 1 Korintus 5.11. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. És az volt számomra érdekes, hogy Pál ezt írja, hogy itt vannak ezek a bűnös emberek, akik lehet, hogy valláskárosultak, de ott van az életükben ez a bűn, és talán toxikusnak is nevezni őket, hogyha manapság írná ezt a levelet. És egyik oldalról itt van ez a Pál véleménye, hogy azt mondja, hogy ne is egyetek velük együtt, és ott van Jézus is, aki együtt lógott a bűnösökkel, a paráznákkal, és nem az volt, hogy nem is evett együtt velük, hanem annál is inkább az ő társaságukat kereste. És az lenne a kérdésem, hogy hol kell meghúznunk a határt? Mikor van az, mikor el kell szeparálódnunk ezektől az emberektől teljesen, meg mikor van az, mikor kell használjuk a Krisztustól kapott szeretetünket és bölcsességünket, hogy ezeket az embereket megnyerjük Krisztusnak, vagy visszanyerjük Krisztusnak?
2: Ugye ebben az igében az is van, ugye ott az 1 Korintus 5-nek az elején, amikor mondja Pál apostol, hogy az ilyet, mármint az olyan paráznát, aki az apjának a feleségével paráználkozik, ezt átadjuk a sátánnak. Tehát ez egy még drasztikusabb módja az elhatárolódásnak azzal, aki gyakorlatilag, mit is mond Pál, aki nem fogadja az igazságot, nem fogadja az intést, nem fogadja a helyreigazítást. De gyakorlatilag azokat, akik nem fogadják ugye az igazságot, akik ilyen szempontból toxikusak, és itt azt mondja Pál apostol, hogy együtt se egyetek vele. Tehát itt utal Pál apostol az 1 Korintus 11-re, ahol ugye beszél arról, hogy kikkel úrvacsoráz. Tehát kik azok, akik úgymond az úrvacsorához hitelesek, és az úrvacsorához járuljanak. És nyilván azok, akik nem fogadják alapjáraton az igazságot, vagy az intést, vagy a megjobbítást, azok ebből a körből saját magukat zárják ki. Tehát gyakorlatilag van arra lehetőség, tehát az ige ad arra szabadságot, hogy a gyülekezet megítélje azt, hogy ki az, akit ilyen szempontból úgymond átadunk a sátánnak, és nem úrvacsorázunk vele. És érdekes, amit Pál apostol mond, hogy ez azért, hogy az ő lelke üdvözüljön. Ugye itt mondja az 1 Korintus 5-ben, hogy miért a teste pusztulására, de a lelke üdvösségére. Ami azt jelenti magyarán, hogy vegye észre magát, hogy mibe van, hogy már ő már azon, tehát ő már ott van, hogy már együtt se úrvacsorázik, tehát már nem része Krisztus testének, és Krisztus ugye áldozatának. És a másik pedig ugye az, hogy amit Lóri is mondott, hogy Érdekes, hogy a sátának az egyik taktikájához tartozik az, hogy a gyülekezetben vagy a közösségekben olyan toxikus embereket küld, és vannak jelen, akiket fölhasznál, akik elszívják az energiát a gyülekezettől, hogy ne arra fókuszáljunk, ami igazán szükséges, meg értelmes, hanem rájuk. És ugye itt van az az ige, amikor azt mondja talán Pál apostol, hogy igen, Pál apostol mondja talán Timóteusnak, hogy bízd olyanokra az igét, akik ugye érdemesek, és akik jó hiszemek, és elfogadják, és továbbviszik, és érdekli őket az Isten igéje. És ne azokkal foglalkozz, akik gyakorlatilag csak folyamatosan eltolják maguktól magát az igazságot is.

0: Nagyon sokszor van naív hozzáállásunk szerintem nekünk, főleg azoknak, akik lelkiismeretesen akarnak jó hatással lenni a világra. Például, ha találkozol a világban úgy értem, hogy az életed során egy toxikus emberrel, akiről lehet, hogy messziről elég, hogy nagyon toxikus, de te meg akarod váltani, vagy van egy ilyen naív hozzáállásod, hogy én majd jövök a hívő jó jellememmel, hatással leszek rá, időt töltök vele, és megmutatom neki a jó utat, és megmutatom, hogy merre kell menjen. És itt megint 1 Korintus 15.33, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Nekünk volt egy nagyon jó mondás a Vékás testvérnek, aki azt mondta, hogy valaki az asztalon van, valaki pedig az asztal alatt, és még könnyebb fölhúzni az asztalra valakit, vagy az asztalra lerántja. És én sokszor beleestem ebbe a hibába, hogy megyek, mert tiszta a szándékom, megyek, és tényleg energiát fektetek be, akár másfajta energiát is, de olyan falakba ütköztem, amiben rájöttem, hogy az embernek a karakterére, vagy az érzelmeire én sem lehetek rá olyan ráhatással, amiről a toxik... Kicsit belebonyolottam. Tehát, hogy nehéz téma ez. Tehát a naivitást akartam kiemelni, hogy engedelmeskedjünk az igének, amikor ilyet kér.
1: Igen, és itt még mondanák még valamit ezzel kapcsolatosan, hogy tehát érdekes, hogy mi mindig, tehát mindig olyan szempontból próbáljuk mostanában megvizsgálni, vagy kapcsolatot teremteni, hogy kik állnak hozzám közelebb. Tehát kikkel ugyanaz a hobbim, ugyanaz az érdeklődési köröm. Persze, ami jó is, nem rossz. Csak mint hívő emberek elfelejtünk egy nagyon fontos dolgot. Isten arra hívott el minket, hogy Isten országát építsük. És a kapcsolati területeken, és ugye ez a toxikus kapcsolatoknál is előjön, hogy nekem mi a fontosabb? Az a fontosabb, hogy egy toxikus embert megmentsek, ugye amit te is mondtál, vagy az a fontosabb, hogy Isten országát építsem? Mert pontosan ott reflektálódik ez, hogy ameddig én próbálok egy toxikus embert megmenteni, addig mellettem 500-an még elvesznek, akikkel amúgy ugyanúgy tudnák foglalkozni. És lehet, hogy fogadnák az igét. Ugye ez másik oldalon nagyon sokszor a gyülekezetben, ezt még elmondom, abba hagyom, hogy a gyülekezetben is a misszió szempontjából szokott ez probléma lenni. Tehát olyan missziókba fektetünk bele energiákat, ahol a potenciális megtérőknek a száma elenyésző egy másik csoporthoz képest. És itt gondolok például, mit tudom én, hát most bocs, hogy ezt mondom, de öreg otthon, ugye? Befektetünk öreg otthonba pénzt, energiát, minden, mert hogy mennyien meg fognak térni az idősek közül, meg ugye kell foglalkozni vele, ami igaz, ami jó, de hogyha ugyanannyi pénzt, ugyanannyi energiát, ugyanolyan fontosságban fektetnénk be például, nem is tudom, a normál, átlag embereknek az életébe, akiknek ugyanúgy szükségük van Krisztusra, akkor a kettő közti ugye potenciális megtérőknek a száma akkor mennyi? Tehát sokkal nagyobb. És itt van, így, itt reflektálódik ez is.
2: Meg ahogy már mondtátok, ugye itt is a kulcs szerintem az ultimátum. Segítünk rajta, és ott van bennünk a hajlandóság, hogy segítsünk, de hogyha újra és újra látjuk, hogy nem akar változni, akkor pedig hagyjuk ott. És az érdekesség, hogy egyes fordítások szerint úgy kezdődik ez az igevers, hogy ismét írom nektek. Tehát oké, Pál biztos tudott ezekről a problémákról, és azt mondta, hogy oké, ha eddig nem akarnak megváltozni, akkor most már hagyjátok őket. És van egy olyan meghatározása a hülyeségnek, hogy a hülyeség az, mikor ugyanazt a dolgot csinálod, remélve, hogy most más kimenete lesz az egésznek. Tehát lehet az ilyen emberekkel foglalkozni, sőt, kell is nekünk keresztényekként, de hogyha azt veszük észre, hogy nincs változás a részükről, akkor pedig tényleg foglalkozunk a fontosabb dolgokkal, ahogy Jézus is tette valóban. És így a végén szeretnék kitérni egy kérdésre, ami hát remélem, hogy nem valós túl sok esetben, de mégis nagyon fájdalmas tud lenni. Mi van akkor, hogyha a saját családunkban vannak toxikus emberek? És most nem arra gondolok, hogy anyu szobafogságba küldött, és nem ért meg engem, és nem mondja, hogy ilyen hajat csináljak, hanem mikor már annyira átmegy a toxikusság, hogy már szinte abúzív kapcsolattá megy át. Hogyan kell ezt lekezeljük, akár gyerekként, akár házastársként? Mi a helyes eljárás ilyenkor?
3: Nagyon nehéz kérdés, de reális lehet sajnos sok esetben. Az első, ami legfontosabb, önmagunkat vizsgáljuk meg. Tehát mi ne legyünk toxikusak. Ne csináljunk ki aput, anyut, a tesómat, nagyszüleimet, stb. Vagy ha már házasságban vagyok, családban vagyok, akkor ne legyek egy olyan ember. Illetve a legfontosabb nekünk itt az életnek a védelme. Tehát ha tényleg egy olyan családtagunk van, aki a biztonságunkat, az életünket veszélyezteti, akkor itt meg kell lépni azokat a dolgokat, amit meg kell lépni. Én szoktam azt mondani, nem kell műkedvelő gondviselés játszani. Tehát van, akit börtönbe kell jutatni. van, akit el kell zárni egy szanatóriumba, van, akitől el kell költözni, vagy azt nem mondom ki, de értitek. Tehát valakitől teljesen el kell határolódni, mert az életet védjük elsősorban. Na most az is igaz, hogy még nem vagyunk 18 évesek, addig lehet, hogy ennek szenvedő alanyai vagyunk, és Isten adhat erőt annak az elviselésére, de Isten már új értelmet adott neked, az övé vagy, és látod, hogy anyut, aput, tesódat, vagy valaki a családon belül abúzív módon kezel, ezzel nem fel kell lépni. Tehát mindenképpen fel kell lépni, beszéld meg, hozd meg valakivel. Nagyon nehéz eset, de szigorú, nagyon kemény határokat kell húzni itt, és én szerintem itt nem kell sokáig játszani. Ameddig kell, szenvedjük el nyilván, amit el lehet szenvedni, de vannak olyan dolgok, ahol azonnal tehát kezelni kell. Akár ilyen módon is, mert lehet, hogyha a rácsok mögé kerül például, vagy egy gyülekezeti fegyelmezésben lesz része, vagy tudom is, hogy valamilyen helyre, vagy magára marad, akkor talán magába száll. Na én mind táplálom benne, hogy oké, ma is abuzív voltál, ma is mérgeztél, holnap is mérgezhetsz, mert úgyis elviseljük. Ez nem hiszem, hogy ez egy bölcs és keresztény hozzáállás. Az életvédelem a legfontosabb. De itt nagyon specifikus dolgok is lehetnek, amire most szándékosan nem tértem ki, vagy nem térünk ki.
0: Szó volt itt a generációs problémákról. Nagyon sok mindent szerintem tudatosan visszünk tovább, hogyha például egy ilyen helyzetbe találjuk magunkat, és tudattalanul visszünk tovább, és szerintem, mikor ilyen abuzív kapcsolat van, vagy családtag, aki toxikus, nem tudom, hogy kell azt kezelni, de tudom, hogy a minden más kapcsolatodat vizsgálj meg, mert nagy valószínűséggel te is tovább viszel abból valamilyen maradványt, és azzal kezdje valamit, vagy tegyél meg mindent, hogy abból ne vigyél tovább, vagy a lehető legkevesebbet vigyél tovább.
1: Még gondolok egy olyan gyorsmire, hogy tehát hogyan élt túl ezt a szenvedést igazából, mert ez egy szenvedés, és talán az egyik legmélyebb szenvedés, amikor egy családtagod toxikus, és hatással van rád. És nagyon jól mondta Lóri, hogy el kell egy picit választani azt, hogy most kiről van szó. Egy olyan ember szenved, aki nem az Úré, tehát nem egy újjászületett emberről van szó, vagy olyas valakiről van szó, aki újjászületett és az Úré. És ugye, aki újjászületett és az Úré, annak egy új identitása van Krisztusban. És ez az új identitás magával hozza azt, hogy ő egy elhívott embere az Úrnak. Tehát az elhívásnak a tudata ott kell legyen, és meg kell erősödjön az emberben, és ezzel tud harcolni a toxikusság ellen. Akkor ott van a másik, hogy ő szeretve van. Tehát én szeretve vagyok az Istentől, és ez a szeretet átformálja bennem azt, hogy a toxikusság ellen tudok harcolni. És ugye ezek a dolgok azok, amik segítenek, és egy utolsó dolog pedig az, hogy az Istennek van hatalma és ereje megtartani. Tehát ezeket a dolgokat megígérte nekünk az Isten, hogy szeretve vagyok, elhívott vagyok, megtart engem az Isten, és megtart engem az Isten egy toxikus kapcsolatban is. Persze nyilván úgy, hogy meghúzom azokat a határokat, amiket meg kell húzzak, meg megteszem azokat a lépéseket, de az Isten képes megtartani, mert képes volt megváltani.
2: Azt hiszem, ez volt a legjobb befejezése ennek a beszélgetésnek, mert kapcsolat létezik sokféle, szenvedés létezik sokféle, de megoldás csak egy van, aki pedig Isten. Szóval Attila, Evódia, Lóri, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nektek megköszönjük, hogy itt voltatok.
4: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe: teljes fölfrissülés. A mai ige Jeremiás 31:12: olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert. Gondolatok az ígéről. Milyen kiváltság, hogy a mennyei gazda műveli lelkünk kertjét. Nem sivár többé, hanem olyan lesz, mint az Úr kertje. Védve van a pusztaságtól, mert a kegyelem fala veszi körül, tanítással van beültetve, szeretet jár kell benne, mennyei fegyelem neveli palántáit, isteni erő őrzi és készíti elő az Úrnak való gyümölcs termésre. Eső hiány viszont a kert ki is száradhat. Ilyenkor növényei hervadoznak, és majdnem elszáradnak. Ó, lelkem, milyen hamar bekövetkezne ez nálad is, ha az Úr elhagyna. Keleten igen hamar elpusztul az a kert, amelyet nem öntöznek. Nem csak nem fejlődnek, de egyáltalán nem is élhetnek benne növények. Ha viszont rendszeresen öntözik, mindenkit elbűvöl a szépsége. Bárcsak a Szentlélek gondozná lelkünk kertjét, hogy minden része rendszeresen és bőségesen kapna vizet, és így minden egyes palántája felüdülhetne. Folyamatosan öntözne, hogy kertünk a hőség minden órájában újra és újra fölüdülhessen. A Szentlélek bölcsen öntöz. Minden palánta pontosan csak annyit kap, amennyire szüksége van. A kertben a növények zöld színe árulja el, hol árad a víz. Mi is hamarosan megtanuljuk meglátni, hol munkálkodik Isten lelke valakinek az életében. Ó, Uram, öntözd meg ma engem is, és add, hogy gazdag termést hozzak a te dicsőségedre. Krisztusért kérlek. Ámen. Ma rendezik meg az idei Szeretetláng Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédfüspök, Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József, egzorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Már csak napok vannak hátra, figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Hétfőn felhős, napos idő lehet, kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink!
1: A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 20. énekét, imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. Az első és a második verszakot énekeljük együtt.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Mindannyian érezzük, hogy közeleg az idő, amikor be kell fejezni a világ ennek a részének a történetét, és mindannyian érezzük, hogy az ördög egyre nagyobb aktivitással dolgozik, az egyéni életünket is próbálja támadni, és az egész nép, az egész társadalom életét. De kérünk, hogy add, hogy mi, amikor eljövünk eléd, akkor ezeket felejtsük el. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Vesz a krumpot így, add meg nekem, amit adsz. Add meg nekem, amit adsz, és azt add, amit adni fogsz. És ne hallgass meg, ha valaha is egy harmadikat kérnék. De ne felejts el erőt adni, hogy elfogadjam, amit adsz. Hogy ne vessem el, amit adni fogsz. Ne kérjem, mit adni nem fogsz.

0: A mai igét János evangéliumából olvasom. Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tiberiás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valamit keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát. A férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A 21. század a megerősödő, egyre jobban terjedő materializmus kora. A materializmus az nem egyszerűen Isten tagadást jelent, ennél sokkal mélyebb a probléma. A materializmus azt jelenti, hogy a föld és az ég elszakadt egymástól. Ma már nagyon sok hívő ember is úgy gondolja, hogy van a földi életünk, ezt a földi életet nekünk meg kell harcolni, megküzdünk a mindennap gondjaival, és mivel tehetetlenek vagyunk, hogy néha felkiáltunk Istenhez, hogy Istenem, segíts az én tervemhez, segíts ahhoz, hogy én nekem jó legyen, segíts abban, hogy én célba érjek. De valahol az, hogy Isten az, aki irányítja az egész életünket. Isten az, aki a tenyerén tart bennünket. Ez a gondolat eltűnt. Materiális bálványokat építünk. És ezek a materiális bálványok bennünket is fogva tartanak. Mondok egyet, csak egyetlen egyet, pénz. De mondhatnám a gazdaságot, mondhatnák sok minden mást. A pénz egy virtuális valóság, egy darab papír, ami mögött van egy közmegegyezés. Semmi fedezet nincsen, ezt tudjátok. Se a dollár mögött, se semmi mögött. És mégis az egész világot irányítja. És mi nagyon sokszor Isten gyermekei úgy gondoljuk, hogy ez a pénz, ez nagyon fontos. És hol van Jézus? A mai világunknak pontosan az a baja, hogy Jézus jelenlétének a tudata gyengült meg. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy Jézus ott fenn van a mennybe, mi adventisták tudjuk, hogy közben jár értünk, mert ő a nagy főpapunk, és elfelejtkezünk arról, hogy a főpap attól pap, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, ahogy ő megígérte. Ezt elfelejtjük. Aztán azt is tudni véljük, hogy mi lesz ezután a gazdasági életben, a politikai életben, a bálványok világában, mert ez a bálványok világa, és elfelejtjük az Isten országát a szívünkbe építeni. Így volt ez Jézus idejében is. Nem véletlen, hogy Jézusnak ez a csodája, János evangéliuma nem is csodának mondja, hanem jelnek mondja ezt a történetet, majd erről külön néhány szót mondok, mind a négy evangéliumban megvan, sőt, ennek van egy párhuzamos történet, a 4000 megvendégelése, az még kétszer megvan az evangéliumban, úgyhogy az evangéliumokban 6-szor találjuk lényegében ezt a történetet. Nincs más példázat, amelyiket mind a négy evangélium elmondott volna, csak ez. Azért, mert az evangéliumok ezt kulcsnak tartották. És ez valóban a mi életünkben is egy kulcs történet Jézus életéből. A kortársak azért, mert a zsidó váradalom az az volt, hogy jön Mózes. A római fogságot, amiben maguk sétáltak bele a zsidók, hiszen a veszekedő főpapuk hívták be a rómaiakat segítségül, ki legyen a főpap, ez volt az alapkérdés 73-ban Krisztus előtt, ők hívták be a rómaiakat igazságot tenni, és ezek ott felejtették magukat, így lett római provincia, lényegében Izrael. A rómaiaktól mindenki szabadulni akart. Elmondták azt, hogy új Mózesre van szükség. És ezt a Mózest várták a Mesiásban. Lényegében akkor is a húsos fazék, az egyiptomi húsos fazék fogságába éltek lelkileg, amikor Jézus jött. És Jézus jövetelének nem az a csodája, hogy ő csodákat tett, hogy ő hatalmas erővel tanított. Jézus jövetelének a nagy csodája az abban van, hogy amikor megszületett Betlehembe, jöttek a napkeleti bölcsek messziről, elmentek Jeruzsálembe, és Jeruzsálemben minden pap tudta azt, hogy hol fog megszületni a Mesiás. Pontos útbaigazítást tudtak adni, hogy egyetek Betlehembe, Efratának Betleheme, ugye idézték a prófétát, de egyetlen egy főpap sem ment el. Egyetlen egy pap sem ment el. Csak néhány pásztor, aki hallotta az angyalok énekét. És ez ma is így van. A materializmus, ami erősödik, az nem attól materializmus, hogy hiszem, hogy van valahol nagyon messze Isten, vagy nincs Isten, hanem a materializmus attól materializmus, hogy a földi életemben, a mindennapjaimban Jézus jelenlétének a valóságát nem élem. Jézus nincs jelen az életemben. Azt gondolom, hogy messze van. Azt gondolom, hogy nekem kell megoldani mindent. Azt gondolom, hogy majd pénzzel, hatalommal, ki tudja megmondani mi mindennel, sorolhatnám a mai élet bálványait, majd megoldjuk azokat a problémákat, amik vannak. És ezért jó erre a történetre figyelni. Mert ez a történet János szerint is, és a másik három evangélium szerint is Jézusnak a legnagyobb jele. Nagyon érdekes János evangéliuma. Akkor született már, amikor egy ember ölt óta megvoltak az evangéliumok, ezt olvasták gyülekezetben, rengeteg bizonyítékunk is van erre. Mégis János úgy érezte, hogy az első század végén, amikor már csak ő élt a tanítványok közül, szükség van összefoglalni Krisztus evangéliumát, hiszen egy nagyon zord idő következett. Ez a zord idő a császárkultusz ideje volt. Ekkor volt az, hogy Domitianus császár, aki tehetségtelen uralkodó volt, mondjuk el, a történelem véleménye szerint is így van, azzal akarta a maga tekintélyt emelni, hogy elrendelte, hogy ő neki, mint élő Istennek, minden római polgár tegyen egy tömjént, egy kicsi tömjént a parázsra. És mivel ennek a keresztények ellenálltak, ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz veled kereszténység. De ez csak a külső nyomás volt. A belső nyomás az volt, hogy ez már a harmadik generációja keresztényeknek. Már megszokták,

Azt ismételgette, Pappiász jegyzi ezt fel, aki tanítványa volt, 130 körül írta le ezt, körülbelül 30 esztendővel János halála után. A János így prédikált mindig, fiacskáim, szeressétek egymást. El kell olvasni az első jánosi levelet, tipikusan ennek a prédikációnak a foglalata. De az evangélium az egy nagyon érdekes irat. Eltér a másik háromtól. Na nem tényanyagában, hanem szándékában. Ha megfigyeljük ezt az evangéliumot, ez jellegzetesen négy szem közti evangélium. Előkerülnek olyan történetek Jézus életéből, amit az első három evangélium nem jegyzett fel, mert olyan magánügynek tekintett egy Nikodémussal való beszélgetést, egy samáriai asszonnyal való beszélgetést, vagy azt, hogy hogy hívta el mondjuk Andráson keresztül Pétert az Úr, és így tovább lehetne sorolni ezeket a négy szem közti történeteket. János erre építi fel az evangéliumot. És ezen belül János nem Jézus csodáiról beszél, hanem hét mesiási jelről. És ez a hét mesiási jel egy gyönyörű szép szövetet ad, egy gyönyörű szép összekötő idegrendszere, hogy így mondjam az evangéliumnak, mert benne egy valami, mind a hétben egy valami biztos. Ez pedig az, hogy Jézus meglátja a hiányt. Jézus az a valaki, aki látja, hogy hol van hiány az én életemben. Ha megnézzük, ugye az első a kánai mennyegző. Itt ugye arról van szó, hogy megjelenik Jézus hatalma rejtve. És ez a jézusi hatalom azt mutatja meg egy kicsi példán keresztül, hogy Jézus az anyagi világ ura. Őt nem köti az anyagi világ, ő a teremtő. Az utolsó a példázatok közül, hiszen ez egy ilyen piramis szerkezetben elmondott hét példázat, az a Lázár feltámadása. Ebben meg Jézus azt mondja el, hogy ő nem csak az anyagi világ ura, ő az élet ura. És akit eltemettek már, akinél az emberek nem akarták elhengeríteni a követ, mert azt mondták, hogy szaga van már. Azt a Lázárt is életre tudja parancsolni, és semmiféle különleges eljárást nem mond el. Jézus be sem megy a sírba, csak ott áll, és szólítja Lázárt. Lázár, jöjj ki! És Lázár úgy, ahogy volt. Korabeli szokás szerint nem koporsóban, betekerve pólyával, kijön a sírból. Korabeli babonás szokás szerint összekötve a keze és a lába. És Jézus azt mondja, oldjátok el a kötelet. És Lázár él, mert ő az élet ura, nem csak az anyagi világ ura. És ezt Jézusról azért nem látjuk, mert érdekes módon napjainkig köti a mi szemünket valami. És ez a valami nem más, mint amit úgy mondhatnánk, hogy előítélet. Nagyon érdekes, hogy az evangélium második jézusi csodája, vagy messiási jele, hogy pontosak legyünk, az a kapernaumi királyi ember szolgájának a meggyógyítása. A korabeli zsidók ezen borzalmasan fel voltak háborodva. Hát mi éppen azért várjuk a mesiást, hogy a római igától, Egyiptom hatalmától, a római hatalomtól megszabadítson bennünket. És most egy királyi ember szolgáját gyógyítja meg az Úr. Hát nincs elég beteg itt Izraelben. És Jézus elmondja, amikor ez a kapernaumi királyi ember azt kéri, hogy ne is gyere, csak szólj, hogy ebben több hit van, mint Izraelben. Mi szemünket is kötik előítéletek. És ez párhuzamos az utolsó előtti csodával, a vakon született meggyógyításával.
Itt pedig, hogyha elolvassuk, a 12. fejezetben van ezt a történetet, akkor azt lehet látni, hogy a vakon született történetében pedig az van, hogy mindenkinek van

0: teológiai magyarázata erre. Vita van, egy teológiai vita van. Kivétkezett ez, vagy a szülei? Mert nyilvánvaló a bűn következménye a vakság, és ezért veri az Isten. Hányszor gondolkodunk így előítéletesen? Miközben nem látjuk azt, hogy Istennek van hatalma ma is az anyagi világon, az életünknek is ő az ura, húsba kötnek bennünket az előítéletek. És Jézus gyógyításai, ugye a kapernaumi királyember szolgájánál, ugye a vakon született meggyógyításánál átlépi ezeket a határokat. Aztán ott a harmadik mesiási jel, ez a Betesdai tónál lévő béna. A Betesdai tó egy nagyon forgalmas hely. Régen a templomhegy oldalán egy forrás fakadt, ennek a forrásnak a vizét fogta fel ez a tó. Itt jártak a templomba az emberek. Ezren és ezren belebotoltak ebben az emberbe. Ott fekszik. 38 éve. És az életének az a nagy tanulsága, hogy nincs emberem. Egyedül van. És Jézus ezt az egyedül létet, ami az előítéletből, meg a kicsinyhitűségből, meg a hitetlenségből formál bilincset, kiszabadítja ebből. És szombat lévén nagyon érdekes, hogy ez egy szombatcsoda. Azt mondja, hogy tekerd össze azt a gyékényt, amin feküdtél ez az ágyad. Vedd a váladra, azt erígy haza. Borzalmas nagy a botránkozás. Mert a farizeus már a szombatból csak azt tudja, hogy mit nem szabad. Régen elfelejtette azt, amit az Isten adott. Ennek is van egy párja. Jézus a tengeren jár. Itt meg a tanítványok érzik azt, hogy egyedül vagyunk. Itt hagyott a mester. Átküldött a tó túlsó partjára, és jön a vihar, szembefúj a szél, mi lesz velünk, hiába képzett halászemberek, akik jól ismerik a tavat. De Jézus nélkül kétségbejtő a helyzetük. De Jézus őket sem hagyja egyedül. A tengeren jár. És hitet próbál. Ki hitte volna, hogy a tengeren jön a megoldás? És ez a hat mesiási jel öleli körül ezt a negyediket, ezt a középsőt a piramisnál, ez az 5000 megvendégelése. Ahogy mondtam, az első három evangélium is bőséggel elmondja ezt a történetet. Jánosnak nem kell megismételni mindazt, amit elmondanak a többi evangélisták. Bizonyára a gyülekezet már kívülről tudta ezt a példázatot akkor. Ezt a csoda példázatot. Azért mondom példázatnak, mert nem erről van szó csak, hogy egyszer éhesek voltak az emberek, és enni kaptak Jézustól, hanem arról van szó, amit mi nem hiszünk, hogy Jézus a materiális világ tényeinek, a kenyér kérdésnek, ha kell a pénz kérdésnek, ha kell a hatalom kérdésnek, minden bálványunknak, amit mi bálványjá emelünk az Ura. Őneki 100 útja van, így mondja E.G. White, ahol mi egyetlen egyet se látunk. Ezért fontos ez a példázat. Nagyon érdekes, ahogy elmondja ezt a példázatot az evangélium. A helyszín is érdekes. Jézus visszafele jön Jeruzsálemből. Ugye János úgy mondja el, hogy nem egy csokorba szedi a jeruzsálemi történeteket, az úti történeteket és a galileai történeteket, ahogy az első három evangélium, amelyek ugye nem Jézus életrajzot akarnak írni, mert Jézus életrajzát nem lehet az evangéliumokból megírni, hanem Jézus az ünnepekre feljár Jeruzsálembe. Most is úton van. Úgy olvastuk itt, hogy elment a Galileai tengernek a Tiveriás tavának túlsó partjára. Ez a lakatlanabb terület volt. Jézus elindul egy lakatlan területre. És mennek utána az emberek. Ezek az emberek tapasztalnak sok mindent. Ezek az emberek már tapasztaltak sok mindent Jézustól. Nem csak a bölcs tanításaira figyeltek, hanem látták, így mondja, azokat a jeleket, amelyeket Jézus tett. És János nem véletlenül mondja ezeket a csodatörténeteket, amit az előbb felsoroltam, jeleknek, mert a jelnek az a természete, hogy ez jelent valamit, több, mint maga. A jel az mindig hordoz valami tartalmat. És Jézus nem egyszerűen azt akarja itt elmondani, hogy meg tudok gyógyítani egy beteget, vagy ezt is meg tudom csinálni, mert én egy csodatevő vagyok. János nagyon fél és nagyon tartózkodik attól, hogy Jézust egy ilyen csodarabinak mutassa be, mint amit nagyon sokan a kortársak hittek róla. Jézus csodáiban a jelet látja, a tartalmat, azt, amit mondani akar, amit Jézus tesz. És a 21. századi embernek, kereszténynek, nekünk is nagyon sokszor az a bajunk, hogy nem vesszük észre, hogy Jézus akar tenni a mi életünkben, és Jézus tesz most is. Most is ezer és ezer jel van a mi életünkben. Nem csak az ő második eljövetelének jelei. Mert ezek a jelek, Jézus előre megmondott szava szerint, a bűnnek a természetes következményei. Nem kell hozzá hit, de hit kell hozzá, hogy nekem valamit mondjon. Ahhoz nem kell hit, hogy lássam, hogy szenvedjek tőle, vagy megállapítsam, vagy szörnyűködjek. Ez nem kell hit. A hit ott kell, hogy ez a jel jelente valamit az én személyes életemre nézve. Jelente valamit a Krisztussal való kapcsolatom elmélyítése érdekében. Közelebb kerülök-e benne Jézushoz? Oda üze engem Jézushoz. Kinyílik-e a szemem arra, hogy az emberi élet nem érthető meg enélkül a felső kapcsolat nélkül. Mert lehet, hogy a mai ember jobbra-balra, előre-hátra okoskodva a logika, az empirikus megismerés területén nagyon sok mindent lát, tud, okos, nagyobbá lesz a tudás. De hogyha felülről nem tud látni, mert felfelé nem tud nézni, akkor vak. Szemgyógyító írra van szüksége. A szemgyógyító ír az nem okoskodóvá tesz bennünket, nem valami soha nem hallott proféciai ismereti bravurokra késztet bennünket, amiben már megjósoljuk, hogy mi lesz a jövő, ami úgyse lesz úgy. A szemgyógyító ír az arra kell, hogy én észrevegyem, hogy Jézus ott van a mi életünkben. Ma is, holnap is, tegnap előtt is, múlt héten is. És nem véletlen, ami történik velünk. Élünk ezzel a szemgyógyító írral. Közeledik a húsvét. Itt az ige szerint. Az emberek ilyenkor mindig az egyiptomi szabadulás történetét élték át, várják a páskát, ez a legnagyobb ünnep, de kinyílik-e a szemük Jézusra, az igazi húsvéti bárányra. Az emberek ma is várják a karácsonyt. Jövő héten fogok tesztet iratni az elsőseimmel, akiknek Bibliát tanítottam, és van egy kérdés, hogy minek az ünnepe karácsony. Előre meg tudom mondani, hogy a 40 lányból, mert csupa lány az osztály, amit tanítok, 40 lányból 38 nem fogja tudni, hogy Jézus születéséje. Inkább a beigli ünnepnek kellene elkeresztelni a karácsonyt, vagy nem tudom, a töltött káposzta ünnepének. De nem ez a baj. Az a baj, hogy a keresztény sem tudja, hogy a szívébe kell megszületni Jézusnak, nem? És nem csak karácsonykor, hanem mindig. Elszakadt a menny és a föld kapcsolata. És ezért mi se látjuk azt, hogy ahol problémát látunk, ott Jézusnak egyenes útja van. Figyelitek, milyen érdekesen mondja el a kenyérszaporítás történetét ez a jánosi feljegyzés? Úgy kezdődik, hogy Jézus tanít. Az emberek nagyon kedvesen hallgatják, mert jeleket tett, betegeket gyógyított, Jézus felmegy a hegyre, leül, és az emberek egész nap hallgatják. Elmondják, hogy csodálatos íge. És amikor esteledni kezd, Jézus körül tekintett, és látta a nagy sokaságot, hogy közeledik hozzá, megszólítja az egyik tanítványt, Fülöpöt. Minden bevezetés nélkül azt mondja, hogy honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Egy nagyon botránkoztató kérdés ez, nem? Most Jézus térre a materiális igényre. Ezek az emberek itt vannak a puszta helyen, itt nincs bolt, nem lehet elmenni a közétbe vagy a spárba, és vásárolni kenyeret, vagy ezt, vagy azt az élelmet. Bennünket hallgattak, nektek kötelességetek van. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Botránkoztató a kérdés. Lehet, hogy azt mondja valaki, hogy mit tudom én? Fülöp azért ennél jobb. Elkezd számolni, hogy mi is tennénk itt. És azt mondja, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami kereset. Ez a 200 áru, ez körülbelül 800 ezer forint. Egy akkoriban napszámosnak egy fél évi bére. Óriási pénz. Mert mi így látunk. És az evangélista, hogy el ne tévedjünk, ide közbe iktatott egy mondatot. És ez pedig így szól, ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Mi ebbe a próba? Ez a próba Fülöpnek és a többi tanítványnak a látásmódját próbálja meg. Mi nagyon sokszor akarunk valamit tenni az emberekért Krisztus nevébe. És azt mondjuk, hogy megköti a kezünket ilyen-olyan, amolyan anyagi, pénzügyi, stb. Dolog. Ezerszer hallottam már, evangélizálnánk, de és nem is mondom tovább, mert úgyis tudjátok, hogy mi következik. Így látunk mi. És aztán közben szól egy másik tanítvány, András, a Simon Péter testvére. Így szólt. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Andrásnak sincs több hite, mint Fülöpnek, de András tud valamit. És ez a valami a megoldás kulcsa. Nem semmiből lesz az 5 kenyér, nem semmiből lesz a túláradon elég kenyér, hanem 5 kenyérből és 2 halból. Jézus, ma is tőled és tőlem. Nem a lehetetlent várja, nem is a csodát, hanem az 5 kenyeret és a 2 halat, ami talán egy kisgyermeknél van. Értitek, hogy itt mit akar mondani az evangélium? Az 5 kenyeret és a 2 halat. Isten csak annyit kér tőled, amennyit van, de azt kéri. Jézus mondhatta volna itt, hogy legyen egy kenyérhegy itt a pusztában, és egyszerre csak kinőtt volna a földből óriási kenyerek sora. Megtehette volna, nem? Ugyanilyen hatalommal. De Jézus nem ezt teszi. Jézusnak ezek a csodajelei azért is érdekesek, mert ezekben mindig bekapcsolódik valahol az ember. Nézzétek a kánai mennyegzőt, ott sem Jézus megy oda, hanem ide figyeljenek emberek. Most itt olyan fog történni, ami soha, nekem isteni hatalmam van, és itt a víz, ezekben a nagy metrétákban, egy hektoliteres, egy ilyen nagy kőedény, és bor lesz belőle. Nem ez történik. Mert szója szolgáknak hordják tele vízzel. Senki nem érti. Nagyon érdekes, hogy Jézus csodáit a többi evangélium se úgy meséli el, beszéli el, hogy Jézus hogy tette? Erről nincs szó. De mindig arról van szó, hogy az ember valahol bekapcsolódik. Lázár feltámadásánál is embereknek kell elhengeríteni a követ. Jézus egy szót szólt volna, és a kő elgurul magától, nem? Embereknek kell elvágni a köteleket, embereknek kellett véghez vinni a csoda materiális részét, hogy lássák azt, hogy ez nem valami illúzió, mert Istennek az az öt kenyér és a két hal kell, ami nálad, én meg nálam van. Azt teszi túláradóan eléggé. És ez az, amit mi nem értünk. Ez az, ami a mi babilóniai szellemünk. Bábel tornyára tessék gondolni. Bábel tornyát nem hitetlenségből építették az emberek. Hitték azt, hogy van Isten. És mégis hitetlenek voltak. Miért? Csak az Isten szavába nem hittek. Nem? Építsünk egy tornyot, mert biztos, ami biztos. Isten azt mondta, hogy nem lesz többé vízözön, ki tudja, hát ha. Ne érjen meglepetés. Nem így teszünk mi is nagyon sokszor? Isten azért akarja bekapcsolni a mi életünket a maga tetteibe, hogy érezzük azt állandóan, hogy nem mi teszünk érte valamit, hanem Isten rajtunk keresztül tesz valamit az emberekért. Nem én, hanem ő rajtam keresztül. Én vagyok a szerszám, és ő a mester. Szoktam volt mondani, ne haragudjatok érte, hogy annyit ismétlem, nem a kalapács veri a szöget a falba. A mester a kalapáccsal veri be a szöget a falba. És ez más. Erről van itt is szó. És akkor Jézus elkéri ezt az öt kenyeret és a két halat. Mit tesz? Azt olvassuk itt. Szól először a tanítványoknak. Ültessétek le az embereket. Tavasz van, ilyenkor szép, gyepes a mező, leülnek az emberek. És akkor Jézus vette a kenyeret, ugye ismerősek ezek a szavak az úrvacsora kenyeréből, mert ott is lelkiekben ugyanez történik. Jézus vette a kenyeret, és mit tesz? Hálát adott. És itt van az a pont, ahol Isten vizsgáztott bennünket. Sokszor prédikáltam már köztetek, hogy a mi bajunk az, hogy hála hiányosak vagyunk. Én nem tudom, hogyha én Péternek lettem volna, vagy akár Fülöpnek, vagy akár Andrásnak, és ott állok Jézus mellett, akkor biztos eszembe jutott volna, ezért a vacak öt kenyérért és két halért hálát mond Jézus. Mi ez ennyi embernek? Pedig Jézus jól tudja a törvényt. Ha az öt kenyérért és két halért azért, amit van, ez is úgy van, hogy tőle kaptad. Amit van, azért nem tudsz hálás lenni, akkor soha az öt kenyérből és a két halból nem lesz több. Kiesel az Isten kezéből. Mi napestig tudjuk mondani a hiányainkat. Hiányaink a másik bűne, hiányaink az, hogy ilyen-olyan hibákat követünk el, pontosabban nem mi, követtek el ők, napestig tudjuk mondani. Biztos igazat is mondunk. Csak mindezzel azt mondjuk el, hogy Jézus nincs jelen. Azt mondjuk el, hogy nem hiszük azt, hogy Jézus a mi életünkben dolgozik. Hanem csak azt hiszük, hogy mi meg a másik, mi jól, a másik meg rosszul, csinál valamit Jézusért. És ezért nem lesz az öt kenyérből, két halból sohasem elég. A kulcsa hála. Tudsz-e a másikért, a melletted ülőért hálás lenni? Mert lehet, hogy a másik rosszat tesz. Lehet, hogy a másik hibázik. Lehet, hogy a másik valamit elront az életben. Lehet, mert ő is bűnös, mint te. De te is elrontottál, te is hibáztál, te is ugyanúgy. De tudsz érte hálás lenni? Mert a háladás micsoda? A hálaadás az az, hogy felismerem, hogy az a valami vagy valaki, akiért én hálás vagyok, az az Isten hatalmába van. Isten őt használja. Ő is ott van az Isten tenyerén. És ez a hála volt a fordulat. Amikor Jézus hálát adott, akkor vette a kenyeret, és adta a tanítványoknak. A tanítványok tovább. Nem az történt, hogy lett először egy kenyérhegy, és akkor a tanítványok vakarták a tarkójukat, hogy hogy fogjuk mi ezt szétosztani. Nem. Ment az 5 kenyérrel, csak egy fél kenyér jut egy tanítványnak, vagy annyi se. És ossza a halat is, és mindenkinek elég lett. Isten ma sem fogja másképp befejezni az ő művét, mint így. Ehhez kell a laodiceai szemgyógyító ír. És ebből jön egy nagyon érdekes, nagyon figyelemreméltó dolog. Mindenki jól lakott. Mindenki hálás. Kezdtek hazafelé menni az emberek. Kezdett kiürülni a mező. És akkor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem ért véget a munkátok. Gyűjtsétek össze a maradékot. Az ott hagyott kenyérdarabokat. Az utolsó morzsáig. Mert mi nagyon sokszor az Isten áldását nem tudjuk megbecsülni. Én nagyon sokszor tapasztaltam, éreztem, 55 évnél hosszabb a szolgálati időm csak ebben az egyházban. Nagyon sokszor tapasztaltam és éreztem, hogy mi dúsgazdagok vagyunk, csak nem becsüljük azt, amit az Isten adott. Emberekben nem becsüljük, anyagiakban nem becsüljük, erkölcsiekben nem becsüljük, mindenben, ami érték, nem becsüljük. Eldobáljuk a kenyeret. Gyűjtsétek össze mind, mert ez a 12 kosár kell. Ez volt talán a tanítványok élelme, nem tudjuk, nem jegyzi fel a Biblia. De amit az Isten adott, azt meg kell becsülnünk. Kulcscsodája ez Jézus Krisztusnak jel. Laodiceának jel. Aki csak a materiálist érti belőle, az olyan, mint a zsidók itt, mert ugye azt mondják, hogy az emberek látva a jelet, amit tett, nem értik jól a jelet, azt mondják, ez valóban prófétának el kell jönni a világba, eddig rendben is van. És utána mit tesznek? A 15. vers azt mondja, hogy király akarják tenni. Legalább nem kell dolgozni. A materiális meg kell oldani. Isten mindig meghagyja azt, hogy a mi materiális életünkben próbák legyenek. Szegények pedig mindig lesznek közöttetek. Betegek is lesznek. Mert Jézus nem csodagyógyító. Jézus megváltó. Ami hitünket akarja próbálni. Az, hogy az 5 kenyeret oda tudjuk-e vinni, megtanulunk-e érte hálásnak lenni, merünk-e osztani, és összegyűjtsük-e a maradékot. Mert ebben van a titok. Mert így tapasztalom, hogy Jézus ma is köztünk van. Mert ő megígérte, mi velünk van a világ végezetéig. Adja Isten, hogy Laodicea szemgyógyító írja, erre kinyissa a mi szemünket. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, szükségünk van a te szemgyógyító írodra, hogy másképp lássuk mindazt, ami a mi életünket körülveszi. Másképp lássuk az embereket, másképp a materiális világunk ezer és ezer nehézségét, másképp a próbáinkat és másképp az örömeinket. Istenünk, te nem csak régen tudtál az 5 kenyérből és a 2 halból túláradóan eleget teremteni, hanem a te teremtő hatalmad ma is ott van a mi életünkben. Adj nékünk engedelmes szívet, mert te használni akarsz bennünket. És attól, hogy hagyjuk, hogy te használj minket. Istenünk, köszönjük ezt az üzenetet. Te gyógyítsd a szívünket, a hitünket, te adj élő igazi adventi reménységet, add a te kegyelmedet, áldásodat mi ránk. Jézusért kérjük ezt fiadért. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekes könyvünk 19. énekét. Úristen, néked zeng az ének. Az első 2 verszakot énekeljük ebből az énekből.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Keresztelő János fejvételének vértanúságának emléknapján Kijevbe látogat. Augusztus 29-én Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pulcsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen, Nyíradony, Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni? Hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek már van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 06 30 7 49 62 19-es telefonszámon, vagy a terdike@gmail.com e-mail címen. Külön kérnek jelzést a Máriapócsi étkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségére. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgai időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeliek pedig november 16 és 20 között lesznek. A Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet ígét, az elsőéves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Hétfőn felhős, napos idő lehet, kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A tettek beszélnek. Minden virág elmond valamit a földről, mely őt növekedéshez segítette, s a fényről, mit beleszőtt önmagába. Ugyanígy vallanak tetteink is magunkról. Szent Gáli Kata.

0: és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Ézsaiás 9:6.
1: Milyen nagyszerű, mély tartalmú megnevezései vannak az isteni gyermeknek. Legelőbben is ő a megváltó, a messiás, az egyszülött fiú, az élet kenyere. Már a teremtés idején, a világ alapjának fölvettetésekor is jelen volt. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Példabeszédek könyve 8. fejezet 14. verse. Jól átgondolta terveit. Amikor az atya kiterjesztette a mennyet, a mélységeknek határt szabott, és megvetette a föld alapjait, mellette valék, mint kézműves. Példabeszédek 8. fejezet 30. verse. Amikor az atya előre látta az ember bűnét, akkor a fiúnak csodálatos elgondolása volt. Készen állott Isten áldozati bárányává lenni. Drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányé. Péter első levele első fejezet 19. verse. Egyedül neki volt joga, hogy felbontsa annak a 7 pecsétét. Jelenések könyve 5. fejezet 5. verse. Általa jut Isten országa teljességre, és az egész világ visszakerül Isten uralma alá ő általa és ő benne. Minden gondunkban nekünk is tud tanácsot adni, még olyankor is, amikor bárki bizonytalan. Ha a kétségbeesés kiáltása tör elő a szívünkből, kicsoda segít meg engem? Ő megnyugtatóan felel. Ha valaki nem találja az utat, hogyan szabaduljon a testi gyönyörök, szenvedélyek megkötöttségéből és saját énje szolgaságából, ő hoz megoldást. A legjobb és leghűségesebb tanácsadó, amikor életünk súlyos kérdései előtt állunk, és nem tudjuk, mit tegyünk, melyik utat válasszuk. Sőt, ő nem csak megvilágítja a sürgősen megoldandó kérdéseket, hanem erős cselekvő is. Nem csak jól átgondolt terveket készített, hanem nagyszerűen meg is valósította azokat. Erejével mindünket hordoz. Szeretetet teljességében áldozatul adta magát, és megbékítette Istennel az egész világot. Előtte nincs, és nem is volt lehetetlen. Olyan hatalmas és erős, hogy nincs híja semmibe. Kiemel a mélységből, amelyben elpusztulnánk. Leveri a vasajtókat és a súlyos zárakat bűneink börtönéről. Széttöri a bilincseket, amelyek ellen hiába védekezünk. Leveszi a bűnjármát, amit nem tud senki más lerázni. Az ellenség legyőzésére is erőt ad, és megerősít, hogy Isten akaratát cselekedjük. Pál apostollal együtt bizonyságot tehetünk mi is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
0: Drága megváltóm, szeretném irántad való bizalmamat ma Rádai Pál énekével eléd hozni. Ó Jézus, drága név, kinek szent emlékezete, s jelen való őrizete édes, mint a színméz. Jézus, én reményem, bűnös lélek bizodalma, s hozzád térőknek oltalma, gyönyörű napfényem. kegyes vagy azokhoz, kik szívből téged keresnek. Ó Jézus, élő kút, szívemnek nagy édessége, s elmémnek gyönyörűsége, mely csak tere átfut. Tégedet szeretni legfőbb öröm és vígasság. Nincsen több lelki igazság, mint Jézust követni. Uram, maradj velem, és szent lelkeddel fényesíts, s dicséretedre édesíts, ki nevet tisztelem. Kedves szereteted, mert szent véredet jó kedvből kiontád. Megnyerted, hogy lássuk szent atyádnak dicsőségét. Uram, hadd érezzem szeretetednek bőségét, hogy kincsül megszerezzem. Ó, mely nagy boldogság a Jézussal együtt élni! Jézus, ki napnál fényesebb, és balzsamnál vagy kedvesebb, tégedet dicsérlek, e világnak megváltóját, kárhozatnak elrontóját, mert szívből szeretlek. Tiéd, Uram, az ég mindenő fényességével, hol országolsz dicsőséggel, kiben nincs semmi vég. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek ismét, és egy rendkívül izgalmas bibliai szekcióhoz érkeztünk. Egy roppant, izgalmas szöveget fog ma este feldolgozni. A jelenések könyve 14. részének az első 5 verséről van szó. Robert Mounce, aki az 1970-es években egy elég jó kommentárt írt a jelenések könyvére, azt írta ebben a kommentárban, hogy a jelenések könyve 14. részének az első 5 verse a könyv legenigmatikusabb szakasza. Ezzel a véleménnyel az írás magyarázók nagy százaléka egyetért ma is. Például egy német származású, de Amerikában élő hölgy, Elizabeth Schuster Fiorenza, aki különben a Harvard Egyetemen tanít, azt írja, hogy az írás magyarázók egyszerűen tehetetlenek, ami a jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse értelmezését illeti. Ugyanakkor egy rendkívül fontos látomásról van szó, amint az a ma esti előadásból ki is fog majd derülni. Nyissuk fel Bibliánkat és olvassuk a 14. részből az első 5 verset. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és az atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek. Ezek követik a bárányt, ahová megy. Ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéjül az Istennek és a báránynak. És szájukban nem találtatott hazugság. Ezek fedhetetlenek. Ugye mielőtt a látomás részleteit áttekintenénk, vitassuk meg azt a kérdést, hogy hol is helyezkedik el ez a látomás a könyv struktúrájában. Elkészítettem egy bemutatót, de hiszem azt, hogy már jó néhányszor meg lett mutatva itt a péntek esti előadásokon a jelenések könyve szerkezete. És a jelenések könyve kiasztikus szerkezetben íródott. És a kiasztikus szerkezetnek az a lényege, hogy a csúcsponton található szekció tulajdonképpen a hangsúlyos. És a jelenések könyve kiazmusának a középpontjában a 12., 13. és a 14. fejezet található. Ez a legfontosabb a jelenések könyvében. A kozmikus konfliktus látomás. És a 14. rész első 5 verse ennek a központi szekciónak a szívében található. És ha most tudnánk vetíteni, akkor megmutatnánk, hogy ez a központi szekció egy újabb, kisebb kiazmust is tartalmaz. A 12. rész bemutatja a kozmikus konfliktus, a nagy küzdelem történelmét. A 12. rész. A 14. rész, 14. versétől a 20. versé bemutatja a nagy küzdelem lezáródását. És ezek párosban vannak. Aztán a 13. rész bemutatja Sátán stratégiáját a végidőre. A két fenevad, ugye? Ezzel ellentétben a 14. rész 6. versétől a 13. versig A hármas angyal üzenettel találkozunk. Ez Isten stratégiája a végidőben. És a kiazmus központjában a 14. rész első 5 versével találkozhatunk. Tehát elmondhatjuk nyugodtan azt, hogy ma esti témánk a legfontosabb verseket érinti a jelenések könyvében.

Így ez a jelenet a jelenések könyve központjának a központja. A szakasz igazi értelme akkor világosodik meg előttünk, ha magának, a kozmikus konfliktus látomásnak az összefüggésében szemléljük azt. Ugyanis az ezt megelőző szakasz, a 13. fejezet, a könyv egyik legsötétebb fejezete. A sárkány, Isten űrcsellensége, a tenger szélére áll, és két szövetséges társat hív elő. Két fenevad jelenik meg. A tengerből feljövő fenevad, és a földből feljövő fenevad. A sárkány két szövetséges társával egy hamis háromságot képez, amely az igazi háromság utánzata. Azért sötét a 13. fejezet, mivel bemutatja ennek a koalíciónak a tevékenységét a Földön. Ebből a fejezetből kiderül, hogy az első fenevad teljes szuverenitást igényel önmagának, és a második fenevad pedig támogatja ebben. Az egész rendszer, az egész világrend mögött a sárkány húzódik meg, aki az értelmi szerzője ennek az új rendnek. A 13. rész 4. versében elhangzik egy retorikai kérdés, amely így szól. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Ugye a válasz nem adatott meg a retorikai kérdésre, mint hogy nem szoktunk válaszolni egy retorikai kérdésre, de világos a válasz. A válasz senki. Semmilyen földi erővel nem lehet ellenállni a sátáni világrendnek. Azt olvassuk a fejezetben, hogy az egész föld csodálta a fenevadat, és imádta őt. De ebben a hatalmas éjféli sötétségben már ott van egy kis világosság. Csak egy fénysugár. A 13. rész 8. verse, amely azt mondja, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akiknek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe. Tehát lesznek emberek, akik ellenállnak majd a fenevad által bevezetett rendszernek. És ebből a fejezetből kiderül, hogy ezek az emberek, akik az igazságot képviselik, az életük árán is ezt meg fogják tenni. Életüket sem nem fogják kímélni azért, hogy kiálljonak az isteni értékek mellett. Amíg a 13. részben egy hatalmas sötétséget látunk egy pici kis fénysugárral, a 14. fejezet első 5 verse egy hatalmas világosság. Így a két szekció antitézis. Tulajdonképpen ellentétpárba van a sötétség a 13. részben, és a hatalmas világosság a 14. rész elején. Figyeljük meg az ellentéteket. A sárkány a tenger mellett fekvő homokon áll. Ugye, milyen talaj a homok? Ez egy puha, ingatag talaj, bizonytalan talaj. Ennek ellentéte, ugye, a szilárd talaj, hol áll a bárány? 14. részben, ugye, hegyen áll, sziklán, valamin, ami szilárd, ami biztos. Ugye Jézus Krisztus maga is azt mondta, hogy ne homokra, hanem sziklára építsük a házunkat. A 13. fejezetben az egész föld imádja a fenevadat, de ugyanakkor ezzel a gesztussal imádja a sárkányt is. Ezzel ellentétben a 14. részben a 144 000 Istennek énekel új éneket a trónus előtt, és ezzel Istent imádja. A 13. fejezetben a föld lakosainak lojalitását egy homlokra vagy kézesütött bélyeg jelzi a 666-os, ezzel ellentétben a 144 000 jellemzésének az első mondata az, hogy az ő homlokukra a bárány és az atya neve van felírva. Látjuk az ellentétet a két fejezet között? Tehát az általunk tanulmányozott látomás, a 14. rész első 5 verse, szöges ellentéte annak, ami az előző fejezetben történik. Éppen ennek az ellentétnek köszönve érthetjük meg a látomás igazi rendeltetését.

részletezhető ez a látomás még tovább. Azt mondtuk, ez a látomás a jelenések könyve közepének a közepe. És ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor tovább is részletezhetjük, és azt láthatjuk, hogy három részre osztható ez a látomás. Az első versben magával a látomással találkozunk, hogy mi az, amit János lát. És valószínűleg ez a legfontosabb vers az öt közül. Azután a második és a harmadik versben János azt írja le, amit hall. Mennyei ünneplésről van szó, és az, amit János hall, magyarázza azt, amit lát. És végül a harmadik része az első versnek, a negyedik és az

szoros összefüggés van. Így sorba vesszük ezeket a jeleneteket, és megpróbálunk odafigyelni a kulcs szimbólumok értelmezésére. Hát kezdjük az első verssel. Mit lát János a látomásban? Mit lát János az első versben? Így is kezdi, ugye, és láttam. Mit lát? Azt mondja, hogy látta a bárányt, aki ott állt a Sion hegyén. A bárány a látomás fókuszpontja. És azt mondja, hogy ott látta a bárányjal a 144 ezret. Nem valahol távol, vagy nem valahol ott a közelében, hanem közvetlenül, szorosan, ott a bárány mellett ott volt a 144 ezer. Ugye már ez a közelség, hogy ott volt vele a 144 ezer, sokat mondó üzenetet közvetít. Ugyanis ez a közelség arra tapint rá, hogy a bárány és a 144 ezer között egy bensőséges kapcsolat alakult ki. És ennek a kapcsolatnak a közelségéről beszél az a leírás is, amely szerint a 144 ezer homlokára oda van írva a bárány és az atya neve. Ugye itt egy nagyon jól ismert bibliai jelképpel találkozunk, a névnek a jelképe, amely jellemet jelent. Ugye az a tény, hogy a 144 ezer homlokára oda van írva az atya és a báránynak a neve, legalább két dolgot jelent. Először is azonosulást jelent. Úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek az életében megvalósult az, amit Pál apostol így ír le a Galata 2:20-ban. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Egy ilyen szoros-szoros közösség, szinte azonosulás jött létre a 144 ezer és a bárány között. És másodszor ez a tény azt is jelenti, hogy a 144 ezer a bárány tulajdona. Mivel ezeken az embereken Isten neve áll, így az Isten magáénak tekinti őket. Micsoda csodálatos jelenet.

A látomás talán legfontosabb jelképe, amely az alaphangot adja meg az értelmezéshez, ez a Sion szimbóluma. A Sion hegyén áll a bárány, és vele a 144 ezer. Ugye a Sion hegye egy nagyszerű, nagyon szép és nagyon jól ismert ószövetségi szimbólum, amelynek pozitív jelentése van. Nem egy jelentése van az Ószövetségben, több jelentése van, nagyon gazdag szimbolikáról van szó. Egy Levenson nevezetű teológus azt írja, hogy legalább négy fontos jelentése van ennek a szimbólumnak, a Sion hegyének, az Ószövetségben. Először is, a jeruzsálemi várnak Sion volt a neve, mielőtt Dávid elfoglalta volna a várost. Másodszor, a templom hegyének Sion volt a neve, amikor azt olvassuk a Bibliában, ugye, hogy felmenni a Sionra, felmegyünk a Sionra, ez annyit jelent, hogy felmegyünk a templomra, templomba, ugye, felmegyünk az Úrhoz. Harmadszor, maga Jeruzsálem városát is jelölte a Sion név. És negyedszer, Isten népét, Izrael, Isten népére, Izraelre is vonatkoztatták ezt a szimbólumot. Úgy tűnik, hogy egyetlen egy gondolat kulcsfontossága a Sionnal kapcsolatban. A jelkép legfontosabb jelentése Isten jelenléte. A Sion Isten jelenlétét szimbolizálja. Izrael kiválasztott státuszát az Ószövetségben az bizonyította, hogy Jahve temploma, az ő királyi palotája a Sion hegyén volt megépítve. Ugyanakkor a zsidó végidei váradalmakban is a Sion szimbolizmusnak fontos szerepe van, mivel a Sion Isten uralmának központjaként jelenik meg az Ószövetségben.

Ószövetségben. Rengeteg szöveget olvashatnánk ezzel a várodalommal kapcsolatosan, de úgy tűnik, hogy János konkrétan egyetlen egy szövegre gondolt, mint kulcsszövegre. Ez pedig a második Zsoltár. Tehát a 14. rész hátterében a második Zsoltár áll, és jól ismert az, hogy a második Zsoltár messiási Zsoltár. A második Zsoltár tulajdonképpen a Jelenések könyve szerzőjének a kedvenc Zsoltára. Számos helyen idézi a második Zsoltárt. Ez a Zsoltár a reménység Zsoltára, mert a messiási dávidi harcos király megjelenéséről szól, aki itt a báránnyal van azonosítva. És ha a bárány harcos, ha ő a messiás harcos király, akkor a 144 ezer tulajdonképpen az ő messiási hadserege. Egy másik szöveg úgy szintén fontos számunkra itt. Ez Jóel könyvének a 3. részének az 5. verse, és fel szeretném olvasni ezt a verset. Egyes fordításokban ez a 2. rész 32. verse. Az új fordításban a 3. rész 5. verse, és olvasom ezt az igét. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Tehát a Sion hegye az a hely, amelytől Isten népe segítséget vár, ugye? Ezért az Ószövetségben a megújulás reményének a fókusza lesz. A Sion a megváltás hegye. Az a hely, ahol Isten népe tartós menedékre lelhet. Tehát az a tartós menedék, amelyet a proféták megjövendőltek, hogy majd egyszer megvalósul, János azt mondja, hogy ez most beteljesedett. Ott áll a messiás király a Sion hegyén, amit a proféták megjövendőltek. Eljött az a pillanat, amikor beteljesedik. Ott áll a bárány, ő a messiás király, és ott van vele az ő hadserege. És ez a jelenet, a Jelenések könyve egyik legbátorítóbb biblia szövege. Meg fogjuk látni az előadás folytán, de hagyd tegyek egy rövid kitérőt itt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Habár a bárány, azaz Jézus Krisztus a jövőre nézve menedékként van itt megjelenítve, már most, még ma megtapasztalhatjuk azt, hogy ő a mi oltalmunk, ha jelképes Sionon van a szabadulás. Tokis testvérünk említette, hogy Angliában töltöttem egy hónapot, és a héten érkeztünk haza erről a tanulmányi útról, és alkalmam volt Angliában több gyülekezetet is meglátogatni. És egy alkalommal, egy szombati istentiszteleten meglátogattam a Swindoni gyülekezetet, ahol igét hirdettem. Ez Swindon Nyugat-Angliában van, egy nagyon szép kisváros, és itt alkalmam volt megismerkedni egy rendkívüli fiatalemberrel. A fiatalember neve Justin, egy angol fiatalemberről van szó, és néhány mondatban elmesélném a tapasztalatát, amely engem nagyon mélyen megérintett. Ugye Justin, aki 33 éves most, Justin biológiai egyetemre iratkozott, és mint minden fiatalember ugye elképzelt, hogy milyen szépen fog alakulni a jövője. És jól is indultak a tanulmányai, de egyszerűen fájdalmat kezdett érezni a végtagjaiban. És azt vette észre, hogy rohamosan nehezebbé válik a mozgása számára. És amikor mozog, akkor ez fáj neki. Egyre jobban és jobban. És 25 évesen tolókocsiba került. Képzeljük el, egy fiatal ember, egy egyetemista 25 évesen tolókocsiba került, megbénult. Az orvosok egyszerűen nem tudták megmagyarázni, mi történt. Nem volt válaszuk. Nem tudták megmagyarázni ezt a furcsa jelenséget. Múltak az évek, Justin abba hagyta az egyetemet, múltak az évek, de egyszerűen Justinban volt egy reménység, hogy ő meg fog egy nap gyógyulni. Nem adta fel a reményt. Hitt a gyógyulásban. Nem tudta azt, hogyan.
Nem tudta azt, hogy mi fog történni, de hitt abban, hogy eljön az a nap, amikor ő ismét egészséges lesz és járni fog. Megoldások után kutatott az interneten, beszélgetett emberekkel, és így tovább, és így tovább. Nem tudta, hogyan fog a gyógyulás elérkezni, de tudta azt, hogy meg fog gyógyulni. És egy alkalommal egy személy azt mondta neki, hogy miért nem mész el a gyülekezetbe. És ez a személy rendszeresen látogatta a mi gyülekezetünket. És Justin megkérte, hogy hát vigye el, tolja előtt a tolókocsra a gyülekezetbe. És el is jött, hallgatta az ige hirdetést, ő nem hitt előtte Istenbe, nem élt hívő életet, nem olvasta a Bibliát, de tetszett neki az Isten tisztelet. És akkor elkezdte látogatni hétről hétre az Isten tiszteleteket. És annyira megragadta az evangélium, annyira megragadta Jézus szeretete, hogy átadta az életét Jézusnak. Meg is keresztelkedett, hívővé lett. Még mindig tolókocsiban hűlt. A gyülekezet imacsoportja imádkozott Justinért. Rendszeresen, minden héten, hogy az Úr vezesse az ő életét, és áldja meg. Már egy jó néhány év elmúlt, és ő még mindig tolókocsiban ült. Nem is gondolta arra, hogy nem sokára már nem fog tolókocsiban ülni. És egy pillanatban jött neki egy ilyen gondolat, ő otthon volt, nem a gyülekezetben akkor, hogy keljen fel és járjon. Hát ő ezt nem akarta megtenni, mert hát már 8 éve tolókocsiban ült, tehát 33 éves volt, most 34 éves. De egyszerűen olyan erős volt ez a gondolat, hogy nem tudott ellenállni. És akkor úgy gondolta, hát megpróbálja. És láss csodát, Justin a lábáról állt, kiment a konyhába, visszajött, és nem kellett beülni a tolókocsiba. Nem tudott hinni a szemének. Volt alkalma megismerkedni vele, és néhány mondatot váltani, és ő azt mondja, hogy csoda történt az ő életében. Jézus Krisztus meggyógyította őt. Amikor Jézushoz jött, tolókocsiban volt, romokban hevert az élete, de Jézus újra rendbe hozta az életét, és fizikailag is meggyógyította. És ma Justin boldogan szolgálja Istent.

Isten ma is valóság. Habár nem tapasztaljuk meg mindannyian ilyen drámai módon az ő közelségét. A Jelenések könyve azt mondja, hogy a Sion hegyén a számunkra is oltalom rejlik. Milyen jó ezt az oltalmat keresni. Milyen jó ezt az oltalmat megtapasztalni a mi életünkben. Lépjünk tovább. A második és a harmadik versben János elmondja azt, hogy mit hall. És a kulcs szimbólum ebben a két versben az új ének. Az új ének. A 144 ezer új éneket énekel Isten trónja előtt. Az ének misztikus jellegét az hangsúlyozza, hogy senki sem tanulhatja meg azt a 144 ezeren kívül. Hát milyen ének az, amit senki sem tanulhat meg, csak egy bizonyos, kiváltságos csoport? Vajon a 144 ezer különleges hallásáról, különleges zenei tehetségéről volna itt szó a többi emberhez képest? Minden bizonnyal nem. Ismét egy jól ismert jelképpel találjuk magunkat szembe, ez az ének jelképe. Az Ószövetségben számos alkalommal megjelenik az ének jelképe, és az ének ennyit jelent, mint Istennel szerzett tapasztalat. A szabadulás tapasztalata testesül meg az új ének jelképében. Lapozzuk fel a 40. Zsoltárt, és a 40. Zsoltár 3. és 4. versét olvassuk. 40. Zsoltár, 3. és 4. verse. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Lapozzunk a 98. Zsoltárhoz. És a 98. Zsoltár első versét olvassuk. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. És még valóban sok-sok hasonló verset idézhetnénk a Zsoltárok könyvéből, valamint Ézsaiás könyvéből is. Tehát a 144 ezer különleges módon tapasztalta meg a szabadulást, amelyet Istentől kapott. Miért énekel a 144 ezer a Sion hegyén? Tulajdonképpen ünneplésről van szó ebben a jelenetben. A háborúban való győzelem ünneplésétől. Tehát a 144 ezer új éneke egy győzelmi himnusz, amely valószínűleg Isten dicsőíti a győzelemért. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert az ének szövege nincs leírva. Na most ebből arra következtetünk, hogy János apostol nem része a 144 ezernek, mivel nem tudja az ének szövegét. Ha János tudná az ének szövegét, akkor leírná itt az ének szövegét, mert a 15. részben ugye szó van egy másik énekről, a bárány énekéről, és János leírja a szöveget, de itt nem írja le a szöveget. Tehát nem része a 144 ezernek, mert csak a 144 ezer tudja énekelni az éneket. Figyeljük meg, hogy a harmadik vers kihangsúlyozza, hogy ezt az éneket a mennyei trón előtt éneklik. Ugye ez a tény, hogy a mennyei trón előtt, ez teszi különlegessé az éneket. Azért, mert a mennyei trón a könyv kulcsjelképe, és nem csak a menny, hanem az egész valóság központját képezi. A trón előtt énekelni egy éneket annyit jelent, mint a legnagyobb méltóságot adni neki. Habár, amint azt említettük, az ének szövege nincs feljegyezve, ugye az biztos, hogy Isten trónja előtt az ember nem önmagáról énekel. Kiről énekelhet Isten trónja előtt az ember? Hát csak Istenről, nem? És a szabadulásról, a tapasztalatról, amit Istennel szerzett.

látomás harmadik része a 144 ezer részletes jellemzése. Mivel egy korábbi előadás keretén belül szó volt már a 144 ezerről, csak nagyon röviden szeretnék foglalkozni ezzel a szakasszal. Ennek a szakasznak azt a címet is adhatnánk, hogy a végidei keresztények erkölcse. A szöveg négy jellemvonást említ meg, amelyek számunkra is példaértékűek. Először is, ezek az emberek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szűzek. Hát elég furcsán hangzik ez a mondat, jelképes beszédről van világosan szó. Ugye ez a szöveg nem arról szól, hogy csak férfiak lehetnek a 144 ezer része. Nem erről szól. Ismét jelképről van szó. Ugye említettük, hogy a 144 ezer a bárány hadserege. És az Ószövetségben kimehetett háborúba csak férfiak. És világos, hogy jelképesen férfiakból áll a 144 ezer, mivel a bárány hadseregéről van szó. Szent háborúról van szó. A fenevaddal vívott szent háborúról. És az Ószövetségben a szent háború előtt a harcosok tartózkodtak a szexuális kapcsolattól. És ezért mondja azt, hogy nem fertőztették meg magukat nőkkel. Tehát itt arról van szó, hogy a 144 ezer hűséges Isten rendeleteihez. Másodszor, követik a bárányt, ahová megy. A bárány hadserege az ő hadvezérét követi. Tegnap leellenőztem, hogy a görög szöveg itt mit mond, és talán pontosabb lefordítani így, hogy követik a bárányt bárhová megy. Nem ahová megy, hanem bárhová megy. Tehát az ő elkötelezettségük feltétel nélküli. Még életük árán is hűségesek maradnak a bárányhoz. Bárhová megy. Ha tűzes kemencébe, tűzes kemencébe. A bárány hadserege kész követni a bárányt, még élete árán is. A harmadik jellemvonás. Áron vétettek meg az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak. Áron vétettek meg. Ezek az emberek tudatában vannak annak, hogy habár a megváltás Isten kegyelmi ajándéka, és nem kell érte fizetnem, ezek az emberek mégis tudják azt, hogy valaki fizetett. Valaki nagyon nagy árat fizetett az örök élet lehetőségéért. Mivel a bárány vére által megvásároltattak, így Isten tulajdonát képezik, és úgy élnek, hogy tudják azt, hogy ők Isten tulajdoná. És végül a negyedik jellemvonás, szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. A Károli fordítás így, hogy szájukban nem találtatott álnokság. És nagyon érdekes, hogy még két helyen mondja ezt el a Biblia. És mind a két hely Jézusra vonatkoztatható. 1. Péter 2-ben Jézusról mondja el azt, hogy az ő szájában nem találtatott álnokság. És az Ószövetségben Ézsaiás 53-ban, ugye? És tudjuk azt nagyon jól, hogy Ézsaiás 53 egy messiási fejezet. Tehát ezek az emberek jellemükben Krisztushoz hasonlókká lettek. Milyen csodálatos fejezet, milyen csodálatos jelenet. Miért is adatott ez a látomás? Figyeljük meg azt, hogy a kozmikus konfliktus látomásban a 12., 13., 14. fejezetben egy világos szerkezet figyelhető meg. Elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen itt is egy kis kiazmussal találkozunk, és a 14. rész, a kiazmus központja, 14. rész első verse.

De figyeljünk meg még egy érdekes tényt. A 12. fejezet, a 13. fejezet a Földön játszódik le. A 14. fejezet 6. versétől a 20. vers szintén a Földhöz kötött. De a 14. rész első 5 verse, a Sion jelenet, amiről ma este tanultunk, hol játszódik le? A Földön? Nem. A mennyben játszódik le. Mennyei jelenetről van szó. Isten népét, amelyet János küzdő és üldözött egyházként mutat be a 12. és a 13. fejezetekben, János már a mennyben látja. Ők itt vannak a Földön, harcolnak a fenevad ellen, abban a nagy sötétségben élnek, és világosságot próbálnak árasztani maguk körül. De János már úgy látja őket, mint akik ott vannak a mennyben fenn, Isten trónja előtt. Még egy fontos információ, ha eddig nem figyeltünk föl erre a jelenések könyve tanulmányzása alatt. Isten népe a jelenések könyvében soha nem jelenik meg a Földön. János mindig a mennyben látja őket. Az ő életük nem a Föld ámító csábításai, hanem Isten trónja felé irányul. Szinte úgy érzem, mintha visszakérdezné a jelenések könyve szerzője itt az olvasóját, hogy a te életed milyen mértékben irányul Isten trónja felé. Isten népe az új szövetségben nem vonul ki a világból, nem vonulhat ki, hiszen Jézus a világba küldi őket egy világos küldetéssel. Ez a küldetés pedig így szól, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mégis, amíg Isten népe a világban van, egy olyan életet él, amely a mennyei trón felé irányul. A jelenések könyve azt tanítja, hogy a keresztény tanítványság nem mindig kellemes tapasztalat. Isten népe nehézségeken megy keresztül a Földön, mivel a Föld a gonosz által ural terület. Ugye e világ Istene megvakította az ember szemeit, azt mondja Pál 2. Korintusban. Isten népének néha az életével is fizetnie kell értékeiért, hitéért. János azt mondja a jelenések könyve keresztény olvasóinak, ne adjátok fel. Habár a tanítványságnak ár van, megéri a bárány követőinek lenni. A dolgok emberi szempontból talán nem néznek ki ragyogóan, de mennyei szempontból a dolgok teljesen másképpen festenek. És mivel a mennyei szempont az, amely megfelel a valóságnak, ezért megéri kiállni a bárány mellett a kozmikus konfliktusban.

Ugye én úgy érzem valahogy, amikor olvasom ezeket a szövegeket, hogy ez a látomás hatalmas bátorító erővel bír. Azért adatott, hogy a könyv olvasóinak, akik nehézségeken mennek át, rámutasson a diadalra, és ezáltal bátorítsa őket. A látomás bemutatja azt, hogy ki is a valós hatalom. Ki az, aki valóban irányítja a világot. Mintha János azt mondaná az első század keresztényeinek, a világ központja nem Róma. A világ központja nem a római császár. Ma talán azt mondaná, a világ központja nem az Amerikai Egyesült Államok, a világ központja nem a Fehérház vagy a Pentagon. A világ központja Isten trónja. És akik ezt felismerik, és ezzel az igazsággal hozzák összhangba az életüket, ott fognak majd állni a Sion hegyén a báránnyal, azaz Isten országának diadalmas polgárai lesznek, akik szoros közösségben élnek majd Jézussal. Habár Isten népe ma küzdő egyház, el fog jönni az a nap, amikor győzedelmes egyház lesz belőle. Nem könnyű a küzdő egyház része lenni. De János bátorítja a könyvolvasóit, hogy álljonak ki a hit mellett. Legyenek erősek, legyenek teljesen elkötelezettek a báránynak, hogy egy nap ők is ott lehessenek Isten trónja előtt. Az én kívánságom az, hogy mi is ebben a csoportban legyünk, amikor eljön ennek a csodálatos ígéretnek a megvalósítása. Addig viszont éljünk Isten trónja felé irányuló életet. Isten legyen ebben segítségünkre.

Turmezei Erzsébet, légy Krisztus hordozó. Azt szolgálom, aki a legerősebb. Én vagyok az, hazudta rá az ördög. Alkut kötöttek, s elszegődött. Aztán Jézus nevét ismerte meg. Látta, hogy ahányszor kiejtik, az ördög rémülten remeg. Hazudtál, mert Jézus a legerősebb. Kiáltott, s ott hagyta egyik este. Jézust kereste, hogy néki ajánlja fel erejét. Ment, mendegélt. Zúgó folyamhoz ért. Egy hófehér szakállú, halk, öreg, útközben olyan különös dolgokat beszélt, hogy Jézust azt szolgálja itt, aki máson segít, és gyámolítja kicsinyeit, szegényeit, a gyengéket, a védteleneket. Megállt a zúgó folyam partján. Igaz lehet. És akkor rimánkodva oda tipegett egy öreg anyóka. A hidat elvitte az ár, sose jutok a túlsó partra már. Karjára vette, átlábolt vele. Szíve egyszerre csak szokatlan melegséggel lett tele. Ez lenne hát Jézus szolgálata. Amint hajnalra vált az éjszaka, a parton kunyhót épített, s vitte át a hullámokon a gyengét, a kicsint, szolgált és segített. Tudta, ez mind Jézus szolgálata. Néha mégis feltört a kérdés, de hol van ő maga? Új reggel virradt, és a tiszta fényben csendesen és szerényen elébe állt egy gyermek. Vigyél át engem, kérte. Vigyázva vette széles vállára, s mint a könnyű pelyhet, s a hullámokba lépett. Mire középig ért, rodgyant a térde, terhe olyan nehéz lett. A gyermek fenn a vállán egyre nőtt, s mintha már az vitte volna őt. A másik parton remegve borult le lába előtt. Ki vagy te? Kérdezte riadtan. Jézus, csengett a felelet. Ne félj, szolgálatodat elfogadtam. Átszegzett, bilincset oldozó kéz pihent lehajtott fején. Szemét vakította a fény, aztán nem látta már, de szolgálta tovább. És lett a neve Krisztus hordozó. Legenda volt, régóta ismerem, de most kezdett zenélni bennem, s ki kellett énekelnem, hogy szívtől szívig szárnyaljon a szó. Van-e közöttünk Krisztus hordozó? Mert ő ma is megáll előttünk csendesen. Várja, hogy megnyissuk a szívünk, s bent a szívünkben hordozzuk őt végig az élete. Hogy lábunkkal elveszettet keressen, és kezünkkel gyengét védjen, vezessen, szemünkkel szenvedőkre rátekintsen. Van-e Krisztus hordozó? Jaj, ha nincsen. Szegényen és gyengén, ó, legerősebb, leborulok én is előtted. Rég rám vetetted bilincsoldozó átszegzett áldó kezet. A Szent Kereszt víz hult, permetezett, s homlokomra írta az új nevet. Légy Krisztus hordozó. Segíts, hogy mind halálig az legyek.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

0: A mennyegzői ruha. Máté evangéliuma 22. fejezet, az elsőtől a 14. versig.
1: És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél nékik mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak eljönni. Ismét külde más szolgákat mondván: mondjátok meg a hivatalosaknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jertek el a mennyegzőre. De azok, nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölik őket. Meghalván pedig ezt a király megharagúvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait felégeti. Akkor mond az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelék a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondanéki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.
0: Nagy horderejű az a tanulság, amelyet a mennyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja. A mennyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. Ez a példázat, akárcsak a nagy vacsoráról szóló, az evangéliumi meghívást és a zsidók elutasító magatartását illusztrálja, valamint azt az üzenetet, amellyel az irgalmas Isten a pogányokat meghívja. Csak hogy ebben a példázatban a meghívást visszautasítók sértőbben viselkednek, és a büntetésük is rettenetesebb. A lakomára szóló meghívást a király küldi. Olyan valaki, akinek joga van parancsolni. A meghívás nagyon megtisztelő, de a meghívottak nem értékelik a megtiszteltetést. A király tekintélyét lebecsülik. Míg a gazda meghívását közömbösen fogadták, a királyéra bántalmazással és gyilkossággal reagálnak. Szolgáival rossz indulattal és megvetéssel bánnak, sőt meg is ölik őket. A gazda, látva, hogy meghívását semmibe veszik, kijelentette, hogy a meghívottak közül senki sem fogja megkóstolni vacsoráját. A királlyal szemben gyűlöletet tanúsítók azonban büntetésből nem csak nem élvezhetik a király közelségét és lakomáját, hanem a király elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Mindkét példázatban a lakomán vendégek vannak jelen, de a másodikra a résztvevőknek fel is kell készülniük. A felkészülés elmulasztóit kiutasítják. A király bement, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája, és mondanéki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. A lakomára szóló meghívást Krisztus tanítványai közvetítették. Urunk kiküldte a 12-t, majd pedig a 70-et, hogy hirdessék az Isten országa elközelettét, hogy az embereket megtérésre szólítsák, és arra, hogy higgyenek az evangéliumban. De nem fogadták meg szavukat, és nem jöttek el a lakomára. A király később ezzel az üzenettel küldte el a szolgákat. Ímé ebédemet elkészítettem. Tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a mennyegzőre. Ezt az üzenetet Isten Krisztus keresztre feszítése után küldte a zsidó népnek, de a zsidók, akik Isten különleges népének tartották magukat, elutasították a Szentlélek erejével kísért üzenetet. Sokan ezt a legnagyobb megvetéssel tették. Mások pedig bosszúsan fogadták azt a hírt, hogy Isten felkínálja nekik az üdvösséget, és megbocsátja, hogy megtagadták a dicsőség urát. Gyűlöletükben az üzenet meghirdetői ellen fordultak, és nagy üldözés támadt. Apostolok cselekedetei 8.1. Sok férfit és nőt börtönbe vetettek, és az Úr néhány követét, mint Istvánt és Jakabot is, megölték. A zsidó nép ezzel végleg elutasította Isten kegyelmét. Ennek következményét Krisztus megjövendölte a példázatban. A király elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. A kimondott ítélet Jeruzsálem pusztulásával és a nép szétszóródásával sújtott le a zsidókra.

A harmadik meghívásban Isten a pogányoknak kínálta fel az evangéliumot. A király így szólt: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. A király szolgái kimentek a keresztutakra, és begyűjték mind, akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. Vagyis egy vegyes társaságot. Egyesek közülük nem tisztelték jobban a vendéglátót, mint a meghívás visszautasítói. Az elsőként meghívottak nem akartak semmilyen földi érdekükről lemondani a királyi lakomáért. A meghívás elfogadói közül pedig némelyek csak saját előnyüket keresték. A lakmározás kedvéért jöttek, és nem volt szándékukban megtisztelni a királyt. Amikor a király bejött, hogy megtekintse a vendégeket, mindenkiről kiderült, hogy milyen a jelleme. A mennyegző minden vendége kapott mennyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg. Nem készült fel úgy, ahogy a király kívánta. A drágán vett öltözéket nem értékelte, és nem vette fel. Ezzel megsértette urát. A király mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád kérdésére, semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát. A király ekkor ezt mondta: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínált a vendégségen, az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt. Azok, akiknek neve bekerült az élet könyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jelenések 22:12. Krisztus tehát mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat. A vizsgálati ítélet idején az emberiség még a földön él. Mindazok élete, akik hitet tettek Krisztus mellett, elvonul Isten előtt. Isten a mennyei könyvek alapján megvizsgál mindenkit, és cselekedeteik szerint eldönti örök sorsukat. A mennyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, folt nélküli jelleme. Az egyház tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, amelyen nincs szeplő vagy sömörgőzés vagy valami afféle. A fehér gyolcs, ahogy a Szentírás mondja, a szenteknek igazságos cselekedetei. Azaz Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes megváltójaként. Jelenések 19:8, Efézus 5:27. Ős szüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak mennyei atyjukhoz. Gyönyörű, lágy fénysugár, Isten fénye takarta be a szent párt. Ez a fénypalást, lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körülölelő fény eltávozott.

Szégyelve mezítelenségüket, egymáshoz vart fügefa levelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni. Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége óta. Fügefa leveleket varnak össze, hogy betakarják, törvényszegés okozta mezítelenségüket. Maguk szabta öltözéket viselnek. Saját cselekedeteikkel próbálják bűneiket befedezni és Isten tetszését elnyerni. Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmi olyat, amivel ártatlanságának elvesztett palástját helyettesíthetné. Akik Krisztussal és az angyalokkal együtt ülnek a bárány menyegzői vacsoráján, nem viselhetnek fügefa levél öltözéket, sem köznapi ruhát. Csak a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lélekre. Azt tanácsolom néked, mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. Jelenések 3.18. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk. Mint megfertésztetett ruha, minden mi igazságaink. Ézsaiás 64.5. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezi a bűn. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. És mi a bűn? Törvénytelenség. János 3, 5, 4.

Krisztus azonban engedelmeskedett a törvény minden egyes követelményének. Ezt mondta önmagáról: hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Zsoltárok 40:9. Amikor a földön járt, ezt mondta tanítványainak: én megtartottam az én atyámnak parancsolatait. János 15:10. Tökéletes engedelmessége által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével, akaratunk beleolvad az ő akaratába, lelkünk egyé lesz az ő lelkével, gondolatainkat foglyul ejti, és az ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába. Ezután, ha az Úr reánk tekint, nem fügefalevél öltözetünket látja, sem mezítelenségünket, sem bűntől torzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját, amely a Jahve törvénye iránti tökéletes engedelmesség. A király megszemlélte a mennyegző vendégeit. Csak azokat látta vendégül, akik felöltve a mennyegzői ruhát, engedelmeskedtek kívánságának. Ez vonatkozik az evangéliumi vendégség vendégeire is. Mindenkinek részt kell vennie a nagy király szemléjén. A király csak azokat fogadja be, akik magukra öltötték Krisztus igazságának palástját. A megigazultság azt jelenti, hogy helyesen cselekedni. Isten mindenkit cselekedetei szerint ítél meg. Tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk. Cselekedeteink mutatják meg, hogy valódi-e a hitünk. Nem elég azt hinnünk, hogy Jézus nem csaló, és hogy a Biblia vallása nem ravaszul kigondolt mese. Van olyan ember is, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus neve az egyetlen név, amely által üdvözülhet,

arról a lélekből, amelyet nékünk adott. Arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. 1 János 3.24 2.3 Ez a megtérés igazi bizonyítéka. Bármit vallunk, nem ér semmit, ha nem teszünk Krisztusról igaz cselekedeteinkkel bizonyságot. Az igazságnak bele kell ágyazódni a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell visszatükröznünk. Isten szavának minden jótáját és pontocskáját meg kell valósítanunk köznapi életünkben. Az isteni természet részesei összhangban élnek az igazság normájával, Isten nagy mércéjével, a szent törvénnyel. Ez az a norma, amellyel Isten az emberek cselekedeteit megméri, és jellemüket az ítéletben fémjelzi. Sokan azt állítják, hogy Krisztus halálával a törvény megszűnt. Ezzel az állításukkal azonban ellentmondanak annak, amit Krisztus maga mondott. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Máté 5.17-18 Krisztus azért áldozta fel életét, hogy engesztelést szerezzen az ember törvényszegéséért. Ha a törvényt meg lehetett volna változtatni vagy szüntetni, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia.

Jézus földi életével megdicsőítette Isten törvényét, halálával pedig megerősítette. Nem azért áldozta fel életét, hogy megszüntesse a törvényt, sem pedig azért, hogy alacsonyabb normát állítson fel, hanem hogy megőrizze az igazságosságot, hogy tanúsítsa a törvény változhatatlanságát, és hogy biztosítsa örökérvényűségét. Sátán azt állította, hogy az ember képtelen engedelmeskedni Isten parancsolatainak. Az igaz, hogy saját erőnkből nem tudunk engedelmeskedni. Krisztus azonban eljött emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyította, hogy az emberi az Istenivel egyesülve a törvény minden egyes előírásának engedelmeskedni tud. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. János 1.12. Ez a hatalom nem az emberé, ez Isten hatalma. Amikor valaki befogadja Krisztust, erőt kap ahhoz, hogy Krisztus életét élje. Isten tökéletességet kíván gyermekeitől. Törvénye saját jellemének hasonmása, és minden jellem mértéke. Ezt a mércét mindenki megismerheti, és megtudhatja, milyen emberekkel akarja Isten benépesíteni országát. Krisztus földi élete Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt. Amikor azok jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hasonló lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten parancsolatainak. Az Úr bízhat bennük, és azok közé sorolhatja őket, akik mennyei családját fogják alkotni. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyük lesz a király lakomáján. Joguk lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljanak. Az ember, aki nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásra.

szokásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját. Sokan, akik magukat kereszténynek nevezik, csupán erkölcsös emberek. Nem fogadják el azt az ajándékot, amellyel bemutathatnák és megdicsőíthetnék Krisztust a világ előtt. A Szentlélek munkáját nem ismerik. Nem cselekvői az igének. Szinte nem is tudják felfogni azokat a mennyei elveket, amelyek megkülönböztetik Krisztus követőit a világ fiaitól. Azok, akik Krisztus követőinek vallják magukat, már nem képeznek elkülönült és különleges népet. A határvonal elmosódott. Követik a világot, a világ életmódját, szokásait, önzését. Az egyház a törvényszegésben átpártolt a világhoz. Pedig a világnak kellene követnie az egyházat a törvény iránti engedelmességben. Az egyház napról napra formálódik a világ képmására. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála által üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait, és megkísérelnek a megigazultság látszata mögé bújni, remélve, hogy elrejthetik jellemük fogyatékosságait. Ennek a törekvésüknek azonban semmi hasznát nem látják az ítélet napján. Krisztus igazsága nem fedez be egyetlen melengetett bűnt sem. Az ember a szívében is megronthatja a törvényt. Ha nem követ el látható bűnt, a világ előtt nagyon becsületes lehet, de Isten törvénye feltárja a szív titkait is. Isten minden cselekedetet a mögötte húzódó indítékok alapján ítél meg. Az ítélet csak azokat a tetteket hagyja jóvá, amelyek összhangban vannak Isten törvényének elveivel. Az Isten szeretet, és erről a szeretetről a Krisztus által nyújtott ajándékban tett bizonyságot. Amikor egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, semmit nem tartott vissza azoktól, akiket megvásárolt. János 3.16. Az egész mennyet nekünk adta, ahonnan erőt és ellenálló képességet meríthetünk, hogy nagy ellenségünk le ne győzzön bennünket. De Istent a szeretet nem készteti a bűn elnézésére. Nem nézte el Sátán bűnét. Nem nézte el Ádámét sem Káinét. Nem fogja elnézni senki ember fiájét. Nem nézi el a mi bűneinket, és nem fog szemet hunyni a mi jellemünk fogyatékosságai felett sem. Elvárja, hogy az ő nevében győzzünk.

akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a mennyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket. A példázat szerint a király mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád kérdésére, az ember hallgatott. Így lesz az ítélet napján is. Az emberek most még mentegethetik jellemhibáikat, de azon a napon nem lesz mentségük. Korunkban a Krisztus nevét viselő egyházak nagyon kiváltságos helyzetben vannak. Az Úr egyre növekvő fénnyel nyilatkoztatja ki önmagát nekünk. Sokkal előnyösebb a helyzetünk, mint Isten hajdani népéjé volt. Nem csak abban a fényben járhatunk, amelyet Isten Izraelre sugározott, jól lehet már az is nagy világosság volt, hanem még többet tudhatunk a Krisztus által nyújtott csodálatos megváltásról. Ami a zsidóknak előkép és szimbólum volt, az nekünk valóság. Ők az Ószövetség történelmét ismerték csak, mi az Ót és az Újat is. Annak a megváltónak az ígérete a miénk, aki eljött. A keresztre feszített megváltó ígérete, aki feltámadt, és József széthasadt sírja felett hirdette, én vagyok a feltámadás és az élet. Krisztusnak és szeretetének megismerése által Isten országa közénk jött. Krisztusról tanulunk prédikációk útján, és róla hallunk lelki énekekben. Gazdagon megrakott lelki asztal tárul elénk. A végtelen áron megvásárolt mennyegzői ruhát Isten mindenkinek ingyen kínálja. Isten követői hirdetik Krisztus igazságosságát, a hit általi megigazulást, Isten igéjének végtelenül dicső és becses ígéreteit. Beszélnek a Szentlélek vigasztalásáról is. Elmondják, hogy Krisztus szabad utat nyitott nekünk az Atyához, és hogy bízhatunk az örök élet ígéretében, amely Isten országában valóra válik. Mit tehetne még Isten értünk, amit a nagy vacsora, a mennyei lakoma ne rejtene magában? A szolgáló angyalok ezt mondják a mennyben. A ránk bízott munkát elvégeztük. Visszaszorítottuk a gonosz angyalok seregét. Fényt és világosságot hintettünk az emberek lelkébe. Emlékezetükbe idéztük Isten szeretetét, amelyet Jézusban mutatott meg. Krisztus keresztjére irányítottuk figyelmüket. Felfogták, hogy Krisztusnak a bűn miatt kellett kereszthalált szenvednie, és mélyen megrendültek. Felismerték, hogy milyen lépések vezetnek a megtéréshez. Megérezték az evangélium hatalmát. Isten szeretetének melege meglágyította szívüket. Meglátták Krisztus jellemének szépségét. Sok embernél azonban mindez hasztalan volt, mert nem akarnak szokásaikkal felhagyni és jellemükön változtatni. Nem akarják levenni földi öltözetüket, hogy Isten rájuk adhassa a mennyei palástot. A kapzsiság fogjai jobban szeretik a világ barátságát, mint Istenüket.

A végső döntés napja ünnepélyes nap lesz. Így írja le János apostol, amit profétikus látomásban látott. Láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt. És könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve. És megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Jelenések 20.11.12. Az örökké valóság határán szomorú lesz a visszaemlékezés. Az élet a maga valóságában mutatkozik meg az emberek előtt. A világ örömei, gazdagsága, megbecsülése nem tűnik már olyan fontosnak. Felismerik, hogy az igaz életnek, amelyet megvetettek, van csak értéke. Látni fogják, hogy jellemüket Sátán csaló varázsa alakította. Öltözetük, amelyet maguk választottak, azt jelzi, hogy az első nagy hitehagyóhoz ragaszkodtak. Látni fogják döntésük következményeit, és megtudják, mit jelent az Isten parancsolatainak áthágása. Nem lesz több kegyelemidő, amelyben felkészülhetnénk az örökké valóságra. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes követőinek. A kegyelemidő hamar lejár, a vég közel. A figyelmeztetést megkaptuk. Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Lukács 21.34. Vigyázzatok, nehogy készületlenül találjon titeket. Vigyázzatok, hogy legyen mennyegzői ruhátok a nagy király lakomáján. Amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Máté evangéliuma 5. fejezet, 3-tól 12. versig.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít a címe: teljes fölfrissülés. A mai ige Jeremiás 31:12. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert. Gondolatok az ígéről. Milyen kiváltság, hogy a mennyei gazda műveli lelkünk kertjét. Nem sivár többé, hanem olyan lesz, mint az Úr kertje. Védve van a pusztaságtól, mert a kegyelem fala veszi körül, tanítással van beültetve, szeretet jár kell benne, mennyei fegyelem neveli palántáit, isteni erő őrzi és készíti elő az Úrnak való gyümölcs termésre. Eső hiány viszont a kert ki is száradhat. Ilyenkor növényei hervadoznak, és majdnem elszáradnak. Ó, lelkem, milyen hamar bekövetkezne ez nálad is, ha az Úr elhagyna. Keleten igen hamar elpusztul az a kert, amelyet nem öntöznek. Nem csak nem fejlődnek, de egyáltalán nem is élhetnek benne növények. Ha viszont rendszeresen öntözik, mindenkit elbűvöl a szépsége. Bárcsak a Szentlélek gondozná lelkünk kertjét, hogy minden része rendszeresen és bőségesen kapna vizet, és így minden egyes palántája felüdülhetne. Folyamatosan öntözne, hogy kertünk a hőség minden órájában újra és újra fölüdülhessen. A Szentlélek bölcsen öntöz. Minden palánta pontosan csak annyit kap, amennyire szüksége van. A kertben a növények zöld színe árulja el, hol árad a víz. Mi is hamarosan megtanuljuk meglátni, hol munkálkodik Isten lelke valakinek az életében. Ó, Uram, öntözd meg ma engem is, és add, hogy gazdag termést hozzak a te dicsőségedre. Krisztusért kérlek. Ámen. Ma rendezik meg az idei Szeretetláng Fesztivált Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában ma augusztus 29-én ismét megrendezik a Szeretetláng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, Szilágyi Szabolcs piliscsabai plébános az egyéni szentségimádásról tanít, Szabó József, egzorcista pap, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél. Martos Levente Balázs homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Már csak napok vannak hátra, figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Hamarosan véget ér a nyári lazítás, és újra becsöngetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak néhány napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A tanév első tanítási napja tehát szeptember 1-e, azaz kedd lesz, ezért érdemes időben végigvenni, hogy minden készen áll-e az első becsöngetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermeknek. Az időjárásról. Visszatér a hőség. Vasárnap gyöngén felhős, napos idő lesz, néhol eshet eső. Északnyugati a szél, és 27-32 fok lesz valószínű. Hétfőn felhős, napos idő lehet, kevés helyen esővel. A délies szél megélénkülhet, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is a mai közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól: az időprés fogságában. Ennek a címnek megértéséhez vissza kell utalnom az előző héten elmondottakra, amikor is azzal foglalkoztunk, hogy milyen fontos visszacsatolni, kölcsönhatásban maradni mindazokkal az eseményekkel, amelyek külvilágunkban és belvilágunkban történnek. Ez a folyamatos tudatosítása mindazoknak a hatásoknak, amelyek bennünket érnek, formálják személyiségünket, de nem csak személyiségünket formálják, hanem energiával töltenek fel, és pedig azzal az energiával, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy életünk eseményeit újból és újból eredményesen tudjuk feldolgozni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ezt a folyamatot, mint az emésztőrendszernek a bonyolult, de ugyanakkor nagyon finoman egymásra hangolt tevékenységét, amely minden hasznosítható anyagot beépít, továbbít a szervezetbe, és minden haszontalan anyagot kilök a szervezetből, eltávolít belőle. Valahogy így tudnám ezzel a példával szemléltetni azt, amit ez alatt, a cím alatt, az elmúlt alkalommal közösen megérthettünk, hogy tudniillik mindent meg kell emésztenünk. Emésztetlenül a legjobb étel is csak ártásunkra van, ezért van szükségünk arra, hogy valóban ez az emésztési folyamat, ez folyamatos legyen, és ugyanakkor arra is ügyelnünk kell, hogy olyan ételt vegyünk magunkhoz, amelyben minél több tápláló erő van. Nos, ha ezt a képet használom fel, akkor azt mondhatom ennek a képnek erejével élve, hogy ez a fajta belső rend ugyanakkor egyfajta időprést is jelent számunkra, hiszen bevitt tápanyag nélkül elélhetünk egy bizonyos darabig, de ha nincs mit megemészteni, ha nincs mit a szervezetünkbe beépíteni, akkor az idő múlásával egyre nyilvánvalóbbá válik az az időprés, amely éppen arra késztet bennünket, hogy újból valahogyan tápláljuk a szervezetünket, ha csak nem akarjuk úgymond túllépni azokat a korlátokat, ahonnan már nem lehet egészségesen visszafordulni. Az időprés fogsága tehát egy olyan belső döntési helyzetet fogalmaz meg, amelynek keretében az ember átéli, megtapasztalja, hogy úgymond nem babra megy a játék. Hogy az életünk nem tud máshogy működni, csak úgy, ha valóban fölvállaljuk ezeknek a kölcsönhatásoknak a belső rendjét. És hogy mi az, ami bennünket erre késztet, ami úgymond nem hagy békén bennünket, ami nem hagyja ránk, hogy sodortassunk, és mindenféle visszacsatolás nélkül eltompulva egyre inkább érzéketlenül járjuk az életünk útját, Nos, ez az, amiről ma beszélni szeretnék. Mindannyian az időprés fogságában vagyunk. Ez az időprés mindannyiunk számára érzékelhető. Az életünk órája, amikor megszülettünk, már elindult. Sőt, jóval korábban, de most ezzel nem akarok itt foglalkozni, mert szétfeszíteni a témán keretét. Maradjunk annyiban, hogy amikor a mi biológiai életünk láthatóvá, érzékelhetővé válik a környezetünk számára, onnantól kezdve ez az élet egyfajta fölhúzott és egyre inkább lejáró órához hasonlít. És ennek a természetrajza éppen az, hogy újabb és újabb lehetőségeket kapunk ebben az erőtérben, az időprés fogságában, ahogyan haladnak előre a mutatók, újból és újból átéljük, megtapasztaljuk, hogy előre megkészített, szinte tálcán felkínált lehetőségeket kapunk az újrakezdésre, az életünk átértékelésére, alapvető döntések meghozatalára, de azt is tapasztaljuk, hogy visszatekintve életünkben sokszor felfedezhetjük azokat az alkalmakat, amelyeket kihasználatlanul hagytunk, amelyekre nem reagáltunk, amelyekre nem figyeltünk fel, és amelyek kapcsán most már talán szomorúan, talán lemondóan azt mondjuk, hogy ezeket az alkalmakat már nem lehet visszahozni. És éppen ennek kapcsán szeretnék egy nagyon fontos dolgot tisztázni. Az életünk valójában egy olyan felfelé áramló levegő oszlophoz hasonlít, amelynek áramlása gyakorlatilag egyfajta spirálmozgáshoz hasonlít, olyan, mint a csavarba vágott menet, amelyre ha ráhelyezzük az anyát, akkor folyamatosan egészen ütközésig lehet csavarni, forgatni. És valahogy így van ez a mi életünkben is. A különböző lehetőségek, a különböző döntési helyzetek újból és újból megismétlődnek, csak nem ugyanabban az összefüggésben. Ahogyan a csavar anya is egyre jobban föltekeredik a csavarra vágott menetben, és ugyanúgy újból és újból ugyanarra a pontra érkezik, csak a csavar menetet követve egyre följebb és följebb. Ugyanúgy a mi életünk is gyakorlatilag ezen az úton jár. Újra és újra megkapjuk ugyanazokat a lehetőségeket, persze nem ugyanazokban a környezetekben, nem az életünk ismétlődik, és nem a lelkünk jár vissza valahonnan, vagy születik újjá, hanem azok a tanulságok, amelyeket életünk korábbi szakaszában el kellett sajátítanunk, amelyekre föl kellett figyelnünk, amelyeket be kellett építenünk a személyiségünkbe, ezeket a tanulságokat kellene most apró pénzre váltani akkor, amikor ugyanilyen hasonló élethelyzetre kerülünk, amikor ugyanilyen hasonló döntési szituáció áll elénk, és amelyben ugyanúgy, mint korábban az a kérdés tevődik föl, hogy vajon ráérzünk-e a helyes megoldásra, és lesz-e erőnk arra, hogy ezt a helyes megoldást kivitelezzük. Ennek kapcsán beszélek újból és újból arról, hogy van itt egy sajátos mankója az emberi léleknek. Ez a mankó, mint ahogy egy igazán talpra esett ember, most a talpra esettet természetesen idézőjelben értem, szóval egy olyan valaki, akinek tényleg szüksége van a mankóra, tudja, hogy itt nem egy mankóról, hanem kettőről beszélünk, amelyekkel folyamatosan megtámogatja a járását. Nos, ez a két mankó az emberi lélek esetében az inspiráció és az intuíció mankói. És ezeket szeretném most megmagyarázni, közelhozni, hogy ezt a két nagyon fontos eszközt a gyakorlatban is hasznosítsuk. Mit értünk inspiráció alatt? Erről többször beszéltem már, de most összefoglalóan az időprés összefüggésében hadd mondjam el, hogy az életünk újból és újból találkozik olyan érintésekkel, olyan aha élményekkel, úgy szoktuk mondani, megvilágosodásokkal, amikor ránk köszönnek olyan felismerések, amelyek nem belőlünk származnak. Tudjuk jól, hogy ezek a felismerések valahonnan máshonnan érkeztek. Megérintik szívünk, lényünk legmélyét, és komolyan elgondolkoztatnak bennünket. Ezek az inspirációk azok a képek, szavak, akár csak hangulatok, amelyeken keresztül egy erőteljes hatás ér bennünket. Nem tudjuk őket elhessegetni, nem tudjuk úgy ezeket az inspirációkat magunktól eltolni, hogy ne kelljen erőt kifejtenünk, ne kelljen tudatosan elnyomnunk őket. Ezek nem olyan kószak gondolatok, hanem valóban súlyos, egyértelmű üzenetek. Hadd hozzak egy példát. Mindannyian találkoztunk már olyan álmokkal, amelyek kapcsán első pillanatra vagy talán hosszabb ideje nem tudtuk igazán, hogy mit jelentenek ezek az álmok. Nem tudtuk igazán, hogy mit üzennek számunkra, de azt tudtuk, éreztük, hogy ezeknek az álmoknak jelentősége van, hogy ezek az álmok, ezek egyértelmű világos üzenettel bírnak, hogy ezekben az álmokban valami nagyon fontos lehet, hogy számunkra most még rejtett, de valóban nagyon fontos üzenet található. És akkor, amikor ezt megéreztük, akkor, amikor erre úgymond rádöbbentünk, akkor a következő kérdés mindig az, hogy vajon ezekkel az álmokkal mit kezdünk? Mit kezdünk ezekkel a titkos írással, vagy rejtjelezetten megfogalmazott üzenetekkel? Befogadjuk őket? Felfigyelünk rájuk? Komolyan vesszük őket? És hogyha valaki azt mondja, hogy hát én szívesen komolyan venném, de hát egyszerűen nem értem, egyszerűen nem tudom, hogy miről van szó, akkor hadd mondjam, hogy éppen ezen a téren siet segítségünkre a másik mankó, ez pedig, ahogy az előbb említettem, intuíciónak, vagyis ráérzésnek nevezzük. És ez a ráérzés, ez egy nagyon különleges ajándéka az emberi léleknek. Ha maradunk ennél az előző példánál, amikor azt mondjuk, hogy valamilyen álom foglalkoztat bennünket, és nem igazán tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy mi a mondani valója, de érezzük, hogy jelentőségteljes az. Nos, nagyon sokszor egyszerűen az ember mindenféle különleges gondolkodás nélkül megérzi, ráérez arra, hogy ennek az álomnak mi a tulajdonképpeni mondani valója. És mit jelent ez a megérzés? Ez a megérzés egy olyan belső rendező erő, amelyre az embernek szinte egyik pillanatról a másikra rácsodálkozik a lénye. Egy olyan különleges adomány, egy olyan különleges képesség, amely mindazokat a dolgokat, amelyek eddig úgy szerte szét porlattak, és úgy nem tartoztak össze, egy szempillantás alatt összerendeződnek. Az intuíció, ez a ráérző képesség az emberben valójában a lényeglátásnak a különleges ajándéka. És ezt újból és újból érdemes mindannyiunknak gyakorolni. Érdemes akár egész egyszerű gyakorlatokkal élesítenünk ezt az intuíciót, a ráérző képességet, amikor például a nap végén leülünk, és csak egy mondatot leírunk arról, mi volt ennek a mai napnak a leglényegesebb történése, leglényegesebb mondani valója, számunkra legfontosabb átélése. Ha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor egyre finomabb hangolású, egyre nyilvánvalóbb, egyre egyértelműbb lesz a ráérző képességünknek a tevékenysége. Egyre jobban tudjuk hasznosítani. De hogy lássuk, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most különböző lélektani elméleteket vagy eszmefuttatásokat hallunk, szeretnék megint csak egy bibliai őstörténetet segítségül hívni. És ez a bibliai őstörténet egy idős emberről szól. Ez az idős ember egész életét fiatal korától kezdve, pontosabban gyerekkorától kezdve abban gyakorolta, hogy ezt a fajta ráérző képességét finomítsa. És ebben csodálatos képességekre jutott. Ráérző képessége révén újból és újból inspirálódott, újból és újból különleges élményekben részesült, és ezek a különleges élmények az emberek egész gyakorlati dolgaira nézve is világos és egyértelmű útmutatást adtak. Ez az idős ember próféta volt. Ha valaki azzal jött hozzám, ahogy a Biblia leírja, hogy bármiféle ügyes, bajos dolga akadt, akkor azt mondta, szállj meg itt nálam, pihenj meg, és megkérdezem az Urat. És akkor például, ha valakinek elveszett egy állata, és nem tudta, hogy merre keresse, akkor ez a próféta, ez az idős ember történetünk idején, akit egyébként a Biblia tanúsága szerint Sámuelnek hívnak, szóval ez az idős ember meg tudta mondani, hogy hol keresse az állatait. Nem azért, mintha ő olyan különleges képességekkel rendelkezett volna, hanem azért, mert mindig rá tudott hangolódni Istennek kijelentésére, és ezt egész gyakorlati módon tudta továbbadni az embereknek. Történt egyszer, hogy ezt az idős embert, Sámuel prófétát Isten megbízta azzal, hogy kenje föl Izrael következő királyát, ma úgy mondanánk, hogy koronázza meg. És azt is tudta, mert ezt is kijelentette néki Isten, hogy egy bizonyos családnak a fia lesz az a valaki, az Isai szépszáldeli legényei közül, fiai közül, aki majd a következő király lesz. Így hát elment abba a családba, tisztességesen megvendégelték, elmondta, hogy a családnak valami jó hírt szeretne hozni, ennek természetesen nagyon megörültek, senki nem gondolta persze, hogy mi lenne ez a jó hír, és aztán ahogy látja, hogy kik ülnek az asztalnál, milyen szép szádeli legények, milyen jó kiállású, izmos fiatal férfiak, egyik a másik után maga elé hivatva úgy gondolja, hogy biztos ez lesz a király, biztos az lesz a király, biztos ez az a legidősebb, vagy a második, vagy a harmadik. És ahogy így magában örvendezik azon, hogy mennyi alkalmas ember van erre a különleges feladatra, Isten megszólítja őt, és ő szíve mélyén, mert egy nyitott, az inspirációra, a megérzések által kinyíló személyiség ráérez Istennek mondani valójára, megérti a fő üzenetet. És ez a fő üzenet így szól, ne nézd az orcáját, ne nézd az ábrázatát, ne nézd a kiállását, mert az Isten a szívet vizsgálja. Az ember csak azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Isten a szívet vizsgálja. És így aztán, amikor a lakoma egyre inkább szomorúvá sikeredik Sámuelnek, hiszen ott van mindenki, Mindenki az ő tetszését elnyeri, mindenkit el tudnak képzelni királynak, de mindegyikre azt mondja neki ez a belső csendes szelíd hang, hogy én egyiket sem választottam, én egyiket sem tudom elfogadni, mert a szívem, a motivációi, a személyiségének a leglényegesebb magja az nem abba az irányba mutat, nem arra alkalmas, ami egy király számára legfontosabb. És akkor a végső kétségbeesésében Sámuel próféta megkérdezi Isait, hogy de hát itt van minden fiad. És erre Isai azt mondja, hát van még egy fiam, a legfiatalabb, az kim van a mezőn, a nyáj mellett, de hát őt nem akartam idehozni, az még kicsi. És erre Sámuel azt mondja, de hát hívd őt is ide, hát hadd legyen ő is velünk. Utolsó mencsvárként, most már ő is eléggé bizonytalan, nem gondolja, hogy ebből bármi lehet még, de azért mégiscsak tegyünk egy utolsó próbát, gondolja. És ahogy behívják ezt a fiatal leginkét, aki akkor 12-13 éves, azt mondja neki Isten a szíve mélyén, az a csendes szelíd hang, hogy ő az, akit én kiválasztottam. És ezt a történetet azért mondom el, mert ez Dávid királyságának, mert őróla van szó, a kezdete. Egy fiatal

0: arra, hogy ő is részt vegyen rajta. Úgy mondhatnánk, hogy a család szemében a futottak még kategóriájába tartozik. Sámuel sem gondolná azt, hogy ez a fiatal ember alkalmas arra, hogy Izrael jövendő királya legyen. De Sámuel próféta képes arra, hogy ráérezzen egy olyan mondani valóra, ami neki egyébként teljesen idegen. Ráérez arra, hogy ez a fiatal, jelentéktelen személyiség lesz az, aki Izraelnek jövendő királya. És éppen ez az, amit befejezésül szeretnék ebből a bibliai őstörténetből kiemelni. Mi emberek, ha a természetes gondolkodásmódunkra hallgatunk, akkor elmegyünk az inspiráció csodái mellett. Nem érezzük meg, nem érzünk rá azokra a különleges ajándékokra, amelyek az inspirációban rejlenek. Amikor Isten megérinti a szívünket, amikor megvilágosodunk, amikor rájövünk az életünk lényegére. Mert a természetes gondolkodásmódunk annyira földhöz ragadt, annyira az anyagi világban gondolkodik csak, annyira csak a pénzben, a befolyásban, a külső szépségben, a divatban gondolkodik, a többség által képviselt véleményekben, hogy egyébként másra nem is fogékony. De ezért szól újból és újból bele ebbe a zűrzavarba, ebbe a lecsupaszított emberi gondolkodásmódba a megvilágosodásnak csodája. És ez a megvilágosodás, ez nem egyszerűen egy vallási kifejezés. Ez sokkal több annál, ez a megvilágosodás a lényeglátásnak a csodája, ahogyan Sámuel próféta is meglátta a lényeget. Egy jelentéktelen, mások által leírt, észre nem vett személyiségben. És ez a valaki lesz Izrael eljövendő királya. Egész életében ezt gyakorolta. És most hála Istennek nem mondott csődöt, még idős emberként sem hajlandó volt korrigálni a saját korábbi elképzelését. Hajlandó volt megérteni, hogy az isteni kijelentés az mást sugal, mint amit ő természetes eszével fontosnak lát. És ezzel a kérdéssel szeretném befejezni. Hajlandó vagy-e túllépni természetes gondolkodásmódot földhöz ragadt klisén? Hajlandó vagy-e megérteni és megérezni, hogy a megvilágosodás csodája túlmutat ezen? Én kívánom, hogy kinyíljunk erre a csodára, és így életünk valóban egy meggazdagodott életté válasson ebben az új esztendőben. Adja a Jóisten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Az Úr szőlős kertje. Máté evangéliuma 21. fejezet, a 33-tól a 44. versig. A két fiúról mondott példázatot a szőlős kertről szóló példázat követte. Az előbbiben Krisztus bemutatta a zsidó vezetőknek az engedelmesség fontosságát, az utóbbiban pedig az Izraelre árasztott áldásokról beszélt. E példázatok által kifejezte, hogy Isten igényt tart engedelmességükre. Eléjük tárta Isten dicsőséges szándékát, amelyet engedelmességükkel valóra válthattak volna. Fellebbentve a jövő fátyolát, megmutatta, hogy e szándék semmi bevevésével az egész nemzet miként játszotta el Isten áldásait, és vitte romlásba önmagát. Isten egyháza ma. A szőlőskertről szóló példázat nem csak a zsidó népre vonatkozik, számunkra is van benne tanulság. Isten korunkban is nagyszerű kiváltságokban és áldásokban részesíti egyházát, és elvárja, hogy a kapott kiváltságok és áldások arányában teremjünk gyümölcsöt. Isten drága váltságdíjat adott értünk. Csak e váltságdíj nagyságából tudunk fogalmat alkotni a belőle fakadó áldásokról. Ezen a földön, amelyet Isten fia könnyeivel és vérével öntözött, kell megteremnünk az éden drága gyümölcseit. Az igében foglalt igazságok dicső és nagyszerű voltának, Isten népe életében kell megmutatkoznia. Népe által akarja Krisztus kinyilatkoztatni jellemét és országának elveit. Sátán megkísérli Isten munkáját megakadályozni, és a maga elvei elfogadására ösztönöz embereket. Isten választott népét becsapott népnek tünteti fel. Ő az atyafiak vádolója, és vádaskodó befolyását az igazság munkásai ellen használja fel. Az Úr úgy akar válaszolni Sátán vágyaira, hogy népe útján megmutatja, milyen áldást hoz a helyes elvek követése.

Ezeknek az elveknek meg kell mutatkozniuk a keresztények életében, az egyénben, a családban, az egyházban és az Isten szolgálatára alapított intézményekben, hogy tanúsítsák, mit lehet tenni a világért. Hirdessék mind az evangélium igazságainak megmentő hatalmát. Mindegyik egy-egy eszköz, amely által Isten meg akarja valósítani szándékát, az ember megmentését. A zsidó vezetők büszkén szemlélték pazar templomukat és Isten tiszteleteik impozáns ceremóniáit. De hiányzott belőlük a jogosság, az irgalom és az Isten iránti szeretet. A templom ragyogása és szolgálatainak pompája nem tehette őket kedvessé Isten előtt, mert az Isten szemében egyetlen értékes dolgot, az alázatos és töredelmes lélek áldozatát nem nyújtották. Ott sokasodnak meg a ceremóniák, ahol a hívők nem érvényesítik Isten országának létfontosságú elveit. Amikor a jellemépítést elhanyagolják, amikor a lélek szépsége hiányzik, amikor a kegyesség egyszerű voltát szem elől tévesztik, akkor a hivalkodás szeretete és a kérkedés igényt tart fényűző épületekre, nagyszerű díszítésekre és impozáns szertartásokra. Ezek azonban nem dicsőítik meg Istent. A népszerű vallás, amely ceremóniákból, formaságokból és hivalkodásból áll, nem kedves Istennek. A menny követei nem mondanak áment Isten tiszteleteikre. Isten szemében a gyülekezet nagyon drága, de nem külső szépségéért becsüli, hanem azért az őszinte kegyességéért, mely megkülönbözteti a világtól. Isten a gyülekezetet a Krisztus ismeretében való növekedés és a lelki fejlődés szerint értékeli. Krisztus nagyon szeretné szőlőskertjében megtalálni a szentség és önzetlenség gyümölcseit. Keresi benne a szeretetet és jóságot. Semmilyen művészi szépség nem érhet fel azzal a szépséggel, amelynek Krisztus képviselői természetében és jellemében meg kell mutatkoznia. A kegyelem légköre, amelyben a hívők élnek, és a Szentlélek munkája, amelyet értelmükben és szívükben végez, életüket az élet illatává teszi, és Isten megálthatja munkájukat. Lehet egy egyházi közösség a legszegényebb az országban. Nélkülözheti a látványos pompa minden varázsát, de ha tagjai a Krisztus jellemét tükröző alapelvek szerint élnek, akkor Krisztus örömét érzik. A dicsőítés és köszönet kedves áldozatként száll fel Istenhez a hálás szívekből.

Az Úr azt akarja, hogy beszéljünk jóságáról és hatalmáról. Dicséretünkkel és hálaadásunkkal megdicsőítjük őt. Ezt mondja: aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Zsoltárok 50:23. Izrael népe szent énekekkel dicsőítette Istent a pusztai vándorlás alatt. Parancsolatait és ígéreteit megzenésítették. A zarándokok egész úton énekelték ezeket az énekeket. Kánaánban pedig, amikor szent ünnepet ültek, elsorolták Isten csodálatos tetteit, és hálás szívvel mondtak neki köszönetet. Isten azt akarta, hogy népe egész életében dicsőítse. Így kellett volna megismertetni e földön Isten útját, és minden népek közt szabadítását. Zsoltárok 67:3. Istennek ma is ez a vágya. A világ hamis isteneket imád. Ne bálványaik kárhoztatásával, hanem az értékesebb dolgok megláttatásával próbáljuk őket hamis Isten tiszteletüktől eltéríteni. Ismertessük meg velük Isten jóságát. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ézsaiás 43:12. Az Úr szeretné, ha értékelnénk a csodálatos megváltási tervet, ha felismernénk Isten gyermekeiként kapott szent kiváltságunkat, ha hálás szívvel engedelmeskednénk neki. Szeretné, ha megújultan és boldogan szolgálnánk őt minden nap. Szeretné, ha szívünk túlcsordulna a hálától, mert beírta nevünket az életkönyvébe, amely a bárányé, és mert reá, aki törődik velünk, vethetjük minden gondunkat. Azt mondja, hogy örvendezzünk, mert az Úr öröksége vagyunk, mert Krisztus igazsága a szentek által viselt fehér palást, mert megvan az a boldog reménységünk, hogy megváltónk nem sokára eljön. Épp oly kötelességünk Istent teljes szívből őszintén dicsőíteni, mint imádkozni. Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyei lényeknek, hogy értékeljük Istennek a bukott emberiség iránti csodálatos szeretetét, és egyre nagyobb áldásokat várunk végtelen tárházából. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk áldott tapasztalatairól. Amikor a Szentlélek különleges mértékben árad reánk, nagyobb örömünk lesz az Úrban, és sokkal eredményesebben szolgálunk, ha beszélünk gyermekei iránti jóságáról és értük tett csodáiról. Ezzel a módszerrel leküzdhetjük Sátán hatalmát. Megszabadulhatunk a zúgolódó, panaszkodó lelkülettől, és a kísértő csatát veszít. Kialakulnak bennünk azok a jellemtulajdonságok, amelyek a föld lakóit alkalmassá teszik a mennyei életre. Ennek a bizonyságtevésnek másokra is hatása lesz. A lélekmentésnek nincs ennél eredményesebb eszköze. Tetteinkkel is Istent kell megdicsőítenünk. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt neve dicsőségének növelésére. Isten ajándékokat ad nekünk, hogy mi is adhassunk, és adományaink útján ismerté tegyük jellemét a világ előtt. A zsidó üdvrendben az ajándékok és adományok az Isten tisztelet lényeges részét képezték. Izrael népe azt a tanítást kapta, hogy minden jövedelme tizedét a szentély szolgálatára szentelje. Ezen kívül bűnért való áldozatot, önkéntes áldozatot és hálaáldozatot is kellett adniuk. Annak idején ezek képezték az evangélium munkájának anyagi alapját. Isten ma sem vár el tőlünk kevesebbet, mint ősi népétől. Ma is végeznünk kell a lélekmentés szent munkáját. Isten a tizeddel, az ajándékokkal és az áldozatokkal gondoskodik erről a munkáról. Akarata szerint ezek képezik az evangélium szolgálatának anyagi alapját. Isten igényt tart a tizedre.
Ezt szent pénznek kell tartanunk, és be kell adnunk tárházába ügyének támogatására. Önkéntes adományainkat és hálaáldozatunkat is kéri. Mindezt arra kell felhasználni, hogy az evangélium eljusson a föld legtávolabbi részeibe is. Az Isten szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködnünk vele a világ megmentéséért. Krisztus megbízása, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, minden követőjének szól. Márk 16.15. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy embertársaik üdvösségéért dolgozzanak. Dobbanjon szívük Krisztus szívével együttemre, és vágyakozzanak lelkek megmentésére épp úgy, mint ő. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet Isten művében, de mindenki számára van hely és tennivaló.

Isten annak idején Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a szelíd bölcs Mózest és a sokoldalú Józsuét a maga szolgálatába állította. Mirjám zenéjére, Debóra bátorságára és kegyességére, Rút gyermeki ragaszkodására, Sámuel engedelmességére és becsületességére, Illés rendíthetetlen elfűségére, Elizeus szelíd mérséklő befolyására mindre szükség volt. Hasonlóképpen ma is mindazoknak, akikre Isten áldást árasztott, az ő szolgálatában kell kamatoztatniuk a kapott áldásokat. Minden ajándékot országa építésére és neve dicsőségére kell felhasználni. Mindazoknak, akik elfogadták Krisztust személyes megváltójuknak, életükkel kell tanúsítaniuk az evangélium igazságát és megmentő hatalmát. Isten nem állít fel olyan követelményt, amelynek teljesítéséhez ne adna erőt. Krisztus erejével Isten minden kívánalmát megvalósíthatjuk. Isten a menny minden értékét fel akarja tárni népe által. Abban dicsőítetik meg az én atyám, mondja Krisztus, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. János 15:8. Isten az egész földre, mint szőlős kertjére formál jogot. Bár most a föld a bitorló kezében van, de mégis Istené. A megváltás által nem kevésbé, mint a teremtés által. Krisztus a világért hozta áldozatát. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. János 3:16. Ebben az ajándékban az ember minden más ajándékot is megkap. Az egész világ naponta részesül Isten áldásaiban. Minden csepp eső, a hálátlan emberiségre áradó minden fénysugár, minden falevél, minden virág és minden gyümölcs Isten nagy türelméről és csodálatos szeretetéről tanúskodik. És vajon mit adunk mi viszonzásul a nagy ajándékozónak? Hogyan fogadjuk Isten kívánalmait? Az emberiség tömegei kinek a szolgálatára szentelik életüket? A mammonnak.

0: Gazdagság, rang, a világ gyönyörei, ez a céljuk. Gazdagsághoz rablással jutnak. Nem csak embertársukat rabolják meg, hanem Istent is. Képességeiket önző énjük kielégítésére használják. Mindazzal, amit megkaparinthatnak, kapzsiságukat és önző élvezetvágyukat szolgálják. A világnak ma épp az a bűne, mint ami romlásba vitte Izraelt. Az emberek hálátlanok Istennel szemben. Az alkalmakat és áldásokat semmibe veszik. Isten ajándékait önzően használják. Ezeket sűríti magába az a bűn, amellyel Izrael Isten haragját vonta magára. E bűnök okozzák ma is a világ romlását. Krisztus, amikor letekintett a kiválasztott városra, nem csak Jeruzsálemért hulladta könnyeit az olajfák hegyén. Jeruzsálem sorsában a világ pusztulását látta. Vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Lukács 19:42. A te mostani napodon. A nap nem sokára leáldozik. Az irgalom és kiváltságok ideje már-már lejár. Sűrűsödnek már a bosszúállás felhői. Az orvosolhatatlan veszedelem nem sokára rázúdul Isten kegyelmének visszautasítóira. De a világ alszik. Az emberek nem veszik észre, hogy elérkezett meglátogatásuk ideje. Hol áll vajon a gyülekezet ebben a válságban? Eleget tesznek-e tagjai Isten kívánalmainak? Teljesítik-e megbízatásukat, és bemutatják-e Isten jellemét a világnak? Felhívják-e embertársaik figyelmét az utolsó intő és egyben kegyelmet hirdető üzenetre?
1: Féljétek az Isten, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
0: Az emberiség veszélyben van. Tömegek pusztulnak el, és Krisztus állítólagos követői közül nagyon kevesen éreznek felelősséget ezekért a lelkekért. A világ sorsa van a mérlegen, de ez még azokat is alig nyugtalanítja, akik hitet tettek e legnagyobb horderejű igazság mellett. Nincs meg bennük az a szeretet, amely Krisztust mennyei hazája elhagyására indította, és arra, hogy az ember természetét magára öltse. Krisztus emberré lett, hogy emberként ember közelbe juthasson, és az embert Isten közelbe vonhassa. Isten népére rátelepszik valami bénító kábultság. Ezért nem tudja, mi a kötelessége. Ezért nem érti meg az idők szavát. Amikor Izrael népe bevonult Kánaánba, nem foglalta el az egész országot, pedig Istennek ez volt a szándéka. Kánaán részleges meghódítása után letelepedtek, hogy élvezzék győzelmeik gyümölcsét. Hitetlenségből és kényelemszeretetből összesereglettek a már meghódított részeken, ahelyett, hogy tovább nyomultak volna új területek elfoglalására. Így kezdtek eltávolodni Istentől. Mivel nem valósították meg szándékát, ő sem áraszthatta rájuk megígért áldását. Vajon nem érvényes ugyanez a ma egyházára is? Krisztus állítólagos követői megtartják maguknak az evangélium nyújtotta kiváltságokat. Pedig előttük van az evangéliumot nélkülöző egész világ. Nem érzik, hogy új területeket kellene elfoglalniuk, és a megváltás üzenetét távoli vidékekre elvinniük. Nem hajlandók teljesíteni e krisztusi megbízatást. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Márk 16:15. Vajon ezek kevésbé vétkesek, mint a hajdani zsidó egyház? Krisztus állítólagos követőinek ügye a mennyei ítélőszék előtt van. Lagymatag Isten szolgálatukkal és erőtlen próbálkozásaikkal megpecsételik hűtlenségüket. Ha ennél több nem telne tőlük, az ítélet nem kárhoztatná őket. De ha szívüket belevinnék a munkába, sokkal többre volnának képesek. Tudják, és a világ is tudja, hogy sokat vesztettek önmegtagadó, kereszthordozó lelkületükből. Sok embernek a neve mellett áll majd a mennyei könyvekben, nem gyűjtött, hanem tékozolt. Sokan, akik Krisztus nevét viselik, elhomályosítják dicsőségét, elrejtik szépségét, és nem szereznek neki tiszteletet.

Sok olyan ember neve szerepel az egyház név sorában, aki nincs Krisztus uralma alatt. Krisztus tanítását nem fogadják meg, és munkáját nem végzik. Így az ős ellenség befolyása alatt állnak. Mivel semmi olyant nem tesznek, ami kifejezetten jó, ezért felmérhetetlen kárt okoznak. Mivel életük nem az élet illata, ezért halált áraszt. Az Úr így szólt. Avagy ne büntessem én meg az ilyeneket? Jeremiás 5.9. Mivel Izrael fiai nem valósították meg Isten szándékát, Isten félreállította őket, és más népeket hívott el. Ha ők is hűtlennek bizonyulnak, vajon Isten nem veti el épp úgy őket is? A szőlőskertről szóló példázatban Krisztus a munkásokat mondotta ki vétkesnek. Ezek a munkások nem akarták gazdájuknak kiadni földje termését. Izraelben a papok és tanítók a nép megtévesztésével megfosztották Istent attól a szolgálattól, amelyre igényt tartott. Ők vonták el a népet Krisztustól. Krisztus az emberi hagyományoktól megtisztítva mutatta be Isten törvényét, az engedelmesség magasztos normáját, és ezzel kiváltotta a rabbik ellenségeskedését. A rabbik az emberi tanítást Isten igéje fölé emelték, és befolyásukra az emberek elfordultak előírásaitól. Nem akartak az ember csinálta parancsolatok helyett Isten igéje kívánalmainak engedelmeskedni. Nem voltak hajlandók az igazság ügyéért lemondani saját okfejtésükről és az emberektől kapott dicsérgetésekről. Amikor Krisztus eljött és feltárta Isten kívánalmait a népnek, a papok és a vének tagadták, hogy joga volna közéjük és a nép közé állni. Nem fogadták el dorgálásait és intéseit, sőt elhatározták, hogy a népet szembeállítják vele, és őt magát félreteszik az útból. Krisztus elvetéséért és ennek következményeiért ők voltak a felelősek. Egy nép bűne és romlása a vallási vezetőket terhelte. Vajon nem épp ilyen hatásoknak van korunk is kitéve? Az Úr szőlőjének munkásai közül nem járnak-e sokan a zsidó vezetők nyomában? Nem térítenek-e el vallási vezetők embereket Isten szavának világos kívánalmaitól? Nem tanítják-e őket törvényszegésre, az Isten törvénye iránti engedelmesség helyett? Sok templom szószékéről tanítják, hogy Isten törvénye nem kötelező. Az emberi hagyományoknak, előírásoknak és szokásoknak pedig rangos helyet adnak. Mi alatt Isten kívánalmait figyelmen kívül hagyják, önelégülten kérkednek azokkal az ajándékokkal, amelyeket Istentől kaptak.

Az ember nem tudja, mit tesz, amikor félredobja Isten törvényét. Ez a törvény Isten jellemét tükrözi. Benne fejeződnek ki Isten országának elvei. Ezeknek az elveknek megtagadásával az ember elzárja magát azoktól az eszközöktől, amelyeken át eljutnak hozzá Isten áldásai. Az Izrael elé tárt dicsőséges lehetőségek megvalósulásának az Isten törvénye iránti engedelmesség volt a feltétele. Az Izraelnek megígért emelkedett jellemet és az áldások teljességét, az értelem, a lélek, a fizikai élet, a ház, a föld, a jelen és eljövendő élet áldásait, Isten csak az engedelmeseknek kínálja fel. A gyümölcstermés feltétele mind a lelki életben, mind a természet világában az Isten törvényeinek való engedelmesség. Az Istent megdicsőítő gyümölcsterméstől vonják el társaikat azok, akik Isten parancsolatai áthágására bíztatják őket. Az ő vétkük is, hogy az Úr nem kapja meg a szőlőskert gyümölcsét. Isten követei a Mester parancsát teljesítik, amikor Krisztushoz hasonlóan arra szólítanak, hogy engedelmeskedjünk Isten igéjének. E követek elmondják, hogy Isten igényt tart a szőlőskert termésére, a szeretet, alázatosság és önfeláldozó szolgálat gyümölcseire. Vajon nem lobban-e haragra ma is a zsidó vezetőkhöz hasonlóan sok szőlőmunkás? És amikor Isten törvénye az emberek elé tárul, vajon-e tanítók nem kísérlik-e meg befolyásuk latba vetésével rávenni őket e törvény elvetésére? E tanítókat Isten hűtlen szolgáknak nevezi. A hajdani Izraelhez intézett isteni kijelentésekben komoly figyelmeztetés rejlik korunk egyháza és egyházi vezetői számára is. Ezt mondta az Úr Izraelről. Ha 10 000 törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat. Hóseás 8:12. A papoknak és tanítóknak pedig kijelentette. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Hóseás 4:6.

Fogadjuk meg Isten intéseit. Használjuk ki a szolgálatra kínálkozó lehetőségeket. Ne tartsa vissza a világ megvetése, az ész dicsőítése, az emberi szokásokhoz és hagyományokhoz való alkalmazkodás Krisztus megvallóit Isten szolgálatától. Ne vessük el Isten szavát, mint annak idején a zsidó vezetők Krisztust. Ismerjük Izrael bűnének következményeit. Fogadja el a ma egyháza a figyelmeztetést. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz. Fel ne fuvalkodjál, hanem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Róma 11, 17-től 21-ig.

Bátorító üzenet azoknak, akik békességre vágynak. Vannak szavak, amelyek sohasem kopnak el, sohasem veszítenek fényükből. Egy ilyen értékes, közös kincsünk a békesség, hiszen lényünk legmélyéből vágyakozunk utána, mert olyan számunkra, mint egy falat kenyér az éhezőnek, vagy egy pohár víz a szomjazónak. E rohanó, idegfeszültséggel, ezernyi gonddal megterhelt világunkban, különösen napjainkban, amikor a szomszédunkban és a világ más pontján is szörnyű háború dúl, koldusai vagyunk a békességnek. Fokozottabban sóvárgunk a megnyugvás elnyerésére. De mit is jelent a békesség? Erre a Bibliában kapjuk meg a legjobb választ. Az ószövetségi sálom kifejezés, amit békességnek fordítanak, az élet szinte minden területét átfogja. Ez nem egy elvont fogalom, hanem maga az élet, a legfőbb érték. Amikor ezzel a szóval köszöntötték egymást, akkor a lehető legjobbat kívánták. Jelenti a jólétet, a szerencsét, a boldogságot, az egyetértést, mert a békesség teszi a földet lakhatóvá, a fele barátot szeretetre méltóvá. Az életnek értelmet ad, hiszen magában hordozza a sikert, a fejlődést, az egészséget. Egy népnek a szókincse az idők folyamán sokat változik. Egyes szavak különböző jelentés árnyalatokkal gazdagodnak. Elmondhatjuk ezt az ószövetségi sálom szóval kapcsolatban is, ami tulajdonképpen az újszövetségi időben nyert el teljes, igazi értelmét. Az újszövetségben az eiréné jelenti a békességet, de nem a klasszikus görög írók gondolkodás módjának megfelelő tartalma van, hanem a sálom szóhoz hasonló. A görög nyelvben a békesség alapjában véve egy nem kívánatos állapotot jelent. Ez a furcsa felfogás Hérakleitosztól származik, aki szerint a háború a világ normális állapota, mert minden jó küzdelemből születik. Ezzel szemben áll viszont a Szentírás tanítása, mivel a háború a bűnbeesés következményeként jött létre, amely további bűnt, szenvedést és halált hozott magával. Az Isten szerinti békesség pedig áldást, és a rend helyreállítását jelenti minden vonatkozásban, amelynek munkálása az ember feladata is. Érdekes, hogy ennek a szónak az igei alakja egy olyan valaminek az összekapcsolását hordozza magában, ami korábban elvált egymástól. Tehát, ha valaki haragudott, de újra beszélni tud a másik emberrel, akkor az ellenséges viszony helyett a békesség lesz a jellemző kapcsolatukra. Kezdetben az egész világ mindenségben tökéletes békesség honolt, de ez a boldog állapot a szeretet törvényének áthágásával véget ért. A mindenható Isten célja, hogy az eredeti összhangot visszaállítsa a világegyetemben, és a gonosz munkájának véget vessen örökre. Ígéretét hamarosan beváltja, mert ha az Úr Jézus visszajön, új eget és új földet teremt majd, ahol a megváltottak békesség hajlékában, biztonságban lakoznak, és gondtalan nyugalomban. Egész életünknek csak Isten megváltási tervének ismeretében van értelme, reménysége és célja. Csak úgy tudjuk elviselni az élet viharait, különböző megpróbáltatásait, ha Jézusra nézünk, a békesség fejedelmére, és hitben előre tekintünk az eljövendő béke országára. Az ég és föld ura, aki mindnyájunk életét kezében tartja, a békét nem csak el fogja majd hozni valamikor, hanem már el is hozta az emberrel kötött szövetségében. Erről olvashatunk Ézsaiás prófétánál is. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad.

Az Isten és az ember közötti szövetség alapokmánya mindig a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény volt, a múltban és most is. Aki e szerint él, az megtapasztalhatja annak áldását, mert a szövetséghez való hűséges ragaszkodás oltalmat, biztonságot, védelmet jelent. Így tanácsol Dávid a zsoltáraiban: kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békességet és kövesd azt. A te törvényeid kedvelőinek nagy békességük van és nincs bántódásuk. Ézsaiás prófétán keresztül pedig az Úr egy csodálatos ígéretet küldött számunkra: akinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert te benned bízik. Aki viszont megveti az Úr törvényét, annak viselnie kell következményeit. Ezért kiált fel Dávid fájdalmában: nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. Az igazi béke Jézusban jött el erre a világra, akinek minden megnyilatkozása a béke üzenetével volt átszőve, ami az evangélium örömhíre. Születésekor az angyalok sokasága így magasztalta az Urat: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ő a mi békességünk, aki nem csak Istennel békéltette meg az embereket, hanem egymással is. De miért lehet üdvözítőnk a béke fejedelme? Mert magatartása egyértelműen bizonyította, hogy az arculverés, a tövis korona, a megkorbácsolás, a gúnyolás nem tudta ingerültségbe hozni. A kereszten szenvedve is az igazi, tiszta békesség felzavarhatatlan forrása volt. Ő nem csak tanácsolta, hogy szeressük ellenségeinket, hanem úgy is cselekedett, hiszen imádkozott azokért, akik keresztre feszítették. Ha az a lelkület és gondolkodási mód van bennünk, amely Krisztusban volt, akkor mi is szeretni tudjuk ellenségeinket, áldjuk azokat, akik átkoznak, jót teszünk azokkal, akik gyűlölnek, és imádkozunk azokért, akik üldöznek minket. Megváltunk a hegyi beszédében arra tanított, hogy boldogok a békességre igyekezők. Pontosabb fordításban boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Követői tehát arra hivattak el, hogy békét teremtsenek maguk körül. Pál apostol is tanácsolja a római gyülekezetnek: ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. A gonoszt jóval győzd meg. Miért olyan fontos tulajdonság ez? Hiszen könnyű annak jónak lenni, aki alapjában véve szelíd természetű. Meg nyugodtnak lenni ott, ahol minden rendben van és nem izgat senki. Nem nehéz szeretni azt, aki jó hozzánk, de a gyakorlatban hogyan tudjuk megvalósítani? Ez a fő kérdés. A békesség a Szentlélek gyümölcse. Csak is az ő segítségével tudjuk megteremni. Isten országa a békesség, a szeretet birodalma. Oda csak megváltozott jellemű emberek juthatnak be, mert erről a földről semmi mást nem viszünk magunkkal, csak a Krisztus által megtisztított jellemet. A zsidókhoz írt levélben egy nagyon komoly felhívás van számunkra: kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Akinek jellemiből hiány

Mert Sátán mindent megtesz, hogy elrabolja tőlünk lelkünk nyugalmát, és körülöttünk háborúságot támasszon. De az ígéret nekünk is szól. A békesség Istene megrontja a sátántati lábaitok alatt hamar.

A béke Isten ajándéka, ami minden értelmet felülhalad. Megőrzi szívünket és gondolatainkat a gonosztól, és hitáltal lehet a miénk, amint Pál apostol fogalmaz. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az Úr Jézus búcsú beszédében megígérte övéinek: békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. A világ békéjét félelem és aggodalom kíséri, de a Jézus által nyújtott békében öröm, biztonság van. A korunkban élő emberiséget szeretetlenség, nyugtalanság jellemzi. A külső és belső problémák miatt tele vannak rettegéssel. Ha Krisztussal járunk, akkor nem kell félnünk, és a körülmények ellenére is békességünk lesz. Jézus győzelmet aratott a Golgotán, és ezzel megteremtette a békesség reális alapját, amely véglegesen akkor valósul majd meg, amikor eljön. De ha életünkben a gyűlölet, a viszály, a harag helyét a békesség váltja fel, akkor már itt a földön is boldogok leszünk. Ezt az óhajunkat, leghőbb vágyunkat egy 13. századból való imádsággal fejezhetnénk ki legszebben, amely így hangzik: Ó Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölik egymást, hogy megbocsátást vigyek oda, ahol egymást bántalmazzák, hogy összekapcsoljam azokat, akik egymással cívódnak, hogy reménységet ébresszek azokban, akiket kétségbeesés gyötör, hogy világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet vigyek azoknak, akiket gondok terhelnek. Ó Uram, segíts arra törekednem, hogy ne engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak másokat, hogy ne engem értsenek meg, hanem én értsek meg másokat, hogy ne engem szeressenek, hanem én tudjak szeretni másokat. Mert aki másoknak adja önmagát, az kap, aki önmagát elfelejti, az talál, aki megbocsát, annak megbocsáttatik. Adja Isten, hogy ez valóság legyen életünkben. Amen.

Kárpádi Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba műsora, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria. Vendégünk Fináli Gábor vallási vezető rabbi, akivel a mai műsorban a neológia témakörét fogjuk körbejárni. Üdvözöllek, köszöntelek, örülök, hogy eljöttél.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: A neológia egy specifikusan magyar irányzat, de aki esetleg nem ismeri, vagy nem hallott még róla, mondjuk el néhány szóban, hogy mit is jelent, honnan ered, illetve mik a történelmi háttere ennek a mi kis neológ világunknak.
2: A neológia valóban egy teljes mértékben magyar specifikum, ugye a görög neológos szóból van. A zsidóság útkeresésének egy Kárpát-medencében megfogalmazódott módja. Annyit kell tudni, hogy a felvilágosodás és a francia forradalom, illetve a napóleoni korszak után megváltozott a zsidóságnak a környezete, és ehhez a különböző zsidó közösségek Európa más-más helyén más-más választ tudtak adni, másképp tudtak és akartak hasonulni a környezetükhöz. Egy a 800-as évek legelején, illetve a 1700-as évek végén Németországban egy óriási reformmozgalom csoport végig, és győzött. Annak szemtanúja volt egy Hatam Sofer névre hallgató rabbi, aki Pozsonyban lett később rabbi, és azt mondta, hogy ezt meg kell állítani. És Magyarországon, a Magyar Királyság területén csaptak össze a reform és a reform ellentétes erők. Egy darabig úgy nézett ki a 30-as évek, mondjuk a reformkorszak elején, hogy talán az ellenzők győzedelmeskednek, viszont az úgymond újítók, akik mondjuk csak annyiban voltak újítók, hogy a zsidóságnak a külalakját próbálták egy kicsit a befogadó nemzethez hasonlítani, hasonlóvá tenni a zsinagogák küllemét, a rabbik öltözetét, az ülésrendet, esetleg a prédikáció nyelvét jidisről magyarra cserélni. Ezek a konzervatív köröknek már túl soknak bizonyultak, és ez ellen léptek fel, és itt Magyarországon nem a reform, a Németországon meghonosodott reform, és az Amerikában később továbbfejlesztett reform vált uralkodóvá, hanem egy mérsékeltebb, de mégis a napóleoni háborúk előtti világnak hátat fordító, de nem olyan radikálisan hátat fordító zsidó irányzat, mint nyugatabbra. Ez lett a neológia.
1: Ez lett a neológia. Tehát ahogy említetted, így a vallási részben nem sokat változtattak. Mégis mik azok a különbségek, amik ellen a hagyományőrzők felléptek, vagy amiket nem szerettek volna?
2: Ugye három-négy dologban tetten érhető ez. Egy része külsőség, egy része velejük hatoló változás. Egyrészt az öltözködésnek a módosulása mind a zsinagógában, zsidók, vagy a zsinagógában járók, neológiai zsinagógában járók részéről megkövetelt öltözködési etikett és formák, vagyis a befogadó társadalom divatjához való alkalmazkodás, akár hajviselet és arcőrzet férfiaknál viseletének a megváltoztatás, illetve ahhoz való hasonlósulás. A nők, például a nők helyzetének az irányú megváltoztatása, hogy míg a zsidós ortodox zsinagógákban, vagy legalábbis a hagyományos zsinagógákban, inkább így mondanám, mert ortodoxia csak a neológiára válaszul fejlődött ki. Szóval a hagyományos zsinagógákban nem lehetett látni nőket az imák alatt, addig a neológ zsinagógákban nem úgy, mint a keresztény templomokban, hogy vegyesen ültetve legyenek a nemek, de mindenképpen látható helyen külön ültetve, karzaton vagy egy másik pacsorban, de mégis látható helyen foglaltak helyet a nők. A zsinagógák alakja is, külalakja is változott, és hasonultak tornyokkal, orgonával, és egyéb külsőségekkel, esetleg a belső tér elrendezésével a keresztény templomokhoz, ezzel is egy gesztus gyakorolva befogadó nemzet felé. Az ima módja is megváltozott, és akkor nagyon divatos opera világát csempészték bele, és ezzel módosították meg a kántoroknak a világát. Azelőtt előtti jelölmeghatási mód más volt, merőben más volt. Nem voltak úgy is olyan módon képzett zenészek és énekesek, mint ekkorakortól kezdve. Szóval az opera világa lett becsempészve, az akkor nagyon divatos opera lett becsempészve a zsinagógába. Ezek külsőségek. Amit mondjuk egy ponton érintettem az orgonát, az már veleig ható változás, hiszen az orgona, mint hangszer szombaton használatra tilos tárgynak van lett korábban minősítve, ugyanígy a hegedű, a dob és minden más hangszer.
1: Mert hogy a hangszerjáték munkának számít.
2: Hangszerjáték munkának számít, illetve ami nem elektromosan működik, az nem számítana munkának, csak félő, hogy kiszakad, elszakad, megreped, dob, és akkor az ember meg akarja javítani. És akkor ezért, ez egy rabbinikus tiltás, nem tórai, hanem rabbinikus tiltás, hogy esetleg az ember ne tántán hozzányúlna, ha már rossz. Ugyanezért nem szabad biciklizni, meg egyebek, mert hogy az ember akkor nem hagyja ott a biciklét. Biciklizni lehetne, de meg van tiltva rabbinikusan, mert. Na most orgona is meg van tiltva, és mégis elkezdték használni. Ez nem csak külsőségben és egy felületes módban módnak vagy törvénynek volt a megváltozás vagy szokásnak, hanem bizony a szombattartás módja is megváltozott, és plusz ezen kívül meg elmondható az is, hogy a vallásfegyelem, a vallási micváknak a megtartása ettől a kortól kezdve, főleg a neolók zsinagógákban ki lett mondva, hogy az egyénnek a felelőssége, és a rabbik tényleg csak jó szívvel irányították az embereket afelé, de semmiképpen nem ágáltak, és nem bántó, és nagyon szigorú, dergedelmes predikációkat mondtak a tartásra, hanem egy sokkal kedvesebb hozzáállással próbálták az embereket a hagyomány megtartására sarkalni.
1: Az előbb megfogott egy mondat, amit mondtál, hogy az ortodoxia, a neológia ellenében jött létre. Tehát mielőtt ez a szakadás megtörtént, ugye 1868-ban, gyakorlatilag nem beszélhettünk ortodoxiáról, mert hogy egységesen csak zsidóság volt?
2: Egységesen nyilvánvaló, ez olyan, mint amikor egyszer hazajött még az első, inkább ezt nem az politika, ezt nem mondom el, de lényeg az, hogy kívülről úgy tűnik másoknak is, hogy a magyarok nagyon egységesek, legalábbis sokszor ezt tűnik mondjuk egy románnak, vagy egy orosznak, vagy egy németnek. Az igazság az, hogy a zsidóságban is mindig voltak mindenfajta áramlatok, de természetesen a szentély pusztulása után 1700 évig, vagy 1500 évig nagyjából elmondható, hogy egy egységes normarendszer szerint gondolkozó zsidóság létezett, azt a 3-400 évet leszámítva, amikor a karaitáknak a közösség akár a 40%-át is kitette a zsidóságnak, de minden esetre nagyjából egység uralkodott. És mert egységes volt a környezet is. Nagyjából egységesen volt ellenséges a muszlim és a keresztény környezet, néha általában a muszlim kicsit jobb volt, a keresztény általában egy kicsit rosszabb, aztán ez persze 1700 után változott csak meg az arány, és akkor lett a keresztény sokkal barátságosabb a keresztény világ, mint a muszlim. De alapvetően elmondható volt egy világ a világban fajtájú életmód. Azzal, hogy megszülettek a modern államok, és egy központosítás és nagyon erős kontroll lépett fel az állam részéről, hogy a zsidóság adja fel az autonómiáját ebben a pillanatban, a különböző, ez a politikai és gazdasági igény plusz az uralkodó ideológiák érezhetően egy új valóságot teremtettek, és erre valaki így, valaki úgy válaszolt. És akkor erre mondható el az, hogy már az 1600-as években, főleg az 1700-as években kezdődik egy nagy változás, maga a haszidizmus is már a modernitással, és illetve a Kelet-Európa leszakadó régióiban lévő nyomorra adott válasz volt, mert nem volt kielégítő az azt megelőző status quo.
1: Igen.
2: És utána, amikor a francia forradalom elment egészen Moszkváig, Kairóig, és mindenhol lerúgta a gettóknak a kapuját, ez egy olyan új mód, világot teremtett, tényleg új időszámítást, amiben ki, mi, hogy, más, de másképp reagált rá. Hatem Soferék idejében, Hatem Sofer még büszke volt arra, hogy hatóság, karhatalommal tudta elvitetni azt, aki szombatot szegett. Börtönbe záratta. Uha. Ilyen erős volt mondjuk 1810-ben, vagy 1820-ban a napóleoni korszak után újra a rabbik ereje, És ez középkorban ennél sokkal erősebb is volt. Szóval
1: gyakorlatilag a vallási és a világi törvénykezés teljesen összefolyt.
2: Abszolút. Ezt nem kell felejteni, hogy a középkorban a rabbik hatalma, természetesen az uralkodó réteggel együtt, áldásával karöltve, az irányította a zsidó közösséget, és ugye, hogyha hatalmi ágak szétválasztásról beszélünk, ugye az egyáltalán figyelhető meg a zsidóságban. A zsidóságban szinte, vagyis a tradicionális zsidóságban elválaszthatatlan állam az egyháztól. Igen. És egy testület alkotja a törvényt, ugyanaz a testület ítélkezik is, vagyis a bíróság és a parlament, alkotmánybíróság az egy, és az a parlament az egy, a bíróság is egy, és utána pedig a végrehajtás is ugyanebben a kézben összpontosul. Ja, és ezen kívül pedig általában a középkorban nem jelenhetett meg olyan mű, amin nem volt rajta rabbinak az ajánlása, az pedig a cenzúra volt maga, úgyhogy szabad sajtó sem volt, úgyhogy minden így hatalmi ág a rabbi kezében összpontosult, és egy olyan korszak jött el, amikor az állam elvette a rabbiktől ezt a hatalmat. Most akkor erre hogy válaszol a közösség? Van, aki azt mondja, hogy szép szóval, van, aki pedig azt mondja, hogy küzdök ezzel, ameddig csak tudok, hogy ezt az államnak ezt a lépését kiküszöböljem, bezárkózom, mert nekem a régi világ, a régi világnak a status quo-ja kell. Viszont azóta 200 éve meg lett vonva a zsidó közösségtől az a fajta hatalom, az a fajta világ, a világ, ország az országban, ami addig jogukban állt behajtatni a zsidók egyéneken. És aki ennek nem felelt meg, azt kiátkozták.
1: Kiátkozták?
2: Persze.
1: Fú, ez nagyon, nagyon keményen hangzik, de mégis ez vetette el a magját annak, hogy létrejöhessen a neológia és az ortodoxia, mint gyakorlatilag már csak a vallásra koncentrál. Tehát, hogy a vallási életet próbálja megszabályozni, és a neológia esetében ez kevésbé terjed ki az ember mindennapi dolgaira?
2: A zsidó halacha, a zsidó vallásjog, a zsidóknak, hát vallásjog az ugye mindig azt gondolom valaki, hogy csak a jogra kitered, de ez ugye az etikára, morálra és az teljes életstílusra kitered, hogy attól kezdve, hogy hogyan fűzi be az ember a cipőjét, azon át, hogy mit vásárol a boltba, hogyan eszi meg, illetve este hogyan fekszik a felesége mellé, ezt mind-mind szabályozza a halacha. Ezért nem lehet azt mondani, hogy vallásosság, inkább azt lehet mondani, hogy életmód, egy egész civilizáció. A neológia próbálta több-kevesebb sikerrel és sok-sok leszakadással megvalósítani azt, hogy az ember együtt éljen, benne éljen a modern világba, és próbáljon legtöbb dolgot magával hozni a régi világból, az óvilágból, a halachából, és akár tudományt segítségre beemelve megkritizálja a saját forrásait és hagyományát.
1: A saját forrásait?
2: Igen, a saját forrásait és hagyományát. Ezzel szemben az ortodoxia, a kritika, legyen az biblia kritika, legyen az talmud kritika, legyen az bármifajta kritika, ami kritikusan nézi a forrásait és a múltját, ezzel teljes mértékben süket volt, és hallani sem akart róla, és a lehetőségekre, amit a modern kirány fölkínált, megköszönte azt, nyilvánvaló az országnak, ez a halachának a része, törvények engedelmeskedett, de csak addig, ameddig nagyon muszáj volt. Például okáért azt tudni kell, hogy a zsidó halachában, hogyha az ember teheti, tegyük föl, mondjuk egy másik zsidóval van jogos peres ügye,
1: igen,
2: akkor ugyanolyan vallási kötelessége, mint szombatot tartani, mint kóser ételeket enni az, hogy zsidó bíróság elé menjen, és ne menjen nem zsidó bíróság elé, mert akkor azzal felülértékeli a világi jogrendszert a halachikus jogrendszer fölé. Vagy azt jelenti, hogy egy ortodox zsidó, ha például 1850-ben vagy 1910-ben egy zsidó barátját a világi bíróságon perelte be, azzal olyan büntetette, mint a szombatot szegett volna.
1: És a neológia ezzel szemben elismerte a világi bíróságot?
2: A neológia, erre nem tudok konkrét példákat mondani, vagy egy irodalmi értelme sem van. Itt ez nyilvánvalóan minden sokkal szoftosabb, mondom, egy állandó kísérletezés része az, hogy ki hogyan értelmezte. Nagyon valószínű, hogy nagyon kevés pillanat volt arra, vagy legalábbis én szerintem, és amit én hallottam, mert ugye a könyvek nagyon kevés szól, hogy hány neológ fordult vallási bírósághoz peres ügyekben, szerintem a legtöbb neológ zsidó a magyar bíróságokat használta, és ezt a rendszert, ezzel nem élt már.
1: Néhány perc szünet következik, és innen folytatjuk tovább. Nagyon izgalmasak ezek a témák, rengeteget lehet tanulni, és igen, megdöbbentő tények is napvilágra kerülnek. Egy kis zene következik, nem is akármilyen zene, hiszen tőled hallgatunk meg egy dalt, és jövünk vissza rögtön a neológia témájával.

0: Vissza is tértünk a remek muzsika után, folytatjuk a neológiát bemutató beszélgetésünket. A vendégünk a Merkaba stúdiójában Finálli Gábor vallási vezető rabbi helyettes. Említetted, hogy nagyon sok változás történt a neológia és az ortodox között, ami elsősorban inkább a külsőségeket érintettem, mint sem, hogy a vallás kérdéseiben szabályozott volna. Például az öltözködés, ami a nőkre, vagy a férfiakra, vagy esetleg a rabbik megjelenésére vonatkozik. Mik voltak a legszembetűnőbb változások, amiket az ortodoxia nem akart elfogadni, a neológia pedig mindennapossá tett?
1: Hát kezdjük akkor a hölgyekkel, ugye a hölgyek az elsőbség. Az ortodox világkép, vagy legalábbis a hagyomány, inkább így fogalmazom, a hagyományos zsidó világképben a nő teste, testnek felületei, haja, hangja, szinte minden elrejtésre ítéltetett. Persze nem kell csadorban járni, de bizony, ha valaki, főleg, hogyha már eljegyeztetett, vagy pedig megházasodott, akkor fejfedő, hajfedő hordására köteleztetik. Ez lehet a modern kor, mint a 18-19 században már paróka is, korábban és a mai napig a többségnél ez kendőt, sapkát, stb. Jelent. Nem kell hermetikusan csak az arcra hagyatkozni a kitakarás és a többi résznek eltakarására, hanem a hajnak, a hajkoronának a nagy részének vagy teljes egészének befedésére. Ezen kívül természetesen az összes olyan testfelület, ami akár egy picike, ugye erotikát is tartalmaz, hordozhat magában, ez persze relatív, hogy kinek mi hordoz erotikát, de lényeg az, hogy a minimálisra szorítkozásra kötelezi a nőket, és ezt törekednek már a kislányoknál a kamaszkor beállta előtt ezt bevezetni és hozzászoktatni, és így a térd alatt, vagy akár a bokáig érő szoknya hordására, a vállakat bőven, vagy akár a könyök alá nyúló ruhaszárakat hordására szoktatják a kislányokat, illetve a lányokat, és természetesen minden, ami ettől még durvább kitárulkozás lehetne az nőknél, dekoltás, egyebek, arról mind persze szó sem lehet, és ez a fajta elleplezése a női nemnek, ez a szemérmesség jegyében zajlott, mondván hogy nem kell az egyéb emberben meglakozó rossz ösztönt alátenni a lovat és felkorbácsolni azt. És akkor a zsinagógában, hogyha mondjuk egy liturgikus világot nézzük meg, akkor mondtam a testfelületen kívül, a bőrön kívül, a hajon kívül a hangot is. A zsinagógákban, a hagyományos zsinagógai térben külön szólót, vagy külön csak nőkből álló kórus, női hang külön szólóként, vagy pedig női kórus együtt nem szólhatott. Nem volt képzett vegyes kórus sem, hanem hogyha volt egy kántor, vagy volt esetleg kántor, egy férfi kántornak, előimádkozónak pár énekes társa, akkor, és ez akkor akik magukkal vitték és vezették az egész közösség ének hangját, akkor abba belekeveredve a nők nyugodtan együtt énekelhetnek, viszont külön női szólózás és női, csak nőkre, női hang hallgatása az tilos volt, és nem volt tilos.
0: Ezzel szemben a neológiára nem fektet akkor a hangsúly?
1: A neológiában sem voltak, honosodtak meg a női kántorok, viszont vegyes kórus, képzett vegyes kórus már otthonra talált a nagyobb zsinagógákba. Majdnem minden, azt lehet mondani, ahol volt nagy orgona, ott a vegyes kórus is felbukkant.
0: És az öltözködésre vonatkozó szabályok honnan erednek?
1: A Tóra különböző részleteiből erednek az öltözködési viseletek normái, amik értelmezve lettek későbbi korokban, és ahhoz még egyéb események hozzá csapódtak és módosítottak rajta. Ugye beszéltünk most a nőkről, akkor beszélünk a férfiakról. Lehet, gyorsan intézzük a rabbikat, mert az csak egy apró változás, hogy a rabbik úgy öltözködtek, mint mindenki más, minden más, bármelyik más férfi. Nem volt semmi különbség a rabbi ruhája és más férfi ruhája között, de ebben a korszakban, főleg a keresztény egyházi személyek öltözete hatására ornátust kezdtek el viselni a rabbik, mint akár a református vagy evangélikus lelkészek.
0: Ez mind a mai napig megmaradt, ugye?
1: Ez mind a mai napig megmaradt, de van egy ilyen ortodoxiába való visszafordulás, és van, akik ezt nem annyira preferálják, nem annyira hordják. Ezt esete válogatja.
0: Ízlés kérdése.
1: Illetve mondom, hogy ilyen visszagyökrekhez feeling van, és akkor ezért ezt próbálják, van, akik elhagyni. De ami átlag férfit illeti, és most így ugye kérdezted, hogy honnan ered, és hogy mi honnan van, itt van egy eklatáns példája. A férfiaknál is különben ugyanúgy, mint a nőknél, a cniut, a szemérmesség elve dominál. Amiben valaki erős, amiben valaki vonzó lehet, vagy felülkerekedett fele barátainak, legyen az mondjuk egy nagyon szép, erős, izmos test, azt fitoktatni, és a másik orrára dörgölni nem szabad.
0: Még egy férfinek sem.
1: Férfinek sem. Férfinak sem. Itt ne botránkoztass meg, ne nyomj el, és ne is legyél, ne vessél vakelé gáncsot, vagyis jön mellesleg nyilvánvalóan izgatni sem szabad.
0: Persze.
1: De lényeg az, hogy dicsekedni is nagyon szabad, és ahogy egy ékszerrel dicsekedne az ember, ugyanúgy az izomzatával vagy a testével sem dicsekedhet.
0: Tehát úgy általánosságban elmondhatjuk, hogy ugyanazok az elvek a szemérmességre vonatkozóan, amit a személyiséggel kapcsolatban megkövetel a vallás, az ugyanúgy az öltözködésnek is tükröznie kell, akár nőről, akár férfiről van szó. És ezt a neológia is tovább vitte. De felmerül bennem a kérdés, ugye a neológia is elismeri a Sulchan Aruchot. Azon
1: Igen.
0: alapszik minden.
1: Igen.
0: Akkor hogy lehet mégis az, hogy különbséget tehetünk egy neológ fejfedés és egy ortodox fejfedés között? Mivel magyarázzák? Vagy ez egyszerűen csak egy ilyen engedmény?
1: Nem. Most, amit te mondtál, hogy a zsidóság is, vagy a neológ zsidóság is a Sulchan Aruchon, a terített asztal című művön nyugszik. Erre mindjárt visszatérek, mert ugye akartam mondani, hogy a rabbik után itt vannak a férfiak, és akkor legyen a fejfedő a következő példánk. Sehol a Tórában, és a Tanakh 24 könyvében, ami nagyjából ugye a teremtéstől kezdve, vagy nem a teremtéstől számoljuk, hanem a kivonulástól kezdve, mondjuk történelmileg egy 1400 évet fed le, vagy 1600-700 évet fed le, nem kerül elő sehol a férfi fejfedő. Egyedül egy embernek van fejfedő, a főpapnak. A Talmudban sem kerül elő a fejfedő, annyi van írva, hogy aki Isten félő, az befedi a fejét, és akkor le van írva egy szép példa, mese arról, hogy egy ember, egy asszony hogyan fedte be a gyerekének a fejét, és amikor leesett róla véletlenül a fejfedője, akkor egyből félre siklott az élete, és bűnkövetett el. Mert hogy a Isten félelem, az befedett feje jár. Akkor nagyon érdekes, hogy a nagy ellenségeink, első pillanatok kezdve szinte ellenség, konkurenseink voltak, ugye a hellén Görögországban, mindig fedetlen fejjel mutattak be áldozatot, és fedetlen fejjel imádkoztak. Ezzel szemben a rómaiak mindig fedett fejjel imádkoztak. És pont ebben a korban kezdik el így emlegetni a Talmudban, hogy mi is fedett fejjel kezdjünk el járni. Ami tény és való, nem tudom pontosan a Talmudon kívül, ugye nincsen más forrás annak, hogy be kell fedni a fejünket, és még Maimonides is, Rambam, aki az 1100-as évek végén élt, 1204-ben halt meg, ő is azt írja a Misné Torájában, a Tóra megismétlésében, a legelső nagy kodifikált halachikus műben, zsidójogi művben, hogy az imához vegyél fel cipőt és fejfedőt.
0: De csak az imához?
1: Igen, igen, igen, igen. És akkor a Sulchan Aruchban rá 400 évre egy kabbalizmussal már, egy misztik, ugye túl a keresztes hagyaratokon, túl a vérvádakon, a nyugat-európai kiűzetésen, a spanyolországi kiűzetés után, az összes sok-sok után, miután már a kabbala is átfordul egy ilyen teurgikus kabbalává, egy ilyen proaktív kabbalává, ebben a korban, ahol a miszticizmus győz a racionalitás felett, ebben a korban már azt mondja Sulchan Aruch, hogy egy zsidó felnőtt férfi nem tehet négy lépést fejfedő nélkül. De ez korábban valószínűleg így
0: sehol volt. Máshol nem lehető, mert csak a Sulchan Aruchban van erre.
1: Hát lehet, hogy más misztikus művek már kezdték ezt sugallni, de Maimonides korában ez nem így volt, a Talmud korában ez valószínű szinte megáll, konkrétan megállapított, ez nem így volt. Úgyhogy a sulhánruk alapján állunk, a sulhánruk egy nagyon hosszú, szélesmű, nagyon minden sok mindent felölel, viszont azt úgy nyomtatják általában ki a sulhánrukat is, hogy egy fóliánson, egy lapján a lapnak a 10%-át fedi le a sulhánruknak a betűi, és a többi 90%-on pedig kommentár van. Úgyhogy ami tudjuk nagyon, hogy a kommentár az meg is tudja változtatni a szövegnek a tökéletes értelmét az ellenkezőjére. Úgyhogy a neológiának az álláspontja, hogy a sulhánrukon áll, az kb. Olyan, mint amikor a Rambam leírja a More Nevuhim, a tévegek útmutatója bevezetőjében, hogy én most újat nem fogok mondani. És utána csak új dolgot mond. Lényeg az, hogy a zsidóság, minden más vallásnak, ami ugye próbál generációra vezetni vissza önmagát egy forrásra, annak árszpolitikája az, hogy én nem mondok újat. Mi nem csinálunk semmi újat, csak mégis történik új, de nem mondhatom ki, hogy történik új. Úgyhogy így állunk mi a sulhánruk alapján.
0: És ez a nőkre is vonatkozik, gondolom. Tehát, hogyha bemegyünk egy ortodox templomba, vagy egy neológ templomba, akkor az az első, ami szembe tűnik, hogy a hölgyek ugye az ortodoxoknál, vagy parókát hordanak, vagy teljesen tényleg az szinte az utolsó hajszáluk is be van fedve. A neológiában meg sokszor láthatjuk ezeket a szép kis csipke, hát szerintem ilyen csipketerítőre hasonlító fejfedőket a hölgyeken, vagy éppen hogy csak egy kendőt, ami jelzés.
1: És az is csak a zsinogán belül hordják.
0: És szóval csak a zsinogán belül, így van.
1: Hiába házasok utcán is fejfedő nélkül járnak.
0: Erre sincs konkrét utalás, vagy konkrét parancsolata, akár a sulhán aruch előtti időből, hogy mennyire kell ezt befedni, vagy honnan ered?
1: Nem, a nőknek a haja valószínű befedés